0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Közül a köztest, viszem a csokonnal, évit és mia össze. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem. Elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a

csúnya, vissza pont mesét, hiszem a legeslegesnek utolsó esét. Ki tudja lesz-e, úgy az idő, hiszem a Dunapartól levetett a cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzám, elviszem gond nélkül a hátámon a hazám. Aki ma büntet,

0: részbe menni.
1: MZKT.
0: Tessék.
1: MZKT.
0: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszi.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

időben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Adam from DJ Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szevasztok, Jeri Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Majdnem 10 milliárd euró érkezik az országba. Hazánk csak feltételekkel támogatja az Unió új 7 éves költségvetését. Egy héttel az árvíz katasztrófa után még 4500 embert keresnek Nepálban. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, megerősödik a szél, délután pedig 29 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Magyarország teljesítette az Európai Uniós források megszerzéséhez szükséges összes feltételt. Majdnem 10 milliárd euró érkezik az országba, derült ki a gazdasági és energetikai miniszter Facebook bejegyzéséből. 540 milliárd forintot közvetlenül energetikai beruházásokra, a villamos energiahálózat korszerűsítésére, valamint a megújuló energiaforrások részarányának növelésére fordítanak. További 650 milliárd forint a Magyar Fejlesztési Bank közvetítésével jut el a hazai szereplőkhöz, 125 milliárd forintot a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztésére különítettek el. A lakhatásra nagyjából 200 milliárd forintos keretet biztosítanak, ebből főként a nagyvárosokban épülhetnek megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek. Magyarország csak abban az esetben támogatja az Unió új 7 éves költségvetését, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének. Ezt mondta a magyar miniszterelnök az Európai Tanács tegnap Budapesten tárgyaló elnökének. Az António Costával tartott egyeztetésen kiemelt szerepet kapott a határvédelem és az illegális migráció elleni fellépés. A miniszterelnök megerősítette, hogy az ország fenntartja a hatékony védekezéshez szükséges jogi és fizikai határzárat, és megismételte azt a korábbi határozott álláspontot, amely szerint Magyarország egyetlen tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást. A Duna medrének természetes mélyülése miatt a szakemberek feltöltik az érintett részeket Paksnál. A két oldalról épített küszöb közötti szűkületben egyelőre felgyorsul a víz és maga alatt mélyíti ki a medret. A kormányfő jelezte, az érintett részeket feltöltik, a paksi fenék küszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját és emeli a vízszintet. Több mint 1000 halottja van a nepáli katasztrófának, csaknem 4500 embert továbbra is eltűntként keresnek, köztük 3 magyart is. Az elmúlt egy hétben sem sikerült pontosan felmérni a pusztítás teljes mértékét. A szakértők szerint az érintett közösségeknek akár évekbe is telhet, mire talpra állnak. Nem csak összedőlt épületeket kell újraépíteniük, hanem a kommunikációs, energetikai és ivóvíz infrastruktúrát is. Ráadásul sokak az otthonuk mellett a megélhetésüket is elvesztették a természeti csapásban.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Változóan napos felhős idő lesz, csapadék nem valószínű. Megélénkül, néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
5: Az AI Summit idén szeptember 7-én és 8-án várja az érdeklődőket a Városliget több helyszínén. A régió legnagyobb AI konferenciáján több mint 10 szekcióban szólalnak fel nemzetközi és hazai szakértők, kutatók, de cég alapítók és vezetők is. A programsorozatról Tiles Györgyöt, az AI Summit nagykövetét hallják.
6: 7 nap, 4000 résztvevő, 300 előadó és 12 track, vagyis hogy 12 olyan pálya, specializációs pálya, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy az AI a különböző társadalmi és gazdasági területeken hogyan fejti ki a hatását. Ez tulajdonképpen egy keveréke egy seregszemlének, a legnagyobb regionális seregszemlének, ahol mindenki meg tudja mutatni, hogy ő mit csinál, és egy nagy közönségi jamborinak, ahol az érdeklődők és a szakértők össze vannak hozva, és segíthetik egymást az AI korába való belépésen, sikeres belépésen. A gyógyászattól egészen a hadviselésig, a társadalmi kérdéseken, az oktatáson keresztül, egészen a makro- és mikrogazdasági kérdéseken, szóval úgy gondoljuk, hogy a lehető legszélesebb spektrumot karoltuk föl, és emeltük föl, és tettük közkincsét. A látogatók száma az minden évben emelkedett, és azt hiszem ez az első, ahol tényleg megpróbáljuk azt, hogy ha úgy tetszik, mini konferenciák sorozatát rendezünk egyetlen közös ernyő alá. Tehát, hogyha valakit egyetlen egy téma érdekel, akkor gyakorlatilag a 2 napját meg tudja tölteni annak a témának a kivesézésével, aki pedig szeret ugrálni, csak úgy, mint én is, horizontálisan a különböző témák között, az pedig hát győzöm választani, mert borzasztó sok paralel program lesz. Sőt, olyanok is lesznek, amikor konkrétan gyakorlati útmutatókat vagy kipróbálási lehetőségeket adnak, tehát számos olyan színpad vagy helység lesz, félresült helység lesz, ahol elmélyülhetnek a gyakorlati kérdésekben, megtanulhatnak AI ügynököket programozni, vagy sokkal jobban promptolni, tehát abszolút gyakorlatias oldala is lesz a rendezvények, nem maradunk meg a felhők szintjén, ha szabad így fogalmazni. Lesznek nagy nemzetközi nevek mindenképp, tehát például nekem az egyik kedves barátom, aki a Microsoftnak az egyik olyan globális

0: dúskálni fogunk a szellemi javakban. A tavalyi helyszínek közül mindegyik megmaradt, tehát a Zeneházában, a Néprajzi Múzeumban és az RTL épületében is lesznek programok párhuzamosan. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Tudomány. Hallható már a gímszarvas nász. Bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében, a Gemencen. Közölt a Gemenc ZRT a Pörbői Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság szeptember közepéig szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. A kirándulások szeptember 4-én, 5-én, 11-én és 12-én este 17:30-kor a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. A szarvas bőgés hallgató túrákon nem csak megcsodálható a vadállomány zavarása nélkül a gemenci gímbikák szerelmes názdala, hanem szemléletformáló interaktív előadások segítségével jobban megismerhető ez a különleges jelenség. Bár a túrákon való részvételt gyerekek részére általánosságban nem ajánlják, hiszen ezen az eseményen több óráig tart minden, és csak akkor eredményes, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én külön a gyerekeknek szánt túrát szerveznek az Erdélyi Vasút egyik megállójánál. Itt emellett kézműves foglalkozásokkal is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket. A túrákról, az azokra való jelentkezés részleteiről további információkat találnak az Ökoturisztikai Központ Gemenc elnevezésű Facebook oldalon.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. 5+1 látnivaló a Balaton déli partján, ami talán ősszel a legszebb. Balatonberényi műemlékpincesor. A településen már ősidők óta foglalkoznak szőlőműveléssel, egy 1082-es oklevélben is olvashatunk a berényi szőlőkről. A helyi pincék a hajdani népi építészetet mutatják be, a házak a bokrosi domb agyagából készültek, a tetőt pedig Balaton, illetve nagybereki náddal fették be. Közel 100 ilyen műemléknek nyilvánított épületet láthatunk a településen. Ha nem lenne elég a helyi borok és a gyönyörű épületek vonzása, a hegytetőről csodás panoráma nyílik a Balatonra. Nem csoda, hogy a helyszín Hamvas Bélát is megihlette, itt írta a Bor filozófiája című művét. A filozófus tiszteletére pedig itt halad a Hamvas Béla borút is. Balatonföldvári csiga lépcső. Balatonföldvár egyik jellegzetessége a csiga lépcső, mely a Balaton partot és a magas partot köti össze. A csiga lépcső a Kemping utca végétől indul. Ha felmegyünk rajta, akkor a Balatonföldvári hajózási látogatóközpontba érünk, ahonnan a magas part panorámáját élvezhetjük. Ha pedig lefele haladunk a lépcső soron, akkor az ikonikus Kvassai sétányon sétálhatunk a platánfák alatt. Hetyei puszta torony, közismert nevén Török hagyás. Az Árpád-kori román templomrom Ádánd területén, egy szántóföldön található. A templomrom a nevét Hetyet településről kapta, ami már a 11. században is létezett, azonban a török megszállás idején elnéptelenedett. A romot megviselte a történelem, azonban első két szintjén még így is felfedezhetőek a romantikus, felső szintjén pedig a gótikus jegyek. Ha kalandosabb útra vágynánk, akkor Ádándot Szabad hídvég irányában elhagyva délfelé a Szőlőhegy utcán át közelítsük meg az épületet. Ám jó tudni, hogy ehhez át kell kelnünk a Potoli vízfolyáson. Ha kihagynánk a csobbanás veszélyét, akkor a Szőlőhegyi úttól 800 méterre keletre is indul egy másik földút, ezen is elérhetjük a tornyot. Szent Donát kápolna, Balaton lelle. A paraszbarok építészeti stílusú kápolnát Majtényi György építette, vélhetően a 17.-18. században, majd gróf Széchenyi Ferenc, Széchenyi István apja lett a kegyura. Kétszer is felújították, legutóbb 2014-ben. A kápolnával szemben található a Majtényi Présház, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra. Így a panorámában is gyönyörködhetünk. Törek tavak tanösvény. Ha aktívan töltenénk az őszi hétvégét, érdemes ellátogatni a Törek tavak tanösvényre. A Siófok mellett található völgyet 1994-ben nyilvánították természetvédelmi területté, ahol tavak, erdők és rétek élővilágát és a madárvilágot is megfigyelhetjük. A terület egyik különlegessége a Cinege patak, ami az egyetlen olyan vízfolyás a környéken, ami élővizet juttat a Balatonba. A tanösvény 8,5 km hosszú, de van lehetőség hosszabb, 14 km-es túrára.
3: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem.

0: színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Hiszek abba, hogy a jelmez az nem csak egy karaktert kifejező öltözék, ahogy mondjuk egy hagyományos színházban, mint alkalmazott művész használom, hanem ugyanúgy lehet dramaturgiája, története, humora meg tud változni a színpadon, és én folyamatosan azzal kísérletezek, szintén experimentális előadásokon és performanszokon keresztül, hogy hogyan lehet a jelmez köré építeni egy előadást, és hogyan lehet főszereplőként használni a jelmezt.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Kálmán Eszter és Nagy Fruzsina, a Magyar Kortárs Színház meghatározó vizuális alkotói, mindketten dolgoznak független produkciókban és közszínházakban is. Mindketten régóta kötődnek a Jurányihoz, sőt, közös alkotó csapatban is dolgoztak a Végtelen Dűne című installáción, amely 2019-ben a prágai Quadriennálén a világ egyik legfontosabb szcenográfiai eseményén díjat nyert. Kálmán Eszter látványtervező, díszlet és jelmeztervező, valamint rendező, tanulmányait a University of Bristol színházi szakán végezte, majd hazatérése után gyorsan a magyar független színházi közeg egyik fontos alkotójává vált. Pályája során számos meghatározó előadáson dolgozott látványtervezőként, többek között a Katona József Színház, az Örkény Színház, a Trafó és más fontos műhelyek produkcióiban. A Jurányi Ház indulása óta annak egyik meghatározó alkotója. Az utóbbi években rendezőként is egyre hangsúlyosabban jelen van. Olyan előadások fűződnek a nevéhez, mint a Szóvirágok, vagy a Staféta programban bemutatott A tó. Nagy Fruzsina jelmeztervező, vizuális alkotó és oktató, a Magyar Kortárs Színház egyik legismertebb jelmeztervezője, független színházi produkciókban és a nagy hazai közszínházakban egyaránt dolgozik. Tanulmányait Londonban szerezte, majd a Magyar Iparművészeti Egyetem textiltervező szakán szerzett diplomát, később a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskoláját is elvégezte. Ötször kapta meg a színikritikusok díját a legjobb jelmeztervezésért, munkáit több rangos szakmai elismeréssel is díjazták. Legújabb munkája az Alíz, Engedd szépen, hogy megegyelek című előadás jelmezvilága, amely szeptember 8-án debütál az Átriumban. Sziasztok! Ti hol találkoztatok először? Én említettem ezt a prágai 2019-es közös produkciót. Ez volt az első alkalom, hogy bármi közös van az életetekben?
3: Én tudom, hogy mikor beszéltünk először életünkben.
1: Na, akkor jó van, én nem tudom. Mondjad.
3: Mert ami a nagy közös pont a munkásságunkban, hogy mind a ketten a Tápszínházban kezdtünk el dolgozni.
1: Ez így van.
3: És amikor én a Tápszínházhoz kerültem, addigra a Fruzsina már nem volt ott, de elő kellett venni valamelyik előadáshoz, még egy blue boxhoz, egy anyagot, egy kék anyagot kellett felkutatni, és akkor felhívtam a Fruzsinát, akitől én akkor még így remektem, hogy ő egy nagyasszony már akkor. Persze eszmetlen közvetlenül és kedvesen segített, és meg is lett az az anyag. De ez volt az első beszélgetésünk telefonon, én mint asszisztens hívtalak fel.
1: Tényleg, wow, én erre egyáltalán nem emlékszem, de ugye volt közöm a Blue Boxhoz, úgyhogy azt hiszem, hogy a Pesti Esti kapcsán.
3: Így van, a Pesti Est is Blue Box anyagodat kerestem.
1: Igen, de én is a Tápszínháznál kezdtem, és Vajdai Vili volt az első, aki így engem felkarolt, és valahogy így belerángatott a független színházak világába, és... Hát aztán, nem tudom, jó pár év után úgy gondoltam, hogy jó, akkor ez most egy jó kis ugródeszka volt, és kipróbálom, milyen a közszínházak világába, illetve egyéb más alkotókkal dolgozni.
2: Hát ha már mondod, hogy egyéb más alkotókkal, a Végtelen Dűne is egy ilyen produkció volt, hogy jó néhányan összeálltatok, és aztán abból egy nagyon sikeres, díjnyertes dolog jött létre. Hogy emlékeztek vissza erre a közös munkára?
3: Hát a Dűne az egy unikum a pályánk során, egyrészt azért, mert ugye a tervezői lét alapvetően egy alkalmazott terület, tehát rendezők és rendezői koncepciók mentén dolgozunk, de hogy mind a ketten elkezdtünk rendezni, pont az ebből való elvágyódás, vagy a függetlenség függetlensége gondolat mentén, és a dűne is egy tervezők, videótervező Juhász András, hangtervezőnk a Keresztes Gábor, és a Balázs Juli díszlettervező volt még, tehát így vagyunk ötten ebben, mint alkotócsapat. És hát ez is egy ilyen vágy, hogy csak magunk mit csinálunk, ha nincs fölöttünk egy rendező. De számtalan közös pontunk van még a Fruzsinával egyébként, az egyetemen is oktatunk mindketten, a Fruzsina témavezetőm a doktori iskolában.
1: Ami nagyon izgalmas.
3: Szóval teljesen összefonódtunk már.
2: Igen. És mi a témád a doktori iskolában?
3: A látványtervezés oktatásában a gondolkodás fejlesztése, tehát az absztrakció készségének fejlesztése. Ezt kutatom.
2: És te, mint témavezető, mit gondolsz erről?
1: Hát én rengeteget tanulok az Esztertől ennek kapcsán, és szerintem így nagyon jól tudunk így brainstormingolni, meg amikor mondjuk elbizonytalanodik, akkor szerintem jól jön az, hogy én ott vagyok, és akkor valami irányt mutatok, vagy tanácsot adok neki, mint egy külső szem. Egyébként a dűnébe is eléggé én egy ilyen külső szem pozícióba voltam a másik négy alkotó mellett, és valahogy így jól, szerintem így jól kiegészítjük ebben egymást.
2: De a külső szem, ez mindig izgalmas, hogy benne vagytok egy alkotói folyamatban, és azt abból egy kicsit kilépni, és megnézni kívülről, hogy az mit ad. Sokszor igénybe vesztek ilyen típusú tanácsokat, vagy mentorálást?
3: Én azt mondanám, hogy nem mindig van rá szükségünk, de az is eszembe jut, hogy az szerintem nagyon szerencsés, hogy most ez a generáció, vagy most egy kicsit plusz-minusz generáció, tehát ez a társaság, akik ma azt hiszem, hogy a kurrens tervezők Magyarországon, hogy nagyon jó viszonyunk van egymással. Egyrészt az egyetemi közeg miatt, hogy majdnem mindannyian tanítunk, másrészt ugye találkozunk munkákban, ha én díszlettervező vagyok, van mellettem egy jelmeztervező, nem mindig csinálom együtt a kettőt, tehát párokban alakulunk, plusz a Magyar Látványtervező Társaságban is egy nagyon jó közösség kezd kialakulni, annak én vagyok az elnöke, a Balázs Juli is az elnökség tagja, de vannak ott még nagyon sokan aktív résztvevői ennek a szakmának, és ezért tulajdonképpen baráti alapon látjuk egymás munkáját, és tudunk hozzászólni. Nem feltétlenül ennyire official ez a külső szem, vagy hogy megkérek valakit, hanem nagyon organikusan működik az, hogy egymás munkájához hozzá tudunk szólni.
1: Hogy ugye én is szoktam rendezni ilyen látványszínházi performanszokat, mondjuk leginkább így jellemezném, ahol én mindig a jelmezt teszem fókuszba, és nem mindig egyedül csinálom ezt, tehát valamikor felkérek társrendezőt, mert azt érzem, hogy nekem valahogy sokkal izgalmasabb egy párbeszéd egy másik alkotóval, és hogy mi lesz annak a végkimenetele, mint az, hogy én mondjuk leuraljak egy terepet, és azt mondanám, hogy az én ötletem valósuljon meg, úgy, ahogy én akarom, tehát valahogy nekem sokkal izgalmasabb az, hogy csapatban dolgozni, és ilyenkor is igazából a társrendezővel külső szemei vagyunk egymásnak, tehát nekem ilyen rendező párom volt a Láng Anna Mária, többször is Halas Dóra, a Soha Róza kórusnak volt a vezetője, és amikor a catwalk koncerteket csináltuk, akkor azt mindig együtt csináltuk, és én szeretek egyébként így párban dolgozni, egymást inspirálni.
2: Vizuális alkotók vagytok mind a ketten, és most arra lennék kíváncsi, hogy így egy kicsit avassuk be a rádió hallgatókat abba, vagy hát videónézőket abba, hogy dolgozik egy vizuális alkotó. Tehát mi az első dolog, ami történik, hogy a fejetekben egy kép van, egy szöveg van, egy történet van, egy Excel tábla. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát nekem mindig van egy ösztönös érzetem, ami vagy már akkor jön, amikor csörög a telefon, felveszem, látom, hogy a rendező hív, elmondja, hogy csinál valamit, elvállalom-e, és akkor elkezdi pedzegetni, hogy mi az. Nekem már van, hogy akkor megjelennek ilyen. Én ezt még nem hívnám mondjuk vízióknak, de ilyen fura érzetek, amik már esetleg van színe, vagy formája, vagy csak egy világ bejön, és akkor természetesen, amikor elkezdek az anyaggal foglalkozni, mondjuk olvasok hozzá, ha már létezik a forgatókönyv, vagy a színdarab, vagy valamilyen kivonat belőle, akkor onnantól kezdve kikapcsolhatatlan az agyam. És nagyon veszélyes is, mert ha már egyszer így rápörgök, akkor nagyon nehéz abból kiszállni, vagy nemet mondani, mert néha előbb elindul az alkotói folyamat az agyamban, mint hogy egyáltalán mérlegelném azt, hogy nekem belefér az életembe, felelősség teljesen el tudom-e vállalni, és akkor jön egy ilyen nagyon nagy tipródás, amikor mondjuk ütközik ez a kettő, és már elindult valami.
3: Engem mindig valami probléma érdekel, azt hiszem, de most egy picit talán külön is választom azt, amikor valami saját előadásom készül, mert ott valóban ténylegesen csak kísérleti előadásokat csinálok, tehát a rendező szó az lehet, hogy helytálló, de nem a klasszikus értelemben, általában nonverbális előadások, tehát ténylegesen egy színházi probléma érdekel, hogy azt hogy lehet megoldani, hogy lehet zajokból, zörejekből történetet felépíteni például, megérti a néző, milyen az. Most ebben nem is feltétlenül megyek bele, de hogy egy ilyenfajta probléma elkezd nagyon tulajdonképpen viszketni, úgy mondanám, és akkor azt addig kísérletezem, vagy addig nézegetem, amíg talán lesz belőle egy előadás. Tervezőként nagyon hasonló, mint amit a Fruzsi mond, tehát pláne, hogyha egy erőteljes rendezői koncepció van, akkor az azért irányít, vagy az ad egy kiindulási pontot például, hogy ma akarja, vagy korabelit kell csinálni, vagy mi érdekli abból az anyagból, milyen társadalmi probléma. Azt mindig megvizsgálom, hogy ez miért érdekes ma. Tehát tök mindegy, hogy hova helyezzük, hogy ma, amikor én beülök ezt megnézni, akkor nekem ez miért lesz érdekes azon kívül, hogy egy szép mesét megnézek, szép díszletben, szép jelmezben. Tehát azt hiszem, hogy a maga a színházi forma érdekel leginkább az összes tervezésben.
1: Én még erre a rendező kérdésre reagálnék, hogy pont Esztertől kérdeztem egyszer, hogy mondanak, hogy mi mik vagyunk, én nem szeretem ezt leírni, hogy rendező, de hát végülis amit elvégzek, az a munka, az a rendezés, de hogy, és akkor mondta, hogy hát mindig azt írja be az önéletrajzába, hogy theater maker, és akkor ez nekem annyira tetszett, hogy utána mondta, hogy akkor ezt hagy lopjam el tőled, és akkor visual theater makernek hívom magam nagyon sokszor, amikor külföldön megkérdezik, hogy én mégis akkor mit szeretnék, hogy hogyan írják ki, hogy most én nem csak tervező vagyok egy produkcióban. Mert nagyon nehéz ezt így egyébként behatárolni. Van, azt hiszem, hogy Izraelbe tanítanak olyan direkt, hogy vizuális színházrendező szak. Tehát ahol teljesen nonverbális és abszolút a vizualitás a fő sorvezetője az előadásoknak, meg a rendezéseknek, de szerintem itthon ennek nincs semmiféle hagyománya.
2: Ez téged is izgat, mint Esztert?
1: Nagyon izgat, igen. Tehát engem iszonyatosan izgat az, hogy abban nagyon különbözünk, hogy én nem merek díszletet tervezni. Tehát egy picit belekóstoltam, tanultam Angliában, de aztán, ahogy szépen felvezetted az elején, az Iparművészeti Egyetem textil szakán diplomáztam, és valahogy az egyértelműen a jelmez felé tolt engem, meg nagyon szeretek az emberi testtel foglalkozni. Tehát nálam azért a jelmez az a fő hangsúly, és én abszolút hiszek abba, hogy a jelmez az nem csak egy karaktert kifejező öltözék, ahogy mondjuk egy hagyományos színházban, mint alkalmazott művész használom, hanem ugyanúgy lehet dramaturgiája, története, humora, meg tud változni a színpadon, és én folyamatosan azzal kísérletezek, szintén experimentális előadásokon és performanszokon keresztül, hogy hogyan lehet a jelmez köré építeni egy előadást, és hogyan lehet főszereplőként használni a jelmezt.
2: Főszereplőként használni, tehát hogy nem beleolvad az egész történetbe, nem a történet viszi a szállat, hanem a vizualitás erősebb?
1: Igen, tehát hogy még mondjuk amikor hagyományosan jelmezt tervezek, akkor szerintem akkor jó a munkám, ha szinte észre se lehet venni, hogy valakin jelmez van, csak mondjuk azt érzi a néző, hogy fú, most valahogy olyan nagyon különleges volt, amit látott, vagy stimmelt, vagy hogy még hozzáadott valamit ahhoz a karakterhez. De amikor a saját előadásaimat csinálom, akkor én kifejezetten a jelmezből indulok ki, tehát engem is mindig valami konceptuális dolog érdekel, mindig van valami ötlet, valami kiinduló pont, és utána a jelmezeimhez képest találom ki, hogy azt kiviselje, hogy viselje, milyen zene legyen alatta, mit csináljon, mi történjen vele.
2: És mit szólnak ehhez más rendezők? Mert hogy érzem a különbséget a kettő között, hogyha dolgozol egy rendezőnek jelmeztervezőként, vagy ha te rendezel, és a jelmez a hangsúlyos.
1: Nagyon ritkán már előfordult az, hogy láttak ilyen saját önálló munkáimban mondjuk egy jelmezt, és akkor azt kérték, hogy azt valami olyasmi hasonlót tervezzek az előadásukba, de azért amikor rendező mellett dolgozom, akkor egyértelműen nekem az a feladatom, hogy az ő vízióját próbálja minél jobban megvalósítani a jelmezekkel. Tehát én ott abszolút alkalmazott művésznek érzem magam, még akkor is, hogyha alkotótársként kezelnek, és esetleg én adom bizonyos dolgokhoz az inspirációt, de az egy teljesen másfajta alkotói folyamat számomra.
2: Te is másképp tervezel, hogyha te rendezel?
3: Hát mindenképpen, de hát ugye én is kísérleti előadásokat hoztam létre, amik ugyanígy, tehát mivel nincs benne szöveg, ezért automatikusan minden audiovizuális jel kerül előtérbe. De még az angol diplomamunkám is erről szólt, hogy hogyan lehet színész nélkül, vagy ember nélkül történetet mesélni. Tehát csak fény, hang, mozgó díszletek, textilek, tehát a szcenográfia életre kell. Ott még elbuktam, de aztán utána még itt is a Trafóban volt egy Hamupipőke című előadásom, amiben már az emberi formát megengedtem magamnak, de ember még nem jött színpadra. Aztán ezt elhagytam, de ez iszonyú jó tanuló pénz volt, hogy egyszerűen ezeknek a színházi eszközöknek van saját ereje, történetmesélő ereje és szerepe, és ezek aztán utána a tervezői munkánkban nagyon hasznosak ezek a kvalitások, amiket ott megtanulunk.
2: Mivel megy el a legtöbb időtök egy ilyen folyamatban?
3: Van olyan rendező, például mondjuk Tarnóczi Jakab, akivel a nulladik pillanattól együtt lehet dolgozni valamin, és lesz ezerféle verzió, mert ahogy halad ő az anyagban, vagy az adaptási folyamatban, úgy halad a tér is, és majd egy ponton becsatlakozik hozzá a jelmez, de sokszor már az elejétől kezdve tud a jelmez is együtt gondolkodni. És van olyan rendező, mondjuk nem tudom, Alföldi Róbert, akivel mindketten dolgoztunk, akivel meg nagyon gyors a munka, tehát ott van egy nagyon konkrét rendezői koncepció, arra hozzuk a nagyon konkrét terveket, és ő annyira látja, hogy mit akar, hogy pikpak.
1: Tehát én is szerintem, meg Eszter is, mi az utolsó pillanatig dolgozunk, tehát nekem a premier előtt 5 perccel van vége a munkaidőmnek, azt gondolom, mert teljesen megváltozott a világ, tehát együtt kell szinte lélegezni a produkcióval, tehát folyamatosan követni kell, hogy ez volt szerintem a nagy vízválasztó az én szakmai karrieremben, amikor eljutottam arra a pontra, hogy ezeket én nagyon könnyen el tudom engedni, és egyáltalán nem kerekedik felül se az ego, se az önsajnálat, hogy jaj, mennyi munkát beletettem ebbe, és mennyi energiát, hanem ha azt érzem, hogy az jobb lenne anélkül, akkor akármennyi munka van mögötte, én onnantól kezdve azért harcolok, hogy az ne legyen.
2: Egy rövid szünetet tartunk most, aztán folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.
0: Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
2: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeimmel Kálmán Eszter és Nagy Fruzsina, mindketten a Jurányi generáció tagjai, ha lehet így folytatni, hiszen a Jurányi indulásától jelen vagytok a ház életében. Szerintetek, hogyha valaki mondjuk 20 percet töltene, vagy többet, a Jurányi folyosóin, milyen ma a független színházi szcéna?
3: Hát mindenképpen sokkal szegényebb és csupaszabb, mint nem tudom, 15 éve, de még mindig egy színes, nyitott, jókedvű helynek néznek ki. Szerintem, ha bejön valaki, az mindenképpen csupa jót fog érezni. Tehát egyszerűen van egy légkör a házban, ami maga a szabadság.
1: Kedves fogadtatás, mindenki mindenkit ismer, tehát nem tud elsétálni úgy a büfébe, ott egyikünk se, hogy ne köszönnénk valakinek, ne kérdeznénk meg, hogy vagy, és akkor ez nem egy ilyen angolos, hogy vagy, hanem tényleg érdeklődő, hogy vagy. Úgyhogy nagyon jó kis közösség van ott.
2: Hogy Eszter, mondtad, hogy változott minden, de hogy a szabadság meg a kísérletezés az megmaradt?
3: Kevesebb a résztvevő a független szférában, abban biztos vagyok, vagy legalábbis akit látunk, az kevesebb. Biztos, hogy kevesebb is a produkció. Tehát egyszerűen a forrás hiány az térdre kényszeríti a kísérletezési kedvet. Azt sem kell elhallgatnunk, hogy amikor mi független alkotóként saját előadásokat hozunk létre, akkor abban hasznunk, profitunk nem igazán van. Tehát,
1: sőt.
3: Tehát, hogy mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint tervezők megengedhetjük magunknak, hogy egyébként néha napján kiéljük ezt a vágyunkat. De aki nem dolgozik közszínházban, nincs egy másik színházi szakmája, hanem mondjuk így pusztán független alkotó, annak igen, igen nagy nehézségei vannak mostanság, vagy az elmúlt x évben. És ezért gondolom, hogy talán csökkent ez a kísérletező kedv.
1: Kimaradt a felsorolásból, hogy mi mindketten azért dolgozunk külföldön is. Néha nagyon nehéz ezt összeegyeztetni nekem, pláne a tanítással, meg a családdal. Ugye mindkettőnknek van gyereke, illetve nekem kettő is, és de mégis meg kell hozni ezt az áldozatot, mert azt hiszem, hogy azon kívül, hogy egy olyan alkotói szabadságot tapasztalok meg külföldön azáltal, hogy mondjuk megvan az anyagi forrás arra, hogyha kitalálok bármiféle izgalmas, mondjuk én esetemben jelmezt, vagy kiegészítőt, akkor ott nem ütközök olyan falakba, hogy mondjuk mint itthon, pláne a függetleneknél, hogy hiába zseniális az ötlet, egyszerűen teljesen irreális, hogy ez megvalósuljon, mert egyszerűen nincs rá pénz. És akkor ezek a külföldi munkák viszont lehetőséget adnak arra, hogy itthon, amit az Eszter is mondott, hogy teljesen profit nélkül, tehát sőt saját zsebből is kísérletezhessünk, mert közben nekem meg az a lételemem. Szóval én nem tudom elképzelni azt, hogy ezt valaha abba hagyjam csak azért, mert nincs rá pénz.
2: Közszínház szemben a független produkciók létrehozásával hol vagytok bátrabbak?
3: Hát azért, a közszínházban azért vagyok bátrabb, mert ott van rá forrás, hogy bátor legyek igazából, de...
1: Ötletekben a saját dolgaimban vagyok azt hiszem a legbátrabb, mert ott ugye nem kell elszámolnom senkinek, aki felettem áll, illetve nem kell megfelelnem, csak a saját őrült elvárásaimnak. Én nem hiszem, hogy ezt tudnám folyamatosan csinálni, mert közben meg egy iszonyú nagy felelősséggel jár, ami egy nagy teher, és az ember persze fél, meg szorong, hogy jó lesz, amit kitalált, meg egyáltalán tetszik-e másoknak, vagy ha azt mondom, hogy jó, akkor nem érdekel, hogy mit szólnak mások, de azért leginkább én a saját magamnak vagyok a legnagyobb kritikusa, tehát ha nekem valami nem tetszik, akkor meg tudom őríteni magam utána. Nem tudom, ezzel hogy vagy, de alkalmazott művészként dolgozom rendező mellett, ott ez a felelősség, ez ugye megoszlik.
3: Úgy emlékszem, hogy minden egyes premiéremen állok a trafóban, fönt a pultban, és nézem, ahogy jönnek be a nézők, és teljesen rosszul vagyok, tehát mintha pucéran kéne kiállnom a színpadra. Mm. Tehát nagyon rossz érzés. És olyankor azt gondolom, hogy nem éri meg. Hogy nem. Az utolsó ilyen munkám, a Domestic Noise, amit a férjemmel Friedenthal Zolival csináltunk, ami csak az örej zaj, és elmesélte a kapcsolatunkat, ez még pre-gyerekvállalás, és hogy abban ugye színpadra mentem, mert azt gondoltam, hogy ez azért nagyon furcsa lenne, ha ott van a férjem, akivel együtt egy kísérleti próba folyamat alatt kitaláljuk ezeket az örejeket, és utána megkérek valakit, hogy álljon be a helyemre is. Az egyébként egyel jobban ment, és szerintem van köze ehhez, amit a Fruzsi mond, és azért nem valahogy az, hogy én oda ténylegesen kitettem magam a színpadra, az kevésbé volt ijesztő, mint fönt állni, és azt érezni, hogy semmilyen ráhatásom nincs már arra, ami ott történik. Viszont embereket, alkotókat, barátaimat olyan helyzetbe hozok, hogy ők viszont kirakják magukat az én idióta ötleteim mentén, és én azt utána már csak kintről nézhetem, és nem tudok semmit csinálni.
1: Én nem tudom, pont fordítva vagyok, hogy néha úgy hozza a sors, hogy valahogy valamilyen szinten mégiscsak benne kell lennem. Nem hívnám szereplőnek, de mégis közreműködő az előadásban, és én nagyon lámpalázas vagyok ilyenkor. Van például most egy olyan performance, amit Góbi Ritával hoztunk létre, és a fájdalomról szól, és egy szóló tánc, ahol felfújódós, ilyen fájdalomzsák-szerű jelmezek, díszletelemek vannak, és azt én egy ilyen távirányítóval mozgatom, tehát hol kibekapcsolom a ventilátorokat, ezért ezek mozognak, szuszognak, és duettet táncolnak a Ritával az előadás közben, és hát én nem tudom, 150-szer elpróbáltam akár otthon is, hogy mikor melyik gombot kell nyomni, 4 gomb van, tehát borzasztó egyszerű az egész, 4 ilyen elemet mozgat, és így is mindig azzal, hogy annyira el tud varázsolni, hogy nézem közben, mit csinál a Rita, hogy beszipkáz, teljesen is elfelejtem megnyomni megfelelő időben megfelelő gombot, nekem ez mindig borzasztó stresszes, hogy van egy ilyen feladatom még, ami az előadás közben is az én feladatom. Még Halász Péter belerendezett egyszer a Katonában a Nosferatu darabba, csak annyi volt a feladatom, hogy egy döglött műpatkánnyal a számban, ilyen kicsit vámpírnak fölöltözve menjek keresztül a színpadon, és elindultam az egyik végébe, és egyáltalán nem odaérkeztem, ahova kellett volna. Úgyhogy ott bebizonyosodott számomra, hogy igen, én maradjak csak a másik oldalon.
2: És szerintetek mit tud egy vizuális alkotó rendezőként, amit egy sima rendező nem?
1: Hát egyértelműen a vizualitást helyezi fókuszpontba, és mondjuk, ha egy hierarchikus rendszert veszünk, akkor nekem a piramis csúcsán van akkor a jelmez, meg a vizualitás, és alárendeződnek az egyéb dolgok, és egy klasszikus rendezésben meg ez egyáltalán nem így van. Ott abszolút egy ilyen két szinten lejjebb áll a jelmez, mint a rendező, meg van a helye, valakiért még én felelek, tehát mondjuk a fodrásztárért, az öltöztetőkért, esetleg a kelléknek is egy része hozzám tartozik, de én ugyanúgy utána fölfele is felelek. Szóval egészen más szerintem.
3: Szerintem ez amúgy egy nagyon konvencionális berendezkedés, amit most a Fruzsi mond, ami abszolút így van, és szerintem a magyar színházi gyakorlatban egyértelmű. Mm. De azért már itt is van egy-két alkotó, aki nem így gondolja, és hát külföldön azért számtalan példa van, hogy magát a vizualitást, vagy a hangot akár, azt a szöveg szintjére emelik. Pont a történetmesélés miatt, tehát képekbe mesélnek, tehát nagyon filmes, ugye bejön az élő kamera, a vetítés technika, ami ott már ilyen mindennapos készség szinten megy, egyébként már itthon is tulajdonképpen, de azért, hogy szerintem most már ez vegyül, vagy feljön, vagy ez az út minden esetre, mert egyszerűen már nem elég a szöveg, vagy az csak valami olyan kis érték marad, vagy egy skanzen lesz majd az, ami a vizualitást nem tekinti egyenrangú partnernek.
1: Amikor például a Soha Róza kórussal és Halas Dórával dolgoztam többször is, akkor megpróbáltuk valahogy úgy felépíteni az előadást, hogy a zene meg a vizualitás az egyenrangú legyen, tehát az uralkodó. És ez nekem nagyon izgalmas volt a próba folyamatban, hogy volt, hogy én jöttem mondjuk egy nagyon erős vizuális ötlettel, és az inspirálta őt valami zenére, amit talált, szerzett, átírt hozzá, de volt fordítva is, hogy mondjuk átküldött egy ilyen fölénekelt hangszketcset, amit én aztán hallgattam lupolva, és aztán hagytam, hogy az valamit elindítson bennem, és hogy ez az egymás hullámán való szörfözés valahogy egy egészen érdekes kísérleti produkciót tudott létrehozni.
2: Az Aliz esetében mennyire markáns a látvány?
1: Szerintem a jelmez fronton nagyon, úgyhogy én nagyon izgatottan várom, hogy végül mi lesz a végeredmény. Már volt egy munkabemutatónk, ahol leteszteltük, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem. Tehát ahhoz képest, hogy ez egy független produkció, és viszonylag kis költségvetésű, nagyon nagy hangsúlyt kap szerintem a jelmez, és a hajak, sminkek, kiegészítők, és ezeknek a szinte koreográfiája van a jelmezek változásának a színpadon, azt hiszem ezzel nem spoilerezek semmit, és egy nagyon izgalmas munka volt, és én nagyon-nagyon örülök, hogy így 2026-ban létre tud azért ilyen produkció is jönni ma Magyarországon.
2: Szeptember 8-án az Átriumban van az Aliz bemutatója. Közös kérdések maradnak így a végére, hogy melyik anyaggal dolgoztok a legszívesebben?
1: Folyékony gumival, latex gumival.
3: Ja, hogy így érted.
1: Mert azt nem kell varni például, azt lehet önteni, lehet egyszerűen testen kialakítani abból valami formát. Nagyon-nagyon büdös, és nyitott ablaknál kell dolgozni, különben az ember az egy egész más szintre kerül, ha túl sokat belélegez belőle, de szerintem egy fantasztikus anyag, és egyébként ezt az oktatásban is használom, mert a hallgatóim is nagyon szeretnek ezzel dolgozni.
3: Füste.
2: Füste? De nem az a füst, amitől köhögsz, hanem
3: hát
2: a száraz jég?
3: Hát valaki köhög tőle. Nem, hát a száraz jég az egy nagyon drága dolog egyébként. Jaj. Tehát füst vagy köd, hézernek nevezik azt a gépet, ami az még nehezebb, nem száll el annyira. Nagyon szeretem a füstöt és a füst mozgását, a füst vetíthetőségét, a közeget, amit teremt, ahogy a világítással kapcsolatban lép. Úgyhogy a füst.
2: Van-e olyan szín, amit ritkán látni itthon színpadon? Vagy van-e olyan szín, amit kerültök?
3: Én nekem szín kombinációk vannak, amiket nem bírok elviselni. A zöld és a lila.
1: Igen, volt olyan már olyan élményem, hogy van olyan rendező, akivel rendszeresen dolgozom, és utálja a rózsaszínt. És akkor nagyon-nagyon ritkán használtok rózsaszínt, és az iszonyú nagy meló, hogy áttoljam, és nagyon meg kell indokolnom, hogy miért akarom, és még akkor is van olyan, hogy a végén már csak annyira az agyára megyek, hogy azt mondja, hogy jó, akkor legyen az, csak hogy már békén hagyjam.
3: De képzeljétek el, hogy a legtöbb rendező a barnát nem bírja elviselni, és én imádom a barnát, a barna kéket különösen. Én nem tudok, én egy színben nem tudok gondolkodni, tehát az egymás mellettiség, vagy az egymáshoz képest. Az az érdekes. Imádom a barna, bézs, és az az egész színpaletta önmagában annyira csodálatos.
1: Ez meg tőlem nagyon távol áll, és én meg nagyon szeretem a fekete-fehéret. Tehát én nagyon sokszor tudatosan kihagyom a színeket a tervezésből, mert azt érzem, hogy sokkal jobban lehet fókuszálni a sziluettekre, a formákra, az anyagokra, és valahogy nagyon szeretem ezt a játékot. Biztos valahonnan, valami előző életből jön, lehet, hogy fotográfus voltam még, amikor csak fekete-fehér fénykép volt, de hogy engem ez nagyon vonz.
3: Ez amúgy tényleg tök érdekes, mert ha belegondolok, akkor ez tényleg a különbség köztünk, hogy ott a formák és sziluettek, és nálam meg a színek a dominánsak. Ha most csak így nagyon általánosítanám a...
1: Igen.
3: Az árzpoétikánkat, vagy nem tudom minket.
1: Na, akkor tök jó, meg hogy csináljunk egy közös kiállítás, és valahogy ez legyen a témája.
2: Az utolsó kérdésem pedig, lehet bármelyik korszakból, tehát akár a gyerekkorotokból, akár már felnőttként nézve különböző magyar vagy külföldi előadásokat, hogy melyik volt a legelbűvölőbb, vagy legelképesztőbb jelmez, díszlet, vagy látvány, amit valaha láttatok színpadon, amitől így leesett az állatok?
1: Nekem van egy olyan, ami nem a legmeghatározóbb, csak rám borzasztó nagy hatással volt talán annyira, hogy emiatt is akartam ezt a pályát választani. Az Übű király előadás volt a Katona József Színházban, ugye, amit Zsámbéki Gábor rendezett, és én olyan tinédzser koromban láttam, És engem iszonyatosan elvarázsolt ez a fajta szabadság, amit addig én még soha nem tapasztaltam meg nézőként a nézőtéren, hogy fölöttem ugrál a színész, meg a fejemre szórja a homokot az okniából, meg a Básti Júli mű melleiből húzigatja a műszőröket, és nekem ez nagyon meghatározó volt, de mindjárt gondolkozom azon, hogy mi volt az, ami a legdurvábban elvarázsolt.
3: Eszter? Meg azon gondolkozom, hogy ez egy Szakács Györgyi álmez volt.
1: Nem.
3: Nem?
1: Nem.
3: Nekem frissebb, tehát az egyetemi éveim alatt lettem szerelmese a Robert Lepage nevű kanadai alkotónak, és volt egy előadása, a Lip Sync című előadás, neki amúgy is az volt vagy az almániája, hogy ő írt és rendezett, és mindig azt a színházi eszközt használta, amivel a leginkább el tudja mesélni a történetet. 1000 órás előadások, 9-7 órás előadások, több szálon fut, a végén egybe megy, és akkor minden szál egy másfajta esztétikával akár. És akkor a lip sync, ami akkor 7 órás volt, azt hiszem, és abban volt egy jelenet, amit úgy csinált meg, hogy csak ilyen jelek voltak a színpadra, a tök üres színpadra lerakva, mármint, hogy ilyen szikszalakból kis x-ek, különböző színű x-ek, és egyszer csak behoztak a díszítők léceket, tehát fa, naturfa léceket, és utána valaki behozott egy kamerát, és azt is lerakta egy jelbe, és megjött az élőkép, a kamerakép, és abból a szögből, ahol a kamera volt, a lécekből kirajzolódott egy kávéház. És beültek a színészek, és ez egyik odaült az egyik léchez, a kezét felrakta a másik lécre, és azt láttad, hogy egyébként egy zongorán könyök, és hát én ott összepisíltem magam, tehát tényleg én azóta se volt rám ilyen hatással semmi.
2: Azóta közben megnéztem a 84-es katona előadásra, gondolt, a Szabó Mária.
1: Igen, ez az.
2: Szabó igen. Mária. Hát, hölgyek, Eszter, Fruzsina, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és tudtunk egy ilyen jót beszélgetni.
3: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosszok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Majdnem 10 milliárd euró érkezik az országba. Hazánk csak feltételekkel támogatja az Unió új 7 éves költségvetését. Egy héttel az árvíz katasztrófa után még 4500 embert keresnek Nepálban. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást. Megerősödik a szél, délután pedig 29 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Magyarország teljesítette az Európai Uniós források megszerzéséhez szükséges összes feltételt. Majdnem 10 milliárd euró érkezik az országba, derült ki a gazdasági és energetikai miniszter Facebook bejegyzéséből. 540 milliárd forintot közvetlenül energetikai beruházásokra, a villamos energiahálózat korszerűsítésére, valamint a megújuló energiaforrások részarányának növelésére fordítanak. További 650 milliárd forint a Magyar Fejlesztési Bank közvetítésével jut el a hazai szereplőkhöz, 125 milliárd forintot a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztésére különítettek el. A lakhatásra nagyjából 200 milliárd forintos keretet biztosítanak, ebből főként a nagyvárosokban épülhetnek megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek. Magyarország csak abban az esetben támogatja az Unió új 7 éves költségvetését, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének. Ezt mondta a magyar miniszterelnök az Európai Tanács tegnap Budapesten tárgyaló elnökének. Az António Costával tartott egyeztetésen kiemelt szerepet kapott a határvédelem és az illegális migráció elleni fellépés. A miniszterelnök megerősítette, hogy az ország fenntartja a hatékony védekezéshez szükséges jogi és fizikai határzárat, és megismételte azt a korábbi határozott álláspontot, amely szerint Magyarország egyetlen tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást. A Dunamedrének természetes mélyülése miatt a szakemberek feltöltik az érintett részeket Paksnál. A két oldalról épített küszöb közötti szűkületben egyelőre felgyorsul a víz és maga alatt mélyíti ki a medret. A kormányfő jelezte, az érintett részeket feltöltik, a paksi fenék küszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját és emeli a vízszintet. Több mint 1000 halottja van a nepáli katasztrófának, csaknem 4500 embert továbbra is eltűntként keresnek, köztük 3 magyart is. Az elmúlt egy hétben sem sikerült pontosan felmérni a pusztítás teljes mértékét. A szakértők szerint az érintett közösségeknek akár évekbe is telhet, mire talpra állnak. Nem csak összedőlt épületeket kell újraépíteniük, hanem a kommunikációs, energetikai és ivóvíz infrastruktúrát is. Ráadásul sokak az otthonuk mellett a megélhetésüket is elvesztették a természeti csapásban.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: Változóan napos, felhős idő lesz, csapadék nem valószínű. Megélénkül, néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
7: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
10: Úgy tűnik, hogy a gyerekvállalás az ugyan öröm, de a magyar munkaerőpiacon viszont komoly ára van. Beszéltünk ugye pont a beiskolázás költségéről, hát még a gyermekvállalásnak rengeteg más költsége is van. Van egy friss kutatás, és ez részletesen megmutatja, hogy hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon. És hát ugye sokan tartósan hátrányban maradnak, még évekkel később is. Sajnos, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Szabó Morvai Ágnessel, aki a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a Debrecen Egyetem oktatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
11: Szervusztok, jó reggelt a hallgatóknak!
10: Na mi az, ami a kutatásban a leg sarkalatosabb volt, vagy legérdekesebb számodra? Talán kezdjük ezzel, és akkor utána végignézzük az adatokat.
11: Hát ezt a kutatást Boza István kollégámmal készítettük el, és azt néztük meg, hogy a gyermekvállalás hogyan hat a nők munkaerőpiaci helyzetére, és ami nagyon megdöbbentő volt, hogy a gyermek születése után 6 évvel még mindig érezhető a nők keresetében, munkavállalási esélyeiben a különbség azokhoz képest, a nőkhöz képest, akik nem vállaltak gyereket. Vagy csak később fognak gyereket vállalni. Ebből a munkajövedelem csökkenés az a legkiemelkedőbb, 31%-kal keresnek kevesebbet átlagosan. És ugye ez többféle tételből jön össze.
12: Ez mikor, melyik periódusban, ez a 6. év már?
11: Igen, tehát a 6. évben. Tehát nyilván a 0. év, tehát a gyerek első életévében, majdnem mínusz, tehát az mínusz 100, mert ugye ott a legtöbb nő nem dolgozik, és akkor úgy megy fölfele szépen, de nem megy vissza arra a pályára, amin elindult, és ennek a 30%-nak egy jelentős része az abból fakad, hogy a 6. évben a nőknek még a 31%-a még mindig nem dolgozik. Nyilván ebben van olyan, aki úgy dönt, hogy háztartásbeli szeretne lenni, de nyilván vannak olyan nők, akik nem tudnak visszakapcsolódni a munkaerőpiacra, noha szeretnének. És egyébként nagyon jellemző része az órabér csökkenés is, illetve a munkaórák csökkenése is. Tehát minden, tehát

0: hosszú időre kiesik a munkaerőpiacról, mondjuk átlagosan 2-3 évre a magyar viszonylatban, akkor ott nagyon sok minden történik. Elavul a nőnek a szaktudása, az a fajta cégspecifikus tudás, az a fajta munkatapasztalat, amit addig ő felhalmozott, az veszít a naprakészségéből. Az alatt, az idő alatt, amit otthon tölt, őt nem léptetik elő. A kapcsolati tőkéje csökken, ugye 3 év alatt már lehet, hogy teljesen más emberek ülnek azokban a pozíciókban, munkakörökben, amik szükségesek az ő előmeneteléhez. Úgyhogy ez mind...
1: De hát akkor, és most fognak engem elküldeni a hallgatók a búzsba, az gyakorlatilag akkor teljesen reális ez a fajta árazás, és elnézést a kifejezésért, hogyha tényleg leredukálok mindenkit humán erőforrásá, akkor gyakorlatilag ennek megvan a logikája, hogy így bérezik a szülés után a hölgyeket.
0: Így van, egyébként tehát ennek egy része az, hogy csökken a humán tőke, egy másik része nagyon erősen kötődik ahhoz, hogy a kisgyermekes anyáknak ugye megváltoznak a munkahelyjel, a munkakörrel kapcsolatos elvárásai, tehát ahelyett, hogy magas fizetésű munkaköröket keresnének, hajlandóak feladni a fizetésük egy részét azért, hogy flexibilis, rugalmas munkaidőben dolgozhassanak, azért, hogy akár távmunkában dolgozhassanak, tehát hogy a gyerek, tehát a család és a munka összeegyeztetését minél könnyebben meg tudják csinálni. Ugyanakkor mondjuk azt látni kell, hogy ha valaki távmunkában dolgozik, vagy részmunkaidőben dolgozik, akkor annak a nőnek jelentősen csökkennek az esélyei arra, hogy mondjuk a későbbiekben őt előléptetik. De akár az is lehet, hogy a nő szándékosan nem fogad el mondjuk egy vezetői pozícióba vagy való kinevezést, mert ott lehet, hogy mondjuk este 7-kor indulnak a megbeszélések, akár amit ő ugye nem szeretne kisgyerek mellett bevállalni. Úgyhogy ez az egész témakör, hogy hogyan csökken a nőknek a bére, ez két oldalú, tehát ennek egy része a nőknek a választása, másik része pedig a munkáltatóknak az beárazása tulajdonképpen.
1: Igen, igen.
0: Ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy azért kisgyerek esetében ugye nagyon sokszor lehet betegségből adódó távolítás.
1: Hát azért, ahogy nézem a diagramot, annak is megvan a logikája, ugye, hogy a kisgyereknél től a 6 évesig ugye megy fel a bérezés, vagy a relatív munkajövedelem, ahogy csökken ugye gyakorlatilag a problémás időszak, vagy ahogy tűnik el a problémás időszak, ugye a nagyon fiatal gyerekkortól.
0: Így van, így van. És egyébként azt látni kell, hogy nemzetközi összehasonlításban ugye ezt amit mi kiszámoltunk, ezt ilyen anyasági bérhátránynak nevezzük. Ez egy ilyen azzal kapcsolatos kifejezés, hogy mennyi költséget jelent tulajdonképpen a gyerekvállalás a nő számára, mennyi kiesett keresetet jelent. És hogyha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, akkor Magyarországon az mondjuk OECD viszonylatban az egyik legrosszabb a helyzet. Együtt vagyunk a sereghajtók között Csehországgal, Dél-Koreával, Mexikóval, Japánnal, ahol szintén nagyon magas a bérhátrány. És itt azért azt kell látni, hogy a például Magyarországon a nullától 2 éves gyereket nevelő anyáknak körülbelül 12%-a ment vissza dolgozni, még mondjuk OECD átlagban ez majdnem 40%. Uh-huh. Tehát nagyon hosszú ideig maradnak otthon a magyar anyák a gyerekkel, és ez vezet tulajdonképpen ahhoz nagy részt, hogy ennyire nagy bérlemaradást halmoznak fel, illetve hosszú távú munkaerőpiaci hátrányokat halmoznak fel.
2: Igen, ez, és ez egyik dolog hozza a másikat, ugye a foglalkoztatásban is ilyen számot látunk, ez a mínusz 31,6%, ami ugye nyilvánvalóan ráhatással van a későbbi éveire is, tehát itt a

0: akár olyan úgy is fel lehet fogni, mint hogyha újra kezdené a karrierjét, hogyha tudja egyáltalán, mert itt belekerül egy olyan spirálba, ami után már nagyon nehéz lesz munkaerőpiacra kerülni, és akkor itt már a 40 pluszosokról beszélünk, akiknek meg az életkoruk miatt van, vagy az életkoruk miatt szenvednek hátrányt, ez is kiderült az adatokból, ami arra enged következtetni, hogy az egésznek a struktúrájával van valami probléma. Tehát az, hogy mondjuk egy olyan választás elé vannak állítva a nők, hogy bevállalják ők ugye a gyermekvállalással együtt az összes ilyen problémát, miközben a férfiaknak nincs ez a kérdés feltéve, az egyik. A másik pedig az, hogy ha amennyiben pedig igen, és legyen így, mert nem csak Magyarországon fogy a népesség, hanem most a legfrissebb adatok szerint például Franciaországban is, ami óriási gazdasági problémákat jelent ott is, de hogyha ezt látjuk, és azt szeretnénk, hogy ne történjen ez meg, akkor valami másfajta támogatási struktúrát kéne kitalálni.
1: Illetve, hogyha már néztük az OECD rangsort, akkor az élboly az mit csinál jobban?
2: Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye erre is vannak nagyon, nagyon jó kutatások, és most, ami látszik, hogy azokban az országokban, ahol a legkönnyebben hangolják össze a nők a munkavállalást, illetve a gyerekvállalást, azokban az országokban magasabb a fertilitás, de ott is csökken a népesség. Tehát ugye azt mondják, hogy átlagosan egy nőnek 2,1 gyermeket kellene szülni élete során ahhoz, hogy a népesség stabilan ugyanannyi maradjon, és ez azért az összes európai országban jóval alacsonyabb, mint 2,1. Tehát ezt nem teljesítjük. Itt ugye azt fontos látni, hogy amikor egy magyar nő otthon marad a gyerek 3 éves koráig. Egyrészt itt ugye a családtámogatási rendszer nagyon erősen ebbe az irányba hat. Tehát 3 éves korig lehet ugye családtámogatásokat igénybe venni. 2 éves korig nagyon magas összegű családtámogatásokat lehet igénybe venni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy hova tenni a gyermeket a nő, hogyha vissza akarna menni dolgozni, 2025-ben Magyarországon 68 ezer bölcsődei férőhely volt, ez körülbelül a gyerekek 30%-ának elegendő, tehát ennyi nő tud visszamenni dolgozni, a többiek vagy nagymamához adják a gyermeket.
0: Ez
2: vagy,
0: pont felmerült
2: vagy
0: kérdésként egyébként az egyik hallgatónktól. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az egész struktúrát át kell gondolni, mert hiába gondolkozunk azon, hogy oké, támogassuk a családokat, támogassuk a gyermekvállalást, de hogyha az összes ilyen probléma ott van, akkor ez lényegében egy zsákutca lesz, tehát nem fogjuk tudni így csinálni.
2: Így van. Egyébként azt jól látni, hogy a kutatások szerint a gyereknek körülbelül 1-1,5 éves koráig jobb az, hogyha otthon van az édesanyjával, tehát akkor a pszichológiai, kognitív egyéb fejlődése jobban alakul, viszont 1-1,5 éves kora után nyugodtan beadható lenne jó minőségű intézménybe, tehát mondjuk bölcsödébe, óvodába. Tehát ezt a magyarországi 3 éves konszenzust, vagy itt 3 éves korig otthon kéne maradni gyerekkel, ezt nyugodtan le lehetne csökkenteni 1,5 évre. Ehhez nyilván az kellene, hogy egyrészt a bölcsödei férőhelyeket bővíteni még tovább. Tehát az elmúlt 10 évben nagyon sok bölcsödei férőhely létesült, így alakult ki ez a 30%-os lefedettség, több mint kétszeresére nőtt, azt hiszem, a bölcsödei lefedettség. Ezt még én mondjuk 50%-ot mondanék, hogy addig fel kellene tolni, ez borzasztó sok pénzre kerül, tehát ezt nyilván meg kell fontolni egy gazdaságpolitikának, hogy mi az, amire költ. Ugyanakkor volt egy másik nagyon fontos dolog az elmúlt 10 évben, amit megcsináltuk, hogy a gyed nem vész el, hogyha valaki elkezd dolgozni. Tehát a gyerek 1,5 éves korától vissza tud menni úgy az anya dolgozni, hogy jár neki a támogatás, nem veszíti el. Tehát ez egy hatalmas nagy pozitívum, egy nagyon jó lépés volt, mert tulajdonképpen a hazai gyerektámogatási rendszernek ezt a nagyon erős ellenösztönzőjét el elvette. Most már nem az a helyzet, hogyha két éves, mondjuk a gyerek másfél éve, két éves korába visszamegyek, akkor elesek valamilyen támogatástól, és még dolgozhatok is cserébe. És amit még lehetne egyébként csinálni, az az azon elgondolkodni, hogy az apákat hogy lehetne jobban bevonni ebbe a rendszerbe. Jelenleg Magyarországon 10 munkanap az apai gyerek szabadság. Ez azért mondjuk nem egy olyan hatalmas nagy idő. Mondjuk Spanyolországban 2025-ben bevezették, hogy mindkét szülőt külön-külön 19 hét fizetett szabadság illeti meg. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha az apa nem veszi igénybe az ő 19 hetét, akkor az elvész a család számára. Ez miért jó? Azért jó, mert a nő vissza tud menni dolgozni egy bizonyos idő után, viszont az apáknak is jó, mert az apa és a gyerek kötődés az ekkor tud kialakulni. Tehát az, hogy az apa a napi 8-10 akárhány órás munka után megjelenik otthon, és már arra sincs tulajdonképpen energiája, hogy fél órát foglalkozzon a gyerekkel, akkor nem fog az a minőségű kötődés kialakulni, ami a gyereknek fantasztikusan sokat segít a fejlődésében. Tehát igazából mindenkinek jó lenne, az anyáknak is jó lenne, a gyerekeknek is jó lenne, és az apáknak is jó lenne, hogyha ez az apa.
0: Hát igen, és mint mondtam, hogy az is nagyon fontos szerintem ennek a tovább gondolása és a munkaerőpiacon a további helyzete a nőknek, hogyha esetleg akár sikerül is visszajutni, de hogy jutnak vissza a munkaerőpiacra, mert szerintem itt ez a negatív görbe, amit lehetett látni a keresetekben és a foglalkoztatásban, ez nagyon erősen megjelentkezik ott, hogy utána nem tud olyan munkát vállalni, amit korábban vállalt. Úgyhogy nagyon sok hosszú távú hatásai vannak ennek.
1: Igen. Csaba írt nekünk Svédországból, ott 1 év a gyes, minimum 3 hónap kötelező az apuka számára, mégis a problémák hasonlóak az itthoni helyzethez. Tehát ez sem egy feltétlenül tökéletes megoldás.
2: Svédországban sokkal alacsonyabb az anyasági bérhátrány, és magasabb a fertilitási ráta, de egyetértek, hogy egyéni szinten nagyon sok hasonlóság lehet a magyar helyzettel Svédországban is.
0: Uh-huh. Közben írta a hallgató, hogy Franciaországban nem volt 30 éve népességcsökkenés, az sajnálatos módon el kell, hogy szomorítsam, mert a legfrissebb adatok szerint most lépték át először, és egy új problémával szembesül Franciaország, tehát népességcsökkenés is bekövetkezett, nem csak átlépték ezt a határt, ez pont a Bloombergen ment reggel a rádióban egy nagy riport róla, úgyhogy és közben ugye ugyanezek a problémákkal küzdenek. Nagyon szépen köszönjük, el lehet olvasni a teljes tanulmányt valahol?
2: El lehet olvasni, ugye a Telexen van egy nagyon jó zanzásított összefoglaló, és onnan át lehet menni a közgazdaság szemle cikk linkjére, ahol a teljes tanulmány elolvasható.
0: Oké, nagyon szépen köszönjük, és hogy jó témával fontos témával foglalkoztatok, ez a legjobb kifejezés
2: erre. Nagyon szépen köszönjük
1: viszontlátásra.
0: Szabó Morvai Ágnessel beszélgettünk, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársával, a Debrecen Egyetem oktatójával, az van a Telex cikknek a cím, hogy hiába öröm a gyerekvállalás, a munkaerőpiacon komoly ára van, itt lehet utána nézni.
3: Utasd, mi szépet hallgatsz?
4: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
9: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
10: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
11: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
12: Tűr?
13: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
12: Pedig a medve mindig azt csinálja.
13: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
14: Nem tudom.
13: Na, ezt képzeld el.
12: Elképzelni? Mi ebben élünk?
13: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot.
1: Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
14: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
14: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
15: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
16: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát akkor folytatjuk a Millás reggeli heti műsor folyamát, ezúttal a csütörtöki kötetet. Fűzzük le és kötjük bőrbe a ma gyümölcsnapot tartó és a műsor vezetéshez nagyon nehezen felkészülő Ács Gáborral, aki
4: mi az, hogy nagyon nehezen
16: rodeo mozdulatokat mutat be a székén.
4: Hamarabb ideértem, mint te, és
16: ez
4: alig
16: igaz,
4: vártam, hogy megjelent.
16: Nem használtad fel arra, amire lehetett volna.
4: Hát dehogy
16: valószínűleg
4: nem.
16: Azért, mert Ács Gabi bácsi ma gyümölcsnapot tart, ugyanis citromos minyomnyát le fogja öblíteni egy epres ivójoghurttal.
4: Te mindent észreveszel? Pedig igen. Ellugtam a monitor
16: hát ez
4: mögé.
16: Egy úgynevezett műsorelem.
4: De nem látható helyre pakoltam ki a portfóliómat. Na, azon morfondíroztam, hogy miért lett sárga helyett fehér a citromos minyom?
16: Jobban el lehet adni.
4: Gondolod?
16: Nekem... A tisztaság, az érintetlenség,
4: nekem sárga
16: a remény,
4: formájában.
16: Jelképe a fehér, és aki ezeket az érzéseket szeretné emésztő rendszerébe pumpálni, azoknak ajánlják ezt.
4: Lehet, hogy beszállítót váltott az aluljárós minyon árus. De meg fogom kérdezni. Ezek az apró dolgok engem izgatnak. Na mindegy. Majd nem mondom, hogy beszámolok az eredményről, mert senkit sem érdekel, de lehet, hogy rá fogok kérdezni. Na jó, ennyit szerintem a minyonról. Van fontosabb dolgunk.
16: Azt, hogy elolvassam, hogy 0636980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez talán már éledezik.
4: Fúj, én utálom a citromos menyont, és nagyon bosszantó, hogy fehér, mert azt hittem, hogy sima vaníliás tejszínes. Van, ahol két különböző menyon típus, és a sárga volt a citromos. Rendkívül fontos változásai, hogy most már a fehér megtévesztő módon citromos is tud lenni. Ez valóban így van. Na nézzük, Dékartás mennyit jött? 21 perc, 39 másodperc, az azt jelenti, még most sincs túlságosan iskola idei forgalom. Az egy jó idő. Zugló, Hermina mezőre, Göd irányából egy lámpással sikerült a Szerencs utcai lámpát abszolválni. Nem sokkal 6 óra után, most már ez valószínűleg egy kicsit több, de ha abból indulunk ki, hogy fél órája milyen volt a forgalom, akkor úgy tűnik, hogy ma sincsen nagyon nagy autó dömping, úgymond a bevezetőn.
16: Igen. Szeptember 3-a csütörtök van, tehát Hilda nevű hallgatóinknak nagyon boldog névnapot kívánunk természetesen, és nem árt, ha a születésnaposok tudják aztat, hogy 301-ben Krisztus után megalapult San Marino független városállama, amely azóta is sikerrel ellenáll ebben a tekintetben a történelem viharainak. Aztán 1138-ban II. Béla kiadott egy oklevelet Székesfehérváron. Ez volt az első írásos emlék Csepel faluról. Kérem szépen, 1138, úgyhogy küldjük szeretettel a Csepelről ingázóknak. Aztán 1189. a szeptember 3-án lépett trónra az oroszlán szívű, azaz első Richard angol király. A Westminsteri apátságba került a fejére a korona. Aztán 1783-ban megint csak szeptember 3-án Nagy-Britannia és 13 volt gyarmata. Párizsban békeszerződést írnak alá. A brit kormány elismerte az Egyesült Államok függetlenségét ezzel a gesztussal, és ezzel le is zárult az amerikai függetlenségi háború, kérem szépen, aki nem tudná. Aztán mi van még itt? Svédországban 1967 óta van jobboldali közlekedés. Az európai kontinensen utolsóként került erre sor, de megint csak szeptember 3-án. Aztán a Viking 2 landolt a Marson. Ezen a napon fotókat is küldött annak felszínére 1976-ban. Egészen pontosan. Úgyhogy hát ezek a legfontosabb események, ami a mai naphoz köthető események természetesen, és jönnek a születésnaposok, mint Eötvös József író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, emlékezzünk rá, jeles férfiú volt ő, 1813. szeptember 3-án született. Aztán az első felhőkarcolók tervezője, kvízműsorokban szóró kérdés, hiszen őt úgy hívják, hogy Louis Sullivan, amerikai műépítés, a modernizmus atya, 1856-ban látta meg a napvilágot. Micsoda véletlen, hogy ma lesz futómű rovatunk pont Ferdinand Porsche, német autótervező és gyáros születése napján. Ő 1875. szeptember 3-án sírt fel édes anyja karjaiba. A kérdés persze, Várkonyi kollega éppen érinti-e a bizony nem könnyű időket élő gyártónak a mindennapjait.
4: Hát múlt héten pont volt szó róluk, lehet, hogy most nem lesz. A Trauner Sándor neve neked ismerős volt?
16: Nem.
4: Pedig magyar származású Oscar-díjas díszlettervező ő, aki a Legény lakás című film látványterveiért kapta a díjat. Ő 1906-ban született, amúgy festőművész, francia festőművész, magyar származású, és 93-ban hunyt el.
16: Aztán itt van Irene Papas, görög színésznő, 1929. szeptember 3-án született, de 2022 óta nincs velünk. Ő a Zorba a görög című 1964-es filmben robbant be a köztudatban. Babarczi László, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színházrendező, színigazgató, egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész, és ma ünnepelni a születésnapját, 1941-ben született ugyanis. Aztán élvezhetjük Görbe Nóra színművésznő művészetét, hiszen a közszolgálati média orba szájba elkezdte ismételni a Linda című sorozatot, amelyben feledhetetlen alakítással és feledhetetlen hangképzéssel véteti észre magát. Gondolok itt a Harci kiáltására.
4: Sejtettem.
16: Igen. És aztán itt van Charlie Sheen, Golden Globe díjas amerikai színész 1965-ből, a Szakasz, a Nagy durranás, és természetesen Két férfi meg egy kicsi című sorozatnak az egyik oszlopa és ikonikus szereplője Charlie Sheen, de szerintem őt nem is kell bemutatni.
4: Gézunak üzenném, hogy volt már. A mai hajkúja, azt már a héten valamikor mi? Beolvastuk, úgyhogy újat kérünk, úgyhogy most nem mondom el még egyszer.
16: Tényleg?
4: Elhibázta az adagológép, vagy nem tudom, úgyhogy ez már felhasznált hajkú érkezett Gézutól, úgyhogy kérünk szépen egy másikat.
16: De akkor most ezt nem láttam jönni. Ezzel most teljesen...
4: De ezzel hogy lehetett ennyire meglepni?
16: Most komolyan le akarja nyomni a torkunkon, hogy ja, már korábban...
4: Hogy te ezzel felháborodtál?
16: De haragudj, ez felháborító, de tényleg.
4: Oké.
16: Hát ezt gondoljuk azért újra. Azért, mert a Görbe Nóra sorozatát, a Lindát ismétlik, azért hajkukat már legalább ne ismételjünk.
4: Ja, hát
16: nagyon helyes döntés hoztál egyébként.
4: Porszem került a gépezetbe, előfordul a jobb.
16: Azt hiszik, hogy nem figyelünk.
4: Résen vagyunk. Megjegyezzük az összeset, mindenre odafigyelünk, ez a lényeg.
16: Na, és akkor az első mai zeneszám mindenkinek, aki szereti.

0: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük akkor a sajtótermékek, miből élnek ma reggel. Kérem szépen. Azt mondja, hogy hát akkor nyúljunk a legbiztosabbhoz, mivel indítja a napot a portfólió ma reggel, csak természetesen
3: akkor mondom, mert azt én is
2: két grafikont mutatnak.
3: Na és mi van
2: ez a cím? Hát honnan tudjam, te futottad el?
3: Te dobtad fel a labdát. Szóval a hozamemelkedésről, ami most a legnagyobb sztori a világban, és őszintén sokan aggódnak, ami az állampapírpiacokon folyik, tehát elég nagy mértékű és gyors az árfolyamoknak az esése, vagyis a hozamoknak az emelkedése. A két grafikon, amire Beke Kalcsi a portfóliós cikkben utal, az egyik az az, hogy tényleg egy jelentős korrekció van a magyar kötvényeknél is, tehát az 5%-ig belső 10 éves hozam, az fölpattant. Ugye a magyar kötvényeket érdemes teljesen elválasztani. Magyarország egy speckó történet volt, tehát volt két-két és fél hónap, nagyjából a választások előtti időszaktól, amikor a közvéleménykutatások már jelezték a egyértelműen a változást. Az utána következő néhány hétig, amikor kiderült, hogy teljes változás van, kétharmados kormányzás, és átárazták a magyar kötvényeket, és a világban már akkor is fölfele tartottak a hozamok, de egy külön ezzel szembe menő magyar történetet láttunk, úgyhogy ezért van az, hogy is erről szól ez a két grafikon, hogy a jelentős a visszapattanás a magyar hozamokban is, de hogyha egy tágabb képet nézünk, egy másik grafikontól az idei teljesítményekre, ha rápillantunk például, akkor azért az látszik, hogy ebben a vészterhes környezetben a magyar piac a legjobbak között van, sőt, tehát egyszerűen a legjobb, mert nálunk volt ez a választáshoz és nagy politikai változáshoz kapcsolódó átárazódás. Úgyhogy ez a lényeg a cikknek, viszont ebből az is jól látszik, hogy már elcsépelté vált egyébként piszkosul, de akkor még egyszer elsütöm, tehát a mézes heteknek vége, most már az elmúlt hónapban,
2: ezt
3: az elmúlt
2: mutatja a forint
3: másfél hónapban azért most már nincsen felülteljesítés a magyar kötvényeknél és a forintnál sem, hanem mozog szépen a külpiaci tendenciákkal együtt, sőt, a forintnál azt többen észrevételezték, hogy már egy kissé alul teljesítővé is tudott válni. Túl vagyunk az átárazódáson, meg az örömön a rendszerváltáson. Most már az sokkal többet számít rövid távon a forintnál is, hogy energiafüggő ország vagyunk, és amikor éppen elszállóban vannak az energiaárak, akkor az mondjuk a magyar költségvetésnek tesz be a legjobban. Tehát most már voltak abszolút alul teljesítős napok. Tegnap a forint megprintelte a 370-es szintet, ez gyakorlatilag a választás óta nem látott mélység környék. Úgyhogy erre tényleg érdemes odafigyelni.
2: A legfejlettebb településekről közöl egy cikket a Telex, mert hogy az Egyensúly Intézet nézi ezt egy település index formájában. Két tényező kell a fejlődéshez: minél magasabb diplomások aránya a lakosságon belül, annál jobban fejlődik egy település, a második legfontosabb tényező pedig, hogy közel legyen a fővároshoz, és kulcsfontosság a diplomás lakosság helyben tartása, vagy odavonzása, ha egy település hosszú távon nagy fejlődési pályát szeretne befutni. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztika és özletek központként működő 5. kerület van az első helyen, amely nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő város rész is lett. Ezután jön Terézváros, a 6. kerület, a 3. helyen pedig a történelmi hagyományokban és presztízs beruházásokban is bővelkedő első kerület végzett, kérem. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár lett az első, erős ipari bázisának köszönhetően. Aztán a 3.-ról a 2. helyre ugrott Veszprém gazdasági és kulturális erősödése miatt, a korábban 2. helyen végző Eger pedig a 3. helyre csúszott vissza. Nagyot változott a nagyvárosok fejlődési dinamikája, Miskolc van az első helyen, megelőzve a szintén nagy fejlődést felmutató Pécset és Debrecent, a többit azt tessék elolvasni, kérem szépen, vagy az Egyensúly Intézet honlapján, vagy a Telexen.
3: András bátyám, köszönöm a tippet a Sánta őzre, írja neked egy hallgató. Érdemes volt megrendelni a szabadság alatti nagyregények közé. Mit szólsz hozzá?
2: Hát én örülök, ha segíthetek. A Sánta Őz, a Sioux indián sámány, Richard Erdős és a fent nevezett indián sámánnak a közös kötete, és kicsit más megvilágításba helyezi világunkat, akkor még egy kis kettcsinálást ott tegyek mellé.
3: András bátyám, segíts nekem.
2: Már nem lapszemlézünk?
3: De lapszemlézünk, csak nem értem a címét. Vagy hát van egy sejtésem, de nem vagyok motoros szakértő. Mi az a nyélgáz?
2: Te honnan tudjam? Én sem vagyok motoros szakértő. Egy biztos nem lesz magyar futam.
3: Igen.
2: Kérem szépen megint egy darabig. Hosszú ideje küzdünk ezzel a MotoGP, nem MotoGP, és aztán végül megint lett ilyen futamunk Balatonkajáron, vagy valahol így, Balaton Főkajáron. Hivatalosan magántőkéből épült, de aztán kiderült, hogy a tulajdonosi háttér homályos, üzleti és pénzügyi hálózat áll mögötte. Hanót Nissan izraeli üzletember, korábbi autóversenyző a kulcsfigurája ennek, a G7 cikkezik erről, és hát kiderül, hogy hát nem lesz ilyen MotoGP futam Balaton Főkajáron, mert hogy ma masszív állami részvétel kellett hozzá, ezt megvonják, és az érintett állami céget fel is számolják mindezek tekintetében.
3: Igen, szóval ez a cikk ez végigveszi a MotoGP történetét, mármint a magyar, mennyit költöttünk rá, iszonyat sokat, és úgy tűnik, hogy semmi eredménye, tehát egy ordas bukónak tűnik az egész, szóval a MotoGP történet, viszont az is szerepel a cikkben, hogy még nem biztos, hogy vége van, és azt kicsit nem értem, hogy ha állami támogatás nincs, akkor viszont a Hungaroring bejelentkezett, hogy ők folytatnák 28-tól, hogy akkor ez most így, hogy mindegy, ez egy újabb kérdés, ami fölmerül. Minden esetre az eddigiek alapján azért ez nem egy jó móka már, mint adófizetői szemszögből. Gondoltam, hogy a nyílgáz az valami olyasmi lehet, hogy a motorosok húzzák vagy a kezükkel adják a padlógázt, ami a csövön kifér, igen.
2: Igen.
3: Oké, köszönjük. Ez a cikknek a címe egyébként, azért idéztük, szóval, hogyha valaki keresi, amit szemléztünk, nyélgázzal égettek el 10 milliárdot, aztán jött a nagy állami bukás a motorsportban, ez tehát a G7.
2: 1063 méterre és 59 centiméterre szállt Mónus József íjásznak a nyílvesszeje, és ezzel megdöntötte a 30 éve fennálló világrekordot íjász távlövésben a hagyományőrző körökben, csak farkasként emlegetett íjászunk, úgyhogy ezt is ide ollozom, ez igazán megsüvegelendő teljesítmény. Gondoljunk már bele, hogy 1063 méterre ellőni, nem is látsz el 1063 méterre. Na mindegy, ez Egyesült Államokban dölt meg a rekord.
3: Az a baj, hogy mindig minden ilyen hasonló hírnél a minden idők legnagyobb sportriporteri elszólása jut eszembe.
2: Messzire száll, értem.
3: Messzire tudom. Száll a fingereje, igen. Nem hiszem, hogy ennél jobbat valaki el tud mondani véletlenül a tévében.
2: Na, hát akkor szerintem ússzunk rá a tőzsde hírekre.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Tanult kollégám.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Ez ma nekem nem jön össze, tehát tanult kollégám rávilágított arra, hogy printelt a 370 forintot is az euróval szemben nemzeti fizető eszközünk árfolyama. Kicsit megnyugodtak a kedélyek, 367 forint 80 fillér környékén van ma a bankközi deviza piacon, de hát még korai az óra. A dollár pedig 317 forint 10 fillér környékén van. Egyébként a budapesti értéktőzsdén nem volt jó hangulat, kifejezetten rossz volt, 1,24%-os mínusz hozott össze a BUX. Persze, hiszen minden vezető papír gyengélkedett. Elég komolyat esett például a Richter 2,36%-ot 12.800 forintig, aztán 1,9%-ot bukott az értékéből a MOL 4.990 forintig esett vissza, illetve a Telekom OTP páros 0,6%-os mínuszt hozott össze, az OTP 44.380, a Telekom pedig 2562 forintig ment vissza. A vezető négyes mögé, de jóval lemaradva mögöttük, a Forágyi volt az ötödik legforgalmasabb papír, annak viszont nem volt rossz napja, 3,8% fölötti pluszt hozott össze a részvény. Hát ott volt hír is, mert hogy majd összefognak és együtt működnek a Starlinkkel, a mobilos ugye távközlési szolgáltatóval, gondolom ezért vették meg a sztorit a befektetők. Eközben külföldön?
3: Külföldön javult a hangulat az elmúlt napokban, azért elég kedvezőtlen hírek érkeztek a kötvénypiacok mellett a tőzsdéről is. Ez megfordult, tehát az újabb nagy kötvénypiaci mélypontok, vagy hát hozamokban csúcsok után volt egy kis korrekció, és nagyjából ez volt megfigyelhető a részvénypiacokon is. Amerikában három mínuszos nap után tegnap már emelkedtek kissé az indexek, mindhárom index fölfelé tartott. Noha az olajár az kitartóan magasan ragadt. Tök érdekes, hogy a Fedes tisztségviselők elkezdték magyarázni, hogy hát az infláció, ami az egyik fő para a kötvény piaci problémáknak a hátterében, az azért nem gond, mert túl jó szerepel a gazdaság, és az okok közül érdemes kiemelni azt, ami miatt a legkevésbé kell aggódni, tehát hogyha a fantasztikusan működő gazdaság és a növekedés hajtja az inflációt, az nem olyan nagy probléma, úgyhogy próbálják minden verbális eszközzel azért kézben tartani a folyamatokat. Japánban valószínűleg interveniáltak, és ott is egy hirtelen és gyors hozamcsökkenés következett be, illetve a jen árfolyama is visszapattant, és a dollár jen egy hetes mélypontra került, vagyis a nagy japán mélypontokról volt egy korrekció. Úgyhogy minden piacon gyakorlatilag az előző napokkéval ellentétes és kedvezőbb folyamatok játszottak le, vagy hát következtek be a tegnapi napon, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a folytatás. Ez volt most a kis föllélegzés, és utána visszatér a rossz hangulat, vagy akkor most már a lokális mélypontokon túljutott a kötvénypiac.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: No, kérem szépen, hát akkor várjuk hírolvasó kollégínánkat a fedélzetre, aki kicentízi érkezését, de Zoller Andreának hívják, ezt már sikerült beazonosítanom.
3: Madonna vajon tud arról, hogy ez az öt nevű banda megmerényelte a zenéjét?
2: Ízlések und pofonok.
3: Vannak, akik a gyakorlatilag, ha van egy dal, amit szeretnek, bármilyen feldolgozás születik belőle, vagy újraértelmezés, akkor csak fújtatni tudnak rá. Úgyhogy,
2: így van.
3: De no, mondom, ők szerintem egy kis csoport, van, akinek nyilván ízlések és pofonok vagy tetszik, vagy nem, de az szinte biztos, hogy minden feldolgozásnál jön két-három negatív észrevétel, és elsősorban kiderül, hogy olyanoktól, akik az eredetit nagyon szeretik, és elleneznek minden hozzányúlást, vagy újra értelmezést. Na, minden esetre érdekes. Itt van Czoller Andi, vidám és jókedvű, mint mindig.
5: Jaj, de aranyosak vagytok, hoztatok nekem reggel.
3: Melyikre gondolsz?
5: A minyonra.
3: Te is azt nézted
2: ha
3: ki.
2: Ha tudnám, hogy mit szeretsz reggelizni, mert ez hölgyeknél azért életveszélyes rákorcsolyázni arra, hogy hoztam. Hidegen?
3: Reggelire is?
2: Igen.
5: Bármikor, az nagyon finom.
2: Van otthon egy páncélosom, azt majd akkor egyszer behozom.
5: Köszi.
2: Nem, csülök nincs benne, de pacal az van.
5: Szeretem.
2: Itt óriási mikroközösség kezd épülni szerkesztőségünkbe a pacalrajongókból, az nem tudom, feltűnt-e bárkinek, de az egyfőre jutó pacalfogyasztás nálunk a legmagasabb.
3: Akkor csak én maradtam ki ebből a körből?
5: A tédet is megesszük.
2: Így jó. Van. Nem tudom, hogy még... Szerintem a Gede se annyira nagy rajongója, de...
3: Az Ede viszont igen.
2: Az Ede viszont
3: az biztos, igen.
2: Apropó, derégettem pacalt.
5: Hát ez az.
2: Igen.
5: Hát jó, hát nyáron abban az 50 fokban az ember nem állt neki pacalt főzni azért, nem?
2: Dehogy nem, hát ez a bográcsos étel.
5: Hát akkor... hány órán keresztül?
2: Hát,
5: te is berakod mosógépbe, mielőtt megfőzöd?
2: Nem. Micsoda? Jézusom!
5: Nincs meg?
2: Nincs.
5: mert hát természetesen mosószer nélkül, ha elindítod, azért az igen. sokat dob a szerkezetén. Bocsánat.
3: Egy köszöntésről ne feledkezzünk el.
2: Hát ne feledkezzünk el. Hajrá,
3: ma 11 éves Milán fiamat, nem a fiát, a hallgatónak köszöntjük. Sajó is üdvözli. Ez a lényeg. Ez a, ezt az ünnepet.
2: Bárki küldjük, legyen is, küldjük. Sajó.
3: Így van, így
2: valamint,
3: van. Szóval boldog szülinapot Milánnak.
2: De azt is felolvasott, ha valaki azt írja, hogy hülye postás.
3: Nyilván szűröm.
2: Na jó van azért, akkor megnyugtottál. Na jöjjenek akkor Czoller Andi hírei. Fogadjátok szeretettel, és éljen a ma 11 éves Milán.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Nem fér el a targonca a raklapoktól!
7: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
8: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
1: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
9: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
1: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozóhelyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Beleerik szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
10: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlés utcai felüljárótól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tél utcánál. Megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak vízvezetékjavítás miatt. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Németh Luca, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Jön a dinamikus tarifa az MVM-nél. 3 milliárdos azbeszt mentesítési alapot indít a kormány. Németországban támadások érték a kritikus infrastruktúrát. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást. Megerősödik a szél. Délután 29 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Idén várhatóan nem lesz nyugdíjprémium. A pénzügyminiszter hét elején benyújtott törvénymódosítása szerint kikerült a 2026-os költségvetési törvényből az a 24,3 milliárd forint, amit az előző kormány különített el nyugdíjprémium céltartalék címmel. Sőt, a nyugdíjasok várhatóan nem csak a prémiumtól esnek el, hanem a nyugdíjkorrekciótól is, mivel az infláció jóval kedvezőbben alakul idén a vártnál. Új áramtarifa jön az MVM-nél, szeptember 1-e óta önkéntes alapon lehet igényelni az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfeleknek a dinamikus tarifaként ismert D árszabást. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfelek a nagyobb fogyasztású berendezéseiket, a működését tudatosan azokra az időszakokra időzítsék, amikor több villamos energia áll rendelkezésre, így kedvezőbbek a piaci árak is. Azbeszt mentesítési alapot indít a kormány, 3 milliárd forint a keret, az önkormányzatok folyamatosan pályázhatnak, és magántulajdonú ingatlanok tisztítására is lehet támogatást igényelni. A pályázat feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, és negyedévente jelentést kell készítenie a szennyezés felszámolásáról. Sikertelen menekítés és mentés esetén pedig vissza kell fizetni a kapott összeget. Még az év elején derült ki, hogy Nyugat-Magyarországra is került az osztrák kőbányákból, az azbesztet tartalmazó kőzuzzalékból, és elsősorban utakat, közterületeket borítottak vele. Közben az is kiderült, hogy mégsem azbeszttel szennyezett az a kőzet, amely Nagykanizsán a Széchenyi teret borítja. Mint kiderült, a laboratóriumban összecserélték egy olyan mintával, ami nincs kint a város közterületein, így nem jelent veszélyt. A város polgármestere bejelentette, hogy hamarosan ismét lehet majd a téren parkolni. Németországban terrorizmus gyanúja miatt indult eljárás, miután az ország több pontján is támadások érték a kritikus infrastruktúrákat. Berlin szerint a történtek egyértelműen az orosz hibrid hadviselés mintájába illeszkednek, bár Moszkva következetesen tagadja a vádokat. A nyomozás középpontjában egy kelet-németországi incidens áll. Kedden több házi készítésű bombát találtak a Prielaki alállomásnál. Ezzel párhuzamosan az ország nyugati felén, a Köln melletti Berghainben is szándékos rongálás nyomaira bukkantak. Itt elektromos kábeleket vágtak el, amit a hatóságok szintén szabotásként kezelnek. A német belügyminiszter jelezte, egyértelműen az orosz titkos szolgálatok művelete volt az augusztus elején a lipcsei repülőteren talált robbanó anyaggal felszerelt drón.
15: Időjárás a Rádiókafén.
5: Változóan felhős napos idő lesz, csapadék nem valószínű, megélénkül néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
15: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
15: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra, 9-es perckor gördül tovább a Millás reggeli műsor folyama 2026. szeptember 3-án itt a Rádió Cafén Ács Gabi bácsival, aki az ivó joghurtot ugyan elpusztította, és ezzel kvázi ékítette is a mai öltözékét, de a citromos migyon egyelőre magára hagyatottan várakozik, elérhetetlen távolságra a fent nevezett kollégánktól.
6: Hát nem véletlenül.
5: Biztos szándékosan.
6: Hát ez pontosan így van. Mihálovics András üdvözölt engem, illetve a kedves hallgatókat. Én pedig kicsit későn jöttem rá arra a technológiai problémára, hogyha az ivójoghurtra is uniós előírás miatt leszedhetetlen kupakot szerelnek, akkor az abban felgyűlő matéria az képes más úton, módon közlekedni, mint amit az ember a szája felé kijelölt volna. Így aztán olyan helyekre is eljut, ahova mondjuk nem terveztem alapesetben, de ennek a felismeréséhez is kellett jó néhány másodperc, de ez már, az már késő volt.
5: Én értem azt, hogy a kupakok szana széjjel szórva önálló életet, és ezzel több száz éves önálló lebomlást idéztek elő, és egy huszárvágással Bruxelles helyére tette a dolgokat, de nekem sérülést is okozott az ilyen kupak, amikor üvegből próbáltam inni, és az orrom alsó felébe beleakadt ez a hirtelen mozdulat után, és lehorzsolta itt nem is olyan régen. Akkor emlegettem a brüsszeli döntéshozókat, és természetesen nem pozitív kontakt textusba. Az is marha jó, amikor iszol, és hirtelen megfordul a kupak, és így begördül a szád elé. Tehát én is többszörre ittam már magam.
6: Én összességében megértem, és helyeslem ezt a döntést, de kellemetlen perceket, tehát meg vicces szituációkat is
5: megoldás.
6: Lehet vele.
5: Nem tudom,
6: a legmókásabb az, amikor nyilván már megszokod.
5: Nyilván sportkupakból joghurtot nehéz inni, például. Tehát, hogy
6: megszokod, és amikor valahol nem EU-ban jársz, és elszáll a kezedben, és nincs kupakod, mert valahogy olyan helyre került, hogy nem is találtam meg erdőben, meg ilyesmi, az egy másik eset. Amikor úgy megszokott, hogy működik, aztán utána mégsem úgy működik. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan írták, hogy örülnek az R.E.M.-nek. Eszembe jutott a 90, hát egyik nagy koncertélményem lehetett volna, amikor magyar Prágában játszott a zenekar, és magyar irodák szerveztek buszokat. És életem először is utoljára egy busznyi azonos zenekarért rajongó emberrel ültünk bezárva sok-sok órát, ahol az adott zenekarnak a dalai mentek, és iszonyat jó hangulat volt. Így sikerült Prágáig eljutni, majd megfelelő hangolódás után kiderült, hogy betegség miatt elmarad a koncert, úgyhogy az egyetlen ilyen élményem az így ért véget. Visszafele már inkább melankolikus,

0: számokat hallgattunk, mert más nem maradt, de azért nagy élmény, meg hát legalább sikerült pótolni. Egyébként, ha jól rémlik, akkor a zenekar frontemberének most van szóló albuma, de arról szó nincs. Az egyetlen a zenekar, akiről azt gondol, mindenki összeáll egyszer. Ők nem, ők tartják magukat ahhoz, hogy ők abba hagyták, feloszlottak, és néha-néha valami jótékonysági eseményre elmennek együtt, de hogy nincs közös zenélés. Amit én egyébként nyilván sajnálok.
1: Nagyon helytelenítem azt a mentalitást, aki azt mondja, hogy meg lehet oldani a kupak gétet, hogyha letéped a kupakot. Nem ez a megoldás. Nem ez a megoldás, mert pont azt, tehát a környezetvédőnek is kell lenni, de meg kell őriznünk tiszta ruhánkat is például, meg fizikai egészségünket is.
0: Hát így valami az, olyan megoldás. Igen, tehát így az ivójoghurt kiborulásmentes szájba juttatásához lehet, hogy valami új módszert kell kitaláljak, ezen még dolgozni kell, hát hallgatók írják, hogy itt ez tényleg
1: valaki ír valami olyasmit, hogy meg kell csavarni, vagy mit?
0: Hát van? nem tudom.
1: Hát nézed meg.
0: Rég itt a mi ivójoghurtot, én most szembesültem ezzel a
1: nézed
0: problémával.
1: Meg a hallgatói üzenet. Között ott lesz az.
0: Melyikre gondolsz?
1: Hát nem ott, nem tudom. Te kezeled ezt.
0: Hát csak én nem
1: miért,
0: láttam.
1: Miért megy minden ilyen nyögvenyelős? Mert
0: monológban voltam, és nem láttam a pop-up ablakot, és most a sok üzenet között elveszett, de úgyhogy most nem fogom megkeresni, majd megkeresem a következő rovat végére, mit szólsz hozzá.
1: Megjött a megoldás, le kell nyalni a kupakot.
0: Hát az a helyzet, hogy az csak... Hát, kinyalni lehet már, bocsánat, mert hogy a kupak formája miatt, ha kívülről te nyugodtan a belsején megmaradó és az állaga miatt nem annyira folyékony cucc miatt kicsit más módszereket kell alkalmazni. Na, de lépjünk túl ezen a problematikán szerintem.
1: Nehéz lesz.
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: De csak azért hagyjuk ezt a problémát egy pillanatra, mert hogy egy másik problémára kell rá pattanunk, ez a tömegközlekedési megállókban történő dohányzás. Kérem szépen, elege lett a illetékeseknek abból, hogy valaki eztnek eszébe sem jut
0: betartani
1: ezt a szabályt.
0: Elkezdtek vadul büntetni.
1: Úgyhogy aki ebben illetékes, az legyen kedves szabálykövetévé válni. Azt mondja, hogy a fővárosi közterület felügyelők 2026 első fél évében 8-szor annyi esetben bírságoltak megállóban dohányzókat, mint tavaly egész évben. 578 szabálytalankodók vontak felelősségre, a kiszabott bírságok összértéke pedig meghaladta 4,6 millió forintot. Kérem szépen, a HVG szúrta ki ezt a statisztikát. Egyébként a legfeljebb 30 ezer forintos helyszíni bírsággal lehet sújtani a szabályszegőket, az átlagos tétel jelenleg 8 ezer forint. Az viszont elég drága ár, vagy elég magas ár egy szál cigarettáért. Na!
0: Évi felveti, hogy az ital pohárba történő dekantálásra esetleg orvosolná a problémát, de az a helyzet, hogyha az uniónak ennyire fontos a környezetvédelem, hogy ezt a kupakos megoldást rámerőlteti, én szeretném a vízspórolást elősegíteni azzal, hogy nem mosogatok, beleragadt, oda szutykosodott.
1: Bizony, ráadásul ugye vegyszert is kell használni,
0: hogy feleslegesen, hogy
1: megfelelően kijöjjön.
0: Igen. Nem, inkább a jó, megfelelő technikát
1: te
0: próbálom elsajátítani.
1: Te ivójoghurtozzál, én fővárosozok. Kérlek szépen, kiderült, hogy létszámstopp lesz a fővárosi önkormányzatnál, hatalmas bajban van a helyhatóság, egészen pontosan ezt Karácsony Gergely erősítette meg, vagyis hát a főpolgármesteri hivatal sajtóosztálya az Indexnek, hogy szeptember 1-től csak főpolgármesteri engedéllyel lehet új kötelezettségeket vállalni, visszavonásig létszámstopp is érvényben van. A főváros anyagi helyzetével magyarázzák a lépést, ugyanis a következő hetekben 110 milliárd forintnyi hitelt kellene visszafizetni, és az alkalmazottak is díjat is kifizetni, ugyanakkor utóbbi biztosított, azért hozták meg ezeket a döntéseket, hogy a rendelkezésre álljon az az összeg, ami a fizetésekre kell. A Magyar Hang cikkezik erről.
0: Hát ha már ezt a feladatot osztottad nekem, hogy nem vehetek részt a Budapest híreknek az ismertetésében, hanem a kupak nyalási technikákra kell koncentrálnom, akkor egy jó barátom hívja fel a figyelmet a veszélyeire, mert a kibontás után ott maradó recék és ilyen...
1: Jártam én is így.
0: Igen. Jó, akkor jogos. Ezt is ismered, de most már, de egy hírt azért szeretnék még, egy jó hírt ide tenni. A jó hír az, hogy helyreáll a menetrend a Budapest-Győr vonalon, ugyanis váltóhiba volt Bicskén, és leállt a forgalom. És úgy tűnik, hogy mire odaértek a pótlóbuszok, addigra elkezdett helyreállni a forgalom, de hogy ez mikor lesz menetrend szerinti forgalom, azt nem tudom. Tegnap Szegeden volt hasonló, ott valami baleset miatt, de ott úgy gajra ment a váltó, hogy napokig nincsen közlekedés. Megnéztem, hogy a miniszter erről mit értekezik, de semmit. A 28. örömittas poszt a tisztaújvárosi újranyitásról, meg a hatalmas népünnepé az mindent visz, úgyhogy a problémákra ott nem marad energia az arról való kommunikációra.
1: Nem tudom, hogy jártatok-e a Józsefváros környékén mostanában, vagy a József körúton, bocsánat, elkészült a Nagy körút jövendőbeli forgalmi rendjét tesztelő útszakasz. A kerékpársávok lekerültek a járdáról, az új parkoló járművekkel védett sávkiosztás pedig a közlekedők számára biztonságosabb környezetet teremt. A teszt időszak gyakorlati tapasztalatait a körült 2029-re várható teljes körű átépítése során fogják hasznosítani. Ezt a főváros önkormányzat lapja, az Én Budapestem szúrta ki. És vannak kijelölt rakodóhelyek az áruszállítóknak és új mobipontok, illetve a kereszteződések előtt megszüntették a parkolóhelyeket a jobb beláthatóság érdekében. 30 millió forintba került ez az új beruházás, és a főváros Vision Zero programjához illeszkedik, amelynek alapelve a halálos és súlyos közlekedési balesetek felszámolása. Én jártam arra, nagyon belassult tőle a közlekedés, ez biztos. Majd meglátjuk, hogyha az egész körúttal ezt akarják csinálni, akkor nagyon jó kérdés, hogy milyen lesz. Na, mi van a kupakkal?
0: Ez úgy tűnik, hogy ez az egész problematika csak az alkalmi felhasználókat érinti, tehát aki már pro és gyakran iszik ilyesmit, az már ollóval a kezében vagy a zsebében mászkál, és azonnal eltávolítja a kupakot, és akkor rutinszerűen mennek már ezek a dolgok, tehát hogyha valakinek megvannak az első tapasztalat, és többször is iszik ilyenből, akkor ez lehet a tartós megoldás. Köszönjük szépen!
1: Ha már kupak, akkor palack visszaváltás is. Óriási szereptévesztésben van a MOHU, mondta a főpolgármesteri hivatal főigazgatója, miután a Telex megkereste, hogy a MOHU felvetette, hogy ki lehetne vezetni a készpénzt a palack visszaváltásból. Ez azt jelenti, hogy az eddigiekhez képest a palackok után kapott utalványt nem lehetne készpénzre váltani, csak levásárolni, az összeg számára kérni, vagy eladományozni. Azt mondta, hogy meghívták a MOHU-t a szükséges munkacsoport ülésére, a cég azonban szerinte valós megoldás helyett társadalompolitikai víziót mutatott be, ami nem érti, hogy mit oldana meg. A készpénz használat kivezetése ráadásul eredetileg nem is az ő ötlete volt, hanem Rózsa András 14. kerületi polgármesterét. Ez utóbbit egyébként a MOHU sajtóosztály is megerősítette. Jobb egyébként a készpénz használat biztosít jogszabályi előírás biztosítja, javaslatot fognak tenni ennek módosítására. Kis Ambrus szerint azonban, ha ennek megfelelően változtatnánk meg a jogszabályt, annyit érnének el, hogy az utalványok eladásával egy másodlagos piacot hoznának létre. Na, hát úgyhogy ez sem egy egyszerű kérdés. Na, valami?
0: Szerintem lezártuk a témát. Tovább.
1: Nincs több. Nekem annyi fővárosi hírem van, hogy még nyugodtan kupakozhatsz itt nekem.
0: De van más dolgunk is.
1: Jó.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Kérem szépen, látjuk a költségvetés számait, és hát főleg ugye a módosított 2025-ös költségvetés számait, és brutális nagy költségvetési hiány van. Miközben ugye az új kormány azt ígérte, hogy esetleg hát 2030 környékére euróval fogunk fizetni, vagy megteremtjük a feltételeit helyesebben annak, hogy euróval fizethessünk belátható időn belül. Ilyenkor a politikának lehet, hogy elgondolkoznak a döntéshozói arról, hogy hát ez így tartható-e most, hogy ennyi gond és baj van. Na hát akkor ezt nézzük meg, és fejtsük meg ezt a matekot. Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, aki egy remek írást készített erről a ellentmondásról. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: No, hát van egy ilyen kegyelmi állapot, aminek ugye úgy tűnik, hogy lassacskán vége, tekintve, hogy tegnap 370 forint környékére ugrottunk az euróval szemben. Jön, nem túl jó költségvetési adatok jönnek 2025-ről. Egyre kockázatosabb politikai szempontból egy feszes menetrendet kreálni az euró bevezetése érdekében, nem?
3: Sok mindent kérdeztél, egyszerűen mondom gyorsan, hogy mi erről a gondolatom. Ugye mondtad, hogy lassan talán véget ér a kegyelmi állapot, ez szerintem igaz, de a mostani mozgásokban, tehát például a kötvénypiac nagy hozamemelkedésében és a forint gyengülésében szerintünk még nem ez van. A jó hír az, hogy ebből a szempontból még mindig az van, hogy a kötvénypiacon még mindig nagyon jól nézünk ki. Az általános nagy fejlett piaci és feltörekvő piaci hozamemelkedéshez képest a magyar hozamemelkedés még nem is sok. És bár a forintban valóban volt egy erősebb felszúrás, és az utóbbi néhány napban inkább mi jobban gyengültünk, mint a régió, de azért összességében egy nagyon nagy erősödés után ennyi azt gondolom, hogy belefér. Tehát még a kegyelmi állapotnak nincsen vége, vége majd októberben lehet, ugye, és erre céloztál te is, hogy októberben jön ki az a terve a kormányzatnak, hogy pontosan mit is tervez ezzel a költségvetéssel. Ugye itt megint érdemes két részre szedni a dolgot, az idei évben 7,5% GDP-lányos költségvetési hiány lesz. Ez nyilván azért alapvetően az előző kormány sora. A mostani kormányzat egyébként szakítva a megelőző kormányzat, hát ködös, vagy akár nem is létező kommunikációjával nagyon transzparensen közzétette, hogy mi a költségvetés állapota, miért szállt el ennyire a hiány. Ugye ezzel a 7,5%-kal igazából nagyon sokat nem tudunk tenni. Néhány százmilliárdot a kormány a saját értékelése szerint le is faragott. Mi ebben nem vagyunk biztosak, hogy ezek annyira tartós lefaragások, de minden esetre az tény, hogy a 7,5% az nem önmagában probléma, mert eddig sem volt nagyon illúziónk arról, hogy az idei év az pocsék lesz, hanem az a kérdés, hogy ilyen 7,5%-os költségvetési hiány kiindulással mi lehet az az ideális menetlen, ahogy meg lehet teremteni valóban a 2030-as évre ezt a 3% alatti költségvetési hiányt.
2: Tehát 7,5-ről kéne néhány év alatt lemenni 3%-ra.
3: Pontosan, és ehhez adjuk hozzá azt, hogy 29-30 megint egy új választási ciklusnak vége, tehát egy olyan időszak, amikor az elmúlt mondjuk így 35 évben nem nagyon láttunk olyat, hogy költségvetési hiány csökkenne, és akkor még nem udvariasan fogalmaztunk, ugye. Tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet ezt lefaragni, és milyen ideális tempója van ennek. Ezzel kapcsolatban még nem tudunk nagyon sokat. A miniszterelnök még korábban, amikor talán még nem is tudtuk, hogy az idei költségvetés pont ennyire gatya lesz, mondta azt, hogy a jövő évi hiánynak bőven 6% alatt kell lennie. Ez elsőre egy ilyen nagy vállalásnak tűnik, valójában azonban az a helyzet, hogy ez hát még minimum programnak is valószínűleg kevés. Miért mondom ezt? Azért, mert ha egyszerűen leszedegetjük az idei évnek a nagyon durva egyedi ilyen választáshoz kötődő esetlen kiköltekezését, meg leszedjük
2: ilyen fegyverpénz, meg ilyenekre kell gondolni?
3: Így van. Igen, meg leszedjük azt, hogy azt mondjuk, hogy ezzel a korrupciónak egy részét talán viszonylag gyorsan a közbeszerzéseken keresztül meg lehet fogni, és azért ott ugye mindenki látta, hogy mi folyt az elmúlt években, akkor azt lehet mondani, hogy igazából, hát én azt mondanám, hogy 5%-ig valószínűleg elég könnyen le lehetne hozni a hiányt.
2: Azért vagyok kicsit szkeptikus, mert hogy igazából nem vontak vissza a költséges előző kormány által tett ígéreteket. Még így van, is lehet ez az 5,5-6% közötti deficit?
3: Szerintem az 5,5-6% közötti deficit az szerintem gyakorlatilag megvan azzal, hogy csinálsz egy normális évet, amelyik nem választási. Ha még elkezdesz ebből egy kicsit okosan kiadásokat leszedni korrupcióból, túlárazásokból és minden ilyesmiből, akkor szerintem az 5%-ig is gond nélkül el lehet jutni. És ugye innentől jönnek a kérdőjelek. A kérdőjelek egyrészt az, hogy egyelőre ilyen erős számot a kormány még utalásszerűen sem tett. Ez a jóval legyen 6% alatt a hiány, ez azért nem egy 4-essel kezdődő szám, azért legyünk őszinték.
0: Bocsánat, az nem elegendő utalás, hogy 3 év alatt euró, és akkor nem egy évre utalok, de mondjuk 3 évre egy elég erős pályát jelöl ki.
3: Pont erről beszélünk, ugye, hogy ez egy erős pálya, de ezek az erős pályának nagy valószínűséggel a nagy részét 2 év alatt kell megcsinálni. Ugye most 4 év van rá elvileg, mert ugye 27, 28, 29, 30, de ebből a 30 választási év, 29 választás előtti év, tehát ebből következően azt gondolom, hogy ebből a 7,5%-ból ebből ilyen 3%-nál alig nagyobb hiányt, azt gyakorlatilag 28-ra meg kell csinálni. Különben szerintem nem életszerű, és a piac sem nagyon fogja elhinni, hogy itt mondjuk 28-ban egy 5%-os hiányról csinálunk 3-at így egy választási kampányban.
2: No, úgyhogy, de várjál, úgyhogy... még egy dolog. Viszont oké, okay, nem vontuk vissza az előző kormány meglehetősen költséges ígéreteit, viszont tettünk újakat is. Egy csomó nagyon rendszer tartja a markát. Egészségügy, oktatás, mindenki ezt várja, hogy ezeket a nagy társadalmi.
0: Jó, de olyat se vontak vissza, ami meg a piac szempontjából, meg a piaci működés szempontjából várható volt, hogy visszavonnak, tehát mondjuk a különadókhoz sem nyúltak, kiskereskedelemben is a plusz terhek azok fönnmaradtak, ezek meg valahol a költségvetés segítik azzal együtt, hogy a piacot, a piaci működést ezt továbbra is torzítják.
3: Igen, ezekben abszolút igazatok van, hogy úgy is mondanám, hogy ezért jelen pillanatban azt látjuk, mint hogyha a kormány 2 választási ígéret pakkot akarna egyszerre megvalósítani a Tisza kormány. Egyrészt a régit, a Fideszét, aki ugye a végén már olyan szegény volt, hogy már csak ígérni tudott, és így jött föl a fölépülő 14. havi nyugdíj, a fölépülő különböző kamattámogatások, az anyák adómentessége, stb. És az a helyzet, hogy ez az, ami még beárnyékolja a dolgot, hogy miközben a Tisza évről évre nagyon jelentős összegeket akarna átmozgatni az egészségügybe, a bizonyos területeken a bérek rendezésébe, ugye ápolónők helyzete például, gondoljunk bele, milyen rossz még mindig, és de a tanároknál is még elférne a bérfelzárkóztatás folytatása, stb. Tehát, hogy ezeket megcsinálni, a saját ígéretének megfelelően közben végrehajtani, vagy megtartani azokat az ígéreteket, amelyek a következő években folyamatosan növekvő terheket jelentenek, ugye ezek a, még a Fidesz ígéretei voltak tulajdonképpen, és ezek mellett úgy tűnik, hogy elköteleződött a Tisza, és még csökkenteni a hiányt is, ez 3 olyan feladat, amit azért egyszerre nagyon nehéz megcsinálni.
2: Hát akkor 8 perc beszélgetés után oda jutottunk, hogy hát akkor mégse 2030-ban legyen euró, hanem mondjuk 2040-ben.
0: De hát Begyesi Péter is azt mondta, majd a gazdaság még növekedésből kitermeljük.
2: És akkor amint utolérjük Ausztriát, lesz euró Magyarországon.
3: Nagyon jó a felvetés, igen. Ugye a probléma ezek, tényleg, nagyon jól mondjátok, ez egy logikus következtetés lenne, hogy ha egyszer ennyi a feladat, akkor próbáljuk meg ezt megoldani úgy, hogy egy kicsit lassabb tempóba közelítünk az euró feltételek felé. A probléma az, hogy jelen pillanatban a magyar gazdaságot, a piacbefektetők, akik finanszírozzák az országot, akik évente 4-5 milliárd forintnyi plusz pénzt tesznek be a magyar államkasszába, ugye hitel formájába, hitelező formájában azért, hogy ne boruljon föl, ezek jelen pillanatban egy eurokonvergenciai sztoriba hisznek. És abban a pillanatban...
0: És be is árasztta a kötvénypiacunk, meg a forint.
3: És be is árasztó, így van. Tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy 7,5%-ról 5-ig lement a 10 éves állampapírpiaci hozam, aztán most ugye fölment 5,7-ig, de azért még mindig globálisan nagyon jól nézünk ki, el lehet képzelni, hogyha a piac azt hallja, hogy hát itt igazából olyan hosszú táv, olyan messzi időben nyúló euróbevezetés lesz, hogy a hozamok ebből következő törvényszerű konvergenciája az nem, az gyakorlatilag mérhetetlen itt az első években, akkor a hozamok könnyen elpattanhatnak újra vissza nagyon magas szintekre. A nagyon magas hozamszintek ugye azok megint újra elkezdenek fájni, emelkedik újra a kamatkiadás, még jobban megnehezedik a költségvetési hiány csökkenésének a terve. Ugye ott itt a kormány érezhetően nagyon erősen számít arra, hogy ez a hosszú hozam ez le tud jönni akár ilyen 4% körüli szintig is itt Európában, és hogyha ez így van, akkor az ugye a költségvetési kiigazításnak egy lassan ható, de nagyon jelentős része lenne, és ez ugye milyen jól néz ki, ezt kellene végrehajtani, de hogyha látványosan elállunk, vagy nem hiteles terv miatt a piac látványosan lemond arról, hogy ezt az Euró programot megcsinálja, akkor rögtön ott a kérdőjel, hogy mi következik ebből a forintpiacon, vagy a kötvénypiacon.
2: Oké, akkor itt van ez a probléma, hogy akkor a piac, vagy a lakosság. Mert nagy kérdés, hogy ezt az egész irdatlan nehéz melót meg lehetett csinálni úgy, hogy a lakosság ne érezze rosszul magát, ha érted, mire gondolok, és akkor most egy szót direkt kerülök ebbe, mert azt meg úgy lejáratta a politika szlogán szinten, hogy na de ugye mi összekacsintunk, és értjük egymást, hogy mire gondolok.
0: Nadrág szín meghúzásra gondol a kolléga szerintem.
3: Igen, ezt szerintem értjük. Igen, ez valóban egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet úgy okosan költségvetési kiigazítást csinálni, hogy az még ne nagyon fájjon senkinek se, vagy legalábbis a társadalmi csoportok közül esetleg azoknak, hogy kivételezettebbek voltak az elmúlt időszakban, és improduktív területektől vonjunk el inkább forrásokat, vagy gazdasági kiadások egy részéről, stb. Na ez az, amire októberben nagyon kíváncsi lesz mindenki. Ugye Kármán András pénzügyminiszter csinált már egy kiigazítási csomagot Szél Kálmán terv néven, és igazából hát a, mondjuk így a magyar rövidtávú gazdasági történeti írás az általában ezt a csomagot tartja a legsikeresebbnek a magyar kiigazítási csomagok közül. Tehát igazán, bár talán a feladat egy hajszányival kisebb volt, mint most. De mégiscsak az a helyzet, hogy itt két kérdés van. Az egyik, hogy van-e elegendő képesség arra, hogy egy ilyen jelentős kiigazítást végig lehessen menedzselni, és itt a végigmenedzselés közben valóban nagyon fontos kérdés az, hogy tudod-e úgy menedzselni, hogy megtartod közben a politikai támogatottságodat. Ezt régebben nem nagyon szokták így mondani, hát a politikus az pusztuljon, az nem számít, hogy ő mit csinál, az a lényeg, hogy a gazdaság jöjjön rendbe, de ez sajnos nem így van, mert akkor, hogyha egy olyan kiigazítási programot csinálsz végig, aminek a vége az, hogy elfogy a politikai támogatottságod, akkor utána csak rosszabb politikák szoktak jönni. Tehát igazából az lenne a cél, hogy egy ilyen kiigazítási program még sikerszor is legyen a magyar gazdaság, és általában a magyar társadalom számára is. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, és a másik kérdés az, hogy van erre képességed, de a másik, hogy van erre szándékod, mert azért valamennyire kicsit biztos fog fájni. És a nagy kérdés az, hogy ezt fölismeri-e a politika, hogy ettől függetlenül az euróvonattól valószínűleg nincsen könnyű leszállás, arról csak legfeljebb leugrani lehet, és az nagyon sok sérülést okoz, hanem hogy lehet, hogy ezt valahogy ehhez kell politikai elszánás és elkötelezettség. Ez a szavak szintjén egyelőre megvan, de még nem tárta se a társadalom elé, se saját maga elé igazából a politika azt, hogy ez pontosan mibe fog kerülni. Na ez fog kiderülni októberben, és ezért várja mindenki már nagyon azt, hogy ott valamit mondjon a kormányzat, egyrészt írjon be számokat, egymás után csökkenő számokat, amik 2030-ban 3% alatt lesz már, meg egyrészt mondja meg, hogy ez pontosan milyen menetrend szerint, milyen költségvetési intézkedésekkel tudja elérni. Ebből a szempontból azért is vagyunk bizakodók, nem feltétlenül az eredmény, de legalább a megértés szempontjából, mert a mostani kormány, ahogy mondtam, nagyon transzparensé tette, sokkal transzparensebbé tette a költségvetési folyamatokat, mint az előző, és talán nekik célja is lehet az, hogy a piac felé őszintén kommunikálva elmagyarázza azt, hogy ő miért hisz továbbra is abba, hogy itt 2030-ban költségvetési hiányunk az ott lesz, és 2032-ben tényleg euróval tudunk fizetni.
2: Oké, akkor októberben újra kezdjük.
0: Nagyon komoly feladat, kíváncsian várjuk, hogy összejön.
2: Köszönjük!
0: Szép napot, jó munkát!
3: Én is köszönöm!
2: Köszönöm! Szia! Madár Istvánnal beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz helyzetben van gazdaság politikáját, makrogazdasági politikáját illetően a magyar kormány. Nagyon úgy tűnik, hogy ha már bejelentettük, akkor nem nagyon lehet letérni komoly fájdalom nélkül erről a bizonyos euróvonatról. Na most jönnek a napközi pillanatai, aztán pedig jövünk vissza. Mit ad Isten, megint Romániával fogunk foglalkozni, majd meglátjátok, hogy minek kapcsán.
4: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Kislányom, hogyha nem alszol itthon, és ott valami baj van, ahol vagy, értesz, valami disznóság, akkor ugye nem ijedsz meg, hogyha valaki elővesz egy csőgörényt.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmondva neked, mi az a csőgörény? A csőgörény eine kleine pici pütös állat, és akkor kell neked a csőgörény, mikor anyukád a mosogató kádba megépíti a nagy Bauhaus dökut. Az már nem megy le ott a víz, és akkor te hozod a csőgörény, bedugod a lyukba, és a csőgörény kizabálja a dugót a lyukba. Amikor már van folyás, akkor a csőgörényt elrakhatod, de zárdel, mert tud harapni, és egyébként nagyon büdös. Most már tudod, mi az a csőgörény? Használd bátran, de legyél óvatos. És ne feledd, a jó bakács egyszer mér, kétszer vág.
8: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
9: Zsebrádió!
10: Napközi. 15:15-kor.
11: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
12: 50-50.
13: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
14: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
13: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
15: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
16: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ-i gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
17: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Egy szónak is, száz a vége.
13: Millás reggeli.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: No kérem szépen, akkor ígértünk romániázást egy kicsit. Turbulens piaci környezet, ide politikai bizonytalanság, oda a román tőzsde irtózatosan nagyot megy, hogy mekkorát erről fogunk, meg hogy miért, erről beszélgetünk Dancsák Laurával, az Accord első román részvényalap portfólió menedzserével. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hát mindenek előtt a BUX is nagyon száguld, és ott van az élen. Ezek szerint a román index az még nagyobbat tudott homorítani? Veri a magyar piacot simán?
2: Hát a román rally az elmúlt másfél évben elég sokszor kiemelkedő volt a régió piacai közül is, ez így van. A 2025 elejével indult ez az izgalmas történet, hiszen a tavalyi év az egy választási év volt Romániában, újra választották az elnököt, és e körül voltak nagy izgalmak, és amikor az elnökválasztás lezajlott, akkor a piac egyből be is árazta, hogy csökkent a politikai kockázat, így eltűnt ez a prémium. Egy nyugat és EU-párti kormány alakult meg. Itt a kihívás az az jelentette, hogy eléggé nagy költségvetési hiánnyal zárt a Románia 2024-es évét. Ez ilyen kb. 9% környékén volt akkor, miközben az EU-s elvárás az 3% környéke. Így tavaly Románia előtt elég nehéz feladat állt, és 7% körüli költségvetési hiányra vállalta, hogy letornázza ezt a magas százalékot, így a költségvetési konszolidáció volt a legfontosabb mozzanat a tavalyi évben. Viszont még ezt is pozitívan értékelte a piac, hiszen rövid távon ugyan lehet, hogy nem támogatja kifejezetten a fogyasztás berobbanását, viszont hosszú távon fontos az, hogy az ország megőrizze a hitelminősítését és a pozitív befektetői megítélést.
3: Uh-huh. És milyen a felhozatal a román piacon? Mert ugye gyakran panaszkodunk, hogy a mi kis buxunkban van lényegében négy nagy részvény, és akkor mögöttük néhány kisebb, de hogy kevés a papír, kicsi
1: és
3: a kínálata.
1: Ezek a lengyeleknél szoktuk volt mondani, de mi van a román?
3: Óriási, de Romániában mekkora?
2: Sok összetevős a piac, viszont azt azért fontos kiemelni, hogy historikusan eléggé bank és energia központú, tehát az egyik legnagyobb bank, a Banka Transzilvánia, az az index közel 20%-át teszi ki, miközben az energiavállalatok közül pedig a Petrom, a Romgáz, a Hidroelektrika, ezek a három legnagyobb energetikai cég a piacon, ezt körülbelül ilyen 40%-os súlyt tesznek ki hárman együtt, így eléggé befolyásolja nyilván a piac teljesítmény, hogy ezek a szektorok hogy teljesítenek.
3: És amikor részvényeket választasz, mint alapkezelő, vagy portfólió menedzser, akkor ezeket bele kell tenni kötelezően, vagy azért a kisebbek közül is sokat beleteszel az alapba, hogy működik ez?
2: Persze, kisebbek is benne vannak az alapban, ugyanúgy számít a teljesítményük, csak ezek a cégek sokkal inkább hozzátesznek ahhoz, hogy a piac összességében hogy ítéli meg a román piac teljesítményét. Ez például az idei évben is nagyon fontos volt, hiszen most a hazai politikai fronton újabb turbulencia érkezett, mikor a koalíciós válság alakult ki májusban, és megbukott a kormány. Úgyhogy most ügyviteli státuszban az eddigi kormány dolgozhat, viszont azért ez más országokban lehet, hogy kicsit nagyobb port kavart volna, mint Romániában, viszont itt elég erősen támasztja a piacot ez, hogy a bank és az energetikai szektor is kiemelkedően teljesített az elmúlt időszakban, olyan projektek és beruházások mentek végbe, mint például a Neptundi projekt, ami egy 4 milliárdos beruházás, és a Petrom és a Romgáz fele-fele tulajdona, ami a román energiafüggetlenséghez és a regionális pozíciójához is nagyban hozzátesz, és a bankok is erősen tudtak teljesíteni.
3: Uh-huh. És ez így maradhat a következő időszakra, és mi a várakozás? Mert a politikai bizonytalanság az ki tudja, hogy meddig marad fönn, de hát a fundamentumok azok erősnek tűnnek, úgy tűnik a részvényeknél.
2: Hát nem minden makrofundamentum erős, viszont az fontos kiemelni, hogy az EU-s finanszírozások szintén nagy támaszt tudtak adni a piacnak az elmúlt időszakban, hiszen a kormányválság ellenére is mindenki ugye arra számított, hogy, hogy az EU-s források lehivatala az zavartalanul fog történni. Itt egy ilyen 21 milliárd körüli keretről beszélünk, ami azért nyilván elég jelentős támogatás, és nagyban hozzájárul a beruházások folyamatos menetéhez. Most augusztus végén volt is erre egy kis korrekció a piacon, mert rengeteg reform határideje augusztus 31-jel járt le, és a több reform közül egy volt, amit nem sikerült időben döntéssel elvinni a kormánynak, így 770 millió támogatás került most így kérdésbe. Viszont azért ez nyilván nem egy olyan nagy összeg a keret méretéhez képest, de megkérdőjelezi azt, hogy, hogy akkor gördülékenyen mennek-e az EU-s források. Ha igen, akkor ez és a piac szerkezete is nagy támaszt adhat a piacnak, úgyhogy igazából azt emelném ki, hogy fontos ezeket is nézni a makro és a politikai tényezők mellett a román piacon.
3: Azt elárulod, hogy mennyire aktívan kezeled ezt az alapot? Tehát elég stabilan hosszú távon vannak benne a részvények, és ilyen kisebb módosítások vannak csak benne, vagy jönnek újabb részvények, és a súlyokat gyakrabban módosítgatod, ezt hogyan működik?
2: Mindenképpen hosszú távon gondolkozunk, és vannak benne persze stabil tényezők, azért vannak olyan vállalatok, amik több mint 20 éve vannak a román piacon, és elég megbízható szereplői az alapnak is, de az elmúlt években volt több IPO is, ami miatt bekerültek új alapok, új tényezők az alapba, és valószínűleg ez a konszolidáció miatt várható is, hiszen elég sok állami részvényt terveznek a közeljövőben tőzsdére bocsátani.
3: Uh-huh. Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat. Kicsit rápillanthattunk a román részvénypiacra is, amely kitűnően teljesít. Szép napot, jó munkát, köszi még egyszer.
2: Köszönöm, szép napot.
3: Dancsák Laura volt a vendégünk, az Accord első román részvényalap portfólió menedzsere.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Na, azt mondja, hogy mit írnak a hallgatók. Kupakolj csak, Maci, adásban az igazi. Aztán a felfelé osztó szociálpolitikát most kellene módosítani, amíg nagy a népszerűség. Uh-huh. Egészen konkrétan engem az érdekel, ezt a vagyonadó dolgot ezt bemerik-e vállalni, hogy ez ezzel hogy lesz. Mert
1: de abból mondjuk... meg nem jön annyi pénz. Azt ugye beszéltünk már erről is, szkeptikusak mindenhol átcsoportosítottak, elstruktúráltak, tehát olyan a vagyonos emberek, hogyha ilyesmi körvonalazódott a politika fejében. Úgyhogy, na minden.
3: Valamekkora jön, és stabil tud lenni. Ez is igaz. Azt mondja, ha a citrom fagyik 100%-a fehér, a bourbon vaníliás fagyik és krémek 80%-a sárga, akkor lehet, hogy Mignon fronton is csak helyreállt a rend. Amúgy nem gondoltam, arra már nem térek vissza a kupak tisztítási technikához. Szóval igen, csodálkoztam, hogy miért lett a citromos Mignon fehér, de lehet, hogy ezzel van összefüggésben, úgyhogy erre biztos nem gondoltam volna, amit a
1: az, hogy lesz vagyonadó, írja a hallgató, hogy Ruf Bálint erről nyilatkozott a Telexen.
3: A
1: igen,
3: tegnapi,
1: láttam.
3: A tegnapi nyilatkozatban benne volt?
1: Igen, én láttam, és arra gondolok, hogy nem ez a kérdéses, hogy lesz-e Ruf Bálint szerint vagyonadó, vagy nem, hanem hogy mennyi pénz jön be abból, és az a pénz mire lesz elegendő. Úgyhogy erről nem árt egy kicsit még majd gondolkozni. Aztán mi van még, Gabi bácsi? Semmi?
3: Azt mondja... Abban biztos, hogyha megszűnik az előző vezetés rablása, egy gyorsabb fellendülés lehet, erre megvonásokat látok sajnos, mi lesz így 4 év múlva. Szerintem pont arról szólt az előző beszélgetés, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt összhangba hozni, tehát a népszerűséget megőrizni, gazdaságot fellendíteni úgy, hogy közben a bevállalt, az euró irányába bevállalt úthoz egy nagyon szigorú költségvetési politika tartozik, úgyhogy...
1: Igen. Hát de és drága
3: nem
1: barátom,
3: ki a matek.
1: Tegnap főleg, ugye, vagy az előbb nem is beszéltünk arról, hogy akkor még nem vettük tekintetbe azt, hogy egy csomó pénzt el kell költeni a NATO miatt fegyverkezésre, de majd...
3: Ja, igen.
1: És ezzel senki nem számol, mindenki azt mondja, hogy majd az oktatásban meg az egészségügybe kell pénzt beletenni, pedig ugye fegyverkezésre is kell. A GDP 5%-át kell a NATO tagállamoknak, úgyhogy a 8 órás hírek után ezt a kérdést fogjuk körbejárni. Szerintem megéri kitartani velünk, most jön Czoller Andi és a hírek.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban és a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Ilinyi József utcánál a belső sávban. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávon halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tér utcánál. Megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tér utcába kanyarodni. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ma 9 és 14 óra között csatorna karbantartás miatt. Sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton a Szarvascsárda térnél ma 8 és 17 óra között karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Németh Luca, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Csőd közeli helyzetben van Budapest, nyomozás indult Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Napos és felhős időszakok váltják egymást, megerősödik a szél. Délután 29 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Csőd közeli helyzetben van Budapest, a főváros számla egyenlege jelenleg mínusz 65 milliárd forint, és a 80 milliárdos hitelkeret szeptemberi lejárta előtt kormányzati megállapodásra lenne szükség, hogy a főváros ne csúszson pénzügyi szakadékba, közölte Karácsony Gergely. Az ATV műsorában elmondta azt is, a fővárosi közfejlesztések tanácsát egy olyan partnerségnek tekinti, ahol a budapesti fejlesztéseket megbeszélik, majd konszenzusos döntést hoznak azokról, amiről pedig döntenek, az kiemelt beruházás lesz, így gyorsabban elkészülhet. Hiába vádolták meg korrupcióval Sadl Györgyöt és feleségét, illetve függesztették fel őket a végrehajtói tevékenység alól, mindkettejüknek 100 milliókat termel évről évre a végrehajtói irodájuk. A 24.hu cikke szerint Sadl irodája hónapok óta késik a tavalyi pénzügyi beszámoló közzétételével, melyének viszont már biztosan több mint 1,4 milliárd forint hasznot hajtott az irodája, kevesebb, mint 10 év leforgása alatt. Nyomozás indult Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt. A Telex cikke szerint Arruf Bálint vezette miniszterelnökség azután tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, hogy átvizsgálták a volt miniszterelnök megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A cég 4 milliárd 228 millió forintot kapott a kabinet irodától Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak gyártására. Ez a gyakorlatban fényképeket, videókat és néhány oldalas média megfigyelési beszámolót jelentett. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről a külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán. Hozzátette azt is, hogy egyre nagyobb aggodalommal figyelik az európai területen végrehajtott orosz hibrid műveletek növekvő számát és intenzitását. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, mondta Orbán Anita. Az Európai Unió és a NATO vezetése szerint újabb eszkaláció történt európai területen. Ursula von der Leyen az Oroszországnak tulajdonított lipcsei drónakciót támadásnak nevezte. Mark Rutte NATO főtitkár pedig arról beszélt, hogy Moszkva egyre vakmerőbb. Az EU egyébként újabb szankciókra készül Oroszország ellen, a NATO pedig tovább erősíti elrettentő képességét.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Változóan napos felhős idő lesz, csapadék nem valószínű, megélénkül, néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszűnyeg.

0: akinek még mindig megvan a citromos minyonja, nem értem ezt a stratégiát, amit ő követ, de majd rendre beszámolok arról, hogy éppen hogy áll a projekt. 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, lehet írni a műsor készítőinek. Tollozzunk ebből!
1: Azt még nem mondtuk el, mert te is érdeklődtél, hogy amikor a 11 éves Milánt köszöntöttük, és elhangzott, hogy Sajó is üdvözli, akkor nem tudtuk, hogy ki az a Sajó. Hát most már kiderült, hogy a kedvenc kutya a szomszédból, úgyhogy ő nevében is küldtük a...
0: Na végre, hát ez egy újabb rejtéllyel kevesebb ma reggel.
1: Aztán nagyon szépen, nagyon örülünk, hogy többen jót mulattatok a sportriporteri elszólások legnagyobb gyöngyszemén. Egy kedves hallgató még azt is felelt, hogy éppen taxisként fúrozott valakit, és akkorát mulattak mindketten, hogy akkor jattot kaptak, hogy a felét felajánlaná jövőbeli minyonvásárlások finanszírozására, de ezt köszönöm szépen, lemondanék ezt. Támogassuk a kis vállalkozásokat, hogy forgassuk be a flottafejlesztésbe, vagy valamire, úgyhogy természetesen ilyen nincsen szükség. Jobb helye van az ott.
0: Már nem tudom, mennyi egy citromos minyon, de ilyen drága, hogy akár flottafejlesztésre is fordíthatnánk az árát. De hát ilyen jól keresel?
1: Nyilván nem. Nyilván ez egy jelképes válasz. Meg összefüggésben áll azzal is, hogy az utolsó minyon a holnaptól induló, a mindig holnaptól induló fogyókúra előtti utolsó minyomat fogyasztom természetesen.
0: És ezzel is jó alaposan kivársz, ugye?
1: Hát igen. Na harangozd be a következő beszélgetés
0: szerintem. Már beharangoztam, mert hogy ugye 5%-os vállalásunk van, a GDP 5%-át fogjuk hadászati célokra fordítani, ez 4000 milliárd feletti összeg, azt hiszem, ha jól számolok fejből, ami nem kevés. És ugye hallhattuk, hogy egyébként máshol is égetően nagy szükség lenne pénzre, hogy ebből esetleg ki lehet-e jönni úgy, hogy profitálunk is belőle, na erről fogunk beszélgetni, meg ez hogy lesz, mire lehet ezt egyáltalán elkölteni. Erről fogunk beszélgetni, a muzsika után jövünk vissza nem sokára.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Na kérem szépen, akkor csomagoljuk ki ezt a NATO költekezést rendesen dr. Antal Ferenc védelmi és kritikus infrastruktúra szakértővel, aki írt egy tanulmányt is, a Havtermeyer and Partners legfrissebb védelmi ipari és makrogazdasági tanulmányát jegyzi. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Úgy dobálozzunk ezzel a NATO 5%

0: Mint hogyha ez olyan nagyon kevés pénz lenne, hogy a GDP 5%-át vállalt a Magyarország, ez 4000 néhány száz milliárd forint, ha jól emlékszem, ez elég sok pénz. Ezt mind katonákra, vasra és emberre kell költeni?
1: Ugye érdemes ketté bontani ezt a NATO 5%-ot, a 3,5%-os és a 1,5%-os részre. A 3,5% tekintetében beszélünk szűken vett védelmi kiadásokról, ami fegyvervásárlásokat jelent, a honvédség például személyjellegű ráfordításait.
0: Tehát fizetésre is lehet költeni?
1: Így van.
0: Lőszerre?
1: A 1,5% pedig egyéb biztonsági és úgynevezett reziliencia beruházások támogatására fordítható. Ide tartozik a katonai mobilitás, tehát a katonai logisztika, például az infrastruktúrák védelme, a kritikus infrastruktúra védelem, cyber security és hasonló témakörök.
0: Ez mennyire lehet megterhelő egy ország költségvetése, jelesül Magyarország költségvetése számára?
1: Ez rendkívüli módon megterhelő tud lenni, ugye a tanulmányunk fókusza is ezt próbálta kihangsúlyozni, hogy igazából nem csak egy biztonságpolitikai kérdésről beszélünk a NATO költések kapcsán, hanem ez egy versenyképességi kérdés, hogyha egy adott ország nem okosan költi el ezeket az összegeket, és a hazai hozzáadott érték nem jelenik meg, akkor ez egy rendkívül nagy terhet jelenthet a költségvetések számára, de ez nem Magyarország specifikus, tehát fontos látni azt, hogy az elemzésünk egy széles körre vonatkozik, tehát ez minden uniós tagállamra igaz.
0: Igen, hiszen mondjuk ezt nem nehéz belátni, hogyha ezt az irdatlan összeget ugye külföldi, amerikai, meg brit, meg nem tudom, francia eszközökre költjük el, elsősorban az olyan, mint a kilapátolnánk a pénzt az országból.
1: Igen, de mégsem. Tehát attól függetlenül, hogy egy külföldi szolgáltató, egy külföldi gyártó termékeit veszi meg az adott ország, attól még ez megjelenhet hazai hozzáadott értékként. Hogyha a beszállítói lánc, a mérnöki munka, a kutatásfejlesztés Magyarországon valósul meg, tehát attól függetlenül, hogy milyen zászlócska van a gyártó neve mellett, még ez nem feltétlenül jelenti azt,
2: most hogy jelenleg a kisebb költésünk mellett ezen a téren hogy állunk?
1: A kisebb költésünk mellett ezen a téren számos releváns beruházást megvalósított már Magyarország. Nyilván itt azt fontos látni, hogy egész Európa még egy fejlődési, tehát egy védelmipari fejlődési görbét fut be. Rendkívül nagy beruházások valósultak meg. Lőszergyártásba is befektettünk, harckocsi gyártásba is befektettünk, kézilőfegyvergyártásba is, tehát Magyarország már elindult ezen az iparfejlesztési úton.
0: Hogyan pörgetheti a gazdaságot, a magyar gazdaságot? Akkor vegyünk egy optimista forgatókönyvet, hogy ennek az...
2: Pörgetheti? Hát megemeli a költségvetési hiányt, nem?
1: Pörgetheti. Ugye a magyar gazdaság akarva akaratlanul rendkívüli módon össze van kötve például a német és a francia gazdasággal. Német és francia gazdaságban már látható ez az ipari fordulat, ami azt jelenti, hogy a járműipari beszállítók, nagy járműipari gyártók egyes kapacitásaikat védelmi kapacitással alakítják át. Ez igazából Magyarország számára egy olyan kérdés, hogyha a KKV-k ezt a védelmipari fordulatot nem tudják megvalósítani, akkor ez egy versenyképességi hátrány lesz számukra, tehát piacot veszíthetnek.
0: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mert ugye akkor maradjunk az említett beruházásoknál, hogy harckocsi gyártókapacitás, lőszergyártókapacitás, ahhoz hozzáférnek magyar kis és közepes vállalkozások? Ahhoz mi kell, hogy valaki egy ilyen hadipari cégnek a beszállít legyen, meg gondolom, hogy nagyon biztonságosnak kell lenni. Most így a informatikai rendszerének meg kell tartani a haditkokat. Na, most akkor egyszerűen fogalmazom.
1: Igen, itt egy kettős mérföldkő van a KKV-k előtt, tehát egyszerre kell exportképesnek lenniük, hiszen csak a hazai igények nem fognak fenntartható KKV-kapacitást létrehozni, tehát exportképesnek is kell.
0: Sem, így meg van. Főleg nem ott.
1: Így van, exportképesnek is kell lenniük, illetve amit ön is említett, számos rendkívül magas minőségi követelménynek és biztonsági követelménynek kell megfelelni, tehát minőségbiztosítási rendszer tekintetében biztonságpolitikai szempontból megfelelőnek kell lennie, de látható az európai piacon, hogy a KKV szektor azért meg tudja ugrani ezeket a mérföldköveket.
0: Egyébként mekkora arányban áramolhat külföldre ez a, ennek az 5%-nak bármekkora része? Ezt azért kérdezem, mert ugye, ha beszélünk, aki ismeri a haditechnikát, beszélünk harckocsikról, ott mondjuk német harckocsikat vettünk, vásároltunk helikoptereket, azok franciák, meg spanyolok. Vásároltunk repülőgépeket, azok svédek, meg megint csak azt, azt hiszem, még a tengeren túlon valami dél-amerikai országból, hoztunk Brazíliából, igen, azt hiszem ilyeneket. A kézi fegyvergyár az cseh. A lőszergyár, a rejtmetálé, az megint német. Tehát, hogy, hogy a, élek a gyanúperrel, hogy a pénz nagy része valahogy mégiscsak külföldre fog menni, így is, vagy úgy is.
1: Ez egy iparfejlesztési kérdés, tehát ezt nem lehet ilyen egyértelműen megválaszolni, hogy a beszerzések most külföldre fognak áramolni, vagy itthon. Ez egy iparfejlesztési kérdés, hogyha az állam facilitálja ezt a folyamatot, hogyha a KKV-k önmaguktól, a szövetségi szinteken, a kamarai szinten kikutatják maguknak azokat a megfelelő információkat, amivel át tudnak állni, akkor annál több hozzáadott érték fog Magyarországon maradni. Itt fontos azt megemlíteni.
2: Ezt értem, de ki az, aki most a nulláról indulva esetleg beszállítói szintre tud följönni hatalmas beruházási igényel, biztonsági előírásokkal, tök hirtelen, miközben itt ennek már nagyobb hagyománya van, tehát előnyben vannak a külföldi cégek, tehát hogy lehet ezt megoldani, hogy tényleg itt a KKV szinten föl tudjunk jönni, hogy minél több gyártás ez ügyben itthon maradjon.
1: Szerintem a járműipar a legjobb példa. Tehát a német járműipari óriások számára a magyar KKV szektor már beszállítói szerepet tudott vállalni. Tehát kvázi vannak exportképes beszállítóink. Igazából ezek a magyar KKV-k kvázi ugyanolyan minőségben szállítanak ezeknek a szolgáltatóknak, gyártóknak, mint egy német KKV. Ha német KKV-k át tudtak állni, nyilván nem arról beszélünk, hogy minden KKV egyszer át tud állni, van egy olyan magas minőségi szintű réteg, amely egyszerűbben fog tudni átállni, a közepes és alsóbb minőségi szintet pedig állami támogatási programokkal, beszállítófejlesztési programokkal és párbeszéddel lehet megvalósítani, de nekünk az a tapasztalatunk a piacon, hogy ezek a nagy gyártók is keresik az új beszállítókat, hiszen logisztikai költséget tudnak racionalizálni, hogyha helyekkel dolgoznak.
0: Magát ezt a nagy összeget ezt a magyar államnak kell kitermelnie, vagy itt vannak egyéb lehetőségek és forrásbevonásra?
1: Természetesen vannak lehetőségek, európai uniós források is rendelkezésre állnak, nyilván költségvetési forrással is kell számolni, kötvénykibocsátással, de a nemzetközi pénzpiac egyre inkább abba az irányba megy, hogy finanszírozhatóvá akarja tenni a védelmi part. Egy nagyon fontos kezdeményezés a Defense Security and Resilience Bank, amely kvázi egy védelmi világbanki pozícióra pozícionálja magát. Ez egy megalakulóban lévő multilaterális intézmény. Ennek ez az intézmény lesz például az egyik zászlós hajója várhatóan a jövőben a védelmipari finanszírozásoknak, és az államok számára rendkívül nagy segítséget fog nyújtani.
0: A magyar gazdaság mely hadipari területeken lehet erős? Ugye vannak, ahogy elhangzott, autóipari kapacitásaink, és ugye hallhattuk, egy másik rovatunkban beszéltünk erről, hogy számos nagy autógyár döntött úgy, hogy egyébként nyit a hadipar felé is, mert a hagyományos üzleti modell az kevesebb pénzt termel. És úgy tűnik, hogy ez lesz a nagy jövő beruházása. Tehát ezek a hagyományos hadipari ágazatokban is van keresnivalónk, vagy az olyan új hadipari ágazatokban, mint például a dróngyártás?
1: Mindkét irány nagyon fontos, tehát a járműipar kapcsán ugye a fémmegmunkálás és hasonló beszállítói szerepben lévő KKV-k ugye előbb-utóbb át tudják állítani magukat például lövegek testének gyártására, de ez csak egy példa, akkor harckocsi komponensek gyártására. Amit sokan elfelejtenek, de fontos kihangsúlyozni, a kutatásfejlesztés egy rendkívül fontos irány, tehát nagyon jó jó mérnöki kapacitásaink vannak, itt is azt gondolom, hogy van keresnivalónk, illetve szoftver, kibervédelem, reziliencia, tehát azok a magas hozzáadott értékű részei a védelmi iparnak, ami szellemi kapacitáson alapul, ott mindenképp van keresnivalónk.
0: Nem késő észbe kapni?
1: Mi úgy látjuk a piaci dinamikákat, hogy egyáltalán nem, hogy a finanszírozóknál merült ez mindig fel, hogy mi történik, hogyha holnap kitör a világbéke. Ettől függetlenül egy olyan geopolitikai és költségvetési irány valósult meg nemzetközi szinten, ami azt mutatja, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben mindenképp ez lesz a meghatározó ipari irány.
0: Ez azt jelenti, hogy lesz piac is, ha valaki exportképes lesz, mert ugye nagy beruházás csak biztos piac, biztos árbevétel, biztos profit reményében csinál meg egy vállalkozás.
1: Lesz mindenképp. Ugye nemzetközi szintéren látható, hogy mind az Európai Unió, a NATO és a releváns védelmiparral rendelkező tagállamok hosszú távú programokat hirdetnek meg, és egyre inkább törekednek arra, hogy transzparenciát, tehát átláthatóságot adjanak a jövőbeli beszerzéseknek. Ennek épp az a célja, hogy a KKV szektor és a védelmipari szereplők is, illetve a finanszírozók tudjanak tervezni. Tehát hosszú távon legyen egy pénzáram biztonság a beruházások mögött, és legyen érdemes befektetni ebbe az iparágba.
0: Meg legyen piac, ugye?
1: Így
0: tehát
1: van,
0: legyenek
1: így
0: vevők. Nagyon nagy kérdés az, hogy ezt koordinálja valaki, akár európai, akár NATO szinten? Mert az a lehető legrosszabb, hogy mindenki külön kezd el mondjuk harckocsit fejleszteni, nem is mindenkinek van módja, mert az irtozatosan drága, vagy harci repülőgépet, viszont az eddigi összefogások európai szinten, akár mondjuk a következő generációs harci gépek tekintetében nem voltak sikeresek, és akkor finoman fogalmaztam.
1: Természetesen van koordináció, a NATO, az Európai Unió, tehát mind koordinációs, facilitáló szerepet betöltenek, a tagállamok önmagukban is, tehát beszállítófejlesztési programokat indítanak, a finanszírozást próbálják elősegíteni, transzparenciát adnak a beszerzésekbe, illetve tágabb értelembe véve, tehát a Defense Security and Resilience Bank például egy szövetségi szintű együttműködés, ami tagállami szerveződésen alapul. Tehát nem csak a multilaterális szint, tehát az Unió NATO kell ezt elképzelni, hanem önálló szerveződéseket is látunk a piacon.
0: Az egyébként ördögtől való, hogy itt valami közös fejlesztés jön létre a legdrágább technológiákat illetően? Vagy mondjuk összehangolnák azt, hogy az ukrán háború tapasztalatai alapján nagyon úgy tűnik, hogy a harckocsiknak sokatszor leáldozott a legmodernabb háborúkban, ezt már mondták néhányszor, de azért mégiscsak fejlesztik ezt a részét is a hadiparnak, és hogy akkor most nem tudom én, ne kezdjünk el harckocsi gyárakat építeni, elég a meglévő, és ezt próbáljuk felfejleszteni, nem, akkor most nézzük meg, mit tudnak a drónok. Tehát, hogy ilyen fajta stratégiai döntések is lehetnek. Mert ugye ezeket tekintetbe kell venni, beszéltünk arról, hogy exportképeseknek kell lenni a termékeknek, most nyilván nagyobb eséllyel megyünk ki a világpiacra egy dróngyárral, mint mondjuk egy harckocsi gyárral. Megint csak az ukrán tapasztalatok miatt.
1: Itt ugye, tehát, hogy attól függ leginkább, hogy az adott termék gyártása mennyire versenyképes. Tehát ha harckocsiról beszélünk, ha tényleg az egy árérték arányban kiváló termék, és használható minden körülmények között, akkor az lehet továbbra is egy jó befektetés. Itt az a lényeg, azt gondolom, hogy tagállamok szintjén külön-külön beszerzési politikák valósultak meg, tehát a méretgazdaságosság az háttérbe szorult a múltban. Most azt látjuk Európai Uniós szinten is, hogy az Európai Unió azokat a közös beszerzéseket szeretné finanszírozni, amikor tagállamok összefognak, összerakják azt a keresleti igényt, ami náluk felmerült, és ezáltal a méretgazdaságos kapacitásokat lehet létrehozni. Mert most például Magyarország, hogyha egy ilyen csillagháborús légvédelmi rendszert szeretne magának vásárolni, limitált értelme lenne az egész folyamatot a hazai beszállítói láncba implementálni, de hogyha össze tud fogni egy adott ország a szomszédos országokkal, stb., akkor már lehet értelme.
0: Maga Európa lehet nyertes ennek a NATO 5%-nak? Mert most mi beszélünk arról, hogy a magyarok a maguk 4000-100 milliárdját jól tudják elkölteni, de ez egy jóval nagyobb pénz, ha európai szinten vizsgáljuk a folyamatokat. És ugye az a mondás, hogy a NATO teljesen ki van szolgáltatva az amerikai hadiparnak. Lőszerben, technikában, navigációtól kezdve nagyon sok mindent tudnánk mondani, hogy Európa képtelen lenne önállóan megvívni egy saját konfliktust. Nem félő az, hogy ennek az egész európai nagy fegyverkezési versenynek a nyertese mégiscsak az Egyesült Államok lesz? Vagy erre azért gondolnak Brüsszelbe is, hogy ez lehetőleg ne így legyen?
1: Amiről
0: de
1: a
0: akkor meg összerúgjuk a patkót ugye Donald Trump-al, aki meg üzletet szeretne csinálni az amerikai cégeknek.
1: Tehát, hogy ez egy globális versenyképességi kérdés. Tehát Európa nyilván törekszik arra, hogy versenyképes maradjon, és az Európai Uniós programokban is látszik, hogy ebbe az irányba megyünk. Az ipari kapacitásokat létesíteni kell, fejleszteni kell az ipart, tehát az iparserkentő hatásra nagy hangsúlyt fektet. Nyilván, hogyha ügyesen csinálja ezt az Unió, akkor jól ki tud jönni iparfejlesztési szempontból, és pont ezt hangsúlyozza a tanulmányunk, hogy mekkora különbség van, hogyha importfókusszal költjük el azt a NATO 5%-ot, illetve mi történik, hogyha iparfejlesztési fókusszal költjük.
0: Jó,
1: el.
0: Hát jó lenne, hogyha ez az iparfejlesztési fókusz valósulna meg. Számtalan akadályt láttunk, de meglátjuk, hogy ezt sikerül-e megugrani. Nagyon szépen köszönjük az információkat, szépen. További jó munkát kívánunk.
1: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt percekben egy kicsit arról beszélgettünk, hogy hogyan és mire lehetne jól elkölteni a NATO előírásoknak megfelelő 5%-os vállalásunkat. Jó sok ezer milliárd forint sorsáról van ugyanis szó. Dr. Antal Ferenc védelmi ipar és kritikus infrastruktúra szakértővel tettük mindezt a Halftermeyer & Partners legfrissebb védelmi ipari és makrogazdasági tanulmányának is a szerzője volt ő. Zene, meg szünet következik, aztán jön egy kis autóipar Várkonyi kollégával.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
1: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: A mai aranyköpést Ács Gábor fogja felolvasni nektek. Nemzetközi egyezményes jel szerint, ugyanis azért tettem ezt a kis geget, hogy felhívjam a figyelmet arra, milyen nehéz reggeli rádióműsort készíteni olyan körülmények között, amikor valaki bejön egy vödör kávéval, croissannal, majd elkezdi keresni a fülesét, a mikrofon ég, világít, nem találja meg, tanástalanul forgolódik, Adidas pólóját beszennyezve, epres ifójókurttal, tehát a gyerekek. Én nagyon szívesen meghívnék valakit egyszer, hogy egy ilyen home videót készítsen, hogy hogy készül a Millás reggeli. Na, megszületik?
3: Tehát az aranyköpés Mihálovics András verse, parancsolj.
2: Bocsánat, rögögörcsöt kaptam. 1856-ban szeptember 3-án született Louis Sullivan, amerikai műépítész, a modernizmus atya, az első felhőkarcolók tervezője. Őtőle választottunk aranyköpést. Azok az emberek, akik elszántan keresik a saját útjukat, mindig találnak elég lehetőséget, ha pedig nem találnak, teremtenek maguknak. Úgyhogy...
3: Hát ezt jó, hogy te mondtad.
2: Igen. Na, menjünk tovább. Addig békésen reggelizzél.
4: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: Várkonyi Gábor a rovatgazdabban szerencsés helyzetben van, hogy ezt mind végignézte, amit én itt megpróbáltam leközvetíteni rádió kompatibilisen, hogy hogy készül a Millás reggeli Gabi bácsival.
3: Hát elnyúlta le a fülesemet. Hát
5: de hogy is. Ne viccem, ez itt volt.
3: Hát igen, mert az előző beszélgetéshez oda költöztem a helyedre.
5: Hát arról nem tehetek, hogy elköltözöl a helyedről.
2: Na, na, fegyelmet hagyjuk a Gabi bácsit reggelizni.
5: Egyébként úgy nézett ki tényleg, mint hogyha ezt így fölvennéd, egy ilyen másfeles szorzóval gyorsítanád, és közben menne a Benny Hill Show-nak a zenéje.
2: Na, Európa legmagasabban jegyzett egyeteme szerint az EU elektromos autókkal kapcsolatos politikája elhibázott. Mi van? Nem lehet, hogy ez az egyetem rosszkor tette közzé ezt a megállapítását? Vagy a rosszat már könnyebb kritizálni? Ezt egy, nem tudom, 10 évvel korábban, ha közzé teszik, akkor meg nem hittek volna nekik.
5: Tök szóval nehéz.
3: Fölébredtek a látnokok. Igen. 15 évvel Várkonyi Gábor után mások is ugyanarra a következtetésre jutnak, amire a mi főhősünk, ugye?
5: Hát én nem tudok ebben állást foglalni, illetve nem is szeretnék.
3: Nem tagadom, de annál szerényebb vagyok, hogy azt mondjam, hogy igen, ha jól értettem az arckifejezésedből.
2: Szerénység, elvtársak, ha én valamire büszke vagyok magamban, az a szerénység, mondta a ugye
5: van ez az aranyköpés, ami arról szól, hogy nobody likes the I told you so guy.
2: Igen.
5: És... igen. Nem szeretnék.
2: Igen. Tényleg, miről van itt azért szó? Mert ez,
5: megpróbáltam
2: ez
5: minden árnyalatát megvilágítva, vagy megpróbálom minden árnyalatát megvilágítva elmesélni ezt a történetet, mert szerintem nagyon lényeges. De a leglényegesebb rész az tényleg az, amit te magad emeltél ki itt most a hír kapcsán először is, vagy ami neked eszedbe jutott, hogy miért most? A miért mostra az a válasz, hogy novemberben lesz az Európai Unióban egy olyan ülés, amikor újra megnézik azt, hogy jó irányba megyünk-e dekarbonizáció kapcsán, jó irányba megy-e az autóipar, és jó irányba megy-e a versenyképességünk, és ennek megfelelően próbálják majd adjusztálni a dolgokat. És ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a politikai munkát megelőzi mindenféle tanulmánynak a napvilágra hozatala, függően attól, hogy ki finanszíroz és ki mit szeretne ezzel elérni, lehet olvasni a sorok között, és azért, hogy teljesen igazságosak legyünk, el kell mondanom azt is, hogy 2-3 héttel ezelőtt meg az kavart nagy hullámokat, amikor egy másik tanulmány arról beszélt, hogy minden esetben gyakorlatilag működő autókat szétszedve, vagy tönkretéve, vagy kivonva a forgalomból, inkább ez a pontos kifejezés, és elektromosra cserélve is azonnal jobb környezeti...
2: De akkor most melyiknek van igaza?
5: Igen, én
2: ez melyik
5: gondolom,
2: egyetem volt, amelyik ezt a szkeptikus...
5: Ez nem egyetem volt. Uh-huh. Ez nem egyetem volt, hanem ez egy ilyen NGO-s történet volt alapvetően, és azt tudjuk, hogy a szélsőségesen és kifejezetten csak az elektromobilitást a pajzsukra emelő NGO-s ilyen jellegű tanulmányok nagyobb része, az vagy EU által, vagy Kína által finanszírozott valahol a végén a rendszernek, tehát nem tekinthetőek teljesen elfogulatlannak, ahogy természetesen az autóipar által rejtve vagy közvetlenül finanszírozott dolgok sem. Tehát,
3: na várjál, hogyha az EU és Kína ugyanazt mondja és ugyanazt finanszírozzon.
5: Az már eleve felvett kérdéseket.
2: Igen. Hát akkor miért háborúznak? Jó napot!
5: Nagyon jó helyen kapizsgáltok, de hát azért az elmúlt 10 év eseményei azok elég jelentősen igazolják azt az elméletet, hogy ezek a típusú policy-k, amiket az EU bevezetett környezetvédelem kapcsán, azok nem az EU-nak, meg nem az EU iparának kedveznek, hanem sajnos a konkurens gazdasági rendszereknek. De szerintem a jó történetmesélés az arról szól, hogy megpróbálunk valahol középen állni, még akkor is, hogyha az én álláspontom nyilván tudható, és elmesélni mind a két oldalát a dolognak. Na, a müncheni tanulmány, az müncheni egyetem tanulmánya az alapvetően nem az elektromobilitást, illetve nem az elektromos autót kritizálja. Ez a legfontosabb dolog, amit el kell mondani rögtön az elején. Tehát nem arról van szó, hogy kijött egy tanulmány, ami azt mondja, hogy hát az elektromos autó az hülyeség. Szó nincs ilyesmiről. A tanulmány középpontjában az áll, hogy vannak megpróbálom ezt tényleg szabatosan, jól és értelmesen megfogalmazni, de rengeteg dolog cikázik ilyenkor a fejemben, nagyon sok mindenről van szó benne. De az alap összefüggés az talán az, hogy az, ahogyan az Európai Unió önkényesen kiválasztott egy technológiát, és azt nulla CO2 kibocsátásúnak és teljesen tisztának deklarálta, az képezi minden elcseszett dolognak az alapját, mert hogy nincs ilyen, hogy egy valami nulla, az összes többi meg nem nulla. Tehát az elektromos autózás az nem nulla emisszióval járó dolog.
3: Igen, egy valami full tiszta, az összes többi pedig szennyező.
5: Így van, ugye, tehát egy valaminél minden mást kiszedünk a képletből, az összes többinél meg minden mást beleveszünk a képletbe. Ezzel együtt is, és a másik magkijelentés, amivel fontos foglalkozni, ezzel együtt is nagyon sok szenáriót végigszámolva, nagyon sok képletet végig gondolva arra jutnak, hogy átlagban 40-41%-kal kedvezőbb CO2 kibocsátása van élettartam alatt egy elektromos autónak. Ami elég jelentős különbség.
3: Ebben benne van, tudod, utána a feldolgozás, igen, meg a roncsnak
5: Igen.
3: Mit tudom, ilyenek a költsége és környezeti terhelése.
5: Minden benne van. Azt természetesen hozzáteszik, hogy az energia mix jellegétől függően ezek ugye nagyon erősen variáló dolgok, tehát ez lehet 80% fölötti is, meg lehet 20% alatti is. Legyen nagy átlagban 41%. Ez azért elég jelentős. Tehát, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy fosszilis üzemanyagok irányából el akarunk menni, és tisztában akarunk közlekedni, nem csak károsanyag kibocsátás, hanem széndioxid kibocsátás kapcsán is, akkor az elektromos autózás kell, hogy, vagy a köré kell, hogy épüljön valamilyen stratégia. Eddig stimmel minden. Uh-huh. Na most, innentől jönnek a részletek, amik viszont eléggé jelentősek. Az egyik, és szerintem ez a legfontosabb, és az én kritikám középpontja is évek óta, hogy ha valamit nullának veszünk, akkor nem tud kialakulni, és ez nem nulla, akkor nem tud kialakulni egy értelmes technológiai verseny, amiben az üzleti alapokat is figyelembe vesszük akkor, amikor dekarbonizációról vagy fosszilis üzemanyagoktól való elmozdulásról beszélgetünk. Tehát nem tud kialakulni egy olyan egészséges, egymással versengő rendszer, amiben a leghatékonyabb és anyagi értelemben is a leghatékonyabb megoldás tör utat magának, mert ugye nagyon szélsőségesen el van tolva a kiindulási alap. Tehát a rajtkő nem ott van, ahol lennie kéne. Ez az első. A másik, hogy, és szerintem ez nagyon izgalmas szintén, hogy ugye a life cycle assessment, tehát hogy a teljes élettartamra nézve nézzük a kibocsátását, környezeti lábnyomát, stb. Ez egyértelmű, ez szerintem józan észre belátható. A másik, hogy a supply chain credit kérdéskör, tehát amikor azt nézzük, hogy amikor létrejön egy autó, az hogyan jön létre, hogyan lehet elszámolni azt, hogy mondjuk egy üzem zöld árammal működik, hogy az acél zöld acélból van, hogy a terméknek az útja, mire odaér hozzád, az milyen lábnyommal jár. Tehát az egész összeszerelés per gyártás kapcsán mi képződik, ez egyáltalán nincsen figyelembe véve. És innentől fogva viszont a Müncheni Egyetem arra jut, hogy a 2030-as vagy 2035-ös vállalások ezek miatt, a dolgok miatt egyszerűen messze nem lesznek teljesíthetőek.
2: Oké, tegyük fel, hogy csoda történik, és Brüsszel belátja, hogy a Müncheni Egyetemnek igaza van, hagyjuk ezt a 2035-öt. Nem késő már?
5: Hát szerintem gazdaság, vagy iparilag nekünk már sok szempontból késő, tehát az Európai Unió autóipara szerintem szélsőségesen látható módon megszenvedte ezeket a rossz policy-ket. Ja, nagyon fontos szempont, hogy a CO2 pooling az a kritika egyik legfontosabb alapja, tehát amit ugye szintén itt évek óta boncolgatunk, hogy kínai meg amerikai cégeknek fizetnek európai cégek a saját jövedelmükből, megkeresett pénzükből azért, hogy tisztának számítson az, ami igazából nem tiszta. Tehát ez is rossz mechanizmusokat hozott be. Egyébként pont legutóbbi hír, akartam is valamelyik adásba behozni, hogy a Porsche, mint márka, az úgy döntött, hogy kiszakad a VW univerzumból CO2 pooling kapcsán, és az XPeng-nek fog fizetni, vagy a XPeng-nek fog fizetni.
2: Remek ötletnek tűnik.
5: Hát de ez fog
2: Ferdinand
5: történni.
2: Porsche születésnapja van, úgyhogy légy szíves, az öreget ne támaszt fel a sírjából ilyen lohat viselkedéssel.
5: Hát pedig ez a helyzet, tehát ez sem az a megoldás, ami szerintem hosszú távon jóra vezetne. Na, és itt az adópolitika az, ami igazából az egésznek a középpontjában van, amivel megint csak mélységesen egyet tudok érteni, mert arról szól, hogy nem lehet adó kedvezmény alapja az, hogy melyik autónak van kipufogója és melyiknek nincs. Ez így egyszerűen túlzottan leegyszerűsítő. Tehát ebből alakulhat ki az, hogy...
3: De hát, hogyha kimondták, hogy sokkal-sokkal kisebb kibocsátású, zöldebb, kedvező, nem nulla, de hát azért mégis érdemes elmenni az elektromos irányba. Jó, akkor nézzünk, miért ne lehetne ezt
5: nézzünk erre egy konkrét példát. Tehát ha egy 2,5 tonnás 500 lóerős Kínából származó elektromos autót az európai adófizető a saját pénzéből támogat Európában megvásárlásra, ezzel szemben viszont egy Európában készült, adott esetben európai akkumulátorral, vagy legalább részben Európából származó akkumulátor technológiával rendelkező kis autó, ami sokkal kisebb lábnyomú, az nem kap extra kedvezményt.
3: Nem mondtam, hogy iparvédelmi célból ne lehetne finom hangolni a rendszert és származási alapján is finomítani az adóztatást.
5: Na, de ez a lényege. Tehát a javaslatnak pontosan ez a lényege, hogy egy egyszerű, ilyen fűnyíróelvszerű, elvágólagos, egyetlen egy paraméterre fókuszáló adózási alapot bonyolítsunk meg egy kicsit, és tegyünk bele olyan faktorokat,
3: ja, akkor oké, értem, jó.
5: Amik arról szólnak, hogy az egész rendszer zöldsége, tehát az egész rendszer fenntarthatóbbá varázsolása legyen az az alap, amin elindul egy autógyártó annak érdekében, hogy az a termék életciklus szempontjából valóban kevesebb legyen. Tehát azért az könnyű belátni, hogy egy 1,5 tonnás autó, meg egy 2,5 tonnás autó között nem lehet egyenlőséget tenni életciklus szempontjából, meg adókedvezmény szempontjából. Erre mondják egyébként az egésznek a kritizálói azt, hogy ez tök jól hangzik. Ennek a tanulmánynak
3: tanulmány.
5: A kritikája.
3: Bocsánat, csak zárójelben mondtad, hogy azért egy csomónál lehet sejteni tanulmányoknál, hogy kik a megrendelők, meg kik állnak. Itt van ilyen? Vagy a Müncheni Egyetem az egy annyira...
5: A Müncheni Egyetem eléggé függetlennek számít szerintem ebben.
3: Tehát
5: a...
3: Tehát itt nem merült föl, meg nem volt suskus, hogy akkor na hú, ez egy akkora változás, hogy itt mondjuk ez kinek az érdekében.
5: Szerintem, aki összeesküvés elméletekben hisz, az megtalálja.
3: Jó, de őket azért megbízhatónak és függetlenek lehet tekinteni.
5: Szerintem
3: és
5: igen. Jó, okay. Szerintem, biztos, hogy inkább, mint egy NGO-t, ami mögött mindig olyan finanszírozás áll, amit azért nem mindig lehet... Sőt, na, szóval mindenkinek
2: nem, a nem mindig áll mögötte olyan finanszírozás, de a Müncheni Egyetem kritikája érdekesebb.
3: Sem azért tegyük hozzá.
2: Müncheni Egyetem tanulmányának kritikája egy percben érdekesebb, mint percben. Az, hogy kifizeti a révész szerint.
5: Az egyik az, hogy ennek az egész elképzelésnek a bürokratikus megvalósítása eléggé lehetetlennek tűnik. Ezt megadom. Tehát, hogy ez megint egyel bonyolultabbá tenni a dolgokat, és ezt ellenőrizni rettentően nehéz lenne. A másik, hogy zöld acél, meg ezek mind rendben vannak, tök jó, mármint ez most a kritikai oldala, de hogy nem zöld acéllal megy az autó, hanem üzemanyaggal, és az üzemanyagnak a származása, jellege, környezeti lábnyoma, az mégiscsak fontosabb, mint az, hogy hogy készült az autó, még ezt is meg tudom adni. Viszont ami módszertanilag a legfontosabb, hogy a kritizálók szerint a 41% spórolás az olyan adatokon alapszik, amik rosszabb kibocsátással számolják az energiaforrásokat, mint ahol most tartunk. Uh-huh. Tehát régebbi adatokat vettek alapul a szén-dioxid kibocsátás megspórolására, mint ahol most tartunk. Most az, hogy ez 40 vagy 60 vagy 80, nem mindegy, de szerintem a sztori szempontjából a lényeg az mégiscsak az, hogy valaki kimondta, hogy nem lehet szélsőségesen egyetlen egy paraméterre felfűzni egy iparpolitikát, meg egy zöld politikát. És hogy ez aztán változást fog generálni, vagy sem, ezt én jelen pillanatban nem tudom megmondani. Az biztos, hogy ha tovább megy ez a bizonytalankodás, az megint csak nem jó az iparunknak. Tehát, hogy ha 3 évente egy másik szél áll be, akkor az végképp tervezhetetlenül teszi a dolgot. Politikai értelemben mindenki nyilvánvalóan rárepült erre a dologra. Uh-huh. Az ellenzők is, meg azok is, akik azt akarják, hogy véget érjen ez a tiltás.
2: Oké. Okay.
3: A látnoknak felajánlanék egy harapásnyi minyoncsücsköt a kiváló elemzésért.
5: Nem bírok cukorsokkal.
2: Légy szíves, ne!
5: De miért nem töltjük bele a croissantodba?
2: Légy szíves, ne! Ne fogadd el.
5: Ne kezdjem bele.
2: Nézzél meg, ránézésre hidrogénezett növényi zsírokból áll 99,5%.
5: Ez a lújáros minyon?
2: Hát szerinted?
3: Persze. Hát én csak olyat. Lehet. Csak olyat.
2: Én édesszájúnak gondolom magam, de nem bírom elviselni.
5: Nem, ez tényleg durva. Ránézésre is.
3: Pedig a nyugati oldala az érintkezett egy csokoládéstársával, ha jól látom, egy külön bukét ad nekem, ezt most fedezem
5: ezt
3: föl.
5: Ezt tényleg meg fogod enni?
3: Szerinted vette. Kiállítási tárgyként szereztem be, vagy mi lenne a célom?
5: Nem tudom, igen. Stresszlabdaként.
2: Ez egy...
3: Azt se rossz
2: egyébként. Ez, ha hiszitek, harembár citromos minyomba fulladt, mégiscsak az autós rovat volt Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel. Most jön Szóler Randi hírcsokra, én addig megpróbálok feltápászkodni a padlóról.
1: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
4: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik járműhiba miatt. A 7-es autóbusz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban. Helyszínelnek a Karinti Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban. Az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre lehet számítani. Tart a helyszínen és a Soroksári úton befelé a Szabadkai út közelében. Lassú haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, valamint a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Feljelentést tettek az MNB 5 jegybanki ingatlani ügyében. Az MFB 645 milliárdnyi uniós pénzével 1000 milliárdos forrást mozgatta meg a kormány. Az Európai Tanács elnöke új uniós adók bevezetését sürgeti. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást. Megerősödik a szél, délután 29 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A Magyar Nemzeti Bank vezetése feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt az MNB tulajdonában álló 5 ingatlan értékvesztésével összefüggésben. A feljelentés alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvizsgálásáról, átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel. Még az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján feltételezik, hogy a jegybankot vagyoni hátrány érte. 645 milliárd forintnyi tőkeemelés történt a Magyar Fejlesztési Banknál. A pénzből a kormány a magyar vállalkozásokat, a tőkepiacot és a lakhatási beruházásokat is finanszírozná. Magántőke bevonásával pedig 1000 milliárdos nagyságrendű forrást mozgatna meg, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az első nagy terület a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztése, erre 125 milliárd forintot fordítanak. A második a tőkepiac, az MRB úgynevezett alapok alapja struktúrában magán alapkezelők bevonásával működik majd együtt meglévő vagy újonnan létrehozott tőkealapokkal. A harmadik nagy program a lakhatás, erre nagyságrendileg 200 milliárd forintos keretet különítettek el. Az Európai Tanács elnöke új uniós közös adók bevezetését sürgeti. António Costa így szeretné elérni, hogy a tagállamoknak ne kelljen többet fizetniük az EU költségvetésébe. Az elnök az október 15-i csúcs találkozó előtt mind a 27 tagállami fővárost végig látogatja, hogy felmérje a kompromisszum készséget, olvasható a Portfólión. Az Európai Bizottság 5 új forrás bevezetését javasolta, amelyek évente mintegy 66 milliárd eurót hoznának a közös kasszába, de egyelőre nem biztos, hogy a tagállamok egyhangulag elfogadják. Az Európai Tanács elnökével egyébként Magyar Péter is tárgyalt Budapesten, a miniszterelnök pedig jelezte, Magyarország olyan megállapodást támogat, amely megőrzi a kohéziós és agrárforrások súlyát, és a kormány rendezni a Magyarországra korábban kiszabott napi 1 millió eurós menekült ügyi bírság ügyét is. A hollandi jegybank áthelyezte az aranykészlete nagy részét Észak-Amerikából Londonba. A feszült geopolitikai helyzetre hivatkozva március és augusztus között 86 tonna aranyat vittek a Bank of Englandbe. A lépésbe feltehetően belejátszik az Egyesült Államok bizonytalan gazdasági helyzete, ami nagyban köszönhető az Irán ellen vívott háborúnak, írja Telex.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Változó napos felhős idő lesz, csapadék nem valószínű. Megélénkül, néhol az északi tájakon pedig megerősödik az északnyugati szél. Délután 29 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
12: 27.
11: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.

0: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a Rádió Cafén, a stúdióban most is. Természetesen még mindig Mihálovics András.
1: És még mindig Ács Gábor, valamint a Citromos Minyon is köszönti kedves hallgatóinkat, hiszen még mindig nálunk van. Nem fogyott el, nem fogyatkozott meg, teljes pompájában tündököl. Továbbra is 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez.
0: Hadd egyél a szemetet, ez valószínűleg az imént általad említett műsorelemhez kapcsolódott, volt akinek az Arctic Monkeys dal tetszett, ennek
1: jogosan,
0: én nagyon örülök, annak a hallgatónak, akinek pedig ilyen hirtelen utazási problémája adódott, majd priviben válaszolok gyorsan.
1: Oké, akkor mehetünk is tovább. Aha. Ezzel azt szeretted volna jelezni nekem nonverbálisan?
0: Pontosan.
2: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: No, hát... Lehet itt technológiailag fejlődni, a piaci siker az akkor jön el, ha a Apple mögé áll valahogy ennek a dolognak. Úgyhogy megint várunk az Apple nagy dobására, szeptember 9-én mutatkozhatnak be ezek az új nagy dobások, de hogy mit várhatunk a cégtől, illetve a piac mit vár a cégtől, Pápai Péterrel, az iFatter egyik apukájával fogjuk megbeszélni. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Én kicsit túlzónak gondoltam, de azért mégiscsak igaz, hogy egy csomó olyan fejlesztést vitt sikerre az Apple, amit nem is ő talált ki. Itt van például a hajlítható telefonok kérdése, ugye ezt Samsungék dobták először emlékeim szerint nagy szériában a piacra, és most majd szeptember 9-én jön az Apple-nek és a hajlítható telefonja?
3: Most már szinte biztos, nem mondok 100%-ra semmit, mert mindig lehet valami csavar a dologban, de elvileg most már minden jel arra utal, hogy végre megérkezik az Apple-től is az első hajlítható kijelzős telefon, és erre egyébként pont az említett konkurens és egyben kijelző beszállító, mert hogy ugye az Apple telefonok kijelzőjét jó részt a Samsung szállítja, szóval hogy pont ők adták meg a legjobb, mondjuk azt, hogy előjelet azzal, hogy kiadtak egy olyan hajlítható kijelzős telefont idén, ami pont ugyanazokat a nem megszokott képarányokat használja, mint amiről az Apple pletykák szóltak korábban, hogy majd az Apple-féle hajlítható telefon ilyen 4-3-as, meg 16-9-es klasszikusabb monitoros megjelenítőt fog majd tartalmazni. Ezt a Samsung egy jó hónappal előre azért már lelőtte, mint poént.
1: Uh-huh. Szándékosan? Kicsit alápirítson piaci versenytársának?
3: Én minden évben azt láttam eddig a Samsung stratégiájában, hogy mindig megpróbálnak picit az elődökhöz, vagy nem is az elődökhöz, picit a konkurensekhez úgy igazodni, hogy legalább egy fél lépéssel, hanem egy egésszel, de ott legyenek előbb a piacon, meg tudják mutatni, hogy nekik már megvan ez a termék, már jobb terméket tudnak a vevők rendelkezésére bocsájtani. Úgyhogy én látok benne szándékosságot.
1: A következő kérdés pedig úgy hangzik, hogy akkor az Apple viszont pénzt keres rajta. Mert hogy ez egy irdatlan nagy pénzgyár, ez az Apple nevű konglomerátum, igen.
3: Apple mindenem pénzt keres, gyakorlatilag az egyik legsikeresebb hardware gyártó jelen pillanatban az okostelefon piacon, és még mindenki más visszaesik. Az Apple és a Samsung azok, akik tartják magukat, és továbbra is nem azt mondom, hogy kiugróan sikeres számokat tudnak minden negyedében produkálni, de a sok, mondjuk azt, hogy alacsonyabb árkategóriában is inkább halászó konkurensekhez képest, ez a két márka az, akik stabilan mindig ott vannak az első helyen, és mindig piacirést hasítanak ki a kicsik kárára, uh-huh. Legalábbis elég gyakran.
1: A kérdés az az, hogy mit fog tudni az Apple hajlíthatója, amit a Samsung vagy bármelyik más hajlítható nem tud?
3: Ha nagyon egyszerű és nagyon mondjuk azt, hogy szarkasztikus választ adnék, azt, hogy Alma logó van a hátán, és az Apple operációs rendszer van rajta, ez önmagában egyébként nagyon sok embernek elég, már alapból is. Nagyon sok információnk még nincs, csak pletykák, de azt már lehet tudni,

0: hogy különféle ilyen, mondjuk azt, hogy multitasking, tehát hogy ilyen több ablakos módos kezelésben is gondolkodik általában az Apple szoftveresen, hogy egyszerűen több applikációt is lehet használni a kinyitott kijelzőn. Ezt azért én nagyon erősen ilyen, mondjuk azt, hogy két keréssel fogadom, meglátjuk, hogy ezt tényleg meglépi a gyártó, mert ők hajlamosak arra, hogy a kevésbé erőltetett ilyen nagyon új feature-öket tolják bele a készülékekbe, inkább megvárják azt, amíg minden jól kiforrott, a fejlesztők támogatják. Beszélnek itt most plegykák arról is, hogy esetleg tollat, tehát ezt a stylust visszahozzák a hajlítható világba, és lehet majd mindenféle rajzolás és írási funkciót a nagy képernyőn, a belső nagy képernyőn is használni. Én még azt sem látom egészen biztosnak, a többiek ugyanis félve teszik ezt meg, a Samsung is a vékonyítás érdekében kivette ezt a funkciót pár éve. Egyéb újdonságokat én azt mondom, hogy nagyon a hajlítatók közé nem fog hozni az Apple, de önmagában az, hogy az iOS, tehát az Apple operációs rendszer lesz rajta, az már nagyon sokaknak a nagy ugrást jelent ebben a világban.
1: Uh-huh. Hát akkor megint csak az a tétel, mint oly sokszor az elmúlt években, hogy semmi új, de Apple rogó van rajta, tehát megveszik az emberek.
0: Lehet így mondani, uh-huh. Igen.
1: Nagy kérdés az, hogy jön még egy újdonság, ez az iPhone 18 Pro széria. Ez micsoda?
0: Minden évben van ugye Pro modell család. Most idén az igazi újdonság ezen a területen az lehet, és ez most megint egy erős pletyka, hogy idén első körben csak Pro modelleket és a hajlítható valószínűleg ultra néven futó készüléket kapjuk.
1: Akkor
0: azt
1: tedd rendbe, légy szíves a fejemben, hogy mi az a Pro modell, mi a Pro szócska nélkül ellátott modellekhez képest.
2: Még sokkal nagyobb áréssel értékesíthető Apple termék.
0: Ez egy nagyon szép megfogalmazás, technikailag egyébként igen. Egyrésztről a Pro modellek azok eleve mindig az $1000 feletti árkategóriában indítanak most már. Másrésztről itt kapjuk meg az abszolút csúcskamerákat, a legerősebb hardvert, jellemzően a processzor minden készülékben új, vagy a központi egység, központi lapka minden készülékben új az adott évben. De van erősebb teljesítménybeli különbség az alapmodellek, tehát mondjuk egy iPhone 18 és majd egy 18 Pro, meg Pro Max modell között. Ezek a készülékek igazából mutatják meg azt, hogy mit fejlesztett az Apple az elmúlt évről a következőre. Itt kapjuk meg a legtöbb videós, fotós képességet, itt van mindig három kameránk, a telefotó nagy látószögű, a normál kamera kombinációban. Gyakorlatilag ez az égköve úgymond az iPhone vonalnak, de nem ez a legsikeresebb modell általában, hanem az alapmodell szokott mondjuk azt, hogy a legkeresettebb lenni, és most érdekes módon az Apple úgy döntött, hogy idén nagyon-nagyon-nagyon arra koncentrálnak, legalábbis most ez tényleg csak plegykák még, hogy minél több drága készüléket kell eladni, és majd a pénztárca barátabb verziók, azok majd elvileg csak jövőre fognak befutni.
1: Uh-huh. Ez még, ezek az új modellek, ezek Tim Cookhoz köthetőek, van új vezetés, lesz Apple megújulás, vagy nyerő csapaton ne változtass, a pénzgyár fogaskerekei közé ne dobjál semmit, és megy minden majd a régiben, és az Apple a nagy innovátor továbbra is inkább követő cég marad. Nem tudom, erről hallani-e valamit a piacon.
0: Nagyon friss még az új CEO-nak a bemutatkozása, John Ternus még csak éppen, hogy elkezdte a munkáját, és annyit azért nyilván lehet sejteni, hogy itt most nagyon sok új kihívás áll az Apple előtt is, mert akármennyire sikeresek azért a RAM-válság, a különféle chip-válság, amiket mostanában emlegetnek az iparban, ez mindenkire érvényes, és emiatt az Apple-re is határozottan egy ilyen érvényes történet lesz. Őszintén nem tudom megmondani, hogy mi fog igazán változni, ezt még abból sem lehet jól megmondani, hogy az első körben mutatkozott mondjuk a CEO a dolgozóknak, az első nyilatkozatokból sem fogom tudni azt mondani, hogy na akkor itt most egy drasztikus Apple megújulás lesz. Szerintem egyébként a befektetők sem azt várják, hogy itt most ténylegesen irányt váltson a cég egy komolyabb vonalat, mert nem arról szólt ez a váltás, hogy elégedetlenek lettek volna a Tim Cook eddigi vezetésével, hanem sokkal inkább arra, hogy hát eltelt az idő, és nyilván Cook sem lett fiatalabb az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy én ezt inkább látom egy generáció megújulásnak, kicsit egy átadásnak, de hogy nem az a drasztikus változtatás, amit egyébként egy új CEO-tól többségében az emberek elképzelnek.
1: Jó, oké, meglátjuk ezt is, mint oly sok mindent világunkban. Köszönjük szépen az előzetes tájékoztatást, aztán majd, amikor meg lesz a nagy dobás, a nagy bemutató szeptember 9-én, és nagyon nagy meglepetés lesz, akkor biztos visszatérünk a témára. Köszönjük szépen, Péter!
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Szép napot, szia!
0: Neked is sziasztok!
1: Pápai Péterrel, az iFater egyik apukájával beszélgetünk. Ugye iFater az minden szerdán este 9-kor van a Rádió Cafén, de van honlapjuk is, az iFater.net, ahol még podcasteket is lehet hallgatni tőlük.
3: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
2: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Beleerik szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadót éri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: 5 plusz 1 látnivaló a Balaton déli partján, ami talán ősszel a legszebb. Balatonberényi műemlék pincesor. A helyi pincék a hajdani népi építészetet mutatják be. Közel 100 ilyen műemléknek nyilvánított épületet láthatunk a településen. Ha nem lenne elég a helyi borok és a gyönyörű épületek vonzása, a hegytetőről csodás panoráma nyílik a Balatonra. Balatonföldvári csigalépcső. A csigalépcső a Kemping utca végétől indul. Ha felmegyünk rajta, akkor a Balatonföldvári hajózási látogatóközpontba érünk, ahonnan a magaspart panorámáját élvezhetjük. Ha pedig lefele haladunk a lépcső soron, akkor az ikonikus Kvassai sétányon sétálhatunk a platánfák alatt. Hetyei puszta torony. A romot megviselte a történelem, azonban első két szintjén még így is felfedezhetőek a romantikus, felső szintjén pedig a gótikus jegyek. Szent Donát kápolna, Balaton lelle. A paraszbarok építészeti stílusú kápolnát kétszer is felújították, legutóbb 2014-ben. A kápolnával szemben található a Majtényi Présház, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra. Így a panorámában is gyönyörködhetünk. Töreg tavak tanösvény. A Siófok mellett található völgyet 1994-ben nyilvánították természetvédelmi területté, ahol tavak, erdők és rétek élővilágát és a madárvilágot is megfigyelhetjük.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
4: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Eddig se volt jó napom, de most, hogy kiderült, hogy a karácsony úgy fog elmúlni, hogy nem lesz Búró Szilárd kötet a fa alatt, ez katasztrofális.
2: Hogy,
1: egy pénzügyi innovációs vezető nem ír könyvet karácsonyról? Hát hogy? Kérdezzük a fent nevezettől. Szervusz!
3: Sziasztok, jó reggelt! Én is örülök, hogy ilyen kellemes témában megszólaltok ezen a szép szeptemberi reggel, amíg el sem múlt az iskola kezdés.
1: Eufóriája, mondjuk ki! Eufóriája, mondjuk ki!
3: Ezzel jöttök.
2: Hát Szilárd, még a kötvénypiacról nem írtál szerintem, most ott van a balhé. Nem,
1: de
2: nem
1: írt!
3: Hogy ne írtam volna!
1: Ne vicceljél már, most elállt
3: a kérdésben.
2: Hát én az opciót olvastam meg a részvényt.
3: Kötvény, de, részvény,
2: mert... ja, akkor
3: opció, deviza.
2: Az nem
3: négy
2: a kötvény nekem kimaradt. Akkor sürgősen találjuk ötödik témát.
3: Azonnal postázzuk.
2: Jó.
1: Hát a sportos elviszett
2: volna a cél. Igen, persze, tudtam róla. Jó.
1: Na, és még
3: kérdezte... Vagy akkor a Gábornak erre a karácsonyra egy karácsonyjátékot újraadunk, mert ő korábban már
1: egy fa se minden évvel el lehet sütni neki.
2: Most mondd meg. Egy hallgató, képzeld, de megpróbált következtetés levonni abból, hogy Szilárd milyen kedve van és a tőzsdei hangulat vonatkozásában, de aztán feladta, mert hogy Szilárdnak mindig jó kedve van. Tehát ott,
3: így van.
2: Tehát olyan nincs, egy semmit nem, abból, hogy ő beköszön meg elkezdi mondani, nem lehet megállapítani. A legnagyobb besz közepén is ugyanolyan jó kedvű, mint amikor fölfelé mennek, jó hangulat, úgyhogy most
3: ilyen,
2: félve kérdezem, hogy mi történik.
3: Igen, igazság, hogy a brókerek akkor örülnek, ha mozog a piac, az mindegy, hogy mert...
2: Na jó, de ha nem mozog, te még akkor is jókedvű vagy, tehát ez rájad abszolút nem igaz. Úgyhogy... Na de most az elmúlt napokban azért, mintha elgyengült volna az addig varázslatos produkciót nyújtó budapesti értéktős, de miért és merre ma?
3: Így van, volt egy alapvetően rosszabb hangulat, ami ugye nem csak a tőzsdét, hanem a devizánkat is jelentősen érintette, de erre majd visszatérünk. Én úgy látom, hogy ezek nem feltétlenül értéket, de a mai nap mindenképpen egy szebben indul, kicsit naposabban, ha bár azzal a napsütéssel nem volt probléma, viszont ma reggel úgy tűnik, hogy egy 0,2% körüli plusszal kezdtünk, illetve most itt tartunk ebben a pillanatban, 146.971 pontos Bux Index értéket jelent, és ha megnézem a blue chip penket, akkor gyakorlatilag kivétel nélkül már majdnem elszóltam, nem sajnos egy kivétele, de pozitív tartományban vannak. A Richter 0,4%-kal tudott emelkedni 12.850 forintra, az OTP 0,2%-kal van most följebb 44.450 forinton, a Magyar Telekom egy hajszányi 0,1%-os emelkedést tudott eddig produkálni 2564 forintos utolsó kötéssel, és akkor az említett kivétel, amely átfordult most mínuszba, az a MOL, ahol 4980 forinton volt az utolsó kötés, ez ugye 10 forinttal lejjebb van, mint a tegnapi záró, ez 0,2%-ot jelent egyébként, úgyhogy így nézzünk ki ma reggel, és egyébként, ha Európába körbenézek, ott is azért egy ilyen nagyon óvatos optimizmus van, egészen pici pluszokat lehet látni a meghatározó tőzsdéken, van azért egy-két kivétel, például a francia index az még mínuszban van, de úgy tűnik, hogy az a hét elejé egészen rossz hangulat, ami azért sok helyen megjelent itt a közel-keleti helyzet kapcsán, az most egy picit, mintha enyhült volna, és várjuk a mai eseményeket. Igazából a mai adatok annyira nem meghatározók, de azért rengeteg beszerzési menedzserindex jön ki délelőtt európai országokból, délután pedig Amerikából, erre azért mindig figyelünk, de sokkal inkább talán az Iránnal kapcsolatos bejelentések, hírek, újabb Trump
1: már megint béke van.
3: És hasonló venyögések, amik lázban tartanak minket.
1: Igen, rendhagyóbb pályát írt le a forint piaca. Ugye mi reggel mondtuk is, hogy megkóstolta a 370-et az euróval kapcsolatban. Elfogyott a bizalom? Mi történt, hogy hirtelen így begyengült a forint?
3: Sőt, hát egészen ugye tegnap reggel volt egy brutális szúrás, és majdnem a 372-t érte el a leggyengébb ponton az euróval szemben az árfolyam. Ez most azért jelentősen korrigált, vagy ha úgy nézzük, javult a helyzet. 367-50-nél vagyunk most ebben a pillanatban. Igazából azért szerintem az elmúlt hetekben én rendre azt az álláspontot képviseltem, hogy itt a 350 volt inkább az irreális pont, ahonnan várható volt, hogy lesz fordulat, ez be is következett, megindult egy szép lassú gyengülés, és ennek volt egy kicsúcsosodása tegnap. Még nem azt mondom, hogy a pánikszerű eladások jöttek, de azért itt voltak olyan szintek, ahol hirtelen felgyorsult a forint eladók száma. Én még mindig azt gondolom, hogy ez a lassú, gyengülő folyamat azért még kitarthat, de a mostani szintről alapvetően arra számítanék, hogy egy picit vissza tudunk erősödni. Talán itt 2-3 nap alatt a felgyorsult gyengülés az most a másik irányba volt túlzó. Reálisan szerintem most a 365 lehet a következő cél, de egyelőre azt nem látom, hogy nagyon masszív visszaerősödés lenne benne, sem a hangulatban, sem itt az ősz előtt azért talán leginkább itt a költségvetés kapcsán Magyarországot övező várakozások, aggodalmak azért még tarthatják ezt a forint gyengülgető irányt.
1: Oké, eddig ez kerek. Na de mit vétett az NBA ellen a Clippers? Figyelj, én ezt nem értem. Én neked is mondtam.
3: A rendszert és a szabályokat megkerülték, és csúnyán lecsap. Talán mindenkit meglepett, mert nagyon sokáig tartott a vizsgálat. Ugye nem csak itthon nem tetszik az embereknek az, ha valamit sokáig vizsgálnak, és nem lesz eredmény, hanem Amerikában sem, és már ebből mindenki inkább arra következtetett, hogy eltusolják, vagy nem lesz semmi komoly büntetés. Hát ehhez képest az, hogy hát ez nyilván inkább hozzáértőknek mondva, mint hogy 5 évre előre elvették az összes draft jogot, első körös draft jogot a Clippers-től, hát ez gyakorlatilag egy 5-8 évre parkolópályára helyezték a franchise, ami azért nagyon durva.
2: De most történt? Kevéssé elmélyült és specializált hírfogyasztó kedvéért kérdezném, hogy miről van szó?
3: A amerikai kosárlabda NBA-ben volt egy olyan eset, hogy egy játékos nem csak a hivatalos fizetésén keresztül fizettek, hanem mint régen a szociba, hogy adtak neki munkát a gyárba, és onnan is kapott fizetést, de persze ezek csak szerződések voltak, arra vonatkozóan, hogy más módon is fizette őt a klub, mint a hivatalos fizetése, és ugye itt a nagyon komoly fizetési sapkák és egyéb szabályrendszer miatt ez egy súlyos büntet volt, vagy egy súlyos meghekkelése a rendszernek, és erre most
1: lecsapott. És nem fogjátok elhinni, hogy ki volt a tulajdonos, aki mindezt csinálta, kiötlötte, végrehajtotta?
3: Hát Steve Ballmer.
1: Bizony, a Microsoftos ember, aki igen, ott is ellentétes igen. Megítélés alá esett.
2: Hát,
3: így van.
2: Annyira inkább pozitív. Igen.
3: Hát a pénzcsinálás az mindenképpen
2: értelemben. Igen, ilyen
3: értelemben. Senki vitathatja el tőle. Ugyanakkor volt egy olyan megjelenés, talán kicsit túlzó reakciói, amit azért sokan nem kedveltek. Hát, igen, ugye rendszeresen ott volt a pályaszélén, és hangot adott szurkolásának, véleményének és kritikáinak is egyben.
1: De mi lesz a játékossal? Mert ez egy játékosra lett kihegyezve, Leonardra, és hát akkor most őt így tovább nem fizethetik, akkor gondolom nem is marad.
3: Hát ugye az egésznek az érdekesége az volt, ugye ez körülbelül egy éve indult, vagy robbant ki ez a botrány, és azóta vizsgálódnak, és az elmúlt szezon végén, vagyis ugye május-június környékén ezt a játékost elcserélte a Clippers, és emiatt is volt egy meglepettség itt a szurkolók és a NBA-t követő emberek között, hogy lehet elcserélni, miközben zajlik el egy olyan vizsgálat, amiből még az is felmerült, hogy egy életre szóló eltiltás lehet. Na hát az nem lett, sőt, semmilyen eltiltást nem kapott. Egy, hát számunkra komoly, de számára nem annyira komoly pénzbüntetést kapott. Ez 700 000 dolláros pénzbüntetés, és az eltiltást megúszta, úgyhogy az új csapatába boldogan játszhat, illetve az új csapata nyilván most dörzsöl a tenyerét, hogy milyen jó üzletet csináltak így.
2: Szilárd, még egy kérdés a hallgatótól. E-book formában valahol elérhetők a könyveid? Vagy ez továbbra is csak ilyen elsősorban belső használatú fizikailag?
3: Igen, ez elsősorban továbbra is itt az ügyfeleinknek a edukációjára szolgáló kiadvány.
2: De azért lehet vele
3: megvásárolni hivatalosan nem.
1: Ugyanitt Gabi bácsit, Gabi bácsit kemény valutáért meg lehet vásárolni, mondom a hallgatónak csak azért. Úgy is elfelejtőd van neki.
3: Értem, hogy miért nem olvastam kötvényt.
2: Lebuktam. Igen. Visszaszerzem, ígérem, visszaszerzem.
1: Köszönjük szépen, Szilárd, jó kereskedést kívánunk.
3: Én köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok.
1: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdét, és beszélgettünk még egy csomó minden másról is.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Na kérem szépen, akkor most pizzázni fogunk, mert hogy megjelent Pizza Alkímia címmel egy könyv, és ennek a szerzője van itt a stúdióban, Prejer György, a Vegazzi Specialty Pizzeria tulajdonosa is ő, és a Pizza Labor képzőközpont alapítója. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen.
1: Képzeld el, hogy az első benyomás az volt persze, hogy remek illata van a könyvnek, ilyen igazi új könyv illata, imádom, az is nagyon megfogott, de így találomra belelapoztam, és azt írta nekem ide a szerkesztő, hogy nem egy újabb száraz receptgyűjteményről van szó, marhára nem. Tehát ilyen nagyon mély elemzést én még a tészta készítésről nem nagyon láttam. Ennyire belefeledkeztél ebbe a témába?
2: Igen, alapvetően nem is lettek volna benne receptek, de a kiadó azt mondta, hogy ha nincs recept, nincs könyv. Uh-huh. Nekem abszolút ezzel a könyvvel az lenne a célom, hogy arra ösztökéljem az embereket, hogy ne ragadjanak le a recepteknél, uh-huh. és hogy megértsék a tészta működését. És ez a könyv igazából nem is a pizzáról, hanem a kelt tésztákról szól, a kelt tészták működéséről, de hogyha a könyvnek a technikai elméletét nézzük, illetve azt, hogy milyen technikákat ír körbe, akkor ott kapcsolódik a pizzához és maga a könyvnek a címéhez.
1: Szerinted, farinográfos értékek, proteolízis, ilyenek vannak benne, a dagasztógépek surlódási tényezői.
2: Szándékosan ijeszted el a hallgatókat?
1: Nem. Azt mondom, hogy egy nagyon komoly, és ugye én a búza szemnél ragadtam le először, mert ugye mégiscsak valamennyire az a szakmám, de itt az olajoktól kezdve a sókon keresztül tényleg az összes összetevő bent van.
2: Az alapanyagok működése.
1: Az alapanyagok működése, stb. Igen. Stb.
3: Beugróként, szerinted Magyarországon azoknak, akik otthon pizzát sütnek, a hány százalék az, aki a tésztát megveszi a boltba és a feltétel szórakozik csak, és illetve aki a tésztával is
2: egyre kevesebb. Egyre kevesebb ez boltban.
3: Ez egy egyértelmű tendencia?
2: Uh-huh. Nem vagyok ott minden háztartásban. Én azt látom, hogyha nem is fogy kevesebb mélyhűtött pizza, vagy pizzalap, vagy nem tudom ezt hogy hívjuk, uh-huh. akkor is sokkal nagyobb számban csatlakoznak olyan otthon sütők lényegében képzésekhez. Sokkal többen követnek olyan blogokat, videósokat, vagy csatlakoznak csoportokhoz, akik már otthon sütnek. Tehát ők otthon fogják, bedagasztják a tésztát, megvárják, amíg elkészül, feltétezik és sütik a saját örömükre.
3: Aha. Neked honnan jött ez a pizza imádat?
2: Én márkaépítéssel és márkastratégiával foglalkoztam 11 néhány évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon röviden a sztori, megnyitottuk a Vegazzi kvázi pizzériát, de ez egy kioszk volt az Ankert nevű romkocsmában, és engem annyira nem érdekelt ez a dolog, hogy egy péktől rendeltük a tésztákat, és minden héten más volt a tészta, és ez engem roppantú zavart. Aha. Mert én eléggé kocka ember vagyok, én szeretem megérteni a dolgokat, és szeretem, hogyha az mindig ugyanolyan, amivel foglalkozom. És felhívtam a Péket, és mondtam neki, hogy ez így nem jó, hiszen én letöltöttem a nápolyi pizza receptjét, viszem a lisztet, tehát hogy ennek olyannak kellene, és mondta, hogy ez nem így működik, ez egy kelt tészta. Mondom, oké, akkor még egyszer mondom, hogy ennek ugyanolyannak kellene minden héten. És nem sikerült, és akkor mondtam, hogy nem baj, minden hülye tud pizzát sütni, még én is, úgyhogy ez nem lesz probléma, és akkor elkezdtem foglalkozni a pizzakészítéssel, és gyorsan rájöttem, hogy de ez pár hónap, tehát ez, mit tudom én, két hónapja voltunk nyitva, akkor már zavart, hogy nem mindig olyanok a tésztek, és talán egy-két hónappal később pedig elkezdtem csinálni saját tésztát, és rájöttem, hogy ez tényleg nem olyan. Gyorsan elkavarodtam.
3: Arra milyen gyorsan jöttél rá, hogy nem igaz a minden,
2: ja, egy dagasztás,
3: a minden hülyével kezdődő,
2: ja, egy dagasztás, uh-huh. persze. Azonnal, ez nem is volt kérdés.
1: Hát ez az, amikor ugye az ember megéli, hogy na, ma posírozott lazacfilét fogok készíteni tormahabbal, mindent megveszel, igen. elkészíted, igen. majd nyomokban sem hasonlít, sem ízre, sem állagra, igen. sem kinézetre a végtermék a receptkönyvben találhatóhoz, és nyilván így van ez a hússütéstől kezdve ezek szerint a pizzakészítés.
2: Abszolút, és ez 3-4 hónap leforgás alatt ez gyorsan át is fordult, és elkezdtem mászkálni mindenféle vadkovászos pékségekhez és pékekhez tanulni, és aztán ez Begyűjtöttem egy kisebb angol és olasz nyelvű
3: először könyvtárat. Itthon, utána Olaszországban is?
2: Voltam Olaszországban is többször, igen, de itthon kezdtem el, aztán rájöttem, hogy kint egy más dimenzióban kaphatom meg.
1: Mert hogy ott tényleg művészetként kezelik ezt a dolgot. Nekünk egy ilyen kicsit ilyen megúszós kajává vált ez a pizza. Rekordokat döntenek a gumírozott Mirelli termékeknek a fogyasztása. Mindig megütközöm, mikor látom a boltba, hogy teszik be szülők, meg egy csomóféle rendű és rangú ember ezeket a mélyhűtött pizzára még készen sem emlékeztető valamiket, miközben viszonylag kis befektetéssel elég klassz dolgokat lehet csinálni.
2: Igen, ez mindig azt szoktam hozzátenni mosolyogva, hogy nekünk otthon a háztartásban mindig van vegán, lidlös, mélyhűtött pizza. Szerintem annak jó sok ketchuppel megvan a tere és az ideje. A helyén kell kezelni szerintem mindent ebben.
3: Abszolút. Van élethelyzet, amikor nagyon gyorsan kell.
2: Az biztos. Igen. És nekem sincs mindig otthonám készrekeresztett pizza.
1: De ezt akartam egyébként kérdezni. Egyébként az mennyire a művészettől azért fél is az ember, nem mindenki tud, nem tudom én, Tintorettói magasságokba szárnyalni a festészetben, de ez még nem jelenti azt, hogy ne kezdjünk el mondjuk hobbiként festeni a saját örömünkre, vagy a családunk örömére. Ha most itt van ez a vaskos könyv, ez nagyon hosszú, több mint 300 oldalas, ez kicsit elsőre talán riasztólag adhat, hogy ja Istenem, hát egy pizza, amit én otthon eddig úgy csináltam, hogy 15 perc alatt összedobtam, 20 percet sütöttem és ettük, az tudomány, az kicsit riasztóak hat, nem?
3: Na, szóval 300 oldalon keresztül arról van szó benne, most próbálunk kicsit elriasztani a hallgatókat, meg fölbosszantani a kedves vendégünket. 300 oldalon keresztül kereszted a tésztát a könyvben?
2: Hát itt nem egészen. Nagyon röviden. Hosszabban pedig 300 oldalon keresztül lényegében arról van szó, hogy egy történelmi áttekintés a pizzának. Szerintem nagyon fontos az, amikor elkezdtem ténylegesen mélyebben foglalkozni a pizzával, és voltam Olaszországban, elkezdtem megérteni és megismerni az egésznek a történelmi kultúráját. Teljesen más kapcsolatba kerültem ezzel az étellel. Ténylegesen. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos adaléka, hogy az egész hogy alakult ki. Más nézőpont helyeződik így innentől kezdve, főleg a nápolyi pizzára. És akkor vannak a különböző stílusoknak az áttekintései, az alapanyagoknak a működése, itt azért sok helyen biokémiai folyamatokat is tárgyalok, hogy akit érdekel, az ténylegesen bele tudjon menni a velejéig, de a kérdésedre válaszolva, ez egy olyan könyv, amiben vannak receptek, tehát aki csak gyorsan szeretné valamit, annak ott van benne, de aki uhatatlanul egy picivel túl akar menni a recepteken, és meg szeretné vagy minimálisan, vagy egészen mélyen érteni a tészták működését annak érdekében, hogy a hibákat egyrésztről észrevegye, másrésztről pedig ne jegyen meg tőle, mert hibázni mindenki hibázik, a probléma akkor van, ha nem veszük észre, vagy nem ismerjük fel úgy, olyan formában, hogy aztán tudjunk rajta javítani. A könyv az ebben nagy segítség.
1: És ha nincs otthon pizza kemencém, fatüzelésű.
3: Mekkora beruházás kell ahhoz, hogy otthon nagyon jó minőségű pizzát tudjak csinálni?
2: Semennyi. Én azt gondolom, hogy ha az ember ismeri a tésztának a működését, akkor egy beépített sütővel is nagyon jó eredményeket lehet elérni. Nálam például a kezdő pizzakészítő workshopjaimon kifejezetten azt tanítom meg, hogy otthon beépített sütővel 250 fokon hogyan lehet jó pizzát készíteni. Hogyha az egyetlen beruházás, amire szükséges, az egy pizzavas. Egy körülbelül 1 centi vastag pizzavas, amit be kell tenni és fel kell melegíteni a sütőbe, de a hely sincs, akkor nem kerek pizzát kell sütni, hanem vastagabb.
3: Alapanyagon múlik inkább, vagy a technológián?
2: Technológián. Az alapanyagon nagyon, sokkal kevesebb múlik az alapanyagon, mint azon, hogy hogyan használjuk az alapanyagot. Szokták mondani, hogy mondjuk ma már szerintem ez nem jellemző, de hogy nagyon sok pizzás mondja azt, hogy a magyar liszt az rossz. Ez nem igaz. Csak nem arra használjuk, amire való. Tehát nem ismerjük a beltartalmi értékeiket, és nem arra használjuk, amire valójában az a liszt.
1: Mi a véleményed a kovászról? Amit tutujgatni kell, etetni kell, gondozni kell, ha elmegyünk nyaralni, úristen, mi lesz? Kovászommal vigyük magunkat, amit fapados repülőjáratokra nem biztos, hogy felengednek, ugye?
2: Azt hiszem, hogy 50 gramot felengednek.
3: Ki kell mérni decinként, nem probléma.
2: 50 gramot felengednek, azt meg kint lehet etetgetni. Komolyra fordítva a szót, a kovász az egésznek az alfa és az omegája.
1: Ezért kérdezem.
2: Tehát, hogy itt az van, hogy aki a legmagasabb szintre szeretne eljutni, megértés és végtermék szintjén, akkor az kovásszal fog egy idő után dolgozni, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk sima direkt tészta vezetéssel, tehát amikor összekeversz minden alapanyagot, aztán vársz vele, azzal ne lehetne egy nagyon szuper, nagyon jó végeredményt létrehozni. Uh-huh. Tehát igazából ez a kovász egy sokkal komplexebb dolog, és nem úgy jobb, hogy, tehát kovászos termék mondjuk egészségügyi szempontból kifejezetten jobb, mint hogyha élesztős tésztákat tennénk. Ennek megvan a biokémiája.
1: Most én ezt már tapasztalom.
2: Igen. De ez nem egy horizontális szint, vagy nem egy vertikális szint, hogy melyik a jobb, és melyik a nem jobb. Ez inkább azt mondom, hogy más, teljesen más a kovászos, mint az élesztős, és mind a kettőnek megvannak a pozitív és negatív jellemzői.
3: Gluténmentes iránt érdeklődik a hallgató, foglalkozol külön?
2: Annyian érdeklődnek, hogy tervezek egy képzést erre elindítani, de hogy nincs még egy olyan anyag a földön, amely úgy viselkedik, mint a glutén és hető. Tehát nem lehet lemásolni ezt az anyagot, ez annyira fura, és annyira egyedülálló. Lehet belőle készíteni tökre elfogadható termékeket, gluténmentes lisztből, de uh-huh. teljesen más megközelítést igényel.
1: Na hát azt hiszem, hogy Szabadfi Szabolcsnak a gondolatait visszaigazoltad azzal, amit eddig hallottunk tőled, mert ő azt írja az ajánlójába, hogy a pizza egyszerre mesterség, tudomány és ösztön. Kevés ember tud erről olyan szenvedéllyel és pontossággal írni, mint Preyer György. A pizza alkímia valódi útmutató azoknak, akik meg akarják érteni a tészta lelkét a lisztől a fermentáción át egészen a sütés pillanatáig.
2: Pontos.
3: Na de melyik a kedvenc pizzád?
2: Marinára.
3: Tényleg? Igaz, az a legegyszerűbb.
2: Pontosan azért.
1: Bizony.
2: Hogyha az ember kíváncsi, hogyha simán friss pasztáról beszélünk, hogy elmegyünk egy pasztázóba, tök egyértelmű, hogy mondjuk egy áljóolót teszünk, vagy egy sima arrabbiátát, vagy egy sima pomodórót. A pizzánál ez még nem ennyire egyértelmű.
1: Drága testvérem, hát én ugyanezeket az elveket vallom. Voltam a világ legjobb pizzázójában, ami Nápolyban van, ez a, most nem fog beugrani, hanem ott is 2 darab pizza van.
2: De Michele.
1: Igen. 2 darab pizza, 2 féle pizza van, nem ám songokú meg ilyenek, 2 darab pizza, úgyhogy, és igen. Úgy dübörg az üzlet, mint kevés dolog a világon.
2: Tehát, hát ott inkább ott hype vonat van.
1: Abszolút. Hát igen. Julia Roberts mióta ott tevett az ott. De figyelj, világbajnok a pizzájuk, tehát attól független, hogy hype van, meg felvásárolták, mert nem.
2: Én jó. Többször ettem ott, voltak jó, és voltak kevésbé jó élményeim.
1: Aha. Jó, így beszél egy diplomata. Preyer Györgynek köszönjük szépen, Pizza Alkímia, és ugye ő a könyv szerzője, a Vegazzi Specialty Pizzeria tulajdonosa, és a Pizza Labor Képzőközpont alapítója. Köszönjük, hogy itt jártál.
2: Nagyon sok szépen köszönöm meghívást. Köszönöm, sziasztok!
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: Elmegyünk, és valahol Gabi bácsi letolja a citromos minyonját, én pedig szerzek valahonnan a föld alól is valami klassz pizzát ebédre, mert most meghozta az étvágyamat. Holnap lesz Millás reggeli, 6:30-kor jövünk, mindenki kapaszkodjon akkor, és köszönjük a figyelmet, Szoller Andi hírei jönnek ezt követően. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
7: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Közraktár utcában a Fővám tér felé a Petőfi híd után a külső sávban. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban. Helyszínelnek a Karinti Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban. Az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre lehet számítani. Manapközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ma 14 óráig csatornakarbantartás miatt. Csatornajavítása miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől a Zsák utca lett. Németh Luca, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Feljelentést tettek az MNB 5 jegybanki ingatlanjának ügyében. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Katonai titoknak tartja az orosz elnök, hogy célpontnak tekinti-e a brit katonai létesítményeket. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, megerősödik a szél, 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. vagyonvesztés miatt feljelentést tett az MNB. Az átvilágításról készített jelentés szerint az ingatlan beruházásoknál jelentős túlárazások voltak, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Az MNB új vezetése ezért feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével kapcsolatban. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. A kormányfő Facebook posztjában azt írta, özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékgazdálkodási koncesszió 2023-as elindításával az volt a cél, hogy az állam megszabaduljon az évi 40-50 milliárd forintos veszteségtől. A MOL-nak azonban 2023-ban 30 milliárd, 24-ben 60 milliárd forint tőkét kellett injektálnia a MOHU-ba. Hivatalosan is átkerült az államhoz a MOL 15%-a. Ez nem egy piaci művelet volt, hanem elkezdték a visszarendeződést az alapítványi rendszerből. Egészen mostanáig 0%-os állami szavazati arány volt, de a mostani átalakítással visszatér a 2020 előtti állapot. Dokumentumok igazolják, hogy Orbán Viktor fia nem csupán összekötött tisztként vett részt a csádi misszió szervezésében, ahogyan azt a volt kormány állította, hanem vezető szerepet töltött be a projektben, tárta fel a 444. A hozzájuk eljutott dokumentumban a kialakuló félben lévő projekt irányításáról és az ezzel kapcsolatos kihívásokról is írnak. Itt a volt miniszterelnök fiát már projektvezető úrként említik. Gulyás Gergely egykori miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt állította, hogy Orbán Gáspárnak nincs szerepe a csádi misszió előkészítésében. Az orosz elnök fenyegető választ adott arra, hogy brit területen működő hadipari létesítmények katonai célponttá válhatnak-e. Vladimir Putyin egy tévéinterjúban azt mondta, ez titok, katonai titok. A Daily Mail szerint az Ukrajnában lévő brit katonai létesítményekről ugyanakkor egyértelműen úgy fogalmazott, hogy azok abszolút célpontnak számítanak. A nyilatkozat előzménye, hogy Andy Burnham brit miniszterelnök a múlt héten megállapodott Kijevvel a nagy hatótávolságú robot repülőgépek minősített gyártási dokumentációjának átadásáról, lehetővé téve a fegyver ukrajnai előállítását. Közben Észak-Oroszország a Fekete-tengeri kikötővárost Odesszát támadta. A légicsapásban legalább 17-en sérültek meg.
0: Időjárás a Rádiókafén.
11: Változóan napos felhős idő lesz, csapadék nem valószínű, megélénkül, néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Ön pazarol? Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol. A zenekar zongoristája ezt félreolvasta, Parazol lett belőle, és innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé árulkoznak, hogy meghódítsák azt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Color Star volt az első Magyarországon gyártott színes tévé. Ezek a televíziók voltak az úgynevezett robbanós tévék a 80-as években. A készülék alkatrészeit a Szovjetunióban gyártották, és sok más televízióba is beépítették azokat. Magyarországon a legemlékezetesebb ilyen robbanásos eset 1987. szilveszter éjjelén történt egy budapesti panellakásban. A Szovjetunióban 5490 tűzeset történt hasonló készülékek hibája miatt. Hogy az 1996-ban alakult Color Star zenekar a televízió eme tulajdonsága miatt kapta-e a nevét, azt nem tudni. Azt viszont igen, hogy zenéjükben ötvözik az elektronikus zenei stílusokat a pszichedélikus és rockos, gitár alapú zenékkel, fűszerezve etnós, világzenei elemekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek közepén keringett Amerikában egy Happy Together című demo, amelyet tucatnyi előadó visszautasított. Mire az éppen hullámvölgyben lévő The Turtles zenekarhoz került, az acetátlemez a sok lejátszástól, új lenyomattól és postázástól már olyan recsegős volt, hogy alig lehetett hallani valamit belőle. Ráadásul a dal szerzői, Gary Bonner és Alan Gordon rendkívül gyengén énekeltek a felvételen. A The Turtles tagjai a kezdeti elborzadás után megérezték a dallam szépségét. 1967-ben rögzítették és megjelentették a számot, amely szó szerint a legnagyobb klasszikusok közé került. A Beatles Penny Lane-jének, valamint Frank és Nancy Sinatra Something Stupid című duettjének uralkodása közötti 3 hétben vezette az amerikai slágerlistát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Kurrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása, a szépség és a rémisztő összemosódása, a zavaró és a megnyugtató különleges feszültsége. Ilyen David Tibet és a Kurrend 93 világa. Sokan jövőbe látó zseniként, az elme alkimistájaként vagy a lélek narrátoraként gondolnak rá, hiszen a brit alkotó mesébe oltva énekel apokaliptikus tájakról, boszorkányokról, lángoló lovacskákról és minden olyan misztikus képről, amelyet hanggá vagy szóvá tud formálni. A 43 éve útjára indult Kurrend 93 olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Nick Cave, William Basinski vagy Ricky Lee Jones. Szombaton a sötétség és a fény speciális zenei találkozása Kurrend 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Foam Harbonéban. Szombattól a Guardians sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözete mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Femme Harmonéban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
2: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Part és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
5: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A belfasti Kneecap Trio zenéje mellett politikai állásfoglalásaival is gyakran kerül a hírekbe. Tagjai Mokara, Moglibep és DJ Provi az ír nyelvet és kultúrát népszerűsítik, miközben provokatív szövegeikkel és fellépéseikkel gyakran váltanak ki vitákat. Egyik tagjukat, Mokarát 2024-ben terrorizmussal vádolták, miután egy koncerten Hezbollah zászlót mutatott fel. Ennek ellenére a zenekar továbbra is aktív, és a róluk szóló film, amelyben Michael Fassbender is szerepel, több díjat nyert, valamint Írország hivatalos nevezése lett az Oscar-díjra az idegen nyelvű film kategóriában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy babysitternek és egy audiokönyvnek köszönheti karrierjét egy amerikai indie zenész. David Hobbs hobbiból és kisfia szórakoztatására gitározgatott, de sosem vette komolyan a dalszerzést. Egészen addig, amíg egyszer a gyerek zenei vénával megáldott babysittere meg nem hallotta, hogy apuka éppen penget, és figyelmébe ajánlott egy pont akkor zajló zenei workshopot. Hobbs autóba pattant, és a laza 13 órás autóutat Idaho államból San Franciscóba a Wilco Frontember Jeff Tweedy How to Write One Song című audiokönyvének elmélyült hallgatásával ütötte el. Még pont odaért a workshop utolsó 15 percére. Megismerkedett Rachel Efron producerrel, akivel 4 év alatt megalkották a Searching for a Home albumot. Rajta a Measure of Degree-vel.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A nehéz fizikai munkát végző rabszolgák unaloműzésként ritmikus rigmusokat találtak ki, amelyekben megidézték otthonukat, kiénekelhették fájdalmukat. Többek között ebből alakult ki később a blues zene.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Csőd közeli helyzetben van Budapest. A kormányváltás óta 22 ügyben tettek feljelentést a minisztériumok. New Yorkban kitiltják az MI-t, az általános iskolai tanórákról. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, megerősödik a szél, 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Csőd közeli helyzetben van Budapest, a főváros számla egyenlege jelenleg mínusz 65 milliárd forint, és a 80 milliárdos hitelkeret szeptemberi lejárata előtt kormányzati megállapodásra lenne szükség, hogy a főváros ne csúszson pénzügyi szakadékba, közölte Karácsony Gergely. Az ATV műsorában azt is elmondta, a fővárosi közfejlesztések tanácsát egy olyan partnerségnek tekintik, ahol a budapesti fejlesztéseket megbeszélik, majd konszenzusos döntést hoznak. Amiről pedig döntenek, az kiemelt beruházás lesz, így gyorsabban elkészülhet. A kormányváltás óta 22 ügyben tettek feljelentést a minisztériumok. A feljelentett Willyok néven működő gyűjtőlap adatai szerint ezek összértéke 2128 milliárd forint. A listában olyanok is szerepelnek, mint az egyiptomi vasúti projekt, 1300 vasúti kocsi gyártása, az Észak-Macedón államhitel, a Duna aszfalt, Zambia és Kongó közötti útépítése, illetve a Sofitel hitel. A pénzügyi stressz a mindennapok része, az anyagi bizonytalanság az egészségre és a kapcsolatokra is kihat. Ezt állapította meg a PwC legutóbbi vizsgálata. A munkavállalók szerint a bérek nem tartanak lépést a megélhetési költségekkel, sok háztartásnak nincs elegendő tartaléka, és ha a család fő keresője fél évre kiesne a munkából, a válaszadók 30%-a nem tudná fedezni alapvető kiadásait. Az adatok szerint a hosszú távú pénzügyi célok háttérbe szorulnak, a nem nyugdíjas válaszadók 36%-a egyáltalán nem takarít meg nyugdíj célra. További 13% pedig tervezi ugyan, de még nem kezdte el. Minden tizedik munkavállalóját elküldi az Uber. A drasztikus lépés mögött egy átfogó szerkezet átalakítás áll, írja a Financial Times. Elsősorban a bürokráciát akarják csökkenteni, illetve átcsoportosítják az erőforrásokat az élesedő technológiai versenyben. Ugrásszerűen drágulhatnak a repülőjegyek. Ha jelenlegi magas szinten marad az olajár, akkor egyes légitársaságok csődbe is mehetnek, írja a Guardian. A Ryanair már csökkentette az utasforgalmi célszámát és lefaragta téli menetrendjét, ezzel 70 millió euróval csökkentheti a veszteségét, ami így már csak 100 millió euró. New Yorkban kitiltják a mesterséges intelligenciát az általános iskolai tanórákról. A 8. osztályig tanuló mintegy 600 ezer állami iskolás nem használhat emmi eszközöket az osztályteremben. A tanárok pedig nem alkalmazhatnak mesterséges intelligenciát dolgozatok javítására vagy osztályozására. A középiskolásoknál is csak meghatározott helyzetekben engedélyeznék az EMI használatát, nekik évente kétszer egyébként EMI műveltségi órákat is tartanának.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma élénk szélre és 29 fokra számíthatunk délután, holnap felhők jelennek meg az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható, délután egyre több felé kisüt majd a nap. A nyugati északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, hajnalban 11-19, délután 27-33 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem, a kollégám Kosztyusári, akit köszöntök, szia!
6: Szia!
5: Azért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy téged bemutassunk a Rádió Café hallgatóinak, mert hogy az mindig egy nagy élmény egy médiumnak, amikor így saját maga nevel ki magának egy munkaerőt, és most ezen ne sértő, hogy meg tudom, hogy voltak más munkáid is már előttünk, de mégiscsak a Rádió Cafénak hosszan ment itt az előzetes együttműködés, tehát mondhatjuk azt, hogy te vagy az első szerkesztőségi asszisztens, ami egyébként korodnál fogva is belefér, aki a miénk, aki a sajátunk, aki itt mindannyiunknak akár a keze alá dolgozhat, ezáltal mindenbe is beleláthat.
6: Ez így van. Egyébként ez engem is nagy megtiszteltetéssel tölt el, mert tökre azt érzem, hogy van itt egy közösség, ahol azért az emberek mögött több éves vagy több évtizedes tapasztalat áll, és az, hogy ennyi emberrel tudok együtt dolgozni, ennyi mindenbe tudok belelátni, és ennyi mindent tudok elsajátítani, az számomra is nagyon hasznos, és egy kellemes élmény.
5: Viszont mindenek előtt azt meg kell tőled kérdeznem, hogy hogyan is esett neked a választásod a Rádió Caféra, de hogy egyáltalán egy rádióba elmenj tanulni, gyakornokoskodni, szerencsét próbálni, mert bár az én életemnek nagyon meghatározója, és az én generációm azt hiszem, akik mi itt dolgozunk, vagy rádióba dolgozunk, máig nagyon szeretjük, nekünk mindannyiunknak ugyanazt jelenti a piros lámpa kigyulladása, de hát azért azt is látjuk, hogy ezért már nem tülekszik a fiatal generáció, hogy utánpótlás legyen.
6: Nekem mindenképpen az volt a célom, hogy ezt a médiumot is kipróbáljam. Uh-huh. Előtte újságírásban, konkrétan nyomtatott sajtóban dolgoztam, nem is akárhol egyébként, a MediaWorks kötelékében, és célom volt egyrészt az, hogy váltsak, másrészt az is, hogy egy másik médiumot kipróbálhassak, és lényegében egy közös kollégán keresztül kerültem ide, és én úgy voltam vele, hogy biztos vagyok benne, hogy itt is nagyon sok tapasztalatot tudok szerezni, másrészt, hogyha megadódik a lehetőségem arra, hogy a rádiózást, mint szakmát kiismerhessem, vagy kitanulhassam, akkor én arra nem fogok nemet mondani.
5: Tehát mondhatjuk azt, hogy te most ilyen backpackes kiránduló vagy, nézel mindent, hol érzed jól magad, abszolút. Hol milyen kihívások, feladatok várnak, ebben van egy jó nagy önismeret is, hiszen abszolút. Gondolom saját magadról is tudsz meg dolgokat.
6: Abszolút.
5: És azt láttam, hogy a MediaWorks-on belül is több médiumnál is voltál, több műfajban is, úgyhogy akár vissza is mehetünk egy kicsit oda is, sőt, talán még előbbre, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami téged érdekel, miért kezdtél a média felé menni, bár ezt picit elkérdésnek tartom, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sokakat érdekel, de a te személyes indítatás. Mi volt?
6: Megpróbálom az elejét röviden összefoglalni, mert ennek volt egy ilyen előtörténete. Én a gimi végén nem igazán tudtam, hogy mit szeretnék magammal kezdeni, és nem volt még előttem egy ilyen valamilyen szinten nyíltan vagy tisztán látható út azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék, mi érdekel engem. Ezért az volt az elsődleges cél, hogy tovább tanulok az egyetemen, elvégzek valamilyen típusú képzést, és utána egy átlagos irodai 9-to-5 munkával beérem. És hát hasonló képzéssel jelentkeztem első körben az egyetemen, aztán rájöttem, hogy ez engem hosszú távon kicsit sem fog kielégíteni, majd egyébként a közösségi médiában látott tartalmakon keresztül jöttem rá arra, hogy amúgy engem a riporterkedés, a kérdezés, a különböző anyagok készítése, akár nyomtatott sajtóról beszélünk, akár rádióról, akár tévézésről, tökre érdekel. Ekkor jött egy szakváltás az egyetemen, így kerültem kommunikációs média szakra a Károlin, és hát utána kezdtem el a gyakorlati részét is kitapasztalni, ekkor jött ugye a MediaWorks, majd kötöttem ki a Rádió Cafénál.
5: A riporterkedés, a kérdezés, az anyagok összeállítása, az nagyon erről az oldalról mutatja az érdeklődést. Uh-huh. Tehát, hogy ebből a székből. Uh-huh. Mi van, ami a másik székben van?
6: Az attól függ, hogy mit értünk másik szék alatt. Engem nagyon sok minden érdekel, és azt gondolom, hogyha van valami, amihez talán értek, vagy ami talán egy adottságom, az az, hogy nagyon jól tudok hallgatni, és nagyon jól tudok kérdezni. Nyilván azért ezt még csiszolni kell, de ezt szerintem mindenképpen érdemes lenne nekem is kihasználni. Tehát talán ezt mondanám annak, hogy ez van a másik oldalon, az a kíváncsiság, amit egész egyszerűen nem lehet hosszú távon soha kielégíteni.
5: Igen, igen, erre voltam én magam is kíváncsi, hogy ezt te hogy hívod? Kíváncsiság, emberek iránti érdeklődés, történeteket akarsz megmutatni, sztoriknak akarsz utána menni, igazságot akarsz keresni, felelősen be akarsz mutatni helyzeteket?
6: Hú, hát ez mind, de amit talán a saját szavaimmal megfogalmaznék, az az, hogy azt gondolom, hogy a mindennapi élet során talán kicsit elfeledkezünk arról, hogy milyen bonyolult és milyen összetett az a dolog, amiben mi élünk, és milyen bonyolult és összetett maga az élet. Mennyi oldala van ennek, mennyi történet van, mennyi, nem is tudom, történelmi dolog, amit érdemes lehet feltárni, vagy amiről érdemes beszélgetni. Ezek mellett a mindennapi teendők során hajlamosak vagyunk elmenni. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból emlékezni, vagy új dolgokat feltárni szerintem a legizgalmasabb dolog tud lenni.
5: Ugye ezek a gyakornok évek, és ez természetesen nem lealacsonyító, hanem inkább azt értem ez alatt, hogy amikor úgy tényleg úgy sok mindenbe, olyan, mint hogyha az ember így beszabadulna egy kincsesbányába, és akkor nézegetni, hogy itt ez is van, az is van, amaz is van, ez érdekel, ez nem érdekel, tehát hogy sok mindennel is találkozol, sokféle műfajban is kipróbálhatod magad, akár ugye, hogy mondtam, hogy láttam, hogy az írott sajtóban sok témában, hát nálunk, de pláne sok témában kipróbálhatod magad. Ez szerintem rendkívül izgalmas, és nem tudom, hogy hiszed-e azt, hogy ez meghoz majd valamilyen irányt, vagy előfordulhat, hogy téged mindig is minden érdekelni fog. Tehát gondolod,

0: de ennek a háttérországát megteremteni, ennek a gyakorlatban való megvalósítását összerakni, azt még feltétlenül annyira nem tudom. Ehhez például nagyon jól jön az, hogy nagyon sok mindenben kipróbálhatom magam. Ugyanakkor a kíváncsiságom miatt, meg talán az étvágyam miatt is szerintem nem biztos, hogy szűkülnie kell ennek, mert mindenben meg tudom látni szerintem azt a különlegességet, amit érdemes kitárgyalni vagy bemutatni.
1: Ma azért elég nagy divat azzal nyitni, hogy csinálsz egy saját csatornát, kiállsz, kérdezgetsz, mondogatsz, előadsz, bemutatsz, megvilágítod, és így tovább.
0: Abszolút.
1: Miért nem ezt választottad?
0: Furcsa lehet az, amit mondok, nekem elsősorban nem a saját exponáltságom számít. Nem fogok nemet mondani arra, hogyha egyszer jön egy olyan lehetőség, hogy szerepelni lehet. Persze kétszer meg fogom gondolni, hogy milyen körülmények között.
1: Tudom, ezt az interjút is kétszer meggondoltad.
0: De elsősorban szeretném kitanulni ezt a szakmát, és szeretném jól csinálni. És hogyha a jövőben valamiről ismert szeretnék lenni, akkor szeretném, hogyha az az lenne, hogy én jól csinálom, amit csinálok. Emiatt nem feltétlenül gondolkodtam el azon, hogy majd én ezt az underdog módon, vagy ahogy a mai fiatalok csinálják, elindítom magamnak, hanem szerettem volna kicsit honorálni ezt a szakmát, és megtanulni a csínyát, binyát, és úgy elindulni ezen a saját úton. Sokkal egy ilyen szakmai vagy professzionálisabb állítottságom van ilyen szempontból.
1: Gratulálok, ez már azt hiszem, hogy kifejezetten egyenes út oda, hogy azt mondhassuk, hogy újságírónak készülsz. Viszont ez ilyen értelemben tényleg ritka. Így nyomozgattam itt a szerkesztőségben, hogy ki mit gondol. Most azon gondolkodom, hogy azzal kezdjem el, vagy inkább téged kérdezzelek meg, hogy te mit gondolsz. És hogy, na, nézzük ezt az oldalt, hogy ha azt mondod, hogy szeretnél tanulni, szeretnél csinyát, binyát, akkor azon túl, ugye azt mondhatjuk, hogy a Czoller Andi a te mentorod, így a közvetlen van. Mentorod, de egyébként alapvetően, ha jól gondolom, mindannyiunknak is besegítesz, vagy lehet veled feladatokat átbeszélni, kitalálni, hogy hogy legyen megvalósítani. De szóval ezt a csinyabínya, meg ezt az elleskelődést, ezt te csinálod-e, és hogy? Azért vagyok erre kíváncsi, mert annak idején én tudom, hogy ezt hogy csináltam, úgyhogy akartam megfigyelni, meg közelbe lenni, meg mi volt számomra fontos. Te tudsz-e ilyet mondani? Nem kell nevet mondanod, ha nem akarsz.
0: Hát mindenképpen nagyon sokat kérdezek egyébként, talán már idegesítően sokat is, hogy mit, hogyan érdemes, ti hogy szoktátok ezt csinálni,
1: nem hiszem, hogyan induljak el. Idegesít. A sokkal idegesítő, mikor senki nem, mikor valaki egyáltalán nem érdekel, hogy mi legyen.
0: Tehát, hogy egyrészt csinálom ezt, hogy mindig kérem, hogy legyen visszajelzés, vagy előrejelzés azzal kapcsolatban, hogy mit, hogyan érdemes, vagy hogyan kéne csinálni. Viszont azért azt is meg szoktam néha engedni magamnak, hogyha kapok egy feladatot, tök mindegy, hogy kitől, akkor azt megoldom úgy, ahogy én gondolom, aztán utólag átbeszéljük, hogy én miért úgy csináltam, hogyan kellene, és akkor így kicsit van egy ilyen talán kreatív szabadságom is, tehát, hogy valamilyen szinten el is vagyok engedve azzal kapcsolatban, hogy egy feladatot vagy egy mércét hogyan ugrok meg. Ugyanakkor mindig jön egy visszajelzés, hogy tök jó volt a gondolat, de a gyakorlatban ezt nem lehet úgy kivitelezni, ahogy én azt elterveztem. Tehát ebben is van egy ilyen kettősség egyébként, hogy egyrészt próbálok leskelődni, és próbálom utánozni azt, amit az öregek vagy a nagyok már nagyon jól csinálnak. Másrészt igyekszem így a saját módszereimre átkonvertálni mindent, amit látok, hiszen nem feltétlenül ugyanazt az utat szeretném követni, hanem ki akarom találni saját magamnak azt, hogy mi merre hány méter.
1: Egyik oldalon, a másik oldalon meg ott azért nem csak generációváltás, hanem a generáción belül egy csomóféle fajta, tehát nézőpont, a hangzásvilág, befogadás készség, egy csomó minden változott, tehát nyilván ilyen értelemben meg de pláne muszáj, hogy jól szelektálj, és azt is gondolom, hogy egyébként neked nagyon is meg lehet, hiszen mindannyiunknak megvolt és megvan a véleménye az előtte lévő generációról is, és annak a képviselőiről is. Tehát azért, mert valaki 20 éve ebbe a szakmában van, és ő jónak számít, attól te még mondhatod azt, hogy ez a stílus neked nem tetszik.
0: Persze, persze.
1: Van is ilyen?
0: Nem feltétlenül üti egyébként egymást a kettő. Tehát ahogy a korábban is utaltam erre, a végtelen, talán nagyot mondok,

0: ezzel arra az alázatra, amivel én a munkámhoz állok, azt soha nem fogom valakitől elvitatni, hogyha több évtizedes tapasztalat van a háta mögött. Az már a személyes véleményem, hogyha
1: van,
0: mondjuk
1: van,
0: a munka morálja vagy a stílusa nem tetszik, de nekem megvan a lehetőségem arra, és ezt a jogomat soha nem fogom elengedni, hogy mindenkitől eltanuljam azt, vagy ellessem azt, amit az ő, nem is tudom, működésükben saját magam szempontjából hasznosnak látok, és elengedjem azt, amit mondjuk nem feltétlenül vennék át.
2: Abszolút. Én emlékszem olyan tanáromra, akinek a gondolkodása, tehát az, ahogy interjút készített, a gondolati szint az nagyon tetszett, viszont ami kijött a csövön, és ahogy hallottam arra, meg azt mondtam, hogy hú, nagyon nem szeretném ezt. Uh-huh. Nem szeretnék erre egy picit sem hasonlítani, és sőt, azok ilyen red flag-ek voltak, hogy aha, ezt így ne kérdezzem, ezt így persze, ne csináljam. Szóval, hogy ez a jó, amikor tényleg itt te tudsz ebben kialakulni, de közben ezt is, azt is megtanulni. Na, hát mondom neked, hogy mi az, amit én így a szerkesztőségből hallottam,
0: na,
2: ami nyilván rád nézve nagyon jó, összességében pedig nekünk azért nehéz, mert azért nehéz, amikor valakiről azt mondják, hogy mindenképp tartsátok meg, mert elsőre felfog mindent.
0: Ó.
2: Hát igen, de az van, hogyha mondjuk ez 20-ból egy, az nem jó arány.
0: Valóban. Valóban.
2: Tehát, hogy ez egy fontos mérföldkő, hogy a Sári elsőre megérti a feladatot, nem lenne baj nyilván az se, ha nem, de szóval, hogy nem az van, hogy századikra se. Uh-huh. Tehát, hogy elsőre megérti, nyitott, csinálja, akarja, tehát, hogy jó a hozzáállás is, és megvan hozzá a képesség is. És én pont ezt mondtam a többieknek, hogy hú, hát ezt be fogom mondani, de akkor ez azt jelenti, hogy ez így borzasztó nehéz nekünk amúgy ilyet találni. És a válasz az volt, hogy igen.
0: Erről sajnos nem tudok nyilatkozni, mert már csak a tapasztalatom hiányában sem feltétlenül jogos részemről mondjuk a korombelieket
2: igen,
0: megítélni.
2: Abszolút. Én arra gondoltam, hogy lehet ez ennek a generációnak az egyszerre több minden fut az agyába, több dologban van, tehát szétszórtabb a figyelme.
0: Mármint az én generációmnak?
2: Hát igen. Egyszerre öt felület nyitva. Nem tudom.
0: Hát az biztos, hogy valami a nyitottságunk szempontjából nálunk más. Uh-huh. Talán nem ragaszkodunk már annyira olyan berögzült elvekhez, vagy becsípődésekhez, amelyekhez ne agyisten az idősebb generáció a mai napig ragaszkodik. Sokkal rugalmasabbak vagyunk.
2: Na most ezt nagyon érdemes lenne megbeszélni, hogy mire, uh-huh, mire gondolunk. Mert most engem is betriggerelt. Mi az, hogy becsípődés? Mi az, hogy ragaszkodás? Tehát, hogy ez lehet ugye szakmai jelv.
0: Aha.
2: És értem, amit mondasz, tehát nem kötekszem, de uh-huh, azért kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz. Csak akarom közelíteni az álláspontokat. Tudsz esetleg példát mondani?
0: Szerintem az én korosztályomnak, bár nem mindenkinek, de nagy az igazságérzete. És szerintem mi szeretünk kiállni a véleményünk mellett. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen munkahelyi környezetben sem biztos, hogy mondjuk gyakornokként, pár hónapos munkaviszony után azt a működési módot fogjuk választani, hogy mindenképpen csöndben maradunk, uh-huh, mert nekünk még nincs jogunk megszólalni. Tehát azt el tudom képzelni, talán ez már velem is előfordult itt pár hónap alatt, hogy egész egyszerűen az ember egy munkahelyen kerül olyan helyzetbe, persze, hogy ki kell állni a magáért, és amikor valaki friss, valaki új, akkor el kell dönteni, hogy akkor most mit csinálok. Legyek bátor, és álljak ki magamért, vagy maradjak csöndbe, és ne agyisten nyeljem le a békákat, mert azt érzem, hogy nekem még itt nincs feltétlenül jogom felszólalni, mert nem eresztettem még olyan mély gyökereket. Én azt gondolom, hogy a mi generációnk, legalábbis én biztos, hogy olyan vagyok, hogy fel fogok szólalni azzal kapcsolatban, hogyha valami nem szimpatikus, vagy nem etikus, morális, nem jogos.
2: Oké, ezt tökre értem. Az jutott eszembe, végig ez a kérdés volt a fejemben, hogy vajon ez generációs kérdés szerinted, vagy személyiség kérdése?
0: Uh-huh.
2: Mert szintén azt tudom mondani, hogy pontosan értem, amit mondasz, uh-huh. de tudod, kornál fogva is, de nem csak, tehát nem csak a kornál fogva, tehát azt gondolom azt, hogy 20 és 30 között az ember meg akarja váltani a világot, és igenis, ha valami nem, tehát hogy ez nagyon normális, és egészséges, uh-huh. és fontos, és csinálni is kell, és én egy kicsit azt is képzelem, hogy amikor ez már úgy kivész az emberből, vagy nehezebb, akkor az azt jelenti, hogy töri őt az élet, meg gyűri őt az élet, uh-huh. ez egy evolúciós folyamat, és azt is gondolom, hogy vannak, akik örökre is mindig ki fognak állni maguknak, és vannak, akik akkor sem, hogyha már tökre gyökeret eresztettek.
0: Biztos vagyok benne, hogy van generációs különbség is, és személyiségtől is függ ez az egész, de valaminek szerintem kell lennie a kisbetűs részben azzal kapcsolatban, hogy az én korosztályomnak, és talán a nálam kicsivel idősebbeknek is már tök más tud lenni a hozzáállása.
2: De, és ez nem lehet, hogy ez inkább az, hogy ti nem féltek attól, hogy elveszítitek a munkátokat, meg hogy nincs más lehetőség?
0: De, abszolút.
2: Mert azt például, és az egy nagy szabadság, és nagyon jó, hogy nem lehet, hogy ez van, mert hogy lehet, hogy a mi generációnk, vagy még inkább az előttünk uh-huh. lévők, azok tudod, besétáltak valahova 20 évesen, és aki jöttek 60 évesen.
0: Igen.
2: Mi már nem egyébként, mi voltunk az átmenet, meg uh-huh. mi kezdtük el megtanulni, hogy időnként váltani kell, de akkor is azért nem rossz, egy kicsit így biztonságban. És nem lehet, hogy titeket ez nem, tehát nem vagytok ebbe így lebékjózva.
0: Abszolút. Lehet, hogy mi, vagy talán a nálunk kicsit idősebbek jutottak el odáig, hogy emlékeztek rá, hogy nem mi vagyunk a munkáért, hanem a munka van értünk.
2: Igen, ez egy
0: tehát,
2: nagyon
0: hogy
2: érdekes,
0: van jogunk dönteni, van jogunk változtatni, és ezzel érdemes élni. Nem feltétlenül kell lebékjózni, vagy leigazolni valahova feltétlenül hosszú távra. Nem szabad elfelejteni azt szerintem, hogy létezik valami emberi szabadságnak nevezhető dolog, amit igenis az ember a munkájában is valamilyen szinten érvényesíthet.
2: Abszolút jó gondolat, és egyébként tényleg erről sokan számolnak be, főleg munkaadók, hogy ebben van egy ilyen különbség, és tök jó, és nagyon kívánom nektek, hogy ti már azt az életet éljétek, hogy van az élet, és akkor abban van egy tök jó munka, és nem uh-huh. az van, hogy van egy tök jó munka, vagy valamilyen törekszünk a tök jó munkára, és egyébként megélünk is. De szerinted, most ebben egy picit így boncolgassuk, hogy szerinted ez hogy jött, vagy honnan jött, vagy hogy talált rá ez a generáció, hogy tudja ebbe így érvényesíteni magát, minek hatására, mi jött meg a fejébe, ami az előzőeknek nem?
0: Hát kénytelen vagyok ezt az internet elterjedésével és a social médiával összekötni. Szerintem nagyon sok mindent látunk az interneten. Most abban nem kívánok belemenni, hogy ennek mennyi része igaz, mennyi része AI, mennyi része egy ilyen jónak kinéző, megkomponált dolog, de az biztos, hogy ez valamilyen szinten emlékeztetett minket arra, vagy felnyitotta a szemünket azzal kapcsolatban, hogy lehet ezt sokkal jobban is csinálni. És szerintem valahogy ez befolyásol minket folyamatosan abban, hogy törekedjünk a jobbra. Törekedjünk arra, hogy elsősorban ugye saját magunknak jó legyen, hiszen a nap végén az ember szerintem önző, de hogy emlékeztet minket arra, hogy nem kell megállni egy szinten. Hogy lehet változtatni, lehet jobb dolgokat elérni. És ez valamilyen szinten motivációként is tudhatni, illetve hát az ember folyamatosan arra fog szerintem törekedni. Többek között a social media által, ami egyébként nagyon toxikus is tud lenni.
2: Hát tehát meg torzít, azért ezt ugye tudjuk.
0: Persze, ezt is alá kell írni, de hogy valamilyen szinten egy ilyen üzemanyag tud lenni.
2: Oké. Na, most jön az a rész, hogy felesi info kézzene, és aztán visszajövünk, és arra készülj, hogy mindez, amit elmondtál, nagyon értem.
0: Oké.
2: Viszont amit én emellé behoznék, ugye azt mondtad, hogy végül is az ember a nap végén önző, tehát akarja, hogy neki jó legyen. Uh-huh. A kérdésem ugye a közösség, a csapatjáték.
0: Aha.
2: Hogy az hol van, van-e társas kapcsolatok, és hogy milyen szorongása is van ennek a generációnak, tehát hogy így ebbe akarok belemenni, hogy ezt így nézegessük át, meg nyilván továbbra is a te véleményedet az előző generációról. Szóval jövünk vissza Kosztyusára, a Rádió Café saját szerkesztőségi asszisztense, munkatársa a vendégem, akire mi nagyon büszkék vagyunk, és egyébként láthatjátok őt a social media felületeinken, hiszen például a Strandfesztiválon is ő csinálta már az interjúkat, és sok-sok anyagban hallhatjátok, itt van velünk, és most őt mutatjuk be, zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Kosztyus Ári, a Rádiókafé munkatársa, a szerkesztőségi asszisztensünk, és hát arról kezdtünk beszélgetni először is, ugye azt szerettem volna, hogy bemutatunk téged a közönségnek, hiszen most már napi szinten hallhatnak és láthatnak is a social felületeinken, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy miért is volt fontos számodra, hogy egy rádióba gyere be, mert hogy itt ebben a Jurassic Parkban egy csomószor így azt érezzük, hogy így nem jönnek már be a fiatalok. És te elmondtad, hogy egész egyszerűen az van, hogy te a szakmát akarod megtanulni, szépen mész, és próbálgatod a különböző területeket, nézed, hogy mi tetszik, mi nem. Beszéltünk a generációs különbségről, és azt mondtad, hogy szerinted a ti generációtok már tudja, másként látja azt, hogy mit is jelent egy munkahely. Oké, ha jól érzi magát, és megvannak a feltételek, és tud gyarapodni benne, akkor marad, de senki nem fog rá görcsölni arra, hogy ő maga hogyan tudná a nem tudom háromszöget bepasszírozni a négyzetbe, és hogy tudna más lenni csak azért, hogy megmaradjon. És mondtam neked, hogy ez nagyon jó, és ugye ehhez tényleg így azt hiszem, hogy a világ ezt támogatja is, hogy legyen egy boldogabb generáció. Csak a kérdés az, hogy mi a boldogság, és hol van a csapatjáték, hol van a közösségnek az épülése, hol van a ragaszkodás egymás iránt, egy munkafolyamatban, mert ugye az is sokszor közrejátszik, hogy azt mondjuk, hogy jó a csapat, lehet, hogy nem jók a körülmények, de maradok, de nem tudom, és azt tudom, hogy nálatok ez például nincs. Én ilyet hallottam már fiataloktól, hogy ja, jól érzem itt magam, de hát holnap el. Ja, persze, tehát semmi. Uh-huh. Akkor nem, hát holnap van egy jobb ajánlat, már megyek is. És láttam is ilyet. Uh-huh. Az idősebbek, meg akikhez így beépült, azok majd ott sírtak. Jaj, elment.
4: Hát nézd, a csapatjáték szerintem a mi generációnk részéről egy nagyon érdekes dolog, de hát a saját nevemben nyilatkozhatok csak is. Én nagyon szeretek csapatban dolgozni, hiszen nagyon jó azt megélni, hogyha mindenki belerakja a közösbe azt, amilyen neki van. És ezt most nem ilyen szocializmus mintára értem, hanem hogyha mindenki erős valamiben, hogyha egyesítjük erőinket, akkor valami szuper tud abból születni. És azt gondolom, hogy csapatmunkázni...
3: Hát, hogyha mindenkinek az erejére koncentrálunk, abból tud valami jó születni. Igen. Ez azt jelenti, hogy a kirakóban mindenkinek van egy kis része, de senkitől sem várjuk el, hogy ő egyedül tolja.
4: Persze. Viszont én azt is gondolom, hogy ilyen szempontból csapatmunkázni akkor érdemes, amikor tényleg a többi ember valami olyasmit tud hozzárakni, vagy belerakni, ami mondjuk az adott egyénben, nehogy Isten, bennem nincs meg. Én egyébként nagyon szeretek ilyen szempontból egyedül is dolgozni, mert van, amikor fejfájást okoz egy kollaboráció, vagy egy közös munka egy csapattal, félre mehet a kommunikáció, nem ugyanazon elvek alapján, vagy mentén dolgozunk. De azt gondolom, hogy addig, amíg egy közösség ugyanúgy tekint a közös célokra és a közös jóra, addig az ilyen típusú problémákat szerintem minimalizálni lehet.
3: Igen, itt akkor arról is szó van talán nálatok, hogy ezt a hierarchizáltságot, ami sok területen egyébként abszolút felesleges, azt próbáljátok, hogy mondjam, lebontani azzal, hogy ki tudtok állni, hogy azt tudjátok mondani, hogy nem feltétlenül minden áron fontos valami. Mit gondolsz, hogy de ez most ugye ki kell érezned magadból a másik generációra, vagy az idősebb generációra, hogy ez milyen helyzetbe hozza az idősebbeket, és ez alatt egyébként azt is értem, hogy tehát te is itt valahogy tárgyaltál, de mondom, ezt nyilván nem kell nyilvánosságra hozni, szó ne essék róla, csak hogy ott azért érzékeltél valamit az amúgy egyébként 50-es vezetés részéről.
4: Persze.
3: Tehát hogy volt lehetőséged arra, hogy keresztül vidd, amit szeretnél? Mondom úgy, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélünk, remélem ez így érthető.
4: Hát én igyekeztem az ilyen típusú helyzetekben mindig is úgy beleállni, hogy egyrészt rugalmas leszek, másrészt azért megpróbálok kiállni a saját nézeteim vagy a saját véleményem mellett, de soha nem szeretném annyira ledominálni a másik felett, tök mindegy, hogy a felettesem vagy a kollégám annyira ledominálni ezt az adott szemét, hogy feltétlenül az én igazam menjen át, és az én
3: szerinted
4: érdekeim...
3: Szerinted le
4: tudnád? Nem. Kizárt.
3: Azért kérdezem, mert azért nyilván a másik oldalnak is egyszer csak van egy olyan mondata, hogy pont azért, mivel ti alapvetően gyorsan változtatok, tehát gyors nálatok a változtatás, ezáltal mindig van a piacon valaki, tehát előbb-utóbb be fog ez is jönni.
4: Hogyne. Nem tudom, szerintem mit gondolok erről, nem tudom. Nagyon, nagyon bonyolult téma ez szerintem, mert valahogy azt megélni, hogy itt vagyok 24 éves fejjel, és azért az én hátsómon még ott van a tojáshéj, és hirtelen szembesülni azzal, hogy nálam sokkal idősebbekkel kell leülni, akár tárgyalni, akár érdekérvényesíteni, akár összerakni azt, hogy ki mit tud berakni a közösbe, az egy nagyon érdekes élmény és nagyon érdekes tapasztalat. Az is, ahogy magamon megfigyeltem azt, hogy azért néha még be tudok rezelni az ilyen helyzetektől, és azt is nagyon érdekes megfigyelni egyébként.
3: De ez normális.
4: Persze.
3: Teljesen.
4: De igen. Az is tök érdekes, azt is tök érdekes megfigyelni, hogy ez a generáció mondjuk hogy áll hozzám. Tökre meg tudnak lepődni azon, hogyha az embernek, pláne hogyha fiatal lány, mert hát ugye ez is nagyon fontos, egyesek szerint, hogy az ember nő vagy férfi, de hogyha az embernek van egy kiállása, és hogyha van egy véleménye.
3: Tényleg azt látod, hogy meglepődnek?
4: Abszolút. Van, aki igen, nyilván nem mindenki, de van, aki megjegyzi, hogy hú, azért erre nem számítottunk.
3: Aha.
4: És ez például szerintem egy tökre meglepő dolog. Tehát attól függetlenül, hogy az embernek tényleg ott van a hátsóján a tojáshéj, most kezdi ezt az egészet.
3: De egyébként én kijavítanálak, nincs. Tehát elvégezted az idevágó képzéseket, dolgozol, szóval, hogy ez partnerség. Én ezt gondolom, hogy fiatal pályakezdő, egyelő lelkes, egyelő sok mindent meg lehet még vele dumálni, lehet tanácsot adni,
4: persze,
3: lehet irányítani valamelyest, formálni.
4: Hogyne.
3: De nem feltétlenül így gondolok, de ez lehet, hogy viszont már ez meg már, ami belőle indul gondolkodás.
4: Mindig azért mondom ezt a tojáshéj dolgot, mert a lelkességtől függetlenül azért nincs a hátam mögött még 20 éves tapasztalat, és ilyen szempontból mindenképpen megadom a tiszteletet, hogy lehet, hogy lelkes vagyok, lehet, hogy minden hülyeségre rá lehet venni, és mindenre igen fogok mondani, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hol kell határt húzni, de azért olyan tapasztalat és rutin, mint nincs bennem.
3: Nincs,
4: érthető
3: nincs,
4: módon.
3: Azt szépen majd megszerzed.
4: Persze.
3: Na, azt mondd meg nekem, hogy mit gondolsz a rádióról? Hogy érzed magad a rádióban? És most nem feltétlenül itt a Rádió Caféban, hanem rádió, mikrofon, belebeszélsz. hangod megy csak ki. Mit gondolsz erről? Mit érzel?
4: Én nagyon élvezem egyébként.
3: Kérdés, hogy bedrogoztál-e már rádióval? Mert ezt ugye úgy szoktuk mondani, hogy ez egy drog.
4: Szerintem nem drogoztam még be, és el tudom képzelni azt, hogy soha nem is fogok. De ezt majd meglátjuk, ezt majd az idő eldönti, hogy mikor jutunk el erre a szintre, hogyha eljutunk-e idáig. Az biztos, hogy nagyon élvezem, mert a mai napi kihívásokkal teli nekem. Mindig azt érzem, hogy van egy feladat, amit meg kell ugrani, amit jól kell lehozni, és engem ez nagyon tud előre vinni. Tehát, hogy nagyon üzemanyagként tud nekem hatni az, amikor egy új feladat van, olyan emberrel kell beszélni, hogy egyébként össze tudnám pisilni magam, hogyha az utcán találkoznánk, de oda kell állni, és kérdéseket kell feltenni. Tehát ez a rész engem nagyon hajt előre, és motivál. A rádiózást olyan szempontból nagyon imádom, hogy azt gondolom, hogy nem tud ez sem egy olyan pálya lenni, ami egy lineáris út, aminek a végén azt mondom, hogy mindent tudok, elégedett vagyok, én ezt kimaxoltam. Szerintem hát, soha nem lehet ezt. Igen.
3: Most már, de pláne. Főként, hogy ugye vannak olyan hangok is, amelyek azt mondják, hogy ez el fog múlni, van amelyek azt mondják, hogy ez át fog alakulni. Hogy állsz a saját hangoddal, ha visszahallgatod? És a képeddel, bár valószínűleg a te generációdnak ez már hiszen titeket már gondolom vettek folyamatosan gyerekkorotoktól. Na mindegy, válaszolj erre.
4: A hangom nem zavar, a képpel azért még néha összeakad a bajszom. Nem feltétlenül vagyok még ahhoz hozzászokva, hogy egy kamera előtt nekem professzionális módon idézőjelesen kell állnom. Az lehet, hogy egy csomó videó készült rólam gyerekkoromban, amikor hülyeségeket csinálok otthon, vagy akár tinédzser koromban a barátaimmal. A hangom nem zavar egyébként, nem feltétlenül vagyok vele kibékülve, de annyira ki tudom kapcsolni az agyamban ezt a dolgot, hogy nekem most nem a saját hangomat kell értékelnem, hanem mindazt, amit munkaszerűen csinálok. A videókkal azt gondolom, hogy még van békülés szempontból mit csinálnom, de hát ez is egy folyamat, azt gondolom, hogy az a hozzáállás, meg az az alázat, ami bennem van a munka által, az egy idő után majd elhozza azt is, hogy képes leszek ezt a formátumot is úgy átalakítani, hogy valamilyen szinten elégedett legyek azzal, amit a képernyőn látok.
3: Nem hiányzik-e, hogy kicsit többen legyetek fiatalok itt? Vagytok néhányan, de hogy a saját generációdból picit többen legyetek?
4: Nem
3: tehát
4: mondanám
3: el vagy
4: azt.
3: Itt, így öreg, itt velünk öregekkel?
4: El vagyok az öregekkel. Nem mondanám azt, hogy hiányzik, de azt sem mondanám, hogy ellenem le lenne, hogyha többen lennénk. A jelenlegi helyzettel én abszolút ki vagyok békülve, de hát ugye az élet az egy nagy változás, biztos lesz majd másképp is.
3: Van-e olyan dolog itt a rádióban, ebben a pillanatban, ami a vágyaid között szerepel? Hogy szeretnéd? Hát ugye mondja, tehát kitől félhet.
4: Na, akkor sorolom.
3: Tolja, tehát főnökök hallgatják, mondjad.
4: Hosszú távon én nagyon szeretnék egyrészt a hírszerkesztésbe belekóstolni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan mesterség, ami nagyon sok gyakorlást igényel, és szerintem hosszú idő után, hogyha eljutnék egy olyan szintre, akkor nagyon büszke lehetnék magamra, hogyha azt jól tudnám csinálni. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy egyszer majd nagyon szívesen vezetnék én is műsort. Az, hogy élőt, az, hogy felvételt, az részletkérdés, de hosszabb formátumban nagyon szívesen kérdeznék embereket. Ez talán a legjobb vágyam.
3: Kérlek, hát akkor ezt most itt ennek a magjait elültettük, aztán meglátjuk, hogy mikor szökken szárba. Addig is én nagyon örülök, hogy itt vagy, és köszöntelek magunk között, és remélem, hogy a hallgatók is örülnek neked, hiszen mostantól, vagy egyébként is már egy ideje nagyjából minden nap hallhatnak téged, és nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy maradsz velünk.
4: Köszönöm szépen.
3: Kosztyus Ári, a Rádió Café szerkesztőségi asszisztense, új kollégánk volt a vendégem, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy őt meg az ő gondolkodását bemutassuk nektek. Ez volt a mai Pont Jókor. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
5: Fogd a kezemet és...
6: Rádió Café. Van barátod.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Mariam műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
10: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsó rakparton a Vigadót éri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Az MFB 645 milliárdnyi uniós pénzével 1000 milliárdos forrást mozgatna meg a kormány. Dinamikus tarifa jön az MVM-nél, 3 milliárdos azbesztmentesítési alapot indít a kormány. Napos és felhős időszakok váltják egymást, megerősödik a szél, 29 fokot mérünk. Holnap délelőtt több felhő lesz az égen, de csapadék nem várható, napközben pedig akár 32 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 645 milliárd forintnyi tőkeemelés történt a Magyar Fejlesztési Banknál, a pénzből a kormány a magyar vállalkozásokat, a tőkepiacot és a lakhatási beruházásokat is finanszírozná. Magántőke bevonásával pedig 1000 milliárdos nagyságrendű forrást mozgatna meg, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az első nagy terület a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztése, erre 125 milliárd forintot fordítanak. A második nagy terület a tőkepiac, az MFB az úgynevezett alapok alapja struktúrában magán alapkezelők bevonásával működik majd együtt meglévő vagy újonnan létrehozott tőkealapokkal. A harmadik nagy program a lakhatás, erre nagyságrendileg 200 milliárd forintos keretet különítenek el. Új áramtarifa jön az MVM-nél. 2026. szeptember 1-től önkéntes alapon lehet igényelni az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfeleknek a dinamikus tarifaként ismert D árszabást. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfelek a nagyobb fogyasztású berendezéseik működtetését tudatosan azokra az időszakokra időzítsék, amikor több villamos energia áll rendelkezésre, így kedvezőbbek a piaci árak is. Azbeszt mentesítési alapot indít a kormány. 3 milliárd forint a keret, az önkormányzatok folyamatosan pályázhatnak, és magántulajdonú ingatlanok tisztítására is támogatást lehet igényelni. A pályázat feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, és negyed évente jelentést kell készítenie a szennyezés felszámolásáról, sikertelen mentesítés esetén pedig vissza kell fizetni a kapott összeget. Még az év elején derült ki, hogy a nyugat-magyarországi területekre is került osztrák kőbányák azbesztet tartalmazó zúzalékából, elsősorban utak és közterületek borítására. Egy spanyol jelentés szerint Marokkó szándékosan terelte Ceuta felé az embereket, az ELPA birtokába jutott jelentés szerint a menekült áradattal kifejezetten a spanyol szervek működését akarták megfúrni és túlterhelni a határellenőrzést. Az észak-afrikai spanyol városba július végén több mint 72 ezer ember jutott át Marokkóból. A ceutai bevándorlási krízis miatt egyébként tegnap Spanyolország szerte tüntettek, az ellenzéki pártok azzal vádolják Pedro Sánchez baloldali miniszterelnököt, hogy cserben hagyta az észak-afrikai exklávé lakóit. A kormány szerint a jobboldali pártok a politikai céljaik érdekében visszaélnek a válsággal.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Holnap felhők jelennek meg az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé kisüt majd a nap. A nyugati északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 11-19, délután 27-33 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A mai műsorban a 10 éves Independent Label Fair-t ünnepeljük. A hazai lemezkiadókat bemutató sorozatunk vendége Hunnia Records.

0: Köszönjük szépen, köszönjük.
1: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
2: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Buda Beats Independent Label Fair 2026 különkiadását hallottátok. Ma a Hunnia kiadó mutatkozott be. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosszok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Feljelentést tettek az MNB 5 jegybanki ingatlanjának ügyében. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Komoly diplomáciai konfliktus kezd kialakulni Oroszország és Németország között. Napos és felhős időszakok váltják egymást, élénk szél mellett 29 fokot mérünk. Holnap délelőtt még több felhő lesz az égen, de csapadék nem várható, napközben pedig akár 32 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Vagyonvesztés miatt feljelentést tett az MNB, az átvilágításkor készített jelentése az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel. Míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Az MNB új vezetése ezért feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. A kormányfő Facebook posztjában azt írta, özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékgazdálkodási koncesszió 2023-os indításával az volt a cél, hogy az állam megszabaduljon az évi 40-50 milliárd forintos veszteségétől, a MOL-nak azonban 2023-ban 30 milliárd, 24-ben pedig 60 milliárd forint tőkét kellett injektálnia a MOHU-ba. Újabb kerületben korlátoznák az Airbnb-t. A 13. kerületi önkormányzat saját szabályozást dolgozna ki a rövid távú lakáskiadásra, attól tartva, hogy a környező kerületek szigorításai miatt egyre több ilyen ingatlan jelenhet meg a kerületben. Jelenleg mintegy 1100-1200 lakást használnak magánszállás helyként, ami még nem éri el a lakásállomány 5%-át. De a társasházi panaszok miatt az önkormányzat szerint érdemes felkészülni. A készülő javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátják, így a lakosság, a közös képviselők és a szakemberek is véleményezhetik. A szokásosnál jóval korábban kezdődött az idei szüret, a nyári aszály és az aranyszínű sárgaság nevű betegség az összes hazai borrégiót sújtja, a mennyiségek elmaradnak a szokásostól, derült ki a GKI elemzéséből. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés nagyobb lesz, mint a korábbi években, emiatt az árak növekedésére lehet számítani. Komoly diplomáciai konfliktus kezd kialakulni Oroszország és Németország között. A németek szerint ugyanis Oroszország megbízásából kísérelhettek meg egy meghiúsult támadást a lipcsei repülőtéren egy robbanószerrel felszerelt drónnal még augusztusban. Németország azzal válaszolt, hogy bezáratja a bonni orosz főkonzulátust és a Berlinben működő orosz ház kulturális központot. Emellett megszigorítják az orosz állampolgárok beutazására vonatkozó ellenőrzéseket. Oroszország erre jelezte, hogy bezárják a Goethe intézet, moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi kirendeltségét.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap felhők jelennek meg az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé kisüt majd a nap. A nyugati északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. Hajnalban 11-19, délután 27-33 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 3-án 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Esemény.
3: Az AI Summit idén szeptember 7-én és 8-án várja az érdeklődőket a Városliget több helyszínén. A régió legnagyobb AI konferenciáján több mint 10 szekcióban szólalnak fel nemzetközi és hazai szakértők, kutatók, de cég alapítók és vezetők is. A programsorozatról Tiles Györgyöt, az AI Summit nagykövetét hallják.
4: 7 nap. 4000 résztvevő, 300 előadó és 12 track, vagyis hogyha 12 olyan pálya, specializációs pálya, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy az AI a különböző társadalmi és gazdasági területeken hogyan fejti ki a hatását. Ez tulajdonképpen egy keveréke egy seregszemlének, a legnagyobb regionális seregszemlének, ahol mindenki meg tudja mutatni, hogy ő mit csinál, és egy nagy közönségi jamborinak, ahol az érdeklődők és a szakértők össze vannak hozva, és segíthetik egymást az AI korába való belépésen, sikeres belépésen. A gyógyászattól egészen a hadviselésig, a társadalmi kérdéseken, az oktatáson keresztül, egészen a makro- és mikrogazdasági kérdéseken, szóval úgy gondoljuk, hogy a lehető legszélesebb spektrumot karoltuk föl, és emeltük föl, és tettük közkincsé. A látogatók száma az minden évben emelkedett, és azt hiszem ez az első, ahol tényleg megpróbáljuk azt, hogy ha úgy tetszik, mini konferenciák sorozatát rendezünk egyetlen közös ernyő alá. Tehát, hogyha valakit egyetlen egy téma érdekel, akkor gyakorlatilag a 2 napját meg tudja tölteni annak a témának a kivesézésével, aki pedig szeret ugrálni, csak úgy, mint én is, horizontálisan a különböző témák között, az pedig hát győzön választani, mert borzasztó sok paralel program lesz. Sőt, olyanok is lesznek, amikor konkrétan gyakorlati útmutatókat vagy kipróbálási lehetőségeket adnak, tehát számos olyan színpad vagy helység lesz, félresült helység lesz, ahol elmélyülhetnek a gyakorlati kérdésekben, megtanulhatnak AI ügynököket programozni, vagy sokkal jobban promptolni. Tehát abszolút gyakorlatias oldala is lesz a rendezvények, nem maradunk meg a felhők szintjén, ha szabad így fogalmaznunk. Lesznek nagy nemzetközi nevek mindenképp, tehát például nekem az egyik kedves barátom, aki a Microsoftnak az egyik olyan globális vezetője, aki arról fog beszélni, hogy a felelősségteljes AI-t, amit Responsible AI-nak hívunk angolul, hogyan tudjuk üzleti előnyé tenni, őt úgy hívják, hogy Adrián González Sánchez, őt mindenképpen kiemelném, de hát ott lesz az új kormányzat számos magyarországi vezetője is, köztük Tanács Zoltán technológiai is, és tudományos miniszter is. Tehát a politika legnagyobb szférája, a nemzetközi vállalatvezetők, kutatók, tudósok Amerikából, Kínából, a világ számos országából, az Európai Unióból. Tehát úgy gondolom, hogy dúskálni fogunk a szellemi javakban. A tavalyi helyszínek közül mindegyik megmaradt, tehát a Zeneházában, a Néprajzi Múzeumban és az RTL épületében is lesznek programok párhuzamosan. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Tudomány. Hallható már a gímszarvasnász. Bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében, a Gemencen, közölt a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság szeptember közepéig szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. A kirándulások szeptember 4-én, 5-én, 11-én és 12-én este 17:30-kor a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. A szarvas bőgés hallgató túrákon nem csak megcsodálható a vadállomány zavarása nélkül a gemenci gímbikák szerelmes názdala, hanem szemléletformáló interaktív előadások segítségével jobban megismerhető ez a különleges jelenség. Bár a túrákon való részvételt gyerekek részére általánosságban nem ajánlják, hiszen ezen az eseményen több óráig tart minden, és csak akkor eredményes, ha a látogatók végig csendben figyelnek, szeptember 12-én külön a gyerekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál. Itt emellett kézműves foglalkozásokkal is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket. A túrákról, az azokra való jelentkezés részleteiről további információkat találnak az Ökoturisztikai Központ Gemenc elnevezésű Facebook oldalon.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. 5+1 látnivaló a Balaton déli partján, ami talán ősszel a legszebb.
5: Balatonberényi műemlék pincesor. A településen már ősidők óta foglalkoznak szőlőműveléssel, egy 1082-es oklevélben is olvashatunk a berényi szőlőkről. A helyi pincék a hajdani népi építészetet mutatják be, a házak a bokrosi domb agyagából készültek, a tetőt pedig Balaton, illetve Nagybereki náddal fették be. Közel 100 ilyen műemléknek nyilvánított épületet láthatunk a településen. Ha nem lenne elég a helyi borok és a gyönyörű épületek vonzása, a hegytetőről csodás panoráma nyílik a Balatonra. Nem csoda, hogy a helyszín Hamvas Bélát is megihlette, itt írta a Bor filozófiája című művét. A filozófus tiszteletére pedig itt halad a Hamvas Béla borút is. Balatonföldvári csiga lépcső. Balatonföldvár egyik jellegzetessége a csiga lépcső, mely a Balaton partot és a magas partot köti össze. A csiga lépcső a Kemping utca végétől indul. Ha felmegyünk rajta, akkor a Balatonföldvári hajózási látogatóközpontba érünk, ahonnan a magas part panorámáját élvezhetjük. Ha pedig lefele haladunk a lépcső soron, akkor az ikonikus Kvassai sétányon sétálhatunk a platánfák alatt. Hetyei puszta torony, közismert nevén Török hagyás. Az Árpád-kori román templomrom Ádánd területén egy szántóföldön található. A templomrom a nevét Hetyet településről kapta, ami már a 11. században is létezett, azonban a török megszállás idején elnéptelenedett. A romot megviselte a történelem, azonban első két szintjén még így is felfedezhetőek a romantikus, felső szintjén pedig a gótikus jegyek. Ha kalandosabb útra vágynánk, akkor Ádándot Szabad hídvég irányában elhagyva délfelé a Szőlőhegy utcán át közelítsük meg az épületet. Ám jó tudni, hogy ehhez át kell kelnünk a Potoli vízfolyáson. Ha kihagynánk a csobbanás veszélyét, akkor a Szőlőhegyi úttól 800 méterre keletre is indul egy másik földút, ezen is elérhetjük a tornyot. Szent Donát kápolna, Balaton lelle. A paraszbarok építészeti stílusú kápolnát Majtényi György építette, vélhetően a 17.-18. században, majd gróf Széchenyi Ferenc, Széchenyi István apja lett a kegyura. Kétszer is felújították, legutóbb 2014-ben. A kápolnával szemben található a Majtényi

0: kilométer hosszú, de van lehetőség hosszabb, 14 kilométeres túrára.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A legnépszerűbb francia rapper és hip-hop producer, a szenegáli és csádi származású MC Solar. Líraiságban, szójátékban és filozófiában is erős. A kevés olyan rap előadók egyike, akik annak ellenére népszerűek az Egyesült Államokban, hogy nem angolul szövegelnek.

0: Megélítő Love Lesz.
1: Sziasztok, Dávid Roland vagyok a Virtuózoktól, és a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is velem. Hajrá, Virtuózok!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kevesen tudják, de a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fábián Júli jazzénekesnő eredetileg a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 2 év énektanulás után nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára, Berki Tamás tanítványaként. Érett, átélt előadásmódja mellett kiemelkedő volt fejlett stílusérzéke és improvizatív készsége. Számos formáció tagja volt, a legkülönlegesebbek talán Zuhekkerrel és az Erik Sumo Banddel való együttműködései voltak.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Café.

Kettő oktatás a Rádiókafén. 2005 óta ad ki stúdiólemezeket a reggiben, soulban és elektronikában is kalandozó Fat Freddy's Drop. Ám az új-zélandi formáció számára a 2001-es Live at the Matterhorn koncertalbum hozta el az őket aranylemezes státuszba repítő sikert, hiszen élő fellépéseik mindig is lenyűgözőek voltak. Chopper Reeds szaxofonos szerint a stúdióalbumok közül a 2024-es Slow Mo adja vissza leginkább egy Fat Freddy's Drop koncert hangulatát. Erről a korongról a Next Stop stílszerűen a turnézás élményéről szól. A dalszöveg érzékletesen kifejti, a test elfáradhat a sok utazásban, de a lélek nem. Az együttes sosem fogja megunni a zene hatására ülőhelyeikről felálló és önfeledten bulizó tömegek látványát a színpadról.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mielőtt Glen Campbell befutott country pop előadóvá vált volna a 60-as évek második felében, session zenészként kereste kenyerét, mellesleg Elvis Presley jó barátja volt. Sok énekdemót készített a királynak. Előénekelte a stúdióban a dalokat, amelyeket aztán világsztár haverja fölvett és kiadott. A titkos felvételekből egy albumnyi 2018-ban, egy évvel Campbell halála után jelent meg, Sings for the King címmel. A posztumusz lemezről a Spin Out 2019-ben remixet kapott a Los Angeles-i The Meth Club kollektíva jóvoltából. Elvis még 66-ban adta ki a dalt azonos című autós műzikeljéhez, amely a magyar keresztségben kipörögve, bepörögve néven futott.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A koreográfia táncírás, a tánc kottája, a táncmozdulatok leírása sajátos jelrendszer segítségével. Általánosságban minden emberi tevékenység mozgások bonyolult koreográfiája.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
3: Apa, ma te mesélj.
4: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
10: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Az MFB 645 milliárdnyi uniós pénzével 1000 milliárdos forrást mozgatna meg a kormány. Olcsóbb lett a kötelező biztosítás. Az Európai Tanács elnöke új uniós adók bevezetését sürgeti. Ma napos és felhős időszakok váltják egymást, élénk szél mellett 29 fokot mérünk. Holnap délelőtt lesz több felhő az égen, de csapadék nem várható, napközben pedig akár 32 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 645 milliárd forintnyi tőkeemelés történt a Magyar Fejlesztési Banknál. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a pénzből a kis- és középvállalkozások fejlesztésére 125 milliárd forintot fordítanak. A második nagy terület a tőkepiac, az MFB úgynevezett alapok alapja struktúrában, magánalapkezelők bevonásával működik majd együtt meglévő vagy újonnan létrehozott tőkealapokkal. A harmadik nagy program a lakhatás, erre nagyságrendileg 200 milliárd forintos keretet különít. El. Azbesztmentesítési alapot indít a kormány, 3 milliárd forint a keret. Az önkormányzatok folyamatosan pályázhatnak, illetve magántulajdonú ingatlanok tisztítására is lehet támogatást igényelni. A pályázat feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, és negyed évente jelentést kell készíteni a szennyezés felszámolásáról. Sikertelen mentesítés esetén pedig vissza kell fizetni a kapott összeget. Olcsóbb lett a kötelező biztosítás. A személyautóknál az átlagos éves díj közel 3%-kal csökkent idén június végén, az előző év azonos időszakával összevetve. Ugyanakkor a jármű javítási, karbantartási költségek drágulása emelte a kár ráfordítási kiadásokat, ami trendfordulót hozhat a díjakban a továbbiakban, negyedéves szinten pedig már stagnálás tapasztalható, közölte az MNB. Megjelent a települések fejlettségi rangsora. 83 mutató alapján elkészítette az Egyensúlyi Intézet a település indexét. Az első helyezett pedig Felcsút. A megyeszékhelyek közül a legfejlettebb Székesfehérvár, mögötte Veszprém és Eger következik, a budapesti kerületek listájában pedig a Belváros, Terézváros és a Vár állnak az élen. Futóverseny lesz a hétvégén Budapesten, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani több kerületben. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, valamint az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánc hidat is érintik. Az Európai Tanács elnöke új uniós közös adók bevezetését sürgeti. António Costa így szeretné elérni, hogy a tagállamoknak ne kelljen többet fizetniük az EU költségvetésébe. Az elnök az október 15-i csúcs találkozó előtt mind a 27 tagállami fővárost végig látogatja, hogy felmérje a kompromisszum készséget, olvasható a Portfólión. Az Európai Bizottság 5 új saját forrás bevezetését javasolta, amelyek évente mintegy 66 milliárd eurót hoznának a közös kasszába, de egyelőre nem biztos, hogy a tagállamok egyhangulag elfogadják majd.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Holnap felhők jelennek meg az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé kisüt majd a nap, a nyugati északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. Hajnalban 11-19, délután 27-33 fokot mérhetünk.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Kezdődjék a műsor!
8: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Megint eltelt egy hét, itt van a filmszerész újra Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért!
12: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Itt tanakodtunk, hogy mivel kezdjük a műsor, de úgy döntöttünk, hogy nem a nemrégiben elhunytakról fogunk megemlékezni, de nyugodjanak békében, hanem a Harry Potter sorozat első epizód, hanem az első sorozat.
12: Előzetes.
6: Előzetes. Igen, nem előzetes. Ezt a szót kerestem.
12: Csak éppen nem is az első előzetes
6: az volt, első de évadának az előzetes.
12: Igen, de most kerestem. Kijött egy újabb előzetese az első évadnak, és hát ugye időnként nem csak a stúdióban, hanem a kommentmezőben is találkozunk. Igen. És te bekommenteltél.
6: Értetlenségemnek adtam hangot,
12: igen, az előzetes alatt.
6: Hogy elromlott a régi Harry Potter, mert hogy ez ugye nem olyan, mint a ki volt a Madonna férje, az a híres filmrendező?
12: Guy Ritchie-nek
6: a Sherlock Holmes-a, ami egy teljesen új átgondolása ennek az egésznek, mint mondjuk a Jeremy Brett-féle, hanem egy szerintem olyan, mintha ugyanazt akarnák, csak mondjuk
12: hosszabban.
6: Tehát előzetesben ugyanazok a jelenetek vannak, a mandragora ültetés, meg a Legaperzelus Piton, akinek más színe van, mint egyébként a könyvben van, ezt nem tudom, miért csinálják egyébként, lehet, nem zavar, csak hogy ilyen, megint egy ilyen erőlködés. Hogy...
12: Én erőlködésnek nem érzem, mármint az sem, hogy mondjuk a szereplőknek esetleg más bőrszínük van, vagy egy picit mást jelent a karakterük, mint a mozifilmekben, annak a színésznek a karaktere, aki játszotta őket. Egyfelől, tehát hogy eléggé két arcúan gondolkodom erről, mármint, hogy inkább azt mondom, hogy rétegezetten. Tehát egyrésztről az van, hogy én is azért így húzom a számot, amikor ilyesmit látok, mert hát nyilvánvaló, tehát a napnál is világosabb, hogy az, ami történik a Harry Potterrel, az tulajdonképpen az úgynevezett franchise rendszernek az egyik rákfenéje, hogy ha van pénz valamilyen márkában, ez esetben a Harry Potter regénysorozatban, akkor ezt nem lehet csak úgy elengedni Hollywoodban.
6: Tehát, hogy ez ja, nem hát akkor le kell húzni róla azt szóval annyi bőrt, amennyi csak
12: igen, lehet. És igen. Ugye már a Rowling írt egy színdarabot, abból hát filmet nem nagyon akarnak csinálni, ugye ez az állatok franchise leágazás is már valamennyire kifutott, de az nem is volt annyira sikeres, mint amennyire mondjuk az eredeti Harry Potter filmek, és nyilván azért találták ezt ki, mert hogy ebben van szerintem ilyen marketinges elgondolás, és hogy mondjam, piaci alapon ez még egy érvényes gondolat is, hogy hogyan lehet megfogni a rajongókat. Mert ugye a rajongók mit szoktak elsődlegesen csinálni az adaptációkkal? Hát számon kérni rajtuk az olvasás élményüket. Tehát ezt szokták általában csinálni. Ez nem olyan volt a könyvben, meg a könyvben jobban meg volt magyarázva, meg nem is úgy volt a karaktere, meg nem tudom én mi. És akkor erre mondják azt, hogy tessék! Itt van a lehetőség és az idő arra, hogy mindegyik könyvet kibontsuk egy-egy évadon belül. Tehát most az lesz majd, amikor elindul ez a sorozat, hogy én nem tudom hány rész lesz, gondolom 8-10. 8-10 részen keresztül bontogatják, vagy hát dolgozzák fel az adott regényeket, és akkor így tulajdonképpen 7 darab, azt hiszem, hogy annyi regény volt, 6 vagy 7 darab évad lesz majd a végén. De ezt szerintem még azt is meg fogják egyébként csinálni a vége felé, hogy 2 évadba bontanak ki egy regény. Tehát a lehetőségek tárháza. Ez
6: rendkívül széles, és hát
12: széles, igen.
6: Szondázzák a reakciókat, és majd az alapján is biztos hoznak döntéseket. Hát hol van itt a méltóság és a művészet? Hát nyilván nem ott, ahol a pénz feltétlenül, vagy a pénz nem ott van, ahol feltétlenül a művészet és a méltóság. Ezeket sose értettem, de nem is én dolgozom Hollywoodban ezeken a produkciókon, úgyhogy igen, de még el is engedem az ilyesmit.
12: Igen, még egyetlen egy dolgot akartam ehhez mondani, tehát mondtam most az egyik oldalát a dolognak, hogy pénz, pénz, fúj, fúj, és ezzel is teljesen tudok azonosulni, mert hogy ebből a pénzből lehetett volna csinálni egy csomó másik mondjuk eredeti sorozatot, ne adj Isten, de közben meg az is van, hogy ez valóban a franchise rendszer miatt irritálja az embert, mert igazából, hogyha belegondolsz, most elvonatkoztatva a Harry Pottertől, és abból indulunk ki, hogy mik azok a regények, amiket nagyon-nagyon sokszor, vagy történetek, amiket nagyon-nagyon sokszor feldolgoznak a filmek, hát ki tudja, hogy hány nyomorultak feldolgozás van például ez sorozatban, eszembe, igen, filmben. Igen. Most kapásból például még a Robin Hood történetet tudom mondani, amiből hát, csak ebben az évben 2 változat jön ki.
6: Vagy a Monte Cristo grófjában, vagy mondjuk a gyilkosság az Orient Expressen,
12: így van, így van. Van. Ezekhez időről időre hozzányúlnak, csak szerintem az ember azért érzi azt, hogy ez talán felesleges, mármint azok számára, akik nem Potter rajongók, mert mondjuk egy nyomorultaknál szerintem nincs annyira, hát nem is tudom, kiaknázva, vagy nincs annyira inkább kihasználva az, hogy hogyan lehet még több pénzt keresni belőle, és a Harry Potterhez meg nem csak a filmfeldolgozások kapcsolódnak, hanem a csomó merch, meg mindenféle leágazás, és az ember, de én legalábbis úgy voltam vele, amikor futottak a Harry Potter filmek a mozikba, hogy egy idő után az ember, hogyha nem olyan nagyon nagy rajongó, hogy talán kezdi is egy kicsit unni hát azt, hogy pont, minden évben jön egy ilyen film.
6: Pont azt mondtam, hogy valakinek, hogy maximum negyedik részig, hogy még fenntartottam az érdeklődésemet, aztán még mindig jobb, mint a Gyűrűk ura, tehát ott ahhoz az első 20 percben azt mondtam viszontlátásra.
12: Mármint a sorozatra, mert volt egy Gyűrűk ura
6: sorozat
12: is.
6: Nem a 4
12: nem
6: és fél órás film per darab a Gyűrű szövetsége.
12: Hát még ugyan jöttek a Hobbit filmek is.
6: A király visszatér meg, ezek szóval, ezek nem jöttek be. Igen. Annyira csűrték, csavarták, hogy na.
12: Na, szóval még, és akkor le is zárhatjuk ezt, aztán ráfordulhatunk a műsor úgynevezett lényegi tartalmára, hogy azért az látszik szerintem az előzetesen is, hogy azért ez castingot, meg mindent tekintve egy igényes tudsz lesz, tehát igazából még az is benne van, hogy élvezetes lesz. Én azért meglepődnék, hogyha én nagy rajongója lennék majd ennek a sorozatnak, de meglátjuk.
6: Na nézzük, hogy mi lesz a mai műsorban. Matthew McConaughey-nek ellopják a mézét.
12: Igen, például ez lesz, mert ugye ez egy kicsit rendhagyóbb műsor lesz, mint általában, mert hogy 2 konkrét kontentet fogunk kivesézni, amennyire persze a játékidő ezt nekünk megengedi. Az egyik a most általad is megemlített a Méz király című film, ami egy igazán epikus történet, és az ember egy kicsit meg is áll, amikor azt mondja, hogy epikus, és közben meg méhekről van szó, de hát nyilván...
6: Nem kőművesekről, tehát nem méz király, nem méz király.
12: Igen, de hát szerintem villanyszerelőkről is lehet epikus történeteket csinálni. Ez egy nagyon-nagyon látványos film, és azért is örülök, hogy meg tudtam nézni időben, mielőtt még rendesen moziba kerül, mert van néhány olyan dolog benne, hogy alapvetően szerintem ez egy olyan film, amire így nem fognak özönleni az emberek, pedig megtehetnék, mert tényleg egy rendkívül szórakoztató filmről van szó elsősorban. Aztán utána egy tévéműsor jön majd, most indult a héten a Most Wanted, a Hajsza című RTL-es reality, aminek én az első évadát nagyon szerettem, és a másodikat is nagyon vártam, és igazából ez is eléggé tetszik, úgyhogy majd erről dumálunk, és akkor az adásnak a vége felé pedig ajánljuk a Miskolci Cinefest nevezetű fesztivált, ami most indul a héten, az általában az ősznek a legnagyobb ilyen magyar fesztivál eseménye, ahol meg lehet nézni jó előre is egy csomó filmet, amit majd behoznak a mozikba, meg olyanokat is, amiket nem feltétlenül hoznak be, és akkor a leges-leges legvégén meg a Cinefest után kezdődő Budapesti Filmfesztiválról fogunk egy picit beszélni, aminek meg az a profilja, hogy régi filmeket vetítenek felújítva, ez a budapesti klasszikus film maraton, ahol például az 1986-os Queen koncertről készült filmnek a Peter Jackson által, vagy hát a Peter Jackson cége által is megtúrt, felújított verzióját is levetítik, és akkor most egy rögtön kicsit hangot is adnék a csalódottságomnak, hogy van itt egy film, amit a világon szinte mindenhol fognak IMAX verzióban is vetíteni, pont nálunk nem lesz elvileg hát, IMAX-ben.
6: Miért is?
12: Hát, miért is végül is, csak itt volt az anyamban egy koncert.
6: Így van, ez lesz a mai műsorban, nem sokára jövünk vissza, egy rövid szünetet tartunk.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Már itt is vagyunk, Gellért és Szabi a stúdióban, ez a Filmszerész, és a Mész király című filmmel kezdjük a mai műsort, amelynek Matthew McConaughey és Kurt Russell a két ilyen, jól mondtam, ugye? Két ilyen nagyobb főszereplője.
2: Tulajdonképpen igen.
1: Főbb szerepekben.
2: Igen, tulajdonképpen igen, és van itt egy harmadik szereplő is, akiről majd, aki tulajdonképpen a harmadik főszereplője ennek a történetnek, őt Angelina Looking Glass-nek hívják egyébként, nagyon érdekes.
1: Indian.
2: Neve van, így van, igen, és az ő natívsága, az, mert az angol.
1: Már nem szabad mondani,
2: Indian, mondani.
1: De
2: szabad mondani.
1: Nem, már kikérik maguknak.
2: Inkább csak szinonímaként használtam azt a natívságot, tehát nem próbáltam meg ebben a dologba.
1: Jó mondta, jó irányba mentél, mert hogy native American-nek kell mondani, ugye hivatalosan az elnevezés.
2: Szóval azt akartam tőled kérdezni, mielőtt ráfordulunk az Angelinára, meg a Matthew-ra, meg a többiekre, hogy megnézted az előzetest.
1: Persze.
2: És ha megnézted az előzetest, neked ez a film milyen filmnek tűnik, vagy milyen benyomásaid voltak róla?
1: Hát, először, amikor így elkezdtem unni az előzetest, akkor azt gondoltam, hogy fingani akartak, de összecsinálták magukat. Vannak olyan próbálkozások, amikor legalábbis szerintem egy európai fogyasztó szemmel nézve, amikor az amerikai próbálnak ilyen nagyon epikusak és nagyon művésziek lenni, de nem mindig megy nekik. És most ez, ahogy én látom, hogy kicsit az a művészi epikusság, ha van ilyen, most már van, mert kimondtam, és a kalandfilm között van valahol, amikor úgy izgulsz, de egyébként meg van egy ilyen mély mondani valója is, meg így rendbe rakjuk a dolgokat a fejedben. De hogy ez általában nem szokott az amcsiknak sikerülni, legalábbis szerintem, nagyon ritkán.
2: Ezzel a filmmel kapcsolatban az van, hogy valóban egy rendkívül nagyszabású történetről van szó, ami egy mészkereskedőről szól tulajdonképpen, aki nyilván sokkal közelebb áll a méhekhez, meg a mész kultúrájához, mint

0: hogy kereskedőnek hívhatjuk nyugodt szívvel, de hát
1: méztermelő.
0: Tulajdonképpen az, igen, de hát annál azért egy kicsit több, és hát tulajdonképpen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a meglehetősen nagy kanyarokkal teli történetelmesélést, akkor igazából arról szól, hogy tőle el akarja valaki venni a mézt, meg a méheket, és hogy megjelenik az életében a már említett natív hölgy, akit ő a feleségével régen, mert hogy egyébként meghalt a feleségével, néhány évig együtt nevelt, és hogy nagyon jó kapcsolatban voltak, aztán a lánka visszatér a városba, és akkor a Matthew McConaughey figurája bevonja a méz bizniszbe. Tehát maga a történet egyszerre szól erről a déli kultúráról.
1: Van benne gazdagon déli akcentus.
0: Abszolút, sőt, ami talán egy kicsit még az előzeteshez képest is meglepő információ tud lenni azok számára, akik nem látták a filmet, tehát lehet, hogy neked is, hogy a film legalább 20-30%-ában zenélnek. Tehát eleve úgy kezdődik, hogy előkapják a banjókat a Matthew McConaughey, és akkor egy gyors étteremnek a parkolójában zenélgetnek, és ezt elég sokszor megteszik a filmben különböző helyzetekben. Tehát tulajdonképpen amitől ez a film epikus, vagy ilyen nagyszabású, az pont az, ahogy ezt a közösséget bemutatja, és valóban van kicsit egy ilyen művészkedős terheltsége az egésznek, tehát az, hogy annyi lassítás, gyorsítás, mindenféle trükk,
1: meg vágás kalandoznak, meg úgy izgulásra próbálnak téged rávenni.
0: Igen, de nem feltétlenül a kalandfilm jutna eszembe róla, hanem sokkal inkább mondjuk a gangsterfilm omázs, mert hogy az is van benne nyilván a Kurt Russell figuráján keresztül sejthető, hogyha ő az ellenpólusa történtnek, akkor hát valószínűleg be lehet lőni, hogy milyen stílusba fog ő megnyilvánulni, és ami érdekes, hogy alapvetően tényleg ez egy ilyen lírai vallomás is a méztermesztésről, meg egy allegórikus történet is, de közben meg olyan, hát azt kell, hogy mondjam, hogy egészen meghökkentő fordulatok vannak benne, és brutális fordulatok vannak benne időnként, ami ugyanúgy viszi előre a történetet. Szóval amikor én ezt a filmet elkezdtem nézni, addigra már elég sok kollega mondta nekem, hogy ez nagyon hú meg há. És az előzetes alapján én sem nagyon tudtam elképzelni, hogy ez hogy lesz hú meg há. Aztán nem is lett szerintem az, de az biztos, hogy sokkal szórakoztatóbb, mint ami ennek tűnhet, mondjuk az előzetes kapcsán, és közben meg mégse tud igazából annyira jó film lenni, mint amilyennek gondolja magát. Tehát ugye a posztomban is, amit írtam, amikor megnéztem a filmet, valahol ezt igyekeztem hangsúlyozni, hogy vannak azok a filmek, amiknek nagyon nagy önbizalma van, és hogy az önbizalmának minden cseppjét igazoltnak érezzük, amikor nézzük a filmet, meg vannak azok a filmek, amik nagyon az akar lenni, vagy nagyon azok akarnak lenni. Ezek a filmek nem feltétlenül rosszak, mint ahogy a Méz király esetében is ez van, csak egy kicsit mondjuk nagy rájuk a méhész kabát, amit így magukra pakolnak, de ezzel együtt is azt gondoltam, amikor néztem, hogy ilyen filmet nagyon ritkán lehet moziban látni, ami ennyire kihasználja azt, hogy ő egy mozifilm. Tehát, hogy úgy is gondolkodik, mint egy mozifilm, gondolkodik a nézőben, hogy hogyan vonhatja be, hogy hogyan okozhat neki meglepetést, tehát hogy egy csomó erénye van ennek a filmnek, de azt azért nem feltétlenül látom benne még a folk hangulatában sem, meg az ilyen egyedibb dolgaiban sem feltétlenül, hogy ez majd az Oscaron, ahogy ezt egyesek mondják, olyan nagyon nagyot fog menni, de hát persze majd meglátjuk. Minden esetre, hogyha valaki azt gondolja, hogy ott nem érdek egy film, amiben méztermelésről, meg méztermesztésről van szó, vagy begyűjtésről, és aminek a Matthew McConaughey a főszereplője, az hát szerintem azért mégiscsak megpróbálkozhat vele, mert még az is lehet, hogy talán kellemes meglepetést nyújt neki a film.
1: Na, ennek örömére iszunk egy kávét, mondjuk?
0: Aztán akár.
1: Jövünk vissza, nem sokára.
2: A filmkritikus az, aki minden filmet megnéz, aztán megbosszulja. Filmszerész. Mozi magazin a Rádiókafén.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Kurrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása, a szépség és a rémisztő összemosódása, a zavaró és a megnyugtató különleges feszültsége. Ilyen David Tibet és a Kurrend 93 világa. Sokan jövőbe látó zseniként, az elme alkimistájaként vagy a lélek narrátoraként gondolnak rá, hiszen a brit alkotó mesébe oltva énekel apokaliptikus tájakról, boszorkányokról, lángoló lovacskákról és minden olyan misztikus képről, amelyet hanggá vagy szóvá tud formálni. A 43 éve útjára indult Kurrend 93 olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Nick Cave, William Basinski vagy Ricky Lee Jones. Szombaton a sötétség és a fény speciális zenei találkozása Kurrend 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Foam Harbonéban. Szombattól a Guardian sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözete mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Femme Harmonéban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled! Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája! Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
8: Aki most csatlakozik be hozzánk ide a műsorba, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, és egy műsorral, tévéműsorral fogjuk folytatni, amit hát nagyon szívesen fikáznék, de egy másodpercet nem néztem belőle, és azt hiszem, hogy azért sem néztem belőle egy másodpercet sem, mert az a főszereplője, aki.
9: A Balázs milyen?
8: Aha, nem, azt hiszem, hogy azt én kihagynám az életemből.
9: Hát én talán bele is írtam, ha nem is a kritikába, de a kritikát kísérő posztba, hogy én aztán tényleg nem vagyok azzal vádolható, hogy kedvelném Sebestyén Balázs, vagy hát én sem, akkor ezek szerint, de talán éppen azt a kifejezést használtam, hogy ami jó, az jó. És hogy én azért elég büszkén szoktam hirdetni, hogyha valaki minőségi dolgot tesz az asztalra, akkor én boldogan felül tudok emelkedni az ellenérzéseimen. Még azzal együtt is, hogy ez a sorozat azért nem Sebestyén Balázs miatt jó, nem miatta működik, hanem inkább azt mondanám, hogy ellenére. De ezzel együtt ebben a sorozatban még rajta is tudok nevetni, ami aztán tényleg, mármint, hogy vele, tehát hogy a poénjain, ami aztán tényleg eléggé ritkán szokott előfordulni. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel, kedves hallgatók, bizonyos része mennyire emlékszik, hogy mi is ennek a sorozatnak a lényege. Az a lényeg, tulajdonképpen a szerkezete az, ami rendkívül különleges és ami izgalmassá teszi, hogy a leadáshoz képest néhány héttel korábban forgatják le az országban, és ez azért fontos, hogy a kedves nézők is tudjanak arról, hogy mikor forgatják éppen, mert hogy ezeket a celeppárokat, 12 celeppárt úgy engedik szabadon ezekben a narancssárga ruhákban az országban, hogy nincsen se pénzük, se telefonjuk, se semmi. Tehát tulajdonképpen rá kell, hogy hagyatkozzanak, vagy hát kitettek igazából azoknak az embereknek, akik esetleg földobják őket a Balázséknak, amikor, mert a Balázsék a smasszerek, akik elkapják őket, és hát azokra is, azoknak is ki vannak szolgáltatva, akikkel mondjuk így előre lebeszélik, hogy, mert vannak különböző szabályok, hogy 40 percig lehet ülni egy bizonyos közlekedési eszközben, aztán át kell szállni, 20 percenként a smasszerek kapnak egy ilyen értesítést a kocsiukban a GPS-szel, hogy éppen hol vannak az országban a körözött rabok, és hát ez a szerkezet része, ami rettenetesen izgalmas szerintem, mert mondjuk a második évadnak az első része az szinte csak Budapesten játszódik, és nagyon izgalmas, hogy az utca népe reagál ezekre a történésekre, és nem mindig úgy reagálnak, ahogy ezt a kedves celebek elvárják. És persze mindenre van példa, tehát annak az ellenkezőjére is. Eddig 3 vagy 4 részt láttam, mert nagyjából egy résszel van előrébb mindig az RTL Plus streaming felülete, mint az On Air sugárzás. És egyetlen egy dolog van, ami miatt szerintem gyengébb egyelőre, mint a második évad, de azért ezt lehetett sejteni, hogy a celeb párok. Hát Hát az első évadban is voltak olyanok, akik nem voltak annyira hát
8: nem voltak annyira celebek.
9: Per érdekesek, de most azért tényleg szerintem az elegánsnál egy kicsit több az olyan influencer, aki azon kívül, hogy azért híres, mert híres, igazából olyan nagyon sok mindent nem tud.
8: Nem talált fel a rákgyógyszert, meg semmit.
9: És semmi ilyesmit, igen, vagy hát nem írt egy normális dalt, vagy nem tudom, én két mondatot nem rakott rendesen egymás mögé, de hogy pont ezért számít ő celebnek. Persze vannak izgalmas párosítások ebben a... tehát, hogy megpróbálták úgy összerakni ezeket az embereket, hogy izgi legyen a két ember egymás mellett. Például szerintem nagyon izgalmas Kis László, Csillagáz és Pumped Gabó párosa, mert hogy valóban elég sokat tanulnak egymástól a hajsza közben, de például ott van az a két csaj, és nem titkolom, hogy most is azért tudom csak a nevüket, mert itt van előttem a képernyőn, Frey Timi és Zsigmond Angi, akik, hát ők ilyen macsalattét iszogató, hogy mondják ezt, életmód influencerek, ami azt jelenti, hogy elköltik a szponzorok pénzét, és erről csinálnak videókat. Na már most ez a két lány, ez tényleg az első, nem tudom én, nap feléig annyi alkoholt vett magához, ami már önmagában életveszélyesnek tűnik, de hát a topográfia ismereteik, tehát és van ennek azért szórakoztató faktora. Tehát nyilván, amit akkor érzel, amikor egy szereplő miután meghallja, hogy nem mehetnek ki Budapestről, megkérdezi, hogy Budaörs az oké-e, akkor úgy alapvetően, vagy azt mondja, hogy Budaörs azért az biztosan rendben van, akkor egyrészt megdöbbensz, másrészt meg hát nevetsz, mert azért ez szerintem eléggé vicces, és amikor meg azt próbálják bizonyítani, hogy...
8: Szerintem az, hogy valaki hülye, az nem vicces. Tehát az, vagy ostoba, vagy buta, vagy sutyó. Tehát az nem vicces. És lehet, hogy öreg vagyok, de képzeld el, hogy annak idején Kibédi Ervin, mert Sota Irén elment volna egy ilyen műsorba. Szóval, hogy
9: nem, de,
8: milyen minőségű nem, embereket mutatnak akkor, be a tévében?
9: Igen, milyen minőségű embereket mutatnak be a bármilyen képernyőn.
8: És akkor mit várunk, tehát, hogy milyen lesz az ember, aki nézi?
9: Nem, én ezzel egyébként nem értek egyet, és őszintén szóval ritkán mondok neked ilyet, de azt gondolom, hogy ha nagyon mélyen átgondolod, akkor hát te is szoktál nevetni a butaságon. Sőt, nagyon sokszor...
8: Mennyire kevésbé?
9: Én mindig szoktam, mert az felszabadító. Tehát alapvetően, amikor butasággal vagy a sötétséggel találkozol, akkor a nevetés az nagyon sokszor a zavarodból fakad. Abból, hogy nem érted, hogy egyáltalán hogy mehet valaki így egyáltalán, vagy hogy tud valaki egyáltalán levegőt
8: venni. Hogy érte meg a felnőtt kort?
9: Igen, hogy érte meg a felnőtt kort, de hát, hogy azért ezeknek a helyzeteknek szerintem van egy ilyen komikus kisugárzása, amire egyáltalán nem bűn reagálni, és persze most mondhatnánk, hogy ezeket az embereket nem illik kinevetni, de hát ezek az emberek saját döntésből álltak a kamera előtt, és én kicsit Ricky Gervais-szel értek egyet, hogy amikor az ostobaságon, vagy a butaságon nevetsz, az nagyon fontos, és az nyilván mindig a nevetőnek is egyfajta felelősség, hogy magán a butaságon nevetsz-e, vagy azon az emberen, aki buta. És hát nyilván én nem ismerem sem az Angit, se a Timit személyesen, ezért nyilván a butaságokon nevetek, és nem azon, hogy nekik milyen a személyiség, mert egyébként tényleg lehet, hogy tök aranyosak, amikor éppen nem influencerkednek, ez nem derül ki.
8: Nem dobálják kővel a repülőket.
9: Igen.
8: Mert aranyosak, persze, csak hát lehetne mutatni más is a tévében.
9: Tehát, lehetne mutatni más is a tévében, meg egyébként sokat. Szerintem az RTL hát nem is a védelmében, de mondjuk a képet árnyalva azért hozzátenném, hogy azért az RTL most is próbálkozik, hogy azért csak ott van a Jakubcsek Gabriella, meg azért vannak itt, tehát hogy próbálkozik olyan embereket is szerepeltetni ezekben a műsorokban, akik mondjuk hát egy picit okosabbak, mint az átlag influencer, de nézd, ez szerintem, tehát én nem azt mondom, hogy nem érvényes az, hogyha az ember ezt utálja, vagy rossz kedve van tőle, vagy nem tudom én mi, csak ez egy kicsit olyan, hát olyan, mint hogyha az egész világnak a működésével állnál éppen szemben.
8: Tehát ez mindenhol így van,
9: tehát lehet azt csinálni, hogy megtagadod, meg elfordítod a fejed, és azt mondod, hogy én ezzel nem foglalkozom, meg azzal is, hogy megpróbálod valahogy egy olyan rendszerbe rakni az egészet, ahol mondjuk le lehet vonni a megfelelő következtetéseket, és nem csak a negatívokat. Szóval szerintem ez egy még mindig egy rendkívül szórakoztató sorozat, és alapvetően azért, mert hogy a játéktér az az ország, és az országban azért vannak olyan emberek, akik tudnak érdekes fordulatokat csinálni, és akkor most elmondanám, hogy egy-két le is írtam a kritikámat, de azért is szeretem ezt a második évadot, és akkor mehetünk majd tovább utána, mert hogy az első évadhoz képest tanultak azok az emberek is, akik segítik azokat, akik menekülnek, és a Balázsék elég sokszor kiszúrnak, mert nem csak ők követik sokszor a fegyenceket, hanem őket is követik, és ebből vannak vicces, meg érdekes fordulatok, és volt egy olyan rész, amikor így nagyon belendültek, ugye a fecó, meg a pápa Jóci, nem tudom milyen fecó az a srác, ki talán Szakács, vagy valami ilyesmi, tehát ő a séf, elnézést kérek, séf.
8: Ma már a Szakács az
9: azt sem, hogy séf, vagy fodrász, vagy kettő közül valamelyik, nem tudom. Szóval, hogy állnak egy ilyen benzinkútnál, és akkor ott nem tudom, ilyen önbizalommal teljesen üvöltöznek, és akkor van mellettük egy másik autós, és így mondják egymásnak, hogy hát vissza kéne vennünk az arcunkból, nem? És akkor valahogy eszükbe jut így hirtelen, hogy megkérdezik ezt az embert, hogy szerinte vissza kell vennünk az arcunkból, és mégis sem mondják, amit mondani akarnak, de már szól nekik, hogy mindenképpen vegyenek vissza az arcukból. Tehát, hogy van benne egy csomó olyan dolog, amit pont azért nem lehet előre megírni, mert nem lehet tudni, hogy kivel találkoznak az utcán.
8: Nagyon elbeszéltük az időt, pedig nem gondoltam volna, hogy erről a műsorról ennyit fog dumálni.
9: Ugye?
8: Igen. De most két filmfesztiválról fogunk beszélni, az egyik a Cinefest, ami Miskolcon van, lesz, és a másik pedig egy budapesti.
9: Igen.
8: A budapesti klasszikus filmmaraton.
9: Így van. Annyira frissek vagyunk, hogy a Cinefest az konkrétan, hogyha most a Rádió Cafén hallgatnak minket, és nem a podcast változatot, valamelyik másik nap, akkor mondhatom, hogy holnap indult, tehát szeptember 4-én, és 12-ig tart majd. Ez ugye egy meglehetősen régi fesztivál, ami több moziban is zajlik Miskolcon, és alapvetően az a fő profilja, hogy olyan filmeket vetítenek, amik hát vagy csak később jönnek a moziba, tehát ebből a szempontból ez ilyen magyar premier fesztivál is lett, nagy rendezők filmjei is, meg hát magyar filmeket is bemutatnak, meg olyan filmek is itt műsorra kerülnek, amelyek aztán nem biztos, hogy eljutnak moziba. Most mondok pár címet, például ezen a fesztiválon fog majd bemutatkozni a Földszín című új magyar film, amelyet Reisz Gábor készített ismét apró pénzből, meg flakonok visszaváltásából, meg közösségi finanszírozásból, meg mindenféle ilyesmiből, és ez az egész film, ami egyébként majd októberbe jön majd a rendes moziforgalmazásba, és még a Cinefest előtt most fogják néhány nap múlva a Velencei Filmfesztiválon bemutatni. Szóval ez egy darab társasházba játszódik, ugye az a címe, hogy Földszint, ahol hát valami baj történik a házzal, és azt láthatjuk, hogy a háznak a kis közössége, az hogyan reagál erre a bajra, és hát mivel Reisz Gáborról beszélünk, egészen egyértelműnek tűnik, hogy ez a ház lesz maga az ország, és a benne veszekedő, meg a problémát ilyen módon megoldani igyekvő polgárok, pedig hát Magyarország polgárai, és egyébként pont most hallottam a Gáborral egy beszélgetést, amiben azt mondta, hogy ilyen még nem volt vele, de hogy amikor volt a választások, akkor forgattak éppen. És hát egy másik befejezést álmodott ő meg ennek a filmnek, és a választási eredmény hatására azt mondja, hogy nem nagyon, tehát hogy nem radikálisan, de azért megváltoztatták a befejezést, tehát hogy egy nagyon picit talán optimistább.
8: Kétharmadnyit.
9: De azt mondja, hogy alapvetően az alapállása az a filmnek nem változik meg ettől, tehát nem lesz ettől egy ilyen feel good film a végkimenetelét tekintve, de hogy azért hatással volt rá a valóság. Aztán lesz például a Mami Blue című magyar film is, aztán lesz egy fekete-fehér film, amire nagyon kíváncsi vagyok, ez egy német-osztrák film, egy 17. században játszódó fekete-fehér film, aminek Sandra Hüller a főszereplője, akit én nagyon-nagyon szeretek, egy eléggé eléggé klassz német színészről van szó, aki a Tony Erdmann című filmnek volt az egyik főszereplője, de a premier filmek mellett lesznek dokumentumfilmek, aztán lesznek ilyen klasszikus mozik is, amiket felújított verzióba vetítenek. És alapvetően ugye a Cinefesthez még hozzátartozik az is Miskolcon, hogy vannak ilyen mindenféle kísérő programok, tehát nem csak szakmai beszélgetések, hanem esténként úgy meglehetősen nagy megjósoltsági arányjal törnek ki különböző bulik a város különböző pontjain, amikhez vagy vagy tartoznak koncertek, vagy nem.
8: Vagy verekedés, de szabadon választott.
9: De alapvetően, ezt most csak azért mondtam, hogy alapvetően azt a feladatát is elvégzi már egy jó ideje a Cinefest Fesztivál, hogy az egész várost fesztivál hangulatává varázsolja.
8: Ez jó, ez Veszprém, az utcazene fesztivál hasonló.
9: Igen, igen.
8: Csak az egy kicsit direktebb ilyen szempontból. Hát jöjjünk fel akkor Budapestre, jó?
9: Jó.
8: És akkor nézzük meg a budapesti klasszikus filmmaratont.
9: Mert hogy véget ér a Cinefest, és aztán utána szeptember 15-én kezdődik Budapesten több helyszínen, Toldi moziba, Kert moziba, itt-ott-amott, a budapesti klasszikus filmmaraton, ami elsősorban a Magyar Filmarchívumnak a rendezvénye, és az a koncepciója, hogy 5 napon keresztül vetítenek felújított régi filmeket, de nem csak magyar filmeket, nem csak azokat, amiket mondjuk frissen mostanában újítottak föl Magyarországon, hanem mivel a Magyar Filmarchívum kapcsolatban áll a külföldi filmarchívumokkal is, aktív kapcsolatban, ezért onnan is szoktak kapni, tehát filmeket, tehát hogy most ezt csak azért mondtam el, mert például lesz a fesztiválon a Thelma és Louise, vagy lesz néhány ilyen műfajibb film is, és ebben az esetben az nem azt jelenti, hogy előszednek egy Blu-ray-t, és akkor nagyvászonra kivetítik, hanem ezeknek a filmeknek az aktuális legújabb felújítását szerzik meg a vetítésér. Volt tavaly talán Elemi Ösztön, tehát hogy mindig vannak, a Joe Esterház
8: miatt. Volt, igen.
9: Igen, tehát hogy mindig vannak ilyen kommerszebb dolgok is, de most a fesztiválnak nyilván a legnagyobb eseménye, vagy a leginkább várt filmje, az már a bevezetőben is említett Queen koncertfilm, ami ugye annak idején nálunk 87-ben ugye Magic a Queen Budapesten címmel ment, aztán lett ennek egyébként 3-4 címe is, maga a Queen is adott nekik valami címet, hogy kiadták DVD-n, de most, hogy elérkeztünk a 40. évfordulóhoz, a koncertnek a 40. évfordulójához, mert ugye 86 júliusában volt a koncert, valahogy eljutott ez az egész, gondolom én a Queen zenekaron keresztül, eljutott ez az egész a Peter Jacksonnak a cégéhez, akik mostanában elég aktívan újítgatnak föl koncertfilmeket is, például az Elvis dologba is besegítettek.
8: Lesznek bele tündék például.
9: Ja. De hogy az a lényege, hogy ők úgy tudják ezt a nem is 4K, hanem 40 000 K-s felbontást megvalósítani ezeknél a régi filmeknél, hogy itt tényleg szájtát van nézve. Tehát, hogy a Queen filmnek az előzetese, ezt javaslom megtekintésre, van egy-két hetes friss előzetese, az olyan, hogy így Hogy nézed a Népstadiont, hogy ez tényleg így nézett ki, tehát olyan színek vannak benne, annyira élő az egész, mint a tényleg tegnap előtt lett volna ez a koncert, és ami még izgalmas, amin azért már eléggé sokszor láttam azt a filmet, hogy viszonylag sokszor mutatják a közönséget. És ennek a felújításnak köszönhetően a 30. 40. sorban fölbukkanó embernek is tisztán látszik az arca, ami szerintem nagyon érdekes dimenziókat nyit meg egy ilyen régi filmnek a felújításába, és hát sajnos egyébként, bár nyilván ez nagyon jól fog kinézni normál méretű vásznon is, de annak ellenére, hogy ezt a filmet úgy tudom, hogy a világ rengeteg pontján bemutatják IMAX verzióban.
8: Ha már.
9: Nálunk nem lesz ilyen verzióban, vagy én legalábbis nem hallottam róla, de emellett is lesznek azért érdekes dolgok a budapesti klasszikus filmmaratonon. Például lesz egy tematikus sorozat, amiben olyan vámpírfilmeket vetítenek 30-40-10-20 éves filmeket is, amelyekben női vámpírok szerepelnek. Például a nagyon híres Lesbos vámpír című filmet is le fogják vetíteni, hogy valami ilyesmi a címe, meg van egy-két ilyen nagyon érdekes film a válogatásban. Varró Attila válogatta ezeket a filmeket. Például a Tony Scottnak van egy filmje, a Susan Sarandonnal, például az a cím, hogy Éjség, ami szintén egy vámpírfilm, egy ilyen erotikus vámpírfilm, és ezt nem is tudom, hogy nálunk vetítették rendesen moziba, vagy csak utólag jelent meg ezen azon.
8: Szembe jött annak idején.
9: De meg lehet nézni a Budapest Filmmaratonon felújítva, mint ahogy még nagyon-nagyon sok másik filmet is.
8: Úgyhogy irány a Filmmaraton, és egyéb olyan helyszínek, ahol filmeket lehet nézni. A mai műsor véget ért, és én két hétig most nem leszek, csak Gellért vagy egyedül, vagy vendégműsorvezető, majd eldönti. Csapatja majd itt a filmszerészben. Jövő héten egyébként már van valami, amit előirányzol, vagy hagyjuk ezt most?
9: Hát tekintve, hogy én beszerkesztettem még egy témát, és ezt én rontottam el, hogy nem jutott rá idő, az biztos átaplikálom a jövő hétre, mert hogy még itt a végére azt gondoltam, hogy tekintve, hogy szeptember van.
8: És ezt mondtam?
9: Nem, de írtam.
8: Ja, jó,
9: meg, okay. Tehát, hogy kommunikálva lett a kedves hallgatók felé, hogy még majd itt csinálunk egy ilyen mozifilmes kitekintést, hogy mondjuk így novemberig, tényleg, decemberig milyen filmek várhatóak, de majd akkor megcsinálom jövő héten,
8: de jó egyedül ötlet, majd jó.
9: Ülök öregesen, és akkor majd mondogatom a magamét azokra a filmekre, amiket még nem is láttam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen, mert meghallgattak minket.
8: Sziasztok!
9: Hello!

Sziasztok, Tóth Bertalan vagyok a Pálok Antóból. Ez pedig a Rádió Café.

0: déchire trop. Il tue. Il tue trop sa mère.
1: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
2: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Feljelentést tettek az MNB 5 jegybanki ingatlanjának ügyében. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Komoly diplomáciai konfliktus kezd kialakulni Oroszország és Németország között. Napos és felhős időszakok váltják egymást, élénk szél mellett 29 fokot mérünk. Holnap délelőtt még több felhő lesz az égen, de csapadék nem várható, napközben pedig akár 32 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Vagyonvesztés miatt feljelentést tett az MNB, az átvilágításkor készített jelentése az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel. Míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Az MNB új vezetése ezért feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. A kormányfő Facebook posztjában azt írta, özöllenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékgazdálkodási koncesszió 2023-as indításával az volt a cél, hogy az állam megszabaduljon az évi 40-50 milliárd forintos veszteségétől, a MOL-nak azonban 2023-ban 30 milliárd, 24-ben pedig 60 milliárd forint tőkét kellett injektálnia a MOHU-ba. Újabb kerületben korlátoznák az Airbnb-t. A 13. kerületi önkormányzat saját szabályozást dolgozna ki a rövid távú lakáskiadásra, attól tartva, hogy a környező kerületek szigorításai miatt egyre több ilyen ingatlan jelenhet meg a kerületben. Jelenleg mintegy 1100-1200 lakást használnak magánszállás helyként, ami még nem éri el a lakásállomány 5%-át. De a társasházi panaszok miatt az önkormányzat szerint érdemes felkészülni. A készülő javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátják, így a lakosság, a közös képviselők és a szakemberek is véleményezhetik. A szokásosnál jóval korábban kezdődött az idei szüret, a nyári aszály és az aranyszínű sárgaság nevű betegség az összes hazai borrégiót sújtja, a mennyiségek elmaradnak a szokásostól, derült ki a GKI elemzéséből. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés nagyobb lesz, mint a korábbi években, emiatt az árak növekedésére lehet számítani. Komoly diplomáciai konfliktus kezd kialakulni Oroszország és Németország között. A németek szerint ugyanis Oroszország megbízásából kísérelhettek meg egy meghiúsult támadást a lipcsei repülőtéren egy robbanószerrel felszerelt drónnal még augusztusban. Németország azzal válaszolt, hogy bezáratja a bonni orosz főkonzulátust és a Berlinben működő orosz ház kulturális központot. Emellett megszigorítják az orosz állampolgárok beutazására vonatkozó ellenőrzéseket. Oroszország erre jelezte, hogy bezárják a Goethe intézet, moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi kirendeltségét.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap felhők jelennek meg az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé kisüt majd a nap. A nyugati északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 11-19, délután 27-33 fokot mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskülön tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó?

0: rádiót, hogy jól teszik.
1: 1814. decemberében hunyt el Joseph Bramah mérnök. Egy igen kiterjedt érdeklődési körrel megáldott férfiú volt az illető, ugyanis ő találta fel a biztonsági zárat, a vízöblítéses vécét, és még a sört palackozó automatát is. Az már csak feltételezhető, hogy mindezeket nem egyszerre fedezte fel, hanem szép apránként. Vélhetőleg egy olyan fickó volt, akinek folyton járt az agya, és mivel az 1700-as években rengeteg megoldandó probléma volt, a folyton kattogó agya megtalálta a megoldást. És most egy kérdés. Szerintetek melyik a legfontosabb találmánya? A biztonsági zár, a vízöblítéses WC, vagy a sörpalackozógép? Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Az idő lejárt, kérem, mindenki tegye le a ceruzát. A helyes válasz a vízöblítéses WC. Nyilván most az jön, hogy elmondom miért. Jó. A vízöblítéses WC előtt a WC-t kétféleképpen lehetett elképzelni. Volt a kert végében egy úgynevezett budi, amit hívtak még latrinának, sőt, árnyékszéknek is, és ami lényegében egy gödör fölé eszkábált kis faházikó volt. Na most képzeld el, mikor este lefekvés előtt még azt gondolod magadban, hogy na, még egyet kimegyek pisilni. És nincs más hátra, mint hogy kimenjél a kert végébe a kis fatákolmányba pisilni. És akkor még csak a pisilésről beszéltünk. Mindezt képzeld el december 9-én este. Egy szál gyertyával a kezedben? Na, kinek van hozzá kedve? Nekem biztos nincs. A másik megoldás a Billy volt, ami épp az előbbi példa miatt éjjeli edénynek is hívtak. Ez már valamivel kényelmesebb dolog volt, viszont mindenki ezt használta. Reggel pedig valakinek ki kellett vinnie az egészet. Hát mit mondjak? Százszor inkább élek biztonsági zár nélkül, mint vízöblítéses WC nélkül. A sörpalackozógéppel kapcsolatban már nincs ilyen határozott álláspontom, az igaz, de oké, hajlok rá, hogy ezt is elengedném a vízöblítéses WC kedvéért. Arról nem beszélve, hogy azzal, hogy egyszerűen csak le kell húznunk a WC-t ahelyett, hogy gödröket ásnánk, meg egy 5 literes bilivel a kezünkben csápáznánk minden reggel ehhez a gödörhöz, 7 mérföldes csizmában tettünk meg egy jó nagy lépést az emberiség általános higiéniai állapotának a javítása érdekében. És ha hiszitek, ha nem, az, hogy most sokkal egészségesebben és sokkal tovább élünk, mint mondjuk 100, 200 vagy 300 éve, azt túlnyomó részt a higiéniának köszönhetjük. Egyébként a WC szavunk, ami leírva WC, az angol water closet rövidítése, ami meg épp azt jelenti, hogy vizes fülke, vagyis hát vizes WC, vízöblítéses WC, WC klotyó budi. Köszönöm szépen!

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1541. szeptember 24-én született Philippus Theophrastus Aerolus Bombastus von Hohenheim, azaz Paracelsus. Mindjárt mondom, de előtte helyezzük el nagyjából időben és térben és korban és történelmi és eseményben és történésben ezt a Paracelsust. 1541 nem volt egy rossz év, már akinek. Nekünk magyaroknak például egészen vacak volt, ugyanis éppenséggel Mohácsi csata után, tehát azt követően épp tökre elfoglaltak bennünket a törökök, akiket akkor még oszmánoknak hívtak, azaz éppen megszűntünk Magyarországnak lenni, és része lettünk az Oszmán Birodalomnak. Ha végül is, ha még vagyok ilyen pessimista, lett egy szultánunk. Valójában persze mi lettünk egy szultánnak, de foglalkozunk Paracelsussal. Na, 1541-ben Mercator elkészítette az első földgömböt. Erről mindenképpen dumáljunk, mert szerintem nagyon-nagyon érdekes történet lehetett az, amikor elmagyarázták a földlakóknak, hogy a föld gömbölyű. De erre hétfőn mindenképpen visszatérünk, mert szerintem egy írtó izgalmas és vicces történet.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: Na, és amikor megszületett Paracelsus, meghalt Pizarro, akiről már beszéltünk. Ő az, akiről úgy beszélünk, hogy felfedezte az Inka birodalmat, az Inkák meg úgy beszélnek, hogy ő az, aki megjött, kirabolta és tönkretette őket. Maradjunk annyiban, hogy 1541 nem volt eseménytelen év. Meg is született ez a Paracelsus úr, aki hál' az égnek Paracelsusnak hívta magát egy idő után, nem pedig Philippus Theophrastus Aerolus Bombastus Fosholhaennek, mert akkor tudja, hogy nem nevégeztük volna meg a nevét, és ezzel a Paracelsus névvel ő lett korának leghíresebb orvosa. Szóval azért kellett nevet változtatnia hozzá, hogy mindenki meg tudja nevezni. Tehát ő volt a középkori orvoslás majkája, akit szintén nem így hívnak. Mindegy. Bizony, addig kocsvasztott, kísérletezett, alkimistáskodott, meg mindenféle csinált, amit nem értett, de kipróbálta, hogy a tapasztalatai alapján már nem főzeteket készített, meg nem ránézéssel, meg kézrátétellel gyógyított, hanem megállapított egy betegséget, és megtanulta kezelni. Az ilyen eljárásoknál gyakran nagyvonalúan megfeledkezünk arról, hogy amíg megtanulta kezelni, addig marra sokan betegek maradtak, vagy haltak bele a rossz kezelésbe. De ezt nálunk a zsebhadseregben úgy hívjuk, óhatatlan veszteségek. Bizony, a hadseregeknél azokat a katonákat, akik ott maradnak a csatamezőn, és az életüket áldozzák a csatáira, hazáért, veszteségnek hívják. Na, ez egyen több ok arra, ne legyetek katonák. Lényeg a lényeg, hogy Paracelsus már nagyon-nagyon híres orvos volt, és hogy mindenki jól megjegyezze a nevét, az ilyesmi nagyon okos dolog, és marketingnek hívják. Szóval hogy a nagyon bonyolult névről Paracelsusra változtatta nevét, ami azt jelenti, hogy feljebb, mint Celsus. Tehát jobb, mint Celsus. Celsusnak hívták előtte a legmenőbb orvost. Ezt tudom egyszerűbben is mondani egy hasonlattal, amit már a múltkor is használtunk, hogy te például tanár akarsz lenni, és ha jó leszel, akkor érdemes majd olyan nevet választani, ami az előtted legmenőbb tanár neve, meg a para. Tehát te följebb vagy, mint ő. Így jön ki a para Panni néni. Ez akkor is jó, ha lány vagy, vagy fiú, mert a lényeg a Panni néni, aki nagyon jó tanár, és hogy te meg para vagy, tehát jobb. Azt kell tudni még a Paracelsusról, hogy azért nem agyműtéteket hajtott végre, hanem valakinek például csak helyre rakta a bokaficamját, és nem lefűrészelte helyette a lábát. 1541-ben ezzel a teljesítménnyel még be lehetett futni az orvostudományban.
0: Régen minden jobb volt.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Mecséri Dániel altábornagy. Róla két dolgot érdemes tudni. Egyrészt, hogy valóságos belső titkos tanácsos volt, ami akármilyen marhán hangzik is, a legmagasabb közhivatalnoki rang volt az osztrák-magyar monarchiában. A másik pedig a Bece neve, ami az volt, hogy a legkeményebb fejű magyar. Azért viselte ezt a fura nevet a fura titulusa mellé, mert 1805-ben huszárként részt vett egy csatában, ahol durva túlerőben lévő francia dragonyosok ellen küzdöttek, és ahol 14 sebesülést szerzett, ebből 9-et a fején. A 9-ből 2 egy 14 cm-es és egy 22 cm-es vágás szinte ketté hasította a koponyáját, és egészen az agy velejéig hatolt az ellenség kardja, a harmadik vágás kikanyarintott egy darabot a koponyája hátsó részéből, a negyedik pedig félig levágta az egyik fülét. A maradék 5 fejsérülése ezekhez képest említésre sem méltó, mondhatni karcolás. Szóval a csata végére úgy nézett ki, mint aki arccal neki szaladt egy gőzmozdonyra szerelt sajtreszelőnek. Annyira pocsékul festett szegény, hogy a frontsebészek csak bekötözték és halottnak nyilvánították, mert a sokat látott orvosok biztosak voltak benne, hogy Mecséri hamarosan leadja a rendszámot. Ennek ellenére 7 hónap múlva tökéletesen felépült, és a következő csatájában még meggyőzőbb teljesítmény nyújtott, mikor is megfutamított egy 4-szeres túlerőben lévő francia ezredet. Szóval nem csak keményfejű volt, de még bátor is, és remek katona. Annyira rendkívüli volt a gyógyulása, hogy a koponyáját a mai napig őrzik a Bécsi Anatómiai Múzeumban, de ha meg akarod közelebbről is nézni, nem kell elmenni Bécsig, ugyanis a koponyájának egy másolata a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban is megtekinthető. Ne légy lusta, kerekedj fel, és nézd meg a vasfejű huszár koponyáját. Ilyet még tuti nem láttál. Egyébként meg Mecséri példaképnek kiváló. Egyúttal azt javaslom, hogy nevezzünk el róla egy fejsérülésekre vonatkozó egészségügyi mértékegységet. Ez lenne az egy Mecséri, ami értelemszerűen egy igen magas érték, tehát nem könnyű elérni, és ismerve a sérüléseinek mértékét, a két Mecséri esetén lényegében már nincs feje a sérültnek. Ebből kiindulva, amikor gyerekkoromban az öcsém úgy fejbevágott egy matchboxsal, hogy össze kellett varni a fejem, akkor az egy körülbelül olyan 0,1-es Mecséri sérülésnek számít, kb. Neked hány Mecséris fejsérüléseid vannak? Az áll felszakadás is ér.

0: Például azt mondanám, hogy gőzbefüggészeti tovalöködönc, tudnád, hogy ez a gőzmozdony?
1: Az a helyzet, hogy most olyanban vagyok, hogy nagyon hatott rám a zsebszellem, amit egyébként mi egy nagyon pici kémcsövecskében tartunk, szóval nekem eszembe jut már mindenféléről a világban körülöttem.
0: Na most ezt nem értem.
1: Szóval az van, hogy már nem hiszek el semmit. Örülök mindennek, de valahogy állandóan kérdéseket teszek fel mindenről, ami eddig evidens volt.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Evidens. Az evidens szó jelentése nyilvánvaló, magától értetődő, szemmel látható, igazolásra nem szoruló dolog. Például olyan jó vagy a fociban, hogy evidens, hogy nem először próbálkozol vele. Úgy is lehet mondani, hogy tök nyilvánvaló, hogy megy a foci, hiszen a célronádó az apukád. Evidens, hogy tudsz dekázni.
1: Szóval, azt mondja az iskolából hazajövő a kisfiam, elmeséli, hogy a föld körül kering a hold, és már automatikusan azt kérdezem tőle, hogy biztos. Aztán azt mondja, hogy biztos, mert a Ferenc, aki az ő osztálytanítója, azt mondta. De már akkor megkérdezem, hogy jó, de a Ferenc miért ilyen biztos benne? És akkor persze utána nézek, mert persze én is úgy tudom, és történetesen a tudomány mai állása szerint tényleg így van, hogy a hold kering a föld körül, de ki tudja. Aztán az is eszembe jut, hogy a régi emberek az akkori tudások szerint tényleg azt hitték, hogy a nap kering a föld körül. És akkor meg voltak győződve róla, hogy igazuk van. És mi persze már rég tudjuk, hogy ez nem így van. Azt olvastam például az interneten, hogy a perzsák, akik az ókorban, tudjátok, még Krisztus előtt voltak egy bitang nagy birodalom, és sokkal műveltebbek voltak, mint az akkori világ sok más népe, egy csomó mindent tudtak a világról, de nem voltak biztosak benne. Állítólag volt egy szabályuk, hogy minden fontos ügyet kétszer kell megbeszélni. Szóval volt valakinek egy ötlete, például, hogy milyen jó ötlet is lenne, ha nem a földön kéne vonszolni ilyen sítalpokon azokat a nagy bazi köveket az építkezésekhez, hanem mondjuk lenne egy kis kocsi, aminek az alján ilyen izékje, na, hogy hívjuk, mondjuk ilyen kerekizék lennének, hívjuk mondjuk őket keréknek, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne a szállítás. És akkor elvitatkozgattak egy ilyesmin a perzsák, és megállapodtak, hogy ez jó ötletnek tűnik, de nem kezdték rögtön megcsinálni. Hanem másnap ittak egy csomó alkoholos italt, jól berúgtak, sokat röhögtek, mindenki bekábult, és akkor, akinek még volt egy kis esze, elővette ezt a kerék témát. És egy kissé becsicsentve elkezdtek a sok röhigcsélés meg óbégatás közben megbeszélni.
4: Wow!
1: És ha akkor is jó ötletnek tűnt, na akkor mondták azt, hogy oké, csináljuk meg, legyen kerék. És valószínűleg a perzsák pont így találták fel a kereket.
4: Az esze megállt!
1: De persze, ez se biztos.
0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
5: Az iskolában úgy tanítják, hogy 1498. május 20-án, ho-ho, Vasco de Gama felfedezte Indiát. De most már tényleg. Hát jó, akkor nézzük, hogy is volt ez a felfedezés. A középkor végeztével elindult a nagy jövésmenés a világban. Akinek hajója volt, az gyorsabban és messzebbre tudott jönni-menni, ezért aztán fel is fedeztek mindenféle új kontinenseket. A spanyolok egy olasz segítségével felfedezték Amerikát, bár azt hitték, hogy Indiában vannak. Nem mint a számított volna, hogy hol vannak, ettől még ugyanúgy kirabolták. Gyarmatosították. A portugálok erre nagyon besértődtek, hogy nekik nincs saját kirabolható, akarom mondani gyarmatosítható kontinensük. Mondjuk Afrika már ott volt nekik, de hát tudjátok milyen ez az Afrika, olyan izé. Ezért aztán útnak indultak egy 4 hajóból álló flottával, amiből csak 2 tért haza, meg a legénység harmada. Az expedíció vezetésével Vasco de Gamát bízták meg, mert az apukája pont azokkal volt jó barátságban, akikkel kellett. Hogy mik vannak? Jó darabig nagy felfedezni valója nem volt a csókos Vaszkónak, mert Afrikáig minden portugál tudta az utat, hisz az már gyarmat volt, ugye? Amikor meg elérték Afrikát, más dolga nem volt, csak arra figyelni, hogy Afrika mindig balkézre essen, ha Vaszkó orra a haladási irány felé mutat. Erre tényleg egy kicsit kell csak odafigyelni, ezt mindenki meg tudja csinálni. Még mindig balkézre esett Afrika, mikor elérkezett Mozambikba. Vasco da Gamának gyanús lett, hogy rengeteg arab kereskedő hajó áll a kikötőben. Erre muszlimnak adta ki magát, de hamar lebukott, így menekülnie kellett. Kifejezetten rossz fejként viselkedett, mert a hajója ágyúival még vissza is lőtt a városra. Igazi felfedező.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
6: Muszlim. Az iszlám az ősi arab, zsidó és keresztény hittel közös tőről fakadó vallás, amelyben Mohamed profétái a vallási és politikai vezető szerep. Hívőit muszlimoknak, magyarosan muzulmánoknak nevezzük. A muzulmánok az iszlámot az első és egyetlen igaz, a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik.
5: Kenyához érve Vasco da Gama kirabolt néhány arab kereskedőhajót, aztán kikötött, majd felfogadott egy Ibn Maid nevű arab származású navigátort. De ezt az apró tényt a portugál történetírók elhallgatják. Vasco da Gamának azért kellett az arabus navigátor, mert az arabok tök régóta hajóztak Afrika és India között. Vagyis sok felfedezni való már ott sem volt, mert Indiát elsőnek az indiaiak fedezték fel, ugye, hiszen ott éltek, aztán jöttek az arabok, végül 1498. május 20-án a bronzérmes portugálok. De ebben a felfedezésben nem volt sok köszönet. Mikor Calicut város királya fogadta Vasco da Gamát, első kérdése az volt, mit hoztatok? A szimpatikus portugál kipakolt néhány rézedényt, meg 6 vörös palástot. Mondta is erre az indiai király, aki az arab sejmekhez, meg az aranyékszerekhez szokott, hogy nagyon aranyos, Gama úr, de ez itt nem egy turkáló, hanem ez egy kereskedőváros. De ha a hétvégén kiviszi az MDF piacra a cokmokját, akár 2-3 tál rizst is kaphat érte. Na, viszlát! A nagy felfedező villámgyorsan hajóra szállt és meg sem állt hazáig, ahol nagy dirrel-durral megünnepelték az embert, aki felfedezte Indiát. Kac-kac-kukac.
7: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
4: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Ígértünk romániázást, egy kicsit turbulens piaci környezet, ide politikai bizonytalanság, oda a román tőzsde irtózatosan nagyot megy, hogy mekkorát erről fogunk, meg hogy miért, erről beszélgetünk Dancsák Laurával, az Accord első román részvény alap portfólió menedzserével. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
7: Hát mindenek előtt a BUX is nagyon száguld, és ott van az élen. Ezek szerint a román index az még nagyobbat tudott homorítani? Veri a magyar piacot simán?
6: Hát a román rally az elmúlt másfél évben elég sokszor kiemelkedő volt a régió piacai közül is, ez így van. A 2025 elejével indult ez az izgalmas történet, hiszen a tavalyi év az egy választási év volt Romániában, újra választották az elnököt, és e körül voltak nagy izgalmak, és amikor az elnökválasztás lezajlott, akkor a piac egyből be is árazta, hogy csökkent a politikai kockázat, így eltűnt ez a prémium. Egy nyugat és EU-párti kormány alakult meg. Itt a kihívás az azt jelentette, hogy eléggé nagy költségvetési hiánnyal zárt a Románia 2024-es évét. Ez ilyen kb. 9% környékén volt akkor, miközben az EU-s elvárás az 3% környéke. Így tavaly Románia előtt elég nehéz feladat állt, és 7% körüli költségvetési hiányra vállalta, hogy letornázza ezt a magas százalékot, így a költségvetési konszolidáció volt a legfontosabb mozzanat a tavalyi évben. Viszont még ezt is pozitívan értékelte a piac, hiszen rövid távon ugyan lehet, hogy nem támogatja kifejezetten a fogyasztás berobbanását, viszont hosszú távon fontos ahhoz, hogy az ország megőrizze a hitelminősítését és a pozitív befektetői megítélést.
7: Uh-huh. És milyen a felhozatal a román piacon? Mert ugye gyakran panaszkodunk, hogy a mi kis buxunkban van egyébként négy nagy részvény, és akkor mögöttük néhány kisebb, de hogy kevés a papír, kicsi
5: és
7: a kínálata.
5: Bezzeg a lengyeleknél szoktuk volt mondani, de mi van a román?
7: Óriási, de Romániában mekkora?
6: Sok összetevős a piac, viszont azt azért fontos kiemelni, hogy historikusan eléggé bank és energia központú, tehát az egyik legnagyobb bank, a Banka Transzilvánia, az az index közel 20%-át teszi ki, miközben az energiavállalatok közül pedig a Petrom, a Romgáz, a Hidroelektrika, ezek a három legnagyobb energetikai cég a piacon, ezt körülbelül ilyen 40%-os súlyt tesznek ki hárman együtt, így eléggé befolyásolja nyilván a piac teljesítmény, hogy ezek a szektorok hogy teljesítenek.
7: És amikor részvényeket választasz, mint alapkezelő, vagy portfólió menedzser, akkor ezeket bele kell tenni kötelezően, vagy azért a kisebbek közül is sokat beleteszel az alapba, hogy működik ez?
6: Persze, a kisebbek is benne vannak az alapban, ugyanúgy számít a teljesítményük, csak ezek a cégek sokkal inkább hozzátesznek ahhoz, hogy a piac összességében hogy ítéli meg a román piac teljesítményét. Ez például az idei évben is nagyon fontos volt, hiszen most a hazai politikai fronton újabb turbulencia érkezett, mikor a koalíciós válság alakult ki májusban, és megbukott a kormány, úgyhogy most ügyviteli státuszban a az eddigi kormány dolgozhat, viszont, viszont azért ez más országokban lehet, hogy kicsit nagyobb port kavart volna, mint Romániában, viszont itt elég erősen támasztja a piacot ez, hogy a bank és az energetikai szektor is kiemelkedően teljesített az elmúlt időszakban, olyan projektek és beruházások mentek végbe, mint például a Neptun D projekt, ami egy 4 milliárdos beruházás, és a Petrom és a Romgáz fele-fele tulajdona, ami a román energiafüggetlenséghez és a regionális pozíciójához is nagyban hozzátett, és a bankok is erősen tudtak teljesíteni.
7: És ez így maradhat a következő időszakra, és mi a várakozás? Mert a politikai bizonytalanság az ki tudja, hogy meddig marad fönn, de hát a fundamentumok azok erősnek tűnnek, úgy tűnik a részvényeknél.
6: Hát nem minden makrofundamentum erős, viszont az fontos kiemelni, hogy az EU-s finanszírozások szintén nagy támaszt tudtak adni a piacnak az elmúlt időszakban, hiszen a kormányválság ellenére is mindenki ugye arra számított, hogy, hogy az EU-s források lehivatala az zavartalanul fog történni. Itt egy ilyen 21 milliárd körüli keretről beszélünk, ami azért nyilván elég jelentős támogatás, és nagyban hozzájárul a beruházások folyamatosan menetéhez. Most augusztus végén volt is erre egy kis korrekció a piacon, mert rengeteg reform határideje augusztus 31-jel járt le, és a több reform közül egy volt, amit nem sikerült időben döntéssel évinni a kormánynak, így 770 millió támogatás került most így kérdésbe. Viszont azért ez nyilván nem egy olyan nagy összeg a keret méretéhez képest, de megkérdőjelezi azt, hogy, hogy akkor gördülékenyen mennek-e az EU-s források. Ha igen, akkor ez és a piac szerkezete is nagy támaszt adhat a piacnak, úgyhogy igazából azt emelném ki, hogy fontos ezeket is nézni a makro és a politikai tényezők mellett a román piacon.
7: Azt elárulod, hogy mennyire aktívan kezeled ezt az alapot? Tehát elég stabilan hosszú távon vannak benne a részvények, és ilyen kisebb módosítások vannak csak benne, vagy jönnek újabb részvények, és a súlyokat gyakrabban módosítgatod, ezt hogyan működik?
6: Mindenképpen hosszú távon gondolkozunk, és vannak benne persze stabil tényezők, azért vannak olyan vállalatok, amik több mint 20 éve vannak a román piacon, és elég megbízható szereplői az alapnak is, de az elmúlt években volt több IPO is, ami miatt bekerültek új alapok, új tényezők az alapba, és valószínűleg ez a konszolidáció miatt várható is, hiszen elég sok állami részvényt terveznek a közeljövőben tőzsdére bocsátani.
7: Oké, hát nagyon szépen köszönjük az információkat. Kicsit rápillanthattunk a román részvénypiacra is, amely kitűnően teljesít. Szép napot, jó munkát, köszi még egyszer.
6: Köszönöm, szép napot.
7: Dancsák Laura volt a vendégünk, az Accord első román részvényalap portfólió menedzsere.
4: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
9: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod.
8: találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
10: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
11: Elindult a természethűborok kóstolós sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Az MFB 645 milliárdnyi uniós pénzével 1000 milliárdos forrást mozgatna meg a kormány. Olcsóbb lett a kötelező biztosítás. Az Európai Tanács elnöke új uniós adók bevezetését sürgeti. Ma napos és felhős időszakok váltják egymást, élénk szél mellett 29 fokot mérünk. Holnap délelőtt lesz több felhő az égen, de csapadék nem várható, napközben pedig akár 32 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 645 milliárd forintnyi tőkeemelés történt a Magyar Fejlesztési Banknál. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a pénzből a kis- és középvállalkozások fejlesztésére 125 milliárd forintot fordítanak. A második nagy terület a tőkepiac, az MFB úgynevezett alapok alapja struktúrában, magánalapkezelők bevonásával működik majd együtt meglévő vagy újonnan létrehozott tőkealapokkal. A harmadik nagy program a lakhatás, erre nagyságrendileg 200 milliárd forintos keretet különítenek el. Azbesztmentesítési alapot indít a kormány, 3 milliárd forint a keret. Az önkormányzatok folyamatosan pályázhatnak, illetve magántulajdonú ingatlanok tisztítására is lehet támogatást igényelni. A pályázat feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, és negyed évente jelentést kell készíteni a szennyezés felszámolásáról. Sikertelen mentesítés esetén pedig vissza kell fizetni a kapott összeget. Olcsóbb lett a kötelező biztosítás. A személyautóknál az átlagos éves díj közel 3%-kal csökkent idén június végén, az előző év azonos időszakával összevetve. Ugyanakkor a jármű javítási, karbantartási költségek drágulása emelte a kár ráfordítási kiadásokat, ami trendfordulót hozhat a díjakban a továbbiakban, negyedéves szinten pedig már stagnálás tapasztalható, közölte az MNB. Megjelent a települések fejlettségi rangsora. 83 mutató alapján elkészítette az Egyensúlyi Intézet a település indexét. Az első helyezett pedig Felcsút. A megyeszékhelyek közül a legfejlettebb Székesfehérvár mögötte Veszprém és Eger következik, a budapesti kerületek listájában pedig a Belváros, Terézváros és a Vár állnak az élen. Futóverseny lesz a hétvégén Budapesten, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani több kerületben. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, valamint az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánchidat is érintik. Az Európai Tanács elnöke új uniós közös adók bevezetését sürgeti. António Costa így szeretné elérni, hogy a tagállamoknak ne kelljen többet fizetniük az EU költségvetésébe. Az elnök az október 15-i csúcs találkozó előtt mind a 27 tagállami fővárost végig látogatja, hogy felmérje a kompromisszum készséget. Olvasható a Portfólión. Az Európai Bizottság 5 új saját forrás bevezetését javasolta, amelyek évente mintegy 66 milliárd eurót hoznának a közös kasszába, de egyelőre nem biztos, hogy a tagállamok egyhangulag elfogadják majd.
12: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Holnap felhők jelennek meg az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé kisüt majd a nap. A nyugati északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 11-19, délután 27-33 fokot mérhetünk.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket.
14: sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
15: Üdv mindenkinek, ez a sajátos pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin, velem Kántor Endrével és Pogácsa Zoltánnal, és egy nagyon aktuális témát választottunk a mai adáshoz, mégpedig, hogy megszűnt-e vajon a szegénység Magyarországon, hiszen azt írta Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, hogy egyértelműen kijelenthető, hogy nem a középosztály tűnt el Magyarországon, hanem a szegénység szűnt meg. És ezt még részletezte később különböző adatokkal, amikből ezt a következtetést vonta le. Ahogy lehetett látni a hirtelen komment hadjáratból, ez nem mindenkinek tetszett. Aztán megjelent rengeteg cikk arról, hogy ez vajon így van-e vagy nem. A szegénység tehát a témánk, és az, hogy egyáltalán mikor és hogyan lehet összehasonlítani adatokat, és milyen adatokat érdemes összehasonlítani, hogyha erről beszélünk.
16: Igen, sziasztok, szia! Szerintem onnan kezdődik most ez a sztori, mert nyilván ez egy örökzöld téma, ez a középosztály szegénység kérdés, de most úgy vetődött fel megint, hogy Orbán Viktor tartott egy beszédet, amiben arról beszélt, hát nem volt teljesen világos, hogy azt állította, hogy már megerősítette a kormány a középosztályt, vagy azt mondta, hogy célul tűzi ki, hogy a középosztályt megerősítse a kormány, mert a beszédet lehetett így is úgy is érteni. Tehát gondolom, hogyha egy kormány 14 éve már hatalmon van, akkor valószínűbb, hogy úgy akar fogalmazni egy miniszterelnök, hogy már megerősítették a középosztályt, meg hát ugye 2010 környékén is ez volt a kimondott cél, hogy középosztály erősítése. De most, mint hogyha megint az jött volna le ebből a beszédből, hogy ismét csak cél a középosztály megerősítése, szóval én nem tudtam teljesen megmondani, hogy melyik. És akkor elkezdődött egy vita, ebben egyébként én is részt vettem egy csomó ilyen sajtóorgánumban, próbáltam értelmezni azt, hogy mi is a középosztály, és nyilván szegény az, aki a középosztály alatt van valahol, tehát nyilván úgy függ össze a dolog, hogyha valaki alászorul a középosztálynak, akkor ő szegény. És szerintem onnan érdemes egy kicsit kiindulni, hogy mi is akkor az a középosztály? Tehát mitől lesz már valaki nem szegény, hanem a középosztály része? És hát ennek rengeteg definíciója van. Még mielőtt belemennénk a definíciókba, én szeretnék rögtön behozni egy könyvet, mert hogy van egy Richard Parker nevű ember, aki írt egy nagyon érdekes könyvet, aminek az a címe, hogy The Myth of the Middle Class, a középosztály mítosza, amiben sok érdekes állítás van, de nekem a legérdekesebb egyébként az, hogy felmérések szólnak arról, hogy majdnem mindenki középosztálybelinek tartja magát. Tehát, hogyha megkérdezünk embereket, hogy ő hol van, akkor hát nem csak a tényleges középosztály fogja azt mondani, hogy ő középosztály, hanem érdekes módon ezt fogják mondani a szegények is, aminek az a magyarázata, hogy tipikusan az emberek, és ez egy eléggé alapvető szociológiai alapvetés, ezt nagyon sokszor bemutatták már a szociológusok, hogy az emberek tipikusan náluknál egy kicsit szegényebbeket ismernek, náluknál egy kicsit gazdagabbakat, meg hozzájuk hasonlóakat, tehát nem nagyon ismernek olyan embereket, akik olyan nagyon-nagyon eltérő életkörülmények között élnek. Ez mondjuk nem annyira meglepő, ha belegondolunk, az emberek a társadalomban hogy szájuk hasonló embereket ismernek. Ebből adódóan, mivel ismernek náluknál egy kicsit szegényebbeket, náluknál egy kicsit gazdagabbakat, ezért azt vélelmezik, hogy ők vannak középen. És majdnem, hogy mindenhol vannak, bárhol vannak a társadalmi létrán, ők úgy érzik, hogy ők középen vannak.
15: Itt is akkor ezek szerint van egy buborékosodás. És
16: bocs, még azt hogy tegyem hozzá, hogy a tetején is így van. Tehát, hogy azt tapasztalták, hogy nem csak a közepén, és nem csak az alján gondolják így az emberek, hanem az elit tagjai, a gazdagok is azt gondolják, hogy ők a középosztály, mert hogy ők is ismernek, hát náluknál egy kicsit szegényebbet, de még egy gazdag ember is ismer nálánál gazdagabb gazdagot, és azért ő is azt gondolja, hogy ő a középosztály, tehát alig találsz valakit a társadalomban, aki ne azt gondolná, hogy ő a középosztály. király. És innentől fogva, hát akkor ugye, szubjektíven nem lehet megkérdezni embereket, hogy te mire gondolod magad, mert mindenki középosztálynak fogja. Tehát kell találjunk valami fajta ennél objektívebb külső mérőszámot, hogy ezt be tudjuk valahol lőni, hogy ki a középosztály és ki az, aki alászorul.
15: Jó, akkor majd ezeket a mérőszámokat nézzük meg, hogy mik ezek. Az biztos, hogy szubjektíven ez nem dönthető el, de ettől az még szerintem oké, lehet vitatkozni akkor, hogy mi az a középosztály, és lehet, hogy mindenki máshol húzza meg. Van univerzális mérőszám erre?
16: Hát ugye itt vannak relatív számok, és vannak abszolút számok. Tehát, hogy meg lehet nézni azt, hogy másokhoz képest ki hogyan él, meg lehet nézni ilyen abszolút számokban is. Na most, az abszolút számokkal az a baj, és igazából Sebestyén Géza, akit említettél, az MCC Sebestyén Géza, azzal érvel, hogy hát ugye megnézi ilyen különböző földi javakat, és azt állítja, hogy hát ezekben 2010-hez képest, tehát a Fidesz kormányzásának kezdetéhez képest, ma az alul lévőknek több van ezekből, mint mondjuk a társadalom tetején élőknek volt 2010 környékén, tehát mit tudom én, mondok egy példát, mikrohullámos sütő, bár abból éppen azt hiszem, hogy nem jön ki neki, de nem tudom, mobiltelefon, vagy CD, vagy valami, nem tudom, ilyesmiket hozott fel, és akkor, hogy ezekből
15: LED TV, meg ilyesmit.
16: Az alul lévőknek ma több van, mint a 2010-ben a társadalom tetején élőknek, és ez egy abszolút mérőszám, tehát akkor azt mondja ez alapján, hogy megszűnt a szegénység, hiszen. Na most ezzel az a baj, és igazából itt a HVG-nek volt egy nagyon jó riposztja, ami szerintem teljesen áll, hogy hát ez nem más, mint a technikai fejlődést, hogy ezt nem lehet gazdasági változásnak beállítani. Ugye őt nagyon viccesen azt mondják, hogy akkor nézzük meg a DVD-ket. Valószínűleg nem tudjuk pontosan, de hát ugye egyszerűen eltűntek a DVD-k. Tehát az, hogy most kinek hány LCD monitorja van, hát az Isten szerelmére ma már tök olcsó egy LCD monitor, egyszerűen a technikai fejlődés olcsóvá tette az LCD monitorokat, és egyébként tudjuk, hogy a társadalom alján lévők több tévét néznek, mint a társadalom tetején, tehát igazából az elit pozícióban egy csomó embernek nincs is tévéje, mert másképpen szórakozik, úgyhogy ezek szerintem nagyon-nagyon nem jó mérőszámok. Az idő fejlődésével bizonyos technikai javak, ezek igen, elterjednek, olcsóvá válnak, megkockáztatom, az elit még ki is mozdul belőlük, tehát az elit ezeket már nem annyira használja. Szóval biztos, hogy nem egy jó mérőszám az, hogy ilyen földi javakat próbálunk megnézni. Azt kell nézni, hogy az adott korszakban valakinek milyen a pozíciója. Tehát ugye, ha valakinek mondjuk a középkorban volt egy lovaskocsija, akkor ő gazdag volt. Ha ma van valakinek egy lovaskocsija, akkor ő szegény, mert hogy nem autója van, hanem lovaskocsija. És így tovább. Tehát igazából nem azt kell nézni, hogy abszolút értelemben milyen van, hanem sokkal fontosabbak ezek a relatív számok, mert hogy ez mutatja meg, hogy az adott kornak, az adott technikai színvonalán kinek milyen lehetőségei vannak a mobilitásra, ezeknek a használatára, időmegspórolásra, itt tudom én, adatfeldolgozásra és egy csomó mindenre, amire használjuk ezeket a földi javakat. És akkor én itt behoznám a relatív mutatók között egy nemzetközi összehasonlítást, tehát hogyha a magyar társadalmat mondjuk 0-100-ig sorba állítjuk jövedelmi sorrendbe, tehát alul van az, akinek a legkevesebb jövedelme van, kvázi semennyi, legfölül van a leggazdagabb magyar. Ha itt sorba állítjuk a magyarokat, akkor ugye az a fogalom, hogy középosztály, ez ugye, hát egy, ha matematikailag gondolunk bele, akkor azt sugallná, hogy ez valahol középen van. Tehát, hogy egész egyszerűen egy szimpla, egyszerű matematikai definíció alapján valahol a középosztálynak, hát én megkockáztatom, hogy ugye a 20-25. Jövedelmi századnál kéne kezdődnie, aki ez alatt van, az szegény, és mondjuk, hogy a 80-85-ig kéne tartani a középosztálynak, aki e fölött van, az meg mondjuk az elitbe vagy a gazdagok közé tartozik. De hogy azt látjuk, hogyha ezt nemzetközi összehasonlításban megnézzük, és itt Hajdú Miklósnak, a G7 újságírójának a munkáját emelném ki, aki rendszeresen összehasonlítja az Európai Uniónak a fejlettségi szintjével, mert hogy ugye a mi fejlődési kontextusunk az az Európai Unió, a mi vonatkoztatási pontunk, ráadásul megbízható adatok vannak, mert ugye az Eurostatnak a összehangolt statisztikai rendszeréből fakadóan van ugyanazzal a módszertannal megbízható módon rendszeresen gyűjtött adatunk a jövedelmekre. Szóval ők azt csinálják ott a G7-nél, hogy mondjuk az X-tengelyen ábrázolják a magyarokat, nullától százig sorba állítva, jövedelem szerint, és az Y-tengelyen ábrázolják az Európai Uniónak a polgárait, nullától százig sorba állítva, tehát ott is a nulla a legkisebb jövedelmű, a száz a legnagyobb jövedelmű. Értelemszerűen ebben benne vannak a magyarok is, tehát ezért Magyarország súlya az Európai Unióban az ilyen max. 2%, tehát hogy kis súlya, persze, de benne vannak a magyarok, de ez nem igazán változtatja meg. De hát ugye ebben benne vannak a kelet-európaiak is, tehát amikor azt mondjuk, hogy Európai Uniós eloszlás, akkor vegyük azt is figyelembe, hogy itt nem csak a gazdag nyugat-európaiak vannak, hanem a szegényebb keletiek is. És akkor azt csinálják, hogy megnézzük, hogy az Európai Unióban valaki mondjuk a 20-25. Pozícióban van, akkor azt mondhatjuk, hogy európai értelemben is ő már a középosztályhoz kezd közelíteni, és akkor azt mondhatjuk, hogy kik Európában a középosztálybeliek 20-25-től mondjuk 80-85-ig, tehát azt az életszínvonalat keressük, akik egy európai összehasonlításban középosztálybeli szinten élnek.
15: Jó, folytassuk akkor innen, mert ez nagyon érdekes. Ez a sajátos pogácsa, a középosztályról, illetve a szegénységről beszélgetünk. Maradjatok velünk!

0: Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez a Sajátos pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin. Arról beszéltünk éppen, hogy európai összehasonlításban egyáltalán milyen jövedelmi szinten vannak a magyarok, milyen az eloszlás, és hát azért erről, mert hogy az a témánk, hogy vajon van-e középosztály Magyarországon, ugye vita bontakozott ki arról, hogy politikai vita természetesen, hogy van-e szegénység, nincs szegénység, van-e középosztály, vagy nincs.
2: Igen, és akkor ugye ott tartottam, hogyha az X tengelyen a magyarokat állítjuk sorrendbe, az Y tengelyen az európaiakat állítjuk így sorrendbe, akkor azt mondhatjuk, hogy húzunk egy vonalat, ahol az európai 20. 25. van alulról, és nézzük meg, hogy ez hol találkozik a magyaroknak az életszínvonalával, és azt a jövedelmi színvonalával. És azt találjuk, hogy aki az Európai Unióban már így megüti a középosztálynak a legeslegalsó szintjét, az Magyarországon körülbelül ugye a 70-75. Környékén van, tehát hogy kicsit elnagyolva, de egészen biztosan azt mondhatjuk, hogy a felső három jövedelmi tized az, aki középosztálybelinek mondható Magyarországon, aki az alsó 7 jövedelmi tizedbe tartozik Magyarországon, az alatta él annak, amit az Európai Unió egészében mondjuk középosztálybelinek tartunk. És akkor még egyszer is nagyon röviden csak, de hogy ebben benne vannak a keletiek is, ebben benne vannak a leszakadó déliek is, tehát az elszegényedő Görögország, stb. Néhány nagyon nagy bajban lévő ország is benne van. Tehát, hogyha csak Nyugat-Európát nézzük, akkor ez még feljebb lenne ez a szint, de ha az egész Európai Uniót nézzük, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy ez egy, csak én szoktam mondani, hogy ez egy 70-30-as társadalom, és majd mindjárt idézünk más adatokat, amik ugyanezt hozzák majd vissza. De akkor ugye az első megállapításunk, ami nagyon furcsán fog hangzani, de az első megállapításunk az lehet, hogy a magyar középosztály nem középen van. Tehát, hogyha matematikailag középen keressük a középosztályt, akkor nem ott, nem találjuk meg. Ami nyugat-európai vagy európai értelemben középosztálynak tekinthető, az a magyar társadalom tetején van. Tehát amikor arról beszélünk, és akkor ugye ezeket nagyon régen nézik már, tehát hogy ez nem csak egy évben, hanem amióta a Fidesz kormányoz újra és újra, és gyakorlatilag az látszik az adatokból, hogy az alsó 70% relatív pozíciója nem változik. Ezt ugye nagyon fontos, hogy értsük, tehát hogy az abszolút pozíciója az változik, tehát ez az, amiről Géza beszél, hogy nem tudom, már megengedhet meg magának egy mobiltelefont, vagy egy CD lejátszót, vagy egy mikrohullámos ütőt.
1: Na jó, ezzel,
2: de ezzel gyakorlatilag csak ugye ugyanott van, ahol volt relatív a többiekhez képest, tehát más.
1: Illetve euró. Bocsánat, mert ugye azt sem tudjuk, hogy hogyan engedhette ezt meg magának. Tehát, hogy ez egy használt mobiltelefon, használt televízió, hogy olyan hitelből van-e, ami elterjedt a alsó deciliseknek a körében, ami különböző áruhitelek, stb. Erről is lehet olvasni, hogy milyen szinten van eladósodva a lakosságnak egy

0: jelentős része. Szóval igazából ez egy teljesen olyan ember számára is marhaságnak hangzik, aki nem foglalkozott komolyan közgazdaságtannal vagy szociológiával. Megmondom őszintén, hogy ezért nem értem, hogy miért kell egy ilyen kijelentést tenni. Nyilván lehet érvelni így is, csak hát teljesen fölösleges.
1: Amiről hát abban pedig az értelemben nem, hogy védjen meg egy kicsit a Gézát, tehát abban az értelemben nem, hogy azért, ha magához méri magát ez az ember, és szerintem azért alul a társadalom alján azért sokkal elterjedtebb, hogy az 5-10-15-20 évvel ezelőtti önmagával hasonlítja magát, hiszen itt ezek azok az emberek, akik nem igazán utaznak külföldre. Tehát ez a hasonlítsuk magunkat Ausztriához típusú gondolkodás, vagy a világ fejlettebb részéhez azért sokkal elterjedtebb a társadalom tetején. Azt látni kell, hogy a társadalom alján élőknek nincs annyira ez a vonatkoztatási pontjuk. Ő azt mondja, hogy ma jobban élek, mert ma már van mobiltelefonom, 20 éve nem volt, vehettem egy autót, régen nem volt autóm. Az más kérdés, hogy igazad van, hogy lehet, hogy ez a mobiltelefon egy nagyon béna mobiltelefon, lehet, hogy hitelből vette, mindeközben a társadalom tetején lévő már a 15-ös iPhone-ját használja, mind a kettő mobiltelefonnak minősül persze ezekben a statisztikákban. Tehát neked is azt gondolom mindenben igazad van, de nem teljesen lényegtelen, hogy amit a Géza mond, mert hogy ugye az, hogy mi alapján szavaznak, és azért vannak ilyen adataink, hogy a Fidesz támogatottsága a kis jövedelműek között magasabb, és a nagy jövedelműek között kis alacsonyabb. Miközben, és ezzel akartam befejezni, hogy az adatokból az látszik Hajdú Miklósék adataiból, hogy a felső három jövedelmi tizednek a relatív pozíciója is javultak. Tehát, hogy az európai eloszláshoz képest az alul lévő 70% gyakorlatilag csak tartotta a pozícióját, tehát lecsúszni nem csúszott le, de tartotta a pozícióját. A felső három jövedelmi tized az jelentős. Minél följebb vagy, annál inkább. Tehát a legteteje a felső 1%, a felső 5%, nagyon-nagyon drámaian felzárkózott, gyakorlatilag a legfelső 1% az egyben az európai legfelső 1% is, tehát nekik tett nagyon jót a Fidesz kormányzása, de mégsem a fölüllévők szavaznak nagyobb arányban, hanem az alullévők, és szerintem nem kis részben az magyarázza, amivel itt a Géza érvel, hogy az ő kronológiailag, tehát időben, és nem pedig földrajzilag összehasonlított, abszolút értelemben vett vagyona, vagy jövedelme az nőtt.
0: Jó, ezt azért még egy picit kapargatni fogom, de ez majd a következő részben lesz. A középosztály létéről, nem létéről, illetve a szegénységről beszélgetünk ebben az adásban, maradjatok velünk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
4: Érdel a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
5: Ez a sajátos pogácsa, és témánk az, hogy van-e szegénység Magyarországon. Talán az egyik legbicskanyitogatóbb mondata ebben az egészben az volt, amikor ez kibukott az MCC elemzéséből, vagy gyors elemzéséből a Facebookon, hogy felszámolták a szegénységet, hogy nincsen. Ez konkrétan nem igaz. Tehát ez rengeteg adat támasztja alá, sőt, hogyha megnézed azt, amit te is citáltál, az Egyensúly Intézetnek a szegénységkutatását, akkor abból kiderül, hogy igen, javult a helyzet jó pár éven keresztül, hogy például mély szegénységben, vagy a szegénységi küszöb alatt hányan élnek Magyarországon, Magyarország hány lakosságának hány százaléka, de volt, amikor megfordult és megromlott egy picit pár százalékponttal ez a trend. Az pedig, hogy hogyan méri fel szubjektíven valaki, hogy neki az előző évhez, vagy az előző évtizedhez képest milyen vagyon növekedése volt, ez megtévesztő lehet. Mondjuk lehet, hogy nem egy trabantja van, vagy egy ütött-kopott valami régi autója, hanem van egy Audia, de igazából, hogyha megnézed a használt autóállományt Magyarországon, ez öregszik, egyre öregebb. Tehát lehet, hogy jobb minőségűnek tartja, vagy gondolja azt az autót, de igazából ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami változó, amit nézni kell. Ráadásul akkor citáljuk ide pontosan a...
6: De bocsánat, mielőtt az Egyesült Intézethez tovább mennénk, menjünk mindjárt, csak szerintem, amit most mondtál, az tulajdonképpen pont ugyanaz, amit Richard Parker mondotta az előbb idézett középosztály mítosz a könyvben, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő középosztálybeli. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt láttad, hogy a gazdag embereknek van egy, mit tudom én, Audi 6-osa. Az volt a célod, hogy egyszer neked is legyen. Eltelt 20-30 év, neked is lett, csak hát közben ez az autó, hát előregedett, de te úgy érzed, hogy na végre megszerezted azt a státuszszimbólumot, és mindannyian ezt csináljuk, tehát hogy lakásberendezésben, autóban, elektronikai kütyükben, ruházkodásban, szabadidő eltöltésben aspirálunk bizonyos középosztálybeli státuszjegyekre, azt nehezebben fogjuk fel, hogy mire ezeket elérjük, addigra ezek igazából már ilyen lecsúszott javak, tehát addigra már a tényleges elit, vagy a tényleges középosztály megint mást fogyaszt, de ettől még szubjektíve, amikor ezt elérik az emberek, akkor úgy érzik, hogy na végre, tehát ugye ugyanez volt ez a híres Dubaj csokis vita is, hogy megengedheti magának valaki, hogy Dubaj csokis, hú de gazdagok az emberek, mert Dubaj csokit esznek. Hát ez megint egy ugyanilyen dolog, hogy hát ha valaki azt gondolja, hogy attól ő már középosztálybeli, mert megvett egy Dubaj csokit, és ugye megint nem tudjuk, hogy mennyit kellett kuporgatnia erre, vagy mit nem vett meg, mondjuk itt, ami egészség, egy zöldség, egy gyümölcsöt nem tudott megvenni rendszeresen, mert nagyon drága, de vett helyette egy Dubaj csokit, és ezzel azt érezte, és nagyon sokszor van ilyen. Tehát, hogy a lakótelepek előtt álló BMW-k sora, ez erről szól, hogy akarnék egy rendes lakást, akkor az 30-40 év munkája talán. Ha egy használt BMW-t meg tudok venni 3 év alatt is, és akkor racionális azzal minél hamarabb kielégíteni a, nem tudom, csajozási státuszszimbólum igényt, vagy a középosztály feelinget ezzel-azzal. Mert tényleg az nagyon szubjektív, de menjünk akkor az Egyesült Intézetre, mert ott van néhány nagyon jó mutató, van rossz is, tehát ott például én azt, hogy hányszor ehetnek húst az emberek, szerintem az már egy nagyon-nagyon old school mutató, hiszen hát egy csomó felső középosztálybeli ember már nem akar húst tenni, egyáltalán nem olyan jó dolog húst tenni, szóval ezt a hányszor tudnak húst tenni, ezt lassan kihagynám az ilyen felmérésekből.
5: Jó, de hogyha jó szerintem itt árkategóriában nézzük meg azt, hogy megengedheti-e magának. Ugye az a probléma, hogyha tehát te is látod, hogyha bemész egy közértbe, két dolog fogy el először, amit nagyon nehéz megvenni. A farhát és a csirkemáj szív. Tehát ez a kettő a legolcsóbb ilyen húsféleségek, amik vannak, ezek fogynak el először.
6: Hát jó, igen, csak hogyha már végre abban gondolkodnánk, hogy egészséges táplálkozás, akkor ugye én mondjuk szívesebben nézném azt, hogy mondjuk zöldséget, gyümölcsöt, friss zöldséget, gyümölcsöt, mert azt is drámaian kevesen tudnak venni, mert nagyon drága.
5: Hát pont ez az, igen, abszolút így kéne nézni, ahogy te mondod, sajtot, tejtermékeket és hasonló zöldségeket.
6: Na, de nézzük a jobb mutatóit az Egyensúly Intézetnek, mert van.
5: Mutatói.
6: Szerintem egy jobb mutató például ez a ha most lenne egy 100 000 forintos hirtelen kiadás, akkor az hogyan érinteni a családot. Ez azért jó mutató, mert hogy azon lehet vitázni, hogy most nem tudom, mennyire modern dolog vagy nem egy mikrohullámú sütő, de azon nagyon nem tudnánk összeveszni, azt hiszem Gézával sem, hogy hát ha valakinek egy 100 000 forintos hirtelen kiadás az gondot okoz, akkor az az ember az bizony nem tekinthető középosztálybelinek. Tehát ez egy bizonytalanság, az egy olyan, tehát az embernek rávetül a pszichéjére, megnyomaszt a hétköznapjait, stresszben él tőle, közgazdasági Nobel-díjakat adnak a szegények gazdálkodásának vizsgálatájától, bemutatja, hogy ez gyakorlatilag beszűkíti az emberek gondolkodás módját, hogyha anyagilag nincsen stabil helyzetben, és azt mutatja ez a mutató, hogy hát van egy ilyen 40-50% között mozog az utóbbi időben, akinek gondot okozna a 100 000 forintos kiadás kifizetése, de meg tudná oldani saját erőből. Tehát ő azért már valamilyen szintű stresszben él, meg tudja oldani, tehát nem nagyon-nagyon szegény, de azért az, hogy ez gondot okoz neki, az azt mutatja, hogy őt középosztálybelinek sem tudnánk tartani, az egy olyan 40-50%, és van egy másik, hát olyan 25-30%, aki nem tudná, tehát te egész egyszerűen nem tudná kifizetni saját erőből.
5: Hát mondjuk ki, az van a kutatásban, hogy 2,5-3 millió ember tekinthető szegénynek Magyarországon.
6: Hát én azt mondanám, hogy ennél több, mert hogyha valakinek gondot okoz 100 000 forint kiadás, akkor abban az értelemben szegény, hogy, hogy számára ez egy lelki stressz. Tehát ugye azért egy 100 000 forintos kiadás az bármikor beeshet. Tehát mit tudom én, fociznak a gyerekek a téren, berúgják az ablakot, elromlik az autó, beteg lesz valaki a családban, tehát annyi minden történhet, nem tudom, elromlik a fűtés, meg kell javítani a tetőt, tehát hogy annyi minden, tényleg azért ez nem egy nagyon valószínűtlen dolog. Ha valakinek 100.000 forintos kiadás gondot jelent, még akkor is, hogyha meg tudja oldani, de ha ezen stresszelnie kell, akkor őt én nem tartanám egy középosztálybelinek.
5: Én csak ott húztam meg a határt, bocs, aki konkrétan ezt nem tudja megtenni.
6: Tehát aki nem tudja megtenni, az adja a 25%.
5: Igen.
6: Ő nagyon-nagyon szegény. De én azért azt, én inzisztálnék, hogyha ugye hasonlítjuk ezt az előbbi Európai Uniós összehasonlításhoz, és azt mondjuk, hogy valahol ugye a felső három jövedelmi tized az, aki középosztálybeli, itt visszaköszön ugyanez az adat, hiszen ugye ez a 25-30% az, akinek nem okoz gondot. Tehát akinek nem okoz gondot, aki van annyira, és ez nem csak anyagi biztonság, lelki biztonságban van, hogy van annyi pénzem, hogy ha valami beesik ilyen, és mondom ennek azért a valószínűsége, tehát azért ez egyik egy nullától százig terjedő skálán, annak a valószínűsége, hogy valamikor be fog esni egy 100.000-es kiadás, az sokkal közelebb van a 100-hoz, mint a nullához, tehát rendszeresen vannak ilyenek az életünkben. Szóval azért én inzisztálnék, hogy itt megint csak ezt a 70-30-as társadalmat hozza vissza a mutató. A alsó 70% Magyarországon én kimerem mondani szegény, és a felső 30% az, aki gazdag.
5: És ne felejtsük el, majd talán ezzel tudjuk folytatni, hogy talán érdemes azt is megpengetni, hogy itt nem egy állandó megélhetéshez szükséges jövedelmi szint van, hanem ez folyamatosan változik. Azzal az inflációval, amit láttunk itt az elmúlt években, ez nőtt. Tehát egyszerűen nő a havi megélhetéshez szükséges jövedelmi szint. Az Egyensúly Intézet kimondja egészen pontosan, ez egy májusban jött ki ez a kutatás 2024-ben, és azt mondja, hogy 2023 novemberéhez képest 2024 elején 50.000 forinttal nőtt az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartott jövedelmi szint, amit elmondtak az emberek.
6: Ez igaz, de közben a bérek is nőttek, tehát hogy azért azt is vegyük figyelembe, hogy itt volt egy reálbér növekedés is. Én azt gondolom, hogy azért igazából azt mondható el, hogy ez egy stabil képlet, tehát én azt látom az adatokból, hogy nagyon hosszú ideje gyakorlatilag ez a 70-30-as kép van. Ami nagyon jó hír szerintem, hogy azért ilyen nagyon-nagyon basic dolgokat, mint hogy ki tudom-e fűteni a lakásomat, ezt azért már a magyar társadalom nagyobbik része tudja. Tehát ugye kicsit visszatérve a Gézának ehhez a gondolkodásához, hogy abszolút mutatókban mérünk dolgokat, ugye hát lehetne az is a mondása, hogy nem tudom, ki tudja valaki fűteni a lakását, csak én azt gondolom, hogy a 21. században ennek már nem kellene problémának lennie, tehát hogy 100%-nak ki kéne fűteni, akinek nincs ennyi pénze, annak szociálpolitikából adnia kéne az államnak pénzt, mert ez egy nagyon-nagyon minimális civilizációs minimum lenne már, hogy egy országban senki ne fázzon, ehhez képest az van az adatokban azért, hogy a harmada azt mondja, hogy néha lesz olyan alkalom, hogy nem lesz elég pénzem melegen tartani a saját otthonomat, és egy ilyen, hát valahol ilyen 5 és 12 között ingadozik azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem lesz annyi pénzem, tehát mondjuk a magyar társadalom tizede az konkrétan fázik folyamatosan otthon, télen, és egy harmad számára néha bizony előfordul, hogy ez probléma. Én azt gondolnám, hogy a 21. században akkor mondhatnám ki, hogy legalábbis ez szerint a mutató szerint megszűnt a szegénység, ha senkinek nem kéne fázni a télen otthon.
5: Mivel ez egy ilyen szubjektív kutatás volt, tehát megkérdeztek embereket, hogy ők mit gondolnak, nekik mennyi pénzükre van szükség, tehát így mérték fel, tehát ez nagyon fontos ehhez. Ott ugye az volt benne, és ezzel egy kicsit szerintem ellent mondok annak, amit az előbb mondtál, hogy a magyarok fele úgy érzi, hogy csökkent a vásárló ereje az elmúlt három évben. Ugye ez a szubjektív infláció, amit tapasztalsz, ami nem azonos a KSH által összeállított kosárértékkel, hanem amit neked meg kell venni, és egyszerűen nem jössz ki. Hiába van béremelés, egyszerűen nem. Ezt mondja a magyarok fele.
6: Ez igaz, csak ugye időben hogyan zajlott ez le, tehát hogy a volt ugye ez a nagy inflációs hullám. És ez alatt az egy-két év alatt, amíg volt a nagy inflációs hullám, ott gyakorlatilag azt mutatják az adatok is, hogy ott gyakorlatilag nullára jött ki a dolog, tehát hogy a társadalom egészének az átlaga az gyakorlatilag nullára jön ki. Ez nyilván azt jelenti, hogy lettek emberek, akiknek rosszabb lett, másoknak jobb lett, úgy a big picture tekintve a magyar társadalom nem lépett előre ebben az időszakban, viszont mostanában azért ez már nem így van, tehát ma már a mondjuk idén a reálbérek ezek jelentősen meghaladják tehát a nominálbérek meghaladják az inflációt, magyarul 10% fölötti reálbéremelkedés van ebben az évben, tehát itt most azért egy kicsit visszakorrigálnak a bérek a megnövekedett árakhoz. Hozzáteszem, az is egy nagyon problémás kérdés, hogyha az árakat kezdjük el firtatni, mert milyen árakat nézünk. Tehát ugye vannak a hétköznapi megélhetési árak, itt nagyot ugrott például az élelmiszer, amiről beszéltünk, a benzinára például, és azért itt egy másodpercre azt is említsük meg, hogy azért se jön egyébként az autót nézni, mint ilyen abszolút földi javat, mert az autó ma már nem luxus termék. Tehát egy csomó embernek kénytelen azzal menni munkába. Tehát annyira rossz sok helyen a közlekedés, mondjuk a katasztrofális magyar vasúti rendszer, hogyha nincs autója, akkor egy bizonyos vidéki helyeken nem tud közlekedni. Tehát, hogy úgy is tudnánk érvelni, hogy gyakorlatilag azért kellett ennyi autót venni az alulévőknek, mert annyira rossz a magyar vasút, de hogy ugye vannak a lakásárak, és ugye azért azt láttuk, hogy Magyarországon volt az egész Európai Unióban a legnagyobb lakásár emelkedés, tehát hogy ide abba is bele kéne vennünk, hogy mondjuk hosszabb távlatban a következő 10-20-30 évben meg fogja majd tudni venni a lakást.
5: Hát igen, és akkor jöhet a másik felmérés, ugye, amit a Habitat végezel minden évben a lakhatási szegénységről, ami szintén ide citálható, de szerintem folytassuk ezzel, mert vannak a társadalomnak olyan rétegei, amelyek jobban érintettek ebben az ügyben, és talán számukra aztán még durvább egy ilyen kijelentés, amikor így hallják a médiában, hogy nincs is szegénység Magyarország. Ez a témánk, tehát maradjatok velünk!

0: Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez a sajátos pogácsa, és arról beszélünk, hogy milyen állapotban van a magyar társadalom, pénzügyi állapotban, van-e szegénység, és hogy van-e középosztály. Itt mondtam ugye a lakhatási szegénységet, ugye, ami alapvetően kiket érint nagyon sok mindenkit, azokat, akiket említettél, azokban a decilisekben lévőket, illetve a diákokat például, akik még nem tudnak kitermelni olyan pénzt, amiből mondjuk egy jó albérletet, vagy egy jó lakást tudjanak maguknak szerezni, ezek az árak is elképesztően elszálltak, ez terhet ró a család egészére, mert finanszírozni kell valahogy, és a többi, és a többi. De szerintem a legmegdöbbentőbb, amiről még nem beszéltünk, az a nyugdíjasok. A nyugdíjguru Farkas András készít nagyon sokszor nagyon jó elemzéseket arról, hogy milyen állapotban van a magyar nyugdíjas társadalom, és neki jött ki egy tavaly augusztus környékén egy nagyon komoly szám, ahol azt mondta, hogy már 250 000 nyugdíjas él mély szegénységben Magyarországon. Tehát azért itt ezt ízlelgessük, tehát, és visszament adatokat megnézett, azt mondta, hogy az átlag nyugdíj alig több, mint a fele a nettó átlag fizetésnek, miközben 2010-ben még majdnem a háromnegyede volt. Tehát itt egy lemorzsolódást lehet látni ráadásul.
2: Igen, és azt is szoktam mondani egyébként, hogy egy csomó nyugdíjasnak vissza kellett mennie dolgozni. Vagy hát legalábbis úgy látszik az adatokban, hogy többen dolgoznak, itt persze az is lehetséges, hogy nem tudom, el akartak menni dolgozni, de azért valószínűsíthetjük, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része kényszerből dolgozik tovább, mert nem tud megélni a nyugdíjából. Egész egyszerűen Magyarországon rendszeresen lehet látni olyat, hogy nyugdíjas emberek guberálnak kukákból az utcán. Szerintem minden hallgató találkozott már ilyennel, és nem is ritkán. És hát ugye az is, amit említettél, a Habitatnak a felmérése, ami ugye Cirfusz Mártonhoz, Lukács Györgyhöz és másokhoz kapcsolódik. Ugye ők is azt mondják, hogy 1 millió háztartást, azaz több mint 2,5 millió embert érint Magyarországon a lakhatási szegénység. Tehát ugye azt már Nagy Márton gazdasági miniszter is kimondta, hogy lakhatási válság van, tehát hogy a jövedelemmel, nagy, közepes jövedelemmel, vagy átlagos jövedelemmel rendelkezőknek is nagyon drága a lakhatás, de ráadásul vannak emberek, akik egyszerűen meg se tudják maguknak ezt engedni, és a nyugdíjasok ezek között vannak nagyon nagy arányban, tehát egész egyszerűen olyan szinten csökkent, tehát nagyságrendileg régebben 12%-át költöttük a GDP-nek nyugdíjakra, ez lecsökkent körülbelül olyan 6%-ára a GDP-nek. Ez is azt mutatja, hogy sokkal több nyugdíjas van, aki rossz helyzetben él ma, mint mondjuk pár évvel ezelőtt.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy jól átbeszéltük azt, hogy az elmúlt tudom én, fél órában, 35 percben, hogy szerintem felelősebb kijelentéseket kéne tenni. Tehát én abszolút értem, hogy miért akadtak ki ezen nagyon sokan ki, ezen a kijelentésen.
2: Bocs, még egy adatot közben megtaláltam, az Bankmonitor hozza, hogy a KSH adatai alapján, hogy az átlag nyugdíj az 2009 és 2015 között nagyságrendileg olyan 75%-a volt az átlagbérnek, ma pedig 50,7. Tehát, hogy a háromnegyedéről a felére esett le az átlagbérnek az átlag nyugdíj.
1: Igen, miközben a gyógyszerár drágulás például, ami nagyon-nagyon-nagyon komoly a nyugdíjas kosárban, az elképesztő nagy volt. Én egyébként ismerek sok olyan nyugdíjast, aki konkrétan a nyugdíjának a 80%-át erre költi, ilyen egészségügyi kiadásokra, és akkor marad a kérdés, hogy mi lesz a többivel.
2: Igen, szóval azt gondolom, hogy nagyon sok minden a felé mutat, hogy nem szüntettük meg a szegénységet Magyarországon, hanem permanensen van egy alsó, hát körülbelül 2-2,5 millió ember, aki még az abszolút számok alapján is, tehát hogy objektíve az abszolút számok alapján is mély szegénységben él, és hát én azt már nem mondani, hogy a magyar társadalom alsó 70%-a az európai értelemben bizony szegénynek mondható, és igazából a magyar középosztály az fölül van. Tehát amit középosztálynak nevezhetünk, az valójában a felső három jövedelmi tized. Én azt nem nevezném középosztálynak, én azt gondolom, hogy az az elit, vagy az a gazdagok, tehát Magyarországon ha nyersen beszélnénk, azt mondanánk, hogy van 70%-nyi szegény, 30%-nyi gazdag, és igazából nincs középosztály. Középen legalábbis biztos, hogy nincs.
1: Hát érdekes adatok ezek, és izgalmas téma, még szerintem ezen lehet majd egy kicsit beszélgetni a továbbiakban is. Úgyhogy ha vannak kommentek vagy tapasztalatok, azt meg lehet írni a Pogi Blog Facebook oldalon, és ott meg is lehet keresni az összes korábbi adást, podcastként fel vannak töltve, meg vannak a linkek a Facebookon, illetve a Spotify-on. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönjük, sziasztok!
3: Sziasztok! Jan Zakata vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét!

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádiókafé gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Újra kötelező lesz az orvoskamarai tagság, környezetvédelmi szuperhatóság jön létre, segítik a családok adósság kezelését, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 2023 után ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. A jövőben tehát csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a szervezetnek. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kabinet döntése szerint a törvénymódosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. Új környezetvédelmi szuperhatóság alakul január 1-jével. Az országos hatáskörű önálló főhatóságot több lépcsőben állítják fel, és a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási és erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Ezzel egy időben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén a kiszabható bírság összegét 5 milliárd forintra emeli a kormány. Többletforrást kap az államtól a családi csődvédelmi szolgálat. Köböl Anita kormányszóvivő ismertette, minden 10. magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. Probléma az összes számla és törlesztő részlet időbeni kifizetése. Az átmeneti pénzügyi nehézségből pedig gyorsan tartós eladósodás, majd akár végrehajtás lehet. Megosztotta, új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás is indul. A szolgálat november 20-ától biztosítja ezt. Újabb kaffillamos közlekedik Budapesten. A BKK közleménye szerint a korábban megrendelt 51 darabos modern flotta részeként forgalomba álló új járművel tovább bővül a főváros alacsony padlós szerelvényparkja. Arányuk 40% fölé emelkedik Budapesten. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta Rádióknak Kardos István főigazgató.
8: A Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
7: Vastagabb összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
9: Hát ezt te jobban csinálod.
10: Gyere.
9: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
10: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
9: Még egyszer.
10: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
9: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
10: Viszont alig van időnk beszélgetni.
9: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
10: És végre jót dumálunk egymással.
9: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
10: Tévéről.
9: Színházról.
10: Művészetről.
9: Kulturáltan.
10: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
10: Jól kitaláltuk, nem?
9: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
10: Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
9: És Hevér Gáborral.
10: És hát az a helyzet, hogy újra itt vagyunk. A hallgatásnak elég komoly oka volt. Ennek a műsornak a szerkesztője, a lelke és a motorja Révé Zsuzsi volt, aki pár hónap ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt. És az Ivánnal mi ketten nagyon sokat gondolkodtunk, hogy nélküle tudjuk-e ezt a műsort folytatni. Először úgy döntöttünk, hogy szerintünk nem. Ugye?
9: Igen, azt gondoltuk, hogy ez a Zsuzsi nélkül ez már nem lesz ugyanaz.
10: Nagyon-nagyon, tulajdonképpen tényleg iszonyatosan sokat segített, és minden tekintetben professzionálisan dolgozott ebben a műsorban. Aztán a rádió vezetősége is megkeresett bennünket, és bármennyire furcsa, és ez most nem kamu, hogy a ti hallgatók is azt mondtátok, hogy ti szeretitek ezt a műsort, és jó lenne tovább csinálni. Ezért aztán újra összedugtuk a fejünket az Ivánnal, és hát úgy döntöttünk, hogy folytatjuk, mert ezt a műsort mi is nagyon szerettük csinálni egyébként, és talán a Zsuzsi emléke is így lesz teljes, hogyha ezt a műsort folytatjuk. Úgyhogy hát elindul most az új év, 2025-ben elindítjuk ezt a műsort, újra lesz Megmondtuk Előre, nagyon érdekes vendégekkel, és bár a rádióban nem szokás, mert nem szeretik, hogyha csönd van, de én most szeretném, hogyha egy pár másodperces csönddel emlékeznénk a Révé Zsuzsira. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk újra, Kapitány Ivánnal,
9: Hevér Gáborral,
10: és a mai vendégünkkel Mogás Dániellel. Szia, Dani!
11: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
10: Szia, az van, de szépen, beszéltél.
11: Ez így szokták a rádióban, nem?
10: Az a ideig, hogy színész. Nek tartja magát, és nem stand-uposnak és humoristának. Miért van ez így?
11: Alapvetően én színésznek készültem, gyakorlatilag mindig annak érzem magam inkább, mint humoristának, mert nem feltétlen a humor az, ami nekem a fő profilom volt.
9: Igen,
11: annak idején.
9: Tudjuk, igen, én nézem a műsoraidat is tényleg.
11: Igen. És úgy érzem, hogy főleg szerintem ez, amikor még ezt írtam, vagy írták rólam, akkor meg végképp még úgy volt. Én úgy érzem, hogy az utóbbi 10 év, vagy nem tudom már mennyi, ez azért most már átborult, hogy most már mind a kettőnek merem tartani magam, de a humorista az mégiscsak inkább a humorral foglalkozik, én meg nem tartom magam annyira folyamatosan humorral foglalkozó embernek.
10: Mert ugye az előadásaidban, vagy igen, előadásaidban ugye elég komoly színházi elemeket használsz. Bábtól kezdve mindenfajta karakterekkel, tehát ugye nem az történik, hogy kiállsz egyedül, aztán vagy te, hanem különböző karakterek ket alkotsz meg, vagy karakterek mögé bújsz el, és így történik, ami már valószínű közelít inkább a színházhoz.
11: Így van, sőt, a tárjából volt kettő ilyen crossover is, hogy stand-up és színház, meg báb, tehát én azért az acting outot, ahogy ezt nagyon szép külföldi nyelven hívják a stand-up, az én erősségem. Vannak történeteket, amiket megírok szellemesen, de az előadás módon nagyon sokat hozzátesz, tehát én inkább a színészet és a színház felől közelítem meg ezt a humorszakmát, azt hiszem.
10: De lehet mondani, hogy te művész családból származol, nem?
11: Lehet, az jó hangzik. És igen, nem? Igaz is valamennyi.
10: Igen, igen.
11: Sőt, teljesen, igen.
10: Hát édesanyád iparművész, ha jól tudom.
11: Igen, édesapám is festő, meg író, nevelőapám építész volt, ő már nem él sajnos, és hát nagyapám meg kémikus vegyész.
9: Az nagyon jó, talán az lehetett a pályádra a legnagyobb hatással, hogy ő kémikus volt.
11: Igen, hát azért nézek ki így a kísérletek miatt. Nem, hát de mondjuk ők csináltak Németországba háború után bábszínházat, úgyhogy azért ő is elég rendesen benne volt ebbe.
10: De ez a bábvonal, ez neked honnan jött?
11: Nagyanyámnak az őrülete volt még, és akkor Németországba csináltak egy Aurora nevezetű bábszínházat, ami egészen jól működött, és aztán ezt még utána anyám nővére még ezt folytatta Németországban egy ideig, de aztán csődbe mentek, mert volt egy terv, hogy ezt még nem mondtam el sehol, ezt így el szokták mondani. Nem tudom, hogy mennyire örülnek neki.
10: Ők mennyire örülnek
11: hát
10: neki.
11: Mindegy, az a lényeg, hogy a kesztyűs bábok, amiknek ugye ilyen kicsi fejük van, abba beletettek, nem tudom én, több száz mikromotort, mert egy orvos volt a férje a keresztanyámnak, aki anyám nővére, és ezek a mikromotorok egy furcsa bőrszerű gumi anyag volt a feje a bábnak, és majdnem az összes izmot tudták vele helyettesíteni, és hogyha a filmre dolgoztak, ez iszonyú jól nézett ki, hogy egy kesztyűs báb, ami mondjuk tud egy olyan mimikát csinálni, mint a fogatlan öreg ember, hogy így összenyomja a száját.
10: Ez mikor volt?
11: Hát ez a 80-as, 90-es évek körülbelül.
10: Aha. És akkor így ne jött, de most értem, és te ezt láttad akkor ott, vagy tudtad, hogy volt a családban egy ilyen
11: nekem
10: bábos hagyomány?
11: De én hozzáteszem, hogy nekem, tehát én például volt a G.I. Joe Masters korszak, az talán még ismerős neked is, és igen, akkor ezekkel, meg a Playmobil, én ezekkel igen báboztam folyamatosan. Volt egy Alf bábom, azzal nevettettem a családot, de ugyanakkor ez az, hogy én bábos leszek, mert anyám mindig mondta, hogy nagyon jó készségem van ehhez, tehát ezzel foglalkozni kéne. De az, hogy én a paraván mögött tolom, az nekem annyira nem volt szimpatikus, mert szerettem volna kikerülni a nézők közé. És aztán egyébként ez, mikor a susogós mackókat elkezdtük csinálni, utána vissza is jött ez a félelmem, mert a susogós mackók elmentek a Bamako rallira, mi meg itt maradtunk. És ez azóta is nagyon fáj, hogy tudtam, hogy ez lesz.
9: Meg tudod, a kesztyűs báb dolog az a terápiában is segített neked, nem? Hogy...
11: Melyik terápiára gondolt?
9: Hát például az IT-re.
11: Ja. Az igen, IT az ezt, nem kesztyűs volt.
10: Nem kesztyűs volt a kicsi bábot, hogy féltél az IT-től?
11: Igen, az nagyon sok, hát egy pszichológushoz mentem konkrétan.
9: Én azt hittem először, amikor én hallottam, amikor hallottam egy műsorban ezt még nagyon régen, én azt hittem, hogy ez csak viccesz.
11: Nem, teljesen komolyan. Hát ugye a stand-upnak muszáj valóság alapja legyen, minél több, annál jobb.
9: Hát igen, csak gondoltam, hogy egy picit egyszer megijedtél, és azt mondta, hogy tényleg milyen ronda ez
11: az IT. És... Nem, borzasztóan befostam tőle.
10: Na de hát figyelj, az IT-t akkor, amikor az a mi korunkban volt, ugye nagyjából egykorúak vagyunk, az moziba volt. Elmentél, megnézted többször, hogy fél?
11: Úgy kezdődött. Ez volt a legdurvább, hogy úgy kezdődött, hogy először az újságban, a TV újságban láttam valami cikket róla, és ott volt egy fotó, már az lesokkolt. És aztán jött a TV reklám, ahol valószínűleg egy mozi reklámot láthattam a TV-ben, ott már nagyon nagy baj lett. és akkor kitalálta a nagyapám, hogyha megnézem a mozifilmet, látom, hogy ez az IT, ez lehet, hogy úgy néz ki, mint a szar, de igazából egy nagyon kedves, rendes, becsületes ember.
10: Hát nem ember,
11: elmentem, elmentem, és ott kiderült, hogy lehet, hogy becsületes, de még jobban félek tőle. Tehát az egész stand-up ugye arról szól, hogy én a végig azon szurkolok, hogy jöjjön már meg valaki, de mindig megmenekül, és az egész soha véget nem ér, és akkor a ügyes lúzpoén az az, hogy nem elég, hogy megmenekült, hanem még hazatelefonált, és kiderült, hogy vannak szülei, meg egy egész bolygó, nem csak egy, és azok most már ide-oda jöhetnek mindig, mert megvan a kapocs, meg a kis haver.
9: Már nekem ebben azt tetszett a legjobban, hogy a plüssjátékok alatt volt az IT a filmben, és te onnantól kezdve soha nem engedted, hogy a plüssjátékokat egy felhalmozd.
10: Alatta van IT?
11: Hát van egy olyan jelenet, amikor a gyerek berejti a plüssjátékok közé, igen, és igen, akkor ott néz kifele, és onnantól már máshogy néztek rám a plüssjátékok.
10: De mit csinál? Sírtál, zokogtál, mit csináltál?
11: Hát konkrétan volt, hogy a WC-t kapart, amikor csak azt hiszem, anyám vagy apám volt ott, és elment WC-re, és én meg egyedül voltam a házba. Lázálmom volt konkrétan, amikor mondjuk az a betegséggel egybefüggött, de az volt a lázálmom, hogy egy sivatagban menekülök elefánton vágtató itik elől.
10: Nem csodálom, és te mondtad, vagy ezt elmondtad otthon, és mondtak, hogy vigyük el a gyereket pszichológushoz?
11: Hát és utána akkor rájöttek anyám, hogy ez valószínűleg nem tartható így sokáig, mert hogy állandóan fogtam a szoknyáját, és együtt mentünk mindenhova, de még nappal is, tehát egyre jobban eluralkodott, és akkor egy pszichológusra egy beszélgettem, és vége lett. Azóta nem tudom,
10: hogy mi lehet, hogy... A szemedő, azt mondta, hogy Danika, nem kell tőle félni.
11: Te hülye vagy?
10: Hülye vagy? Hát az egy film. Kész. Igen.
11: Hát tényleg így.
10: De te egyébként ilyen parás vagy? Tehát ilyen izgulós vagy? Én tudom, hogy az vagy, azért kérdezem.
11: Hát bizonyos helyzetekben, tehát hogyha a nagy stressz helyzet van, akkor általában higgadt vagyok. Az apró cseprő dolgokon irgalmatlanul fel tudom idegesíteni magam, tehát a tárgyak azok ki tudnak készíteni. És én régen foglalkoztam az UFO-kkal, néztem ezt az egész Deniken témát, és akkor eléggé...
9: Az azért az IT miatt volt.
11: Lehet, hogy annak a hatása, és akkor ott az engem így nyomasztott, meg nem szeretem már az olyan horror filmeket, amik szellemekkel vannak tele, meg ilyen kicsit valóság alapú a misztika, meg a hagyományok, meg a mitológia úgy ott visszaköszön, és akkor azok tudnak nyomasztani, de alapvetően egyébként ezeket leszámítom, meg ezt direkt le is építettem ezt a vonalat, tehát most már ezzel nem foglalkozom.
10: De egyébként te bírod el ezeket a horrorfilmeket? Tehát te a horror rajongó vagy? Mert például kifejezetten... Jó van, mert mi se.
9: Tehát, hogy igen, én nem kifejezetten nem szeretem.
10: Ezt már többször több vendégünktől megkérdeztük, mert ugye az is ennek a történetnek, vagy ennek a kis műsornak az alap tézise, hogy te milyen kultúrát, vagy milyen dolgokat fogyasztasz például. Szoktál nézni stream dolgokat, meg filmeket, meg ilyen helyzeteket?
11: Szoktam,
10: és mi a
11: főleg
10: fő?
11: Helyzeteket.
10: Hát igen, igen. Hát focit is nézel, úgyhogy figyelj, igen, a Juventusnak néha vannak helyzetei, de hát ugye nem megy be mostanában.
11: Általában nem helyzet van, hanem gól.
10: De. Igen.
11: Jó, mondjuk most...
10: Jó, most nem.
11: Most te jobban állsz, na.
10: Na oké, persze.
9: Mert azt tudjuk, hogy a Gábor az Barcelona rajongó, de te igen. Akkor esetleg Real Madrid
10: vagy. Nem, Juventus.
11: Ó, persze.
10: Szegény. Na, megjön.
9: Igen.
10: És te?
9: Én nem vagyok rajongó egyébként, ja. De én mindig a legjobbak drukkolok. Amelyik győz, annak drukkolok.
10: Normálisan. Na szóval
11: hát a horrorfilmeket azokat nem kedvelem, de annak a ugye meg vagyunk fázva mind a ketten, ezt mondjuk el a hallgatóknak, úgyhogy nem véletlen fogunk köbdösni nem sokára. Tehát a horrorfilmeknek a van például egy-kettő, vagy ha ebből humor csinálnak, az például nagyon jó tud lenni, meg amit zseniálisnak tartok, az a Blair Witch Project, ahogy az készült, meg ahogy az egész hype körülötte elindult, és amennyien megnézték, és gyakorlatilag pár kamerával forgattak egy erdőbe, és óriási siker lett. De nem szeretem főleg ezt a tudatalatt ható szemetet, ezt nem szívesen fogyasztom. Amit szeretek, például a Coen filmeket, hogyha filmekről beszélnek, nagyon tetszenek az olyan filmek, amik csak nagyon szép mesék, történetek, elképesztően jó találkozásokkal és párbeszédekkel ezek, amik lenyűgöznek, és a Coenek tudják nagyon jól csinálni. Ez például a Ótestvér merre visz az utad, az az egyik nagy kedvencem.
10: Azt nem ismerem, képzelni.
9: Nem ismered?
10: Nem.
11: Ez nagyon jó pedig. Igen. Tehát az tipikusan, amire a film képes, ugye, hogy a valóság és az álomvilágnak egy olyan keverék, hogy igazából a valóságban vagyunk, de mindig azt hiszük, hogy nem, de közben kiderül mindig, hogy mégis, és ezzel ott elképesztő módon
10: játszanak. Tehát ez elég sokszor játszanak, igen, ebben a történetben, vagy sokszor van.
11: Igen. Szóval akkor a hát a Kubrick, nem tudom ki, hogy használja, ő a nagy kedvencem, tehát attól minden, főleg, hogy ő az a rendező, aki minden műfajban le tudott tenni egy nagyon komoly, remek művet, úgyhogy meg a humor tekintetében is ő nagyon erős, és a Dán vonalat szeretem még nagyon, a Ádám Almáé a másik nagy kedvencem.
10: Igen.
11: Tehát nagyjából így akkor belőttem, és amúgy a középkort kedvelem nagyon, tehát ahol kardot előrántanak, ott már félig megvettek, és ott már nem biztos, hogy érdekel a sztori, bár most annyi van, hogy most már Dunát lehet.
9: De akkor az ilyen fantazik is, mint a Trónok harca, igen, az, ahol már előrántják a kardot ott is.
11: És igen, meg az jó is volt, igen. Igazából, tehát az például kifejezett a Gyűrűk urát is meglepő módon jól megcsinálták. Braveheart például az volt az első ilyen igazán olyan középkori film, ahol a koszolás művészetét nagyon szépen művelték, és én meg tudok őrülni attól, hogyha nem, tehát hogyha látszik, hogy mű, ha már a kosztümös filmről beszélünk, mert nagyon szeretem a hagyományőrző barátaim is vannak, akik elképesztő jó nagy kovácsi
10: van. Igen, ismerjük, igen. Mi egy településen lakunk, ugye Danival.
11: Egy házban.
10: Igen.
9: Egy szobában. Figyelj, ezek szerint az összes szomszédodat meghívjuk ide.
10: Persze, igen.
11: És ők fantasztikusan művelik ezt a történetet, de tehát amikor meglátok egy lovagot pumacipőben, úgyhogy fölül páncél, de alul már inkább csak pumacipő, mert úgy kényelmesebb.
9: Nekem ebben a filmes koszolásban volt egyszer egy vagy nyugat, az a mestermunka.
10: Na de ott tudod, hogy azt kérte a Leone tőlük, hogy ne egyrészt kimehettek a napra, tehát nem az volt, mint most van, hogy nem szabad kimenni a napra, de menj ki a napra, és folyamatosan por volt minden, ez a vörös homok volt, és az égett bele a bőrükbe szegélyeknek, tényleg mindenki, de a Claudia

0: működjön, hogy ne egy 5 perccel előtte felvett ruha legyen. Úgyhogy hát az Indiana Jones kalapjáról se gondolod azt, hogy most vették ki a kalapdobozból.
1: Hát nem. Azt nem gondoltam.
2: Tehát a koszolás és kard, ez a te élvezeted. És
1: nem, hát hogyha már kosztümös, akkor ott nagyon fontos, tehát egy pillanat alatt, meg például az arcok is, most nem tudom, például a Witchernél, ott egyből leugrik a képernyőről, meglátom azt a csajt, aki biztos, hogy egy jó színésznő, de hogy annyira ilyen fiatal plázacica hangulata van, annyira nem illik bele az egészbe, hogy egy pillanat alatt szétesik nekem az egész mese, vagy történet.
2: És de ezekkel egyébként foglalkozol, olvasol róla, hogy például a hagyományőrzéssel ebben a tekintetben mondjuk a nagykovácsi pajtásaiddal, vagy pajtásainkkal, én is ismerem őket, de nem vagyok velük annyira jobban, mint te, vagy csak ilyen távolról szemlélődsz?
1: Hát azért nem ásom bele magam nagyon. Tehát rájöttem, hogy ez nagyon.
2: De te jártál velük egy bizonyos időben, nem?
1: Hát jártunk, egy pár edzésen voltam, ők tényleg jól forgatják a kardot, tudnak lőni, és maguk készítik a páncél egy nagy részét, és tényleg úgy néznek ki, mintha a legjobb filmből léptek volna elő, tehát nincs kérdés. Ez azért nagyon sok idő, munka, utána járás, tehát ez sajnos aztán nem folytattam. Meg a régen kint csináltuk az erdőbe, és az nekem nagyon tetszett, aztán már a szervezés miatt inkább terembe került az egész, és ott nem annyira csatlakoztam ahhoz már. Bercsényi vitézekről van szó, egyébként reklámozom őket, nyugodtan csatlakozzanak hozzájuk, akik gondolják, mert tényleg ott sok mindent meg lehet tanulni, inkább a hajdukort
2: igen, azt
1: mutatják be.
2: Ezekben a posztó cuccokban vannak folyamatosan, igen. Tényleg jól nézek.
0: Sorozatokat nézel? Streamet?
1: Hát az a baj, hogy rácuppanok, és most próbálom távol tartani magam, de Boardwalk Empire volt egy, ami nagyon tetszett. Egyébként ott is zseniális, hogy hogyan hozzák vissza azt a 20-as évekbeli világot. Tehát ott a fogorvostól kezdve mindenkinek a cucca, a gépe, minden nagyon szépen megvolt. Akkor a mafiózók volt még, ami a már sorozatok nekem nagyon
0: jó, régen tetszett. Nézett tévét.
1: Igen, igen. De újakat mondtok, lehet, hogy most van olyan, amit néztem most, és már mi volt a most az utolsó, nem tudom már mi volt, amit néztem.
0: Igen, ez a elképesztő dolog, hogy az ember nézi szakmányba ezeket, és aztán egyszer csak, mikor kell mondani róla, hogy akkor mondjál pár kedvencet az utóbbi, és azt mondja, hogy pedig megnéztem 5 sorozatot.
1: Igen.
0: Érted, az elmúlt 3 évben, és mégse tudom azt mondani, hogy ez volt. Az utolsónak azért nagyjából emlékszem a címére, de
1: életrajzi filmeket néztem, a Stallone, meg a Schwarzenegger, azok nagyon jól sikerültek szerintem, meg most volt ez az őrült a pankráció, ami mindig is nekem ilyen fura dolog volt, hogy ezt egyáltalán hogy, ki, miért nézi.
0: Igen, az...
1: És arról meglepően jó volt arról a szintén nem normális emberről.
2: Kiről volt, a Hulk Hoganről?
0: Nem, volt egy család, aki ezt csinálta testvérekkel. Igen, és láttam belőle részleteket.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen, szóval az is érdekes volt, meg azok valahogy ugyan gyorsan le lehet pörgetni, azért ilyen rövidebb, mint hogyha nekifogok valaminek.
2: Te egyébként ilyen elemzőfajta vagy? Tehát amikor megnézed ezeket, most is elmondtad, többször említetted, hogy nem értetted, ezért nézed meg, ezeket beépíted, nyilvánvalóan stand-uposként ugye úgy kell reagálni a világra, hogy azért el kell kezdeni elemezni, ugye először kell csinálni egy analízist, aztán jöhet a szintézis ebből, mi? Milyen szavakat tudod?
1: Az nagyon jó.
2: Elképesztő. Nem érdekes.
1: És jó, hogy beszélsz olaszul egyébként.
0: Beszél, de nem tudja, mit jelent.
2: Fogalmam sincs, hogy mit értesz. Na szóval igen, te elemzős csávó vagy?
1: Szeretek elemezgetni, igen. Igen.
0: Figyelj, akkor itt az időt tartsunk, egy kis szünetet,
2: csodálatos, ott most mi egy kicsit elgondolkodunk rajta, hogy Magás Dániel igen válasza mögött milyen kifejtett struktúrák jelenhetnek.
1: Elemezzük.
2: Elemezzük, igen, de tartunk most egy kis szünetet itt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
0: Hevér Gáborral
2: és vendégünkkel, Magás Dániellel. Mindjárt jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Qualitons. Yuri Gagarin. Kankava. Vitekör. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
4: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk előre című műsorral, Kapitány Ivánnal,
5: Hevér Gáborral,
4: és még mindig vendégünkkel, Mogás Dániellel, akiről kiderült, hogy egy nagyon elemző típus azt válaszolta erre, hogy igen. Ugye ez az elemzés, és most térjünk egy kicsit, hát eddig is komolyan beszéltünk, de komolyabb témákra, hogy a te életedben a hit az egy elég komoly alapkő, ugye?
6: Igen.
4: És az is szerintem egy picit összefügg ezzel az elemzős, boncolgatós életformával.
6: Amire te gondolsz, az, hogy én forgatgatom a Bibliát, és beszélek olyan emberekkel, akik ezt jól ismerik, és inkább az eredeti írásokat boncolgatom, mint hogy bizonyos vallások vagy gyülekezeteknek a Bibliára ráhúzott fájtlain keresztül próbálja az ember összeszedni a tudást, és egy idő után igen, tehát meg kell küzdeni vele, eléggé sokrétű olvasmány, de az ember bizonyosságot akar szerezni egy olyan dolog iránt, ami ugye sose lesz benne bizonyos, mert a hit az pont erről szól, hogy ezt 100%-ig nem lehet bebizonyítani, de támpontokat keres, hogy megerősítse azt az érzést, ami valószínűleg igaz.
5: Ez szép volt, bár nem nagyon tudtam követni.
6: De nem,
5: csak hogy a hitben önmagában van egyfajta bizonyosság, bizonyítás nélküli bizonyosság. De akkor mit kell bizonyítani?
6: Hát ez nem egy folyamatos bizonyosság, tehát a hit az nem úgy néz ki, hogy egyszer megtörtént, és akkor az ember folyamatosan ugyanazon a szinten hisz, hanem mindig elkezdi elveszteni a hitét, és utána megint erősebb, ez egy ilyen ingadozó folyamat általában. És sosem 100%-ig biztos, olyan nincs szerintem, aki ezt mondja, az aztán nem mondom, hogy hazudik, mert valószínűleg úgy érzi, de a Jézus legközelebbi követői, a tanítványok is, az egész Biblia arról szól, hogy folyamatosan elvesztik a hitüket, hiába látták már az összes csodát, már minden megtörtént, és utána még fel is támadt, és minden jóslat, és minden dolog beigazolódott, és még akkor is, és erről szól a Biblia is, hogy ez folyamatosan az ember hitetlenkedik. Szóval ez egy ilyen út.
4: És téged, te már sokszor vesztetted el a hitedet?
6: Hát úgy, hogy érzem, hogy most ettől távol vagyok, hogy ezzel most nem tudok foglalkozni.
4: És azok milyen, azok valamilyen események, tragédiák, rossz, olyan rossz dolgok, ami miatt ez van, vagy pedig... Vagy
6: nem,
4: pedig
6: nem, nem. Az, nem. Tehát az, én már szerintem túl vagyok, hogyha velem, vagy bárkivel, vagy az egész világgal történik valami tragédia, akkor ugye azt mondják, hogy na hát, ha van Isten, akkor miért nem? Hát ez nem az Istennek a munkássága természetesen, tehát ez egy óriási félreértés, de tehát nem ezek miatt vesztél az ember, hanem mert mondjuk, hogy vagy a gyarló, vagy az általános hétköznapi dolgok egyszerűen már teljesen elveszik a lényektől, és ez nagyjából az egész emberiségre igaz, hogy annyi mindennel foglalkozik, hogy a lelkével már nem tud igazán foglalkozni, eltávolodik tőle, és akkor egyre kevésbé lesz fontos. Ez mondjuk a dopamin is ilyen, csak az a, ennek a rossz változata, hogyha folyamatosan olyan dolgot csinálsz, mondjuk TikTokozol, és az elvileg a dopamin szintet fölviszi, és hogyha ezt leteszed egy időre, akkor a dopamin szint lenyugszik, és már nem hiányzik annyira a TikTokozás, és gyakorlatilag itt meg pont az a szint kezd el egyre inkább gyengülni, amivel kapcsolódsz ez az egészhez.
4: Dopamin, meg igen, az egy kicsit olyan is, nem, de függőség. Tehát akkor rögtön az történik, hogy kijön belőle, mert neked azért van egy függőséged, igen, egy másik az földi függőséged is van.
6: Hát igaz? Inkább földi függőség van, és az a baj, hogy itt meg függőség nem alakul ki. Tehát én ezt nem mondhatom, hogy ez egy hát sajnos vagy nem sajnos, de ezért dolgozni kell, míg a TikTokért nem nagyon kell dolgozni, mert az egy pillanat alatt függőségi alakul, meg a drogoktól is függő leszel, ezzel meg küzdeni kell, hogy ezzel te tudjál foglalkozni, tehát ez
5: de pont mivel küzdesz? De mivel küzdesz? Mi a küzdelem tárgya?
6: Hát az, hogy megerőszakoljam magamat, hogy ezzel például foglalkozzak akkor is, amikor nincs hozzá kedvem. Mert szerintem ezekkel a lelki dolgokkal foglalkozni, főleg egy olyan világban, ami gyakorlatilag most már teljesen kiszorítja azt, hogy az ember tudjon igazán magával foglalkozni, vagy konkrétan azzal, hogy ő jobb ember legyen, mint ami. Így rá kell erőltetni magam, hogy ezeket a tanításokat, ezeket a bölcsességeket, vagy ennek a hátterét, ezt magamévá tegyem, és emlékeztessem magam arra, hogy igazából így lenne helyes élni. Azt hozzáteszem, mindenütt elmondom, hogy én közelébe sem vagyok a helyes útnak, én csak azt érzem, hogy én nagyon tisztán látom, hogy ez lenne a helyes út, és az ezen való járás, ez a munka, az, hogy rá erőltessem magam arra, hogy ez egy idő után már nem a magam megerőszakolása legyen, hanem annyira átalakulok, hogy ezen már könnyedén tudok járni ezen az úton.
4: Én amikor a földi függőségedről beszéltem, vagy abban a földi rakjának, én tudom, hogy neked van egy nagyon komoly függőséged, ez pedig a játék történet, de ugye ez áthatja az egész életedet, én is ugyanilyen vagyok egyébként, én nem vagyok annyira komolyan benne, szerintem egyébként, már többször beszéltük ezt egyébként, én önvédelemből nem vagyok benne, mert nagyon sok éjszakai órám rámenne erre a történetre, de te tulajdonképpen van egy másik életed, egy titkos föld alatt, most már lehet mondani föld alatt életed, mert az új házatokban már ez a föld alatt van, ez a történet, te egy gamer vagy, igaz?
6: Igen, igen. Hát a gamer, de nem csak a virtuális világban, hanem egyébként is. Tehát én a petánkkal, meg a focival, mint tehát ami játék, én nem is tudom, hogy milyen játék van, talán az olyan játék, ahol nem lehet nyerni, azok nem érdekelnek, sőt fel is idegesítenek, hogy akkor miért nem beszélgetünk.
4: És te nyerni akarsz mindig?
6: Persze.
4: És idegesíten nem nyersz?
6: Nem úgy, hogy akkor én most elkezdem szídni a többieket, de igen. Tehát én
5: ez a játék lényege.
4: Hát igen. Jó, igen, de
5: én soha nem értettem azokat, akik egy szinten, persze tudom, tehát értem, de valójában a játékért játszani, az nem akkora élvezet. Nyerni. Hát én persze. Nyerni szeretnék, és igen. Annak az egyik formája az, hogy valamit játszom.
6: Igen.
5: De
6: igen.
5: Mindenben nyerni szeretnék.
4: És miket játszom?
6: Hát a társas játékoktól kezdve a számítógépes játékokig, tényleg a petánk, amely ide jött, akkor ott van az is, de hogyha leraksz elém valamit, amit úgy látom, hogy jó, akkor
4: rácuppanok.
6: Az amiba is, tehát az is.
5: Én a családomat szoktam felidegesíteni, amikor ugye a legkisebb közös, többszörös a legkisebb gyerekem, meg az egész családdal, az a kinevet a végén.
4: Na, igen.
5: Hát, és és ott aztán egészen komoly sértődések is megy a dolog, úgyhogy...
6: Igen, hát, de egyébként például annyit fejlődött a társasjátékipar, hogy a kinevet a végén az abszolút szerencsefaktor játék, tehát ott dobálod a kockát, és igen, aki nagyobbat dob, és én most már szeretem azokat, amik a szerencsefaktora lehető leginkább le van redukálva.
5: Igen, de azért a kinevet a végénben lehet szövetségeket kötni, amiket aztán felrúgsz az adott alkalommal.
6: Az viszont zseniális, mert én azokat szeretem, ahol amúgy verbálisan igen, is küzdünk. Tehát igen, van egy stratégiai játék, és hosszan győzködjük egymást. A szegény kukla volt zseniális, igen, egyébként ebbe elmentünk.
4: Közös barátunk, igen.
6: Társas játékozni, és mindegy egy stratégiai játék, és ott hosszan mondta a haverom neki, aki meg állandóan tiszta lélekkel benne van a játékban, hogy figyelj, nem támadhatsz meg, értsd meg, hogy ha te ott megtámadsz, ott megbomlanak az egyensúly, utána rád fognak menni, és tényleg egy ilyen negyedórás, hosszú monológot fölállt a székből, és a kuklászi véghallgatta, ami azt mondta, akkor megtámadlak. Teljes őrület volt, szóval, hogy ez a jó a játékban igazából, hogy ez csak akkor lehet, hogy akkor élvezem én, hogyha szívvel, lélekkel mindenki nyerni, akkor utána persze nem öljük meg egymást, de különben, tehát az, hogy vannak ilyen kooperatív játékok, hogy együtt jussunk, ilyet hagyjuk már.
4: De akkor beszélgessük. Hát persze. És akkor erre sok éjszakád rámegy? Még most is?
6: Ja, most már visszafogtam kicsit most. Már nem, hát a Covid alatt volt ez nagyon durva.
4: Hát de figyelj, a Covid alatt történt egy olyan, akkor ugye beszéltünk sokat telefonon, meg minden, amit én a mai napig nem értek. Ez ugyanis az történik, hogy a Dani fifázol is, ugye?
6: Igen.
4: És vannak emberek, akik fizetnek azért,
5: hogy nézik, hogy ők
4: fifáznak.
6: Ez figyelj, nem azért, ez nagyon fontos, nem azért fizetnek, ők akkor is nézhetnék, ha nem fizetnének, csak ők jutalmazzák a közvetítést igen, azzal, hogy bedobálnak igen, pénzt.
4: Hát ilyen, igen, tokeneket.
6: Tehát ők van, támogatói igazából igen, ennek az egésznek, nem az van, hogy mindenki.
4: De te például csinálta ilyet, hogy nézted másnak a játékát?
6: Hát nem volt időm, hát én játszottam.
4: Na jó, de egyébként azért, de most is csinálhatnád.
6: Hát de nem, mert én inkább közvetítek, tehát én nem nézem más, mert ugye
4: amikor a saját meccseidet közvetítettem,
6: néha így belenézek egy kicsit másnak a dolgába, de nem igazán, mert...
4: De a saját meccseidet közvetítetted?
6: Persze.
4: Az komoly. És közben játszottál, és közben nyomtad, hogy mi a vizé, passz jobbra?
6: Hát nem teljesen olyan, mint a, de egyébként hasonló ahhoz a közvetítéshez, csak itt még jobban izgul a konferenci.
5: Úgyhogy nem mondja hülyességeket mindig.
6: Nem, hanem azért a saját csapatáért.
5: Figyelj, tehát a gól van, ez még a FIFA-nál megértem, de én egyszer csak azt láttam, hogy a gyerekem néz egy olyan játék közvetítést, ahol Minecraft-osznak emberek is.
6: Igen.
5: Arról beszéltek közben, akik Minecraftoztak, hogy ott mi történt. Hát azt hittem, hogy megzöldülök tőle, de tényleg.
6: De szóval... az meg azért van, mert hogy bizonyos játékok annyira bonyolultak, vagy olyan sok lehetőség van benne, hogy ötleteket szednek egymástól. Ezért ez az egész ennek a pszichológiája azon alapul, mint régen összegyűltünk a leggazdagabb gyereknél, és akkor mindenki az ő gépét ültek körül, és együtt játszottak, ez teljesen ugyanaz. Van, aki szereti ezt nézni, hogy a másik játszik, és ugyanakkor ez a csoport, aki így összegyűlik, ötleteket adnak egymásnak, mondjuk van egy pálya, vagy valami feladvány, akkor azt együtt oldják meg. És ez a lényege, csak így most már virtuálisan kiterjedt ez a történet, de nagyon érdekes, mert ez a Mogger Gamer klubot megalapítottam a Twitch-en, és először azt hittem, hogy ilyen kis pattanásos hülye gyerekek lesznek ott, akik majd mindig így elküldenek a francba, és ehhez egy olyan harcosok klubja, mint a filmekről már beszéltünk, alakult ki, hogy a lehető, tehát a hagyományról is most nem a haverjaink, hanem egy teljesen másik lovas nomádtól kezdve, a tűzoltón, a kommandóson, a színházi beengedő emberen keresztül jöttek oda, akik így odasugták, hogy mi is nézzük, hogy játszó király. És ilyen családapák, meg nők is, akikre egyáltalán nem számítottam, azóta vannak, akik ugye összejárnak sörözni egy ilyen mog, nem mag, hanem mog, ugye ez lett a beceneben, rendkívül szellemes. És ez a kemény mog, ez összejár, azóta már házasság köttetett, meg ilyen nagyon jó barátságok születek, tehát egy elképesztően kellemes csalódás, nem a számítógép mögött ülő, ki nem mozduló emberekről van itt szó, hanem itt nagyon sokan, és szerintem mondjuk a sorozatnézéshez képest a játék az inkább bekapcsol, míg a sorozatnézés az kikapcsol, és ugye kettő között az a lényeges különbség, hogy te ott csinálsz valamit, ott gondolkodol, stratégiába vagy ügyességedet valamennyire fejleszti, míg hogyha beérsz és egy közepes sorozatot végignézel, ott semmi nem történik. El is már ugye nem is tudunk róla beszélni.
4: Hát ő veszélyes nekem például, mert ez engem sokkal jobban beszippant. Tehát akkor még ott vagyok, még egyet gyerünk, akkor
6: járnak. Hát
4: amikor néztek, akkor mondjuk illet nyerni, nem? És nyertél elsősorban?
6: Hát én azért a mostani fiatalokhoz, tehát régen, engem még nagyon-nagyon régen, mikor a FIFA 98 meg ilyenek voltak, akkor a válogatottba be akartak rakni, akkor még 4 ember volt, tehát elég jó szinten nyomtam.
4: A 4 embernek volt FIFA, és 2-nek volt PC.
6: Még nem játszották annyi egyébként valóban.
4: Igen.
6: És de most már hát a középszint is talán túlzás lenne, az most már mindenki, és ezek a fiatalok elképesztően. Hát ugye most voltam Amsterdamban a GT7 világbajnokságon, ami egy autószimulátor világbajnokság, és ott valahogy kvalifikáltam magam a nagy színpadra, mert volt egy olyan verseny, hogy az e-sportolók és az ismert emberek, vagy influencerek, ugye itt én voltam az. És akkor ott az ismert emberek kvalifikáltak, és azok között én bekerültem a nagy színpadra, és akkor ott voltunk, amit tudom én, 50-ből 12-en, akik ott az amszterdami nagy színházban a 600 néző előtt kellett versenyezzenek, és hát az olyan adrenalin volt, hogy és ráadásul minden pozícióban volt az autónk, mert utolsó előtti helyen kvalifikáltam magam, utána kezdte az e-sportoló, az felment az első helyre, majd én átvettem, és visszaestem az utolsóra. Tehát a végig adom, Mogex, Mogex, wow, Mogex, oh, wow, Mogex, Mogex, Mogex. És akkor ott a tetejéről, és aztán az aljára. De hát nagyon izgalmas ez, meg nagyon más szint. Egyébként az e-sport ilyen szempontból én tényleg valamilyen szinten irigykedve néztem ezt mindig, meg valamilyen szinten le is néztem, hogy most mi az, hogy játszik, és így úgy, de azért ha már a sakkot is sportnak tekintjük, akkor azért itt is elképesztő reflexek, elképesztő önuralom, tudás és beletett munka kell, és most már az e-sportot hál' Istennek összekötik a sporttal, tehát már nincs olyan e-sportoló, aki nem sportol rendesen, az a fizikumukat is edzik, úgyhogy elég kemény világ ez.
4: A mostani előadásaidnak a egyik nagy részét teszik ki, inkább azt mondom, mert ugye nyilván vannak különböző, te nagyon sok műfajban vagy jelen ebben a mondjuk, nem nevezzük humorista, stand-upos történetben.
5: Színész is.
4: Igen, színész. Igen. De mostanában elég sokat teszik ki az improvizáció, ugye ez már régóta csinálod, és ugye ez egyik milyen előadásodban engem is bevontál, ez a Bolondok hajója című jó kis móka, amiben egyébként csak mondom neked, majd egyszer szeretnénk meghívni Iván.
5: Nem érdekel.
4: De érdekel, mert egy filmet csinálunk, képzeld el.
5: Nem szoktam ezzel foglalkozni,
4: egy komplet filmet csinálunk meg az előadás végére. És, de ezt akartam mondani, hogy számodra miért fontos az improvizáció, hogy miért lett ez egy ilyen elég komoly zászlós hajója a te munkásságodnak?
6: Hát mert mindig is szeret, hát eleve ugye a játék, tehát az improvizáció egy játék, és nem szerettem szöveget tanulni, tehát én a bátor színészek közé tartozom, illetve mindig is azt élveztem az egész színészetben a legjobban. Egyrészt, hogyha egy karaktert kell vinni, az egy idő után már, tehát nekem a 100. előadás, és ugyanazt a szöveg, mindig lehet belőle előhozni jót, de hát nem mindig úgy megy az ember a színpadra. Itt rengeteg karaktert el lehet játszani, ami engem mindig is nagyon vonzott, és hát az, hogy ott születik meg a pillanatban az újabb pillanat, és félig hatással vagyok rá, félig átadom magam ennek az egésznek, és akkor ez egy ilyen őrült folyam, amit a nézők nézik ezt a kínszenvedést, amit ha sikerül feloldozni, akkor azt utána imádják. Mert mindig is a színházban az összes improvizatív próba nekem az volt a csúcs.
4: Hát de tudod, ezt már múltkor valamikor beszéltük, hogy tulajdonképpen maga az improvizáció az olyan, mint a próba folyamat, hiszen jó, kötött szöveg van, valamiféle módon kötött szöveg van egy színházi előadásban, de mindent ott találunk ki. Utána annak az a lényeg, hogy ezt még egyszer reprodukálni kell. Ugye egy improvizációs előadáson már még egyszer nem kell reprodukálni, de De ugye most lesz február 16-án egy nagyon álló estőd a Kongresszusi Központban, a Budapesti Kongresszusi Központban, és annak is lesz egy része szintén improvizáció, illetve most nem sokára együtt fogunk föllépni, de igen. 15-én és 16-án, február 15 és 16-án, ugye Kecskeméten igen. és Debrecenben, ezzel a Bolondok hajójával, úgyhogy ha hallottok bennünket Kecskeméten és Debrecenben, akkor várunk benneteket szeretettel.
6: Hangosabban mondj!
4: Nem, tényleg. Ami egy nagyon érdekes történet, valóban az történik, hogy kimegyünk, és
5: hát a nézők... És improvizálnak.
4: Igen, de nézők, mindent a nézők határoznak meg, semmilyen. Igen. A játéktípusok vannak, amiket, vagy pontosabban a jelenet típusok vannak, amiket a Dani elővezet, vagy elmondja, hogy mit kell csinálni, de mindent a nézők határoznak meg. Ebben van egy kedvenc, az én kedvenc játékom, amit minden pillanatban gyűlölök, mint majdnem elmondtam, mit csinált valamilyen dologban, mert totálisan sikertelenek vagyunk benne, de hál' Istennek a Dani is. Ez az, amikor rímben kell beszélni. Egymásra kell beszélni, és folyamatosan megbukunk, nézők nagyon szeretik. Nagyon jó.
6: Hát ez egy alap impro játék a rímben.
5: Igen, de hát a nézők nagyon szeretik azt, amikor a színész egy ilyenben szenved, és az maga a produkciós, mert akkor olyan, mintha belelátna az egész folyamatba.
4: Hát igen, meg szerintem pont az a lényeg benne, az egy másik lényeg, hogy ők látják, hogy ez igaz. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, egyébként megbeszéltünk mindent, hiszen ők mondják el, hogy hol legyünk, mit csináljunk, igen. milyen dolgokat tegyünk. És ugye ennek az egésznek a vége, az a második résznek a nagy összefoglalója, egy ő általuk meghatározott műfajban, egy ő általuk meghatározott címmel, egy ő általuk meghatározott nagyjából történetben, négy meghatározott ő általuk elmondott mondattal, hogy annak el kell hangozni, hogy csinálunk egy komplett nagyjátékfilmet. Úgyhogy csak mondom neked, Iván, ez szerintem szakmában...
5: Mi nem megyek, és felvesszük, és
4: mehet a moziba.
6: Ezt hívják sorozatnak.
4: Igen, 26 karakterrel egymás után.
6: Igazából ezek az evolúciója onnan indult, hogy hát mindig próbáltam, ugye volt Duma Színház versus Beugró is, de előtte én még próbálkoztam, hogy az előtte volt egy, amikor összehívtam színészeket, de az nem volt rentábilis, meg akkor nem értek rá, így úgy, amint ez a bonyolult lett. És akkor a végén odáig redukálódott, hogy akkor elkezdtem egyedül csinálni. Jó, nem érdekel, én akkor is improzni fogok. És akkor az önálló estjeimnek a végén először a Táliában volt a mesék, ott csináltam Jós kártyából húztak, és ott is csak három kártya volt, és abból egy mesét. Utána jött ennek az akasztott ember, ennek a mostani, ami most lesz a Kongresszusi Központban a temetése, egy olyan, ugye az akasztott ember az a tarókártyában a kiszámíthatatlanságot jelzi, tehát hogy függ egy ember lefelé, feljel lefelé, és az egész életük mostanában eléggé kiszámíthatatlan, ugye erről szól az est, és a legkiszámíthatatlanabb a vége lesz az improvizáció, mert már én magam sem tudom, hogy mi történik, és akkor a nézők bedobnak egy-egy szót egy kalapba, másik néző megkap egy csengőt, és én elkezdek egy történetet, amit még mondanak hozzá mondatokat, azt mesélem nekik, és amikor az egyik csönget, a másik beolvas egy szót, és az beleszövöm egyből a történetbe, csak így alakul ki valami, aminek megvan határozva, ez ugyanúgy egy nagy film igazából a vége. És akkor ez gyakorlatilag most már 50 percig tudtam húzni az egyszemélyes improt, úgyhogy utána megtapsoltak és nem öltek meg, tehát ezen felbuzdulva. Most a Budapest Jazz Klubba kezdek egy 70 percre kéne kitolni, az lenne egy jazz zongoristát még behúztam, Gáspár Karcsit, aki még emellé zenélni fog, és akkor megpróbálok egy 70 percet összerakni úgy, hogy
5: ne dobáljanak meg.
6: És egyébként, tehát az, amit egyre kevesebb korlátot teszek le. Tehát ugye még a Beugróban is nagyon jó játékok voltak, amik nagyon frisse teszik az egészet, meg mindig más. Itt is vannak játékok a Bolondok hajójában, amik ugye nagy filmre készítik föl a nézőket, hogy először jelentet csinálunk így, úgy, amúgy. És akkor a vége az meg a teljes őrület, tehát onnan ott elszabadul a pokol, és akkor egymás karakterébe ugrálunk bele, ott már nem fogja senki a kezünket, nincsenek korlátok, annyi korlát viszont van, hogy be kell fejezni valahogy, ahogy azt, hát igen. Van egy utolsó mondat, igen. Ugye arra rá kell tenni. Én az én estemben, ahol egyedül vagyok, ott egy végeképet találunk ki a nézőkkel, és akkor az kell legyen a végekép. És azt ők mondják meg. Tehát nem írókra bízom ezt a feladatot, hanem mindig a nézőkkel együtt dolgozunk, ami hát elég veszélyes. Most azért is jön Gábor egyébként, hogy mert az egyik néző szoktak alapból olvasni ezeket a szavakat, de egyrészt az ország legjobb hangja, másrészt meg ugye együtt is improzunk, és ő venné kezébe ezt a történet, és lehet, hogy még bele is nyúlhatna, mint rendező egy kicsit néha, hogyha úgy érzi, hogy...
4: Van fölhatalmazást kaptam rá, hogy szívasson gyakorlatilag.
7: Igen.
4: Hát figyelj, letelt az időnk, de nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Hát, kis javítást kell mondanom, mert Kecskeméten és Debrecenben nem akkor vagyunk, amikor mondtam, mert
6: nem.
4: Ide a 16-án vagy te, ugye a Budapesti Kongresszusi Központban, és ha jól tudom, akkor 19-én és 20-án vagyunk Kecskeméten, február 19 és 20 vagyunk Kecskeméten és Debrecenben. Várunk oda mindenkit sok szeretettel. A mai vendégünk Magás Dániel volt, aki valaha, nekem föl van írva, valaha volt favágó, vámügyintéző, raktáros, ingatlanügynök és telefonos kisasszony, de ma már színésznek tartja magát, humoristának és stand-uposnak. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
6: Én köszönöm a meghívást.
4: Ez volt a Rádió Café 98.0-án, megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
7: Hevér Gáborral.
4: Hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok!
6: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
8: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé szakaszonként. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídig. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, és az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt vasárnap 23 óráig. A 251-es és a 251A autóbusz terelve közlekedik. Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Városház téren a Városház tér és a budafoki szomszédok piaca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
12: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp test ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
11: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajházásnak nevezték a vádakat. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
13: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mioma a méh egyik leggyakoribb jóindulatú daganata, sokáig akár teljesen tünetmentes maradhat, másoknál azonban erős és elhúzódó vérzést, vérszegénységet, alhasi fájdalmat vagy egyéb problémákat okozhat. A kezeléséről sokaknak viszont ma még mindig elsősorban a műtét vagy a méh eltávolítása jut az eszébe. Hamarosan azonban Magyarországon is elérhetővé válhat egy új méh megtartó eljárás, egy mikrohullámú mioma abláció, de ennek részleteiről a szakemberrel beszélgetek hamarosan. Mitől különleges az eljárás, milyen miomák esetében alkalmazható, és egyáltalán milyen előnyei lehetnek a hagyományos műtétekhez képest? Erről is beszélgetünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban professzor dr. Ács Nándor, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke. Professzor úr, köszöntöm az Egészségkódban, örülök, hogy velünk tart.
14: Kezdi Csokom, és én is üdvözlöm a hallgatókat is.
13: Kezdjük onnan, és segítsen pontosan, egy különleges új eljárásról beszélünk. Miben jelent ez újdonságot Magyarországon, vagy akár a régióban az eddigi kezelési lehetőségekhez képest?
14: Igen, tehát először talán, ha megengedi egy pár szót a miomákról, ugye a nőknek élete során legalább 50%-a fog mioma tünetektől szenvedni. Összességében körülbelül a nők 70%-ának van miomája, de ez nem mindenkinél okoz panaszokat. És az elsődleges tünetek, amit ön is nagyon jól összefoglalt, hogy nagyon erős vérzések, darabos vérzések, alhasi görcsök, és ami egy sajnos hosszabb távú szövődmény, hogy teherbeesési nehézség. Tehát a gond az, hogy fiatal nőknél is nagyon jelentkezik a mioma gyakran, és akkor emiatt sokszor nem tudnak teherbe esni. És klasszikusan a miomáknak a műtéti megoldása volt elérhető, tehát régen az, hogy kivették a méhet, aztán az már egy nagyobb fejlődés volt, hogy nem a méhet távolítjuk el, hanem csak a miomát műtéti úton, illetve elérhető egyébként most már a miomáknak a kezelésére egy jó gyógyszer is, de amit mi most tudunk biztosítani szeptembertől, ez egy teljesen új eljárás, ami arról szól, hogy a miomát eltávolítjuk úgy, hogy nem kell műtétet végezni hozzá. És ennek körülbelül úgy kell elképzelni a lényegét, hogy egy ultrahang vezérlés mellett, tehát ultrahanggal nézzük a miomát és a méhet, és egy vékony tűt vezetünk be, tulajdonképpen ugye a szemérem-test felől a hüvelyen keresztül, ezt belevezetjük a miomába, és ennek a tűnek a vége mikrohullámot bocsát ki. Nagyon egyszerűen azt tudnám mondani, hogy mindenki az otthoni mikrohullámú sütőre tud gondolni, és ott ugye megsül benne a hús, és ez a mikrohullámú tű által kibocsátott sugárzás, mikrohullámú sugárzás, ez elhalasztja. Tulajdonképpen mondhatjuk úgy is, hogy ott belül megsüti, megfőzi a miomának a szövetét, ami elhal, és utána akkor pár hét alatt a szervezet tulajdonképpen azt kitakarítja, a szervezetnek az immunrendszere ezt az elhalt miomát.
13: Itt viszont felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan védik meg a környező egészséges méhszövetet?
14: Igen, ezért ez egy nagyon-nagyon precízen kidolgozott eljárás, tehát mi nagyon pontosan tudjuk, és az ultrahangon látjuk is egyébként, hogy ez a mikrohullám meddig terjed, meg tudjuk is, hogy a tűnek a végét pontosan hova kell vezetnünk. A beállításokat én nagyon pontosan tudom szabályozni attól függően, hogy mekkora a mioma, és akkor teljesen jogos a kérdés, de ennek az a végeredménye, hogy a mioma elhal, és a környező méhszövet teljesen épp marad. És ez például különösen fontos akkor, amikor valaki majd szülni szeretne, mert ugye akármilyen profin operálunk, akár laparoszkoppal, akár nyitott műtéttel, ha műtéti megoldás van, akkor a méhen mindenképpen marad egy heg, vagy akár ha több miomát távolítunk el, akár jó pár heg, ami mondjuk egy későbbi várandóságnál nem optimális, így viszont tulajdonképp heg nélkül meg tudjuk oldani az egészet.
13: Most a miomák különböző méretűek lehetnek, ezt is tudjuk, mekkora zsugorodásra lehet számítani, és egyáltalán mikor indul el ez a méretcsökkenés egyből?
14: Ez úgy van, hogy a beavatkozástól, tehát akkor ugye elhal a mioma szövete, és onnantól ez egy néhány héten belül elkezd összezsugorodni, és tulajdonképpen egy ilyen 3-6 hónap a beavatkozás után érjük el azt a zsugorodást, ami várható. Tulajdonképpen 6 hét alatt már nagyon jelentősen zsugorodik, és utána még egy picit folyamatosan.
13: Tehát akkor ez egy folyamatos, lassú gyógyulás, ha jól értem, viszont az előnyök már folyamatosan akkor jönnek, tehát együtt jár a panaszok enyhülésével a
14: pontosan. Tehát ugye a vérzészavart tudjuk vele megoldani, a görcsöket tudjuk megoldani, és amit az előbb említettünk, ugye nagyon fontos, hogy a teherbeesési nehézségeket, vagy hát mondjuk ki a meddőségnek, amikor a mioma az oka esetleg a meddőségnek, akkor azt nagyon szépen tudjuk ezzel kezelni.
13: Javaslom, hogy beszéljünk arról is, hogy milyen vizsgálatok előzik meg a beavatkozást, és hogyan dől el, hogy erre a fajta beavatkozásra van-e szükség.
14: Igen, ugye ez a beavatkozás természetesen altatásban zajlik, viszont ez egy rövid altatás szerencsére, tehát általában egy 10-15 perc alatt meg tudjuk oldani a mioma méretétől függően ezt az egész beavatkozást, tehát nem kell egy 1-2 órás altatás és egy nagy műtét hozzá. De az altatás azért fontos, hogy természetesen fájdalommentes legyen az egész beavatkozás, és ezért kell egy olyan kivizsgálás, mint bármilyen más altatás előtt egy vérkép, esetleg EKG, nyilván a betegnek az általános állapotától függően, és a mioma vonatkozásában pedig egy nagyon pontos ultrahangvizsgálat, vagy MR a kettő közül, tulajdonképp bármelyik megfelelő. Ennek két célja van. Az egyik, hogy nagyon pontosan meg kell határoznunk a miomának a méretét és elhelyezkedését, hogy meg tudjuk tervezni a beavatkozást, illetve ezekkel az úgynevezett képalkotó vizsgálatokkal tudjuk azt kizárni, hogy esetleg egy rossz indulatú daganatról legyen szó.
13: Mert hogy azt hangsúlyozzuk ki, hogy rossz indulatú daganathoz ilyen formában nem lehet nyúlni.
14: Igen, jelenleg mi most nem fogunk ilyen beavatkozásokat végezni. Egyébként ezt a mikrohullámú ablációt, ezt használják rosszindulatú daganatokban is, de mi ebben mi nem mennénk most vele, mi kizárólag a jóindulatú miomák kezelésére tervezzük használni.
13: Egyébként előzetes szövettani mintavételre szükség lehet ilyenkor?
14: Ez itt ebben az esetben nem tudunk szövettani mintát venni, mert ugye a mioma az nem nagyon hozzáférhető, tehát például, ha csinálunk egy ilyen úgynevezett egészségügyi küretet, azzal a mioma szövetéhez nem tudunk hozzáférni. Tehát a miomából szövettant azt nagyon nehéz venni, és nem is csinálja senki a világon. Tulajdonképpen ez azért nem jelent problémát, mert hogyha az ultrahang alapján, vagy az MR alapján arra gondolnánk, hogy ez esetleg egy rossz indulatú daganat, akkor nem is csináljuk ezt az ablációt, hanem akkor mindenképp műtéti eltávolítást végzünk.
13: Egyébként több mioma is kezelhető egyetlen beavatkozás során? Vagy itt egyre
14: Igen.
13: koncentrálnak?
14: Nem, több mioma is kezelhető. Én amikor kint voltam, ez egyébként egy hihetetlen magas nívójú kínai fejlesztés, egy elképesztő technikai fejlesztés, amit a kínaiak megcsináltak, és amikor én kint voltam Kínában ezt az eljárást tanulmányozni, ott láttam olyan beavatkozásokat, hogy 6-8 miomát is egy alkalommal megoldottak.
13: Számít-e, hogy hol helyezkedik el a mioma, tehát mondjuk a méhfalában, vagy annak a felszínéhez közelebb, vagy van-e alsó és felső méret határ?
14: Alsó határ az tulajdonképpen nincsen, a felső határ azt én valahol egy olyan 8 cm körüli átmérőnél húznám meg, a fölött már inkább műtét felé kell mennünk, vagy a gyógyszeres kezelés és a műtétnek a kombinációja. Az, hogy hol helyezkedik el a mioma, az tulajdonképp nagyon nagy gondot nem okoz nekünk ezzel az eszközzel, bármelyik miomát meg tudjuk közelíteni, viszont ugye az a lényeg, hogy panaszokat azok a miomák okoznak, amik a méhnek az ürege felé, vagy a méhfalában helyezkednek el, tehát amik kifelé nőnek a méhből, az szinte sosem okoz tünetet. És az nem is erre a mikrohullámú ablációra való, vagy hát nem ez a legjobb megoldása a kifelé növekvő miomáknak. Tehát itt inkább a befelé, vagy a méhfalban növekvő miomák jönnek szóba.
13: Arra is kíváncsi lennék, hogy hogy éli meg mindezt a beavatkozást a páciens. Azt említette, hogy egy rövid, a hagyományos műtéteknél sokkal rövidebb beavatkozásról van szó.
14: Így van, tehát ez körülbelül átlagban azt mondhatjuk, hogy egy 15-20 perc. Tulajdonképp igazából maga a mikrohullámnak a leadása az egy ilyen 10 perc, annál nem több, de az egész előkészítéssel, a tűbevezetésével mondjuk azt egy 20 perc, ezt egy rövid kis vénás altatásban tölti az adott hölgy, tehát ő ebből az ég adta világon semmit nem észlel, természetesen egy fájdalmat sem. A miomának az elhalása, a műtétet, vagy hát a beavatkozást, nem is nevezném műtétnek, de a beavatkozást követő egy-két napban azért a fájdalmat okozhat, és arra viszont adjuk a megfelelő fájdalom.
13: Mennyi idővel, eltetével lehet visszatérni a megszokott életvitelhez?
14: Hát igazából tulajdonképp másnap.
13: Tehát, hogy nincsenek komolyabb tünetek,
14: nincs,
13: igazából
14: nincs.
13: A korábbi alhasi tünetek még
14: lehet.
13: Előfordulhatnak.
14: Így van, a korábbi tünetek előfordulhatnak, alhasi fájdalom lehet a beavatkozás után 1-2-3 napig, de hát azt fájdalomcsillapítóval nyilván csillapítjuk. Én józan észre azért azt mondanám, hogy mondjuk megcsináljuk a beavatkozást, körülbelül egy olyan 3 napot, hogyha otthon tölt a hölgy, utána már bármilyen munkát nyugodtan végezhet, visszatérhet a sportoláshoz, bármit csinálhat. Nincsenek azok a hagyományos megkötések, mint egy műtétnél, hogy ugye 6 hétig nem szabad sportolni, erőt kifejteni, nem szabad szexuális életet élni, vagy kádba fürödni. Ezek itt mind hiányoznak.
13: És hát beszéltünk arról, hogy itt egy későbbi várandóság is szóba jöhet, tehát itt a kifejezetten fiatal korosztályra is gondolnak ennél a beavatkozásnál?
14: Itt nincs semmiféle életkori megkötöttség. Ugye amikor valaki már azon az életkoron túl van, hogy kisbabát szeretne, tehát ott már csak a miomának a vérzészavaros meg görcsös tüneteit kell kezelnünk, az egy valamivel egyszerűbb helyzet. Amikor egy fiatal nőnél jelentkezik mioma, és ez egyre gyakoribb, nagyon gyakori a mioma, még egy 25-30 éves nőnél, aki nyilván majd még szeretne szülni, ott van ennek óriási jelentősége, hogy ez a létező legkíméletesebb megoldása a miomáknak, tehát a későbbi várandóság vállalásához ez jelenti a legkisebb kockázatot.
13: És említette, hogy ez egy kínai ötlet, illetve egy kínai megoldás, onnan származik, viszont állnak-e már nemzetközi tapasztalatok a rendelkezésükre?
14: Igen, egyébként nem úgy kell elképzelni, hogy ez valami teljesen vadonatúj dolog, mert például a pajzsmirigyben vagy máj daganatokban nagyon régóta használják az intervenciós radiológus kollégák, nagyon nagy sikerrel. Az az újdonság benne, hogy miomára eddig ezt a tudomásom szerint Európában még nem használja senki. Kínában természetesen sok ezer betegre vannak tapasztalatok.
13: Említette a teherbeesést, mennyi időt ajánlott várni a kezelés után?
14: Én egy fél évet mondanék.
13: Beszéljünk még arról is, hogy kiknél nem alkalmazható az eljárás, tehát milyen esetekben marad akkor továbbra is esetleg inkább biztonságosabb vagy eredményesebb megoldás a műtéti mioma eltávolítás.
14: Én mindenképpen azt mondanám, hogy ezt egy tapasztalt szakorvosnak kell eldöntenie, aki az adott hölgyet megvizsgálja a tünetek alapján is, meg az ultrahanglelet alapján, vagy az MR lelet alapján. Olyan nagyon nagy általánosságot így a rádió mondani, az túl bátor dolog lenne, de ha mondjuk egy 7-8 centinél nagyobb miomáról van szó, vagy ilyen nagyobb miomából van sok kifejezetten, akkor nyilván ott inkább azért a műtéti megoldások maradnak, de a másik, ami nagyon fontos még, hogy ez úgymond betege válogatja, mert nyilván a legtöbben azért szeretnék az ilyen legkevésbé invazív, vagy legkevésbé kockázatos beavatkozásokat választani, de lehet, hogy van olyan hölgy, aki azt mondja, hogy nem, neki inkább műtéttel vegyék ki a miomáját.
13: Mit lehet tudni az eljárás hosszabb távú eredményességéről? Erre vannak-e már nemzetközi tapasztalatok?
14: Igen, az teljesen egyértelmű, tehát hogy az a mioma, amit kezelünk, és az elhal, az biztos, hogy nem éled újra, vagy nem fog kiújulni. Azt tudni kell, hogy ha van egy hölgynek egy miomája, az általában jelent egy hajlamot, tehát utána másik miomái nőhetnek neki, de ez pont ugyanúgy igaz a műtétre is, tehát hogyha megoperálom ezt az adott nőt, és eltávolítom a miomáját, vagy eltávolítok 2-3

0: csináltuk és gyakoroltunk.
1: Ez tényleg meglepő. Egyébként milyen szakmai feltételek, eszközök és speciális felkészültség szükséges az alkalmazásához az előzetes gyakorláson túl?
0: Ez tulajdonképpen egy tapasztalt nőgyógyász szakorvos, akinek van néhány évi műtéti tapasztalata és ultrahang tudása, tulajdonképpen mindenki meg tudja tanulni, de nyilván az eszközt meg kell venni hozzá, ez nálunk rendelkezésre áll a Semmelweis Egyetemen, és onnantól, ha az eszköz megvan, a képzést megcsinálja valaki, akkor tulajdonképpen ezek végezhetők, ezek a beavatkozások.
1: Többnyire a fiatal hölgyekről beszéltünk, időskorban mennyire lehet opció ez a megoldás?
0: Ugye a miomák általában a változó korig okoznak problémát, tehát mondjuk ilyen 50-52 éves korig, mert utána már, ha addig nem kellett a miomát műtéttel vagy gyógyszeresen kezelni, akkor általában már nincsen vele probléma. De egyébként nincs életkori korlát, tehát ezt nyugodtan lehet a 20 éves betegnél, az 50 éves betegnél, de ha menopauza után probléma van, akkor a 60 éves betegnél is alkalmazni.
1: Professzor úr, mit tehet az a páciens, aki szeretné megtudni, hogy számára megfelelő lehet-e ez a bizonyos abláció?
0: Hát, ami jelenleg érdekes, hogy ugye Magyarországon ez máshol egyelőre nem elérhető. Tehát, hogyha valaki szeretné megtudni azt, hogy egyáltalán az ő miomája megoldható-e ezzel a módszerrel, hát azt tudom javasolni, hogy nálunk jelentkezzen be, megvizsgáljuk, akár személyesen én is, és megkonzultáljuk, hogy szóba jön ezzel a járás.
1: Igen, hát említette a szakorvosi konzultáció fontosságát. Milyen vizsgálat, milyen szakorvosi konzultáció az, amivel érdemes indítani?
0: Hát egy nőgyógyászati vizsgálat, ahol egy komoly komoly ultrahangos tudású nőgyógyász leírja pontosan a miomáknak a méretét és elhelyezkedését.
1: Mely panaszok esetén merül fel már mindenképpen a kezelés szükségese, akár ilyen jellegű kezelés, akár a hagyományos műtéti beavatkozás?
0: Igen, tehát a miomáknak azért a szerencsére, megbeszéltük az elején, hogy ezek mennyire nagyon gyakoriak. De körülbelül a miomás betegeknek a felénél kell csak akár műtét, akár gyógyszer, akár ez a mikrohullámú beavatkozás. Ez szinte biztosan a betegnek a tüneteitől függ. Tehát hogyha vérzészavar van, hogyha görcsök vannak, hogyha meddőség van, teherbeesési nehézség van, akkor gyakorlatilag biztosan a miomához valamilyen módon hozzá kell nyúlnunk.
1: És említette, hogy a nők 50%-ánál jellemzően okoznak problémát miomák. Mekkora számokról beszélünk éves szinten, tehát milyen jellegű nehézséget okoz ennek a helyzetnek a kezelése, akár önöknek, szakembereknek?
0: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy egy átlag magyar női korosztályban mondjuk azt, hogy egy 40 éves nők, körülbelül 50 ezer 40 éves nő van Magyarországon, ha az ő felüknek van miomája és annak a felének problémát jelent, akkor ez minden egyes korosztályú nőknél éves szinten sok ezres betegellátási igényt jelent.
1: Hogyha egy picit előre tekintünk, mert hogy egy itthon új kezelési lehetőségről, beavatkozás formáról beszélgettünk eddig, mit jelenthet ennek az új eljárásnak a bevezetése a miomával élő nők számára, és mennyiben változtathatja meg a miomák kezelésének eddigi gyakorlatát Magyarországon, természetesen előre tekintünk.
0: Hát a nők számára annyit jelent, hogy mint minden más területen az egészségügyben, itt is törekszünk a lehető legkevésbé invazív beavatkozások felé menni. Ez mellesleg jó az egészségügynek is, mert gyorsabb és kevésbé drága eljárások, illetve a betegeknek is jó, meg a munkahelynek, mert nem esnek ki a munkából mondjuk 4 hétre vagy 6 hétre. Tehát, hogy azoknál a hölgyeknél, akiknél ez az eljárás szóba jön, és nem szükséges mindenképpen műtétet csinálni, hát óriási előnyei vannak. Sokkal kisebb beavatkozás, sokkal kisebb kockázattal, és lényegében pillanatok alatt vissza tud térni a normál életvitelhez.
1: Szakmai szempontból?
0: Hát szakmai szempontból ez egy nagyon-nagyon érdekes. Mindig ugye, akik szeretjük az újdonságokat így az orvosok közül, az mindig egy nagyon-nagyon klassz dolog egy új eljárással dolgozni. Az persze az is igaz, hogy az ellenoldalon nagyon szeretünk, nagyon sok orvos szeret mioma műtéteket csinálni, műtéteket, mert azok is nagyon szép beavatkozások és sikeres beavatkozások, de aki az újdonságot keresi, annak biztos, hogy tetszeni fog ez az eljárás.
1: És hát nagyon jó, hogy úgy fogalmazott, hogy a hagyományos eljárás is eredményes, tehát hogy azért attól függően, hogy melyik eljáráshoz jut hozzá, vagy választja a páciens, azért mindkét esetben lehet megoldás.
0: Természetesen, tehát itt most nem azt jelenti, hogy attól, mert van ez az új lehetőség, a kútba kell dobnunk az összes műtéti megoldásunkat, vagy gyógyszeres megoldásunkat, amit eddig használtunk. Azért ezt hozzáteszem, hogy ez jelenleg hát talán a legfejlettebb, a leginnovatívabb megoldás a miomáknak a világon.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott és mindenbe beavatott bennünket, és remélem, hogy majd a gyakorlatról is beszámol nekünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget én is.
1: Professzor dr.

0: Kovács Nándor, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke tartott ma velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, remélem lesz még alkalmunk beszélgetni.
1: Köszönöm szépen.
0: Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az egészségkódot.

0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
5: Na és végül mi befektettél?
6: Ingatlanba.
5: Lakás?
6: Nem.
5: Nyaraló?
6: Nem.
5: Akkor?
6: Üzleti ingatlan.
5: Az nem csak a nagyoknak van.
6: Én is azt hittem.
7: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Na, ennek én is utána nézek.
8: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. A mai adásban a viszér betegségekről és az érsebészet korszerű lehetőségeiről beszélgetünk. Egy olyan problémáról, amely Magyarországon emberek százezreit érinti, mégis sokan legyintenek rá, mondván csak viszér. De vajon hogyan tudhatjuk, hogy egy kidudorodó ér vagy néhány seprűvéna már nem csupán esztétikai kérdés? Milyen tünetek esetén érdemes érsebészhez fordulni? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: A legtöbben az érsebész esetében a viszérre gondolnak, de egy érsebész sokkal több mindennel foglalkozik. Kicsit avasson be a részletekbe.
2: Igen, alapvetően két nagyobb csoportot lehetne talán mondani. Az egyik az érszűkület, a másik pedig a különböző tágulatoknak, a aneurizmáknak a kezelése. Az érszűkületnél is nagyon fontos, hogy a betegnek egy olyan beavatkozást ajánljunk, amivel valóban nyer. Tehát nem az a lényeg, hogy mindig minden tökéletesen helyre legyen állítva, hanem az, hogy így a funkciónak megfelelő, lehetőleg optimálisabb helyzetet tudjuk elérni. Azért ennyire homályos még a fogalmazás is, mert nagyon számít, hogy egy adott betegségcsoporton belül mi az a cél, amit el kéne érni. Itt gondolok például a nyakkiverőérnek a szűkülete, ami ugye az átlagember nagyon megijed tőle, sőt még így a nem tudom mennyire lehet laikus orvosként apostrofálni orvosokat, de még általuk is.
1: Tehát nem a szakterülettel foglalkozó kollégákra gondol.
2: Igen, még ők is azt mondják, hogy egy adott szituáció az nagyon sürgető, holott mi meg tudjuk, hogy egyáltalán nem az, és a beteg nem nagyon van veszélyben, vagy nem igazán van veszélyben.
1: Vagy van a fordítottja is, gondolom.
2: Pontosan
1: amikor meg azonnal lépni kell.
2: A következő, hogy van egy olyan beteg, akinek van egy arra vezető tünete, de még az alapvető vizsgálatok sem futottak végig, mert egyszerűen nem gondol rá egy olyan területen dolgozó kollega sem, akinek igazából az lenne a dolga, hogy ezt így észrevegye, és ennek megfelelően lépjen tovább.
1: Mikor lépnek be egyébként önök a folyamatba?
2: Hát nagyon eltérő. Beszéltünk is arról, hogy az ellátórendszert mennyire hozzuk szóba. Nagyon fontos lenne ilyen sebészként, hogy egy jól működő ellátórendszerben tudjunk tevékenykedni, mert rengeteg a laikus kérdés, és rengeteg az olyan helytelen betegirányítási szisztéma, ami miatt bizonyos folyamatok túl vannak terhelve, és olyan betegek jelennek meg, akik igazából nem hozzánk kellene, hogy elsőnek kerüljenek. Ugyanakkor nagyon sok beteg meg egyszerűen nem ér időbe oda, és elkezdenek egy olyan ellátást, ami hosszú, nehézkes, és igazából nem is ott kellett volna kezdeni, hanem nálunk. Tehát gondolok itt például egy lábdagadás, ami így az előbb került szóba, ez alapvetően nem érsebészeti témakör kifejteni, hogy valakinek miért dagad a lába. Van olyan része nyilván ennek, amikor kellene egy viszérműtét, itt van viszérműtét, de azért az esetek többségében egy csomó minden mást kellene kizárni előtte, szívelégtelenség, más típusú vénás elégtelenség, esetleg tumoros háttér, tehát rengeteg olyan, ami inkább egy gyógyászati, vagy adott helyzetben inkább sürgősségi kórképnek felelne meg, és a beteg csak akkor kéne, hogy hozzánk kerüljön, amikor már kiderült, hogy mi a baja. Ezzel szemben nagyon sokszor érkeznek akár sürgős beutalóval olyan kórképek, amik igazából egyáltalán nem érsebészetre valók, és akkor ott nehéz, hogy egy adott szituációban mit mondjan az ember a betegnek, hogy hát sajnos nem jó helyre küldte a kollega, nem ezzel kéne kezdeni, vagy kezdjük meg azt a kivizsgálást, amit ugyan meg tudunk csinálni, de akkor azokat a betegeket, akiket nekünk kéne ellátni, azokra jut kevesebb idő és energia, és ezt nyilván, aki ott van beteg, és ő úgy érzi, hogy neki valami sürgős baj van, azt elég nehéz így megértetni vele.
1: Ma azt tűztük ki célul, hogy beszélgetünk a viszérbetegségekről, úgyhogy picit fókuszáljunk is erre, hiszen rengeteg embert érint. Mit nevezünk valójában viszérbetegségnek? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben?
2: Hát alapvetően azt nevezzük viszérbetegségnek, amikor a felületes vénák, van kétféle vénás rendszer, van a mély vénás rendszer, meg a felületi vénás rendszer, és a felületi vénás rendszerben nem csak a szív felé tud menni a vér, hanem visszafelé is. Van ennek más fajtája is, amikor nem ezek a nagyobb gyűjtővének és a gyűjtővénáknak az ágai tágulnak ki, hanem ami a bőrön jól látható elváltozások. Ezek is valamilyen szintű pangásnak vagy lassabb keringésnek a nyomai, de ezek nem pontosan ugyanazok, mint ami az előbbi volt ezeknek a nagyobb ágaknak a tágulata.
1: És akkor nézzük azt, mert szerintem a hallgatókat leginkább ez érdekli, hogy kik a legveszélyeztetettebbek.
2: Igazából nincsen nagyon konkrét betegcsoport, bárkinél előfordulhat ez egy civilizációs betegség.
1: Viszonyos életkor fölött?
2: Egész fiatal korban is meg tud jelenni, tehát igazából van egy-egy fiatal páciens, aki ki is van akadva, hogy lehet, hogy neki már van, amikor a nagymamájának volt, de ez már fiatal korban is tud jelentkezni, nyilván nem annyira feltűnő elsőre, de azért az idővel egyre rosszabb lesz, és talán van egy enyhe női dominancia, de ez valószínűleg csak a terhességnek betudható változás, ott a hormonális változások és a nyomásfokozódás miatt egy sokkal nagyobb vénás nyomás van, és az egy picit előre dobja ennek az egésznek a kialakulását.
1: De akkor az uraknál is jellemző vagy előfordul. Melyek azok a korai tünetek? Akkor nézzük azt, amelyeket nem szabad félvárról venni.
2: Ez megint nehéz kérdés, hogy nem szabad félvárról venni, vagy mennyire kell komolyan venni. Régebben volt olyan kategória, amikor az ember inkább mondta, hogy ezt még nem kell megoperálni. Most igazából inkább azon vagyok, hogy nincsen nagyon értelme tovább húzni, mert nem lesz jobb semmitől. Tehát nincs az a kompressziós harisnya, a gyógyszerkenőcs, nem tudom mi, ami igazából magát a folyamatot visszafelé fordítaná. Tehát abból a beteg vagy páciens, nem is tudom, hogy betegnek kell hívni, a páciens azért nem nyer semmit, hogy még vár 2-3 évet. Ami előfordulhat mellette, az a fekély kialakulása, amitől úgy félnek, meg a trombózis, de mind a kettőhöz kellenek különböző egyéb tényezők, a fekélyhez így a bőrben lévő hormonális és anyagcsere folyamatoknak az elcsúszása vagy eltolódása, a trombózishoz meg a véralvadási paraméterekben lévő vagy meglévő genetikai változás, vagy valami ok folytán egy kicsit megváltozott alvadási paraméterek.
1: Most említette azt, hogy a hölgyeknél nagyon sokszor korábban előfordulnak bizonyos ilyen jellegű problémák, és akkor erről eszembe jut a seprűvéna, ami viszont nagyon látványos. Ez mennyire esztétikai probléma, vagy mennyire kell komolyan venni?
2: A seprűvén az önmagában talán lehetne mondani, hogy inkább esztétikai.
1: Ezek az apró pici.
2: Igen. Ebből erek. Is van többféle. Van az a nagyon pici, ami igazából ilyen hajszálvékony, és így amikor egy csoportban van több, akkor lesz csak feltűnő. Meg vannak azok, amik ilyen közel milliméter nagyságú, és aztán idővel egyre nagyobbá váló felületes tágulatok. Azok azért tudnak rosszabbul viselkedni, mert egy száraz bőr mellett, főleg idősebb korban, ez az, ami úgy megreped, és ebből lesz aztán ilyen komolyabb vérzés, tehát nem is általában ebből a klasszikus nagy viszeres oldalágakból lesz vérzés, hanem ezekből a nagyon felületes és inkább már kitágult száraz bőr mellett jelentkező hajszálértágulatokból, vagy ezeket retikuláris vénáknak is hívják.
1: Beszéljünk a kivizsgálásról, mert sokan tartanak minden jellegű orvosi probléma esetében, hogy mi az, ami vár rájuk, ez kellemetlene, vagy itt csak egy ultrahangról van szó?
2: Hát alapvetően ultrahang lenne az első, vagy pedig valamilyen olyan belgyógyászati kardiológiai kivizsgálás, ami mellett kiderül, hogy ez valóban mi az oka. Tehát alapvetően egy kardiológiai, de az sem feltétlenül bármilyen kényelmetlen vizsgálat lenne. Ultrahang vizsgálat egyébként az megint egy kicsit olyan téma így Magyarországon, amiről azért nehéz beszélni, mert maga az ellátás meg egy jó ultrahanghoz való jutás sem annyira egyszerű. Egyszerűnek tűnik, hogy csak egy ultrahang, de egyelőre nincs Magyarországon. Egyébként orvosi szinten máshol se van egy kifejezetten erre vonatkozó szonográfusnak hívott szakellátási forma, amire van valamilyen szintű vizsga, de az, hogy egy orvos mennyire tud, jelesül mondjuk egy radiológus, angiológus, mennyire tud jól vénákat vizsgálni, és ott visszáramlást igazán korrektül detektálni, az eléggé kérdéses, tehát akár
1: tehát akkor
2: állami,
1: azért egy speciális vizsgálat.
2: Hát eléggé speciális, eléggé speciális, és szinte úgy név szerint kéne ismerni, hogy kihez menjen az ember, de még úgy sem olyan nagyon egyszerű minden szinten. Aztán nyilván van olyan része, ami nyilvánvaló.
1: Hát vannak azok, amik szemmel láthatóak, tapinthatóak, gondolom.
2: Hát igen, de még az ultrahangon belül is valami nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb, van benne visszáramlás, nem kell olyan bonyolult méréseket végezni, amivel úgy kiderülne, azok azért úgy elérhetőek. Tehát azt gondolom, hogy egy alapvető vizsgálat, amikor kiderül, hogy valakinek valamilyen fokú szívelégtelensége van-e, vagy valamilyen durvább vénás elégtelensége, azért az úgy úgy elérhető.
1: Nagyon sok minden változott az utóbbi időben. Vannak tévhitek, amikkel találkozik a műtétek kapcsán?
2: Hát rengeteg, talán több tévhit van, mint ami. Hát igazából most a viszérműtétről beszélünk főleg. Igazából a viszérműtéteknek a lényege az az, hogy azt a nagyobb nyomást, ami a felületes vénás rendszerre nehezedik, azt valahogy megszüntessük, tehát magát, azt a szakaszt, ami elégtelenné válik, azt kezeljük így első nekifutásra. Ami azért mondom, hogy első nekifutásra, mert általában ez egy nagy gyűjtővéna. Két nagyobb gyűjtővéna van a végtagon, az alsó végtagon van egy, ami a belbokától fut így a lágyéghajlatig, meg van egy másik, ami a külbokától így a tért hajlat környékére megy, és általában ezeket az emberek nem látják. Ezek mélyebben vannak, van egy ilyen vékony kötőhártyás kettőzet, amiben futnak ezek a nagyobb gyűjtővének, és csak azok lesznek feltűnők, amik ezeknek a kitágult oldalágai, amik már közel kerülnek a bőrfelszínhez, esetenként akár még nagyobbak is, mint ezek a gyűjtővének, az már feltűnő, és általában azt látható is szabad szemmel is. De egy-egy műtét után, hiába sikeres a műtét, ezek nem azonnal tűnnek el. A nyomás az sokszor kisebb lesz bennük, de általában annyira széles összeköttetés, meg olyan hálózat van ezek mögött, a vénás rendszerek mögött, hogy nyitva tud maradni akár tartósan is, és akkor azokat külön érdemes kezelni.
1: Tehát akkor idő kell ehhez mindenképpen, és ez egy tévhit, hogy nem varázsütésre múlnak ezek el.
2: Hát igen, igen. Sokan azt várják, hogy mint a Photoshoppal, így az ember eltünteti azonnal. Igazából nem nagyon vagyok híve annak, hogy egy lépésben úgy mindent kezelni. Vannak, akik úgy azt szeretik, de szerintem a szövődményeknek az előfordulását emeli, csak nem csak szerintem, hanem klinikai adatok szerint is, tehát így együtt végzett oldalágak eltávolítása, habbal való kezelése az igazából trombózis rizikóval jár, ami extrém alacsony így is, úgy is, de
1: benne
2: nyilván
1: van a pakliban.
2: Kezelőorvosként az ember akar a minimumra törekedni, úgyhogy azért én nem is igazán szeretem egyszerre csinálni, csak igazán speciális esetekben.
1: Nézzük még a tévhiteket. Vannak-e hosszú vágások, meccések, fájdalmas felépülés?
2: Vágás az extrém ritka, tehát így közelít a nullához, azért nem teljesen nulla, mert amiben talán még úgy néha van most is értelme, az a korábbi műtétek után, amikor van egy ott maradt pici ág, ami idővel megerősödött, az annyira kanyargós és annyira tág tud lenni magához a mélyvénás beömléshez közel is, hogy azt elég nehéz katéteres vagy ragasztásos vagy valamilyen habos kezeléssel elzárni. Az ember úgy szokott próbálkozgatni, hogy hát ha úgy sikerül, több módszerrel is, de van olyan, hogy az a vége, hogy akkor újra föltárni azt a szakaszt, és úgy rendes, hagyományos sebészi úton lekötni, elvarni valahogyan.
1: És hát többféle eljárást említett, hogy így figyeltem, itt a korszerű viszérkezelésről beszélünk, mert hogy itt van lézeres, rádiófrekvenciás, ahogy említett, a ragasztást, a habot, tehát ezek újabb megoldások, vagy ezek már jó ideje működnek?
2: Valamit újabbnak is lehet hívni, de azért az újabb is már bőven 10 év fölött van, ami, tehát ezek kipróbált módszerek, nem olyan, amit így most, mint ember kísérlet végeznénk. A habos volt talán az első, amilyen ismert volt. A magának a fő ágnak az ellátására kevésbé alkalmas. Ott is van több módszer, van, aki úgy hisz benne, alapvetően inkább az oldalágak kezelésére jó módszer. Maga a kezelés az nem kényelmetlen, szinte egyik módszernél sem. A legnagyobb két különbség az az, hogy hővel zárjuk el azt a gyűjtővénát, vagy valamilyen más módszerrel. A hővel való elzárás az a rádiófrekvencia meg a lézer, a más módszerbe tartozna talán a ragasztó, meg valamilyen kémiai úton, mint ahogy az előbb a habszóba került.
1: Ezek egyébként fájdalmas beavatkozások?
2: Nem, maga a beavatkozás nem. Kellemetlennek azért talán úgy inkább lehetne mondani. Az is csökkenthető, meg lehet akár bódítást is adni, ha valaki úgy igényli. Hát nagyon változó, mint minden fájdalomnak a megítélése. Sokan azt mondják, hogy kevésbé kényelmetlen, mint akár egy fogászati beavatkozás. Valaki úgy rosszabbul éli meg, de abszolút múlik azon, hogy ki milyen lelkiállapotba kerül a műtétre. és akár még az is befolyásolja, hogy az altatóasszisztens mennyire kommunikatív a beteggel, és például egy jó beszélgetés van, így hallom így az altatóasszisztens és a beteg között, akkor néha a beteg már csak így azon csodálkozik, hogy már vége, és sajnálja, hogy jobban kell hagyni a beszélgetést.
1: Tehát ez egy emberi tényező.
2: Nagyon, akkor nagyon számít benne, úgyhogy igazából én azt mondom, hogy sokkal kevésbé ijesztő, mint amilyennek így elsőnek gondolják.
1: És hát említette, hogy nem egy-egy kidudorodó eret kezel az érsebész, hanem egy teljes betegséget, és a teljes páciens nézi.
2: Ez, igen, ez fontos része, hogy igazából magának a kezelésnek a felépítése egy ultrahang alapján dől el. Ott dől el, hogy igazából melyik az a beteg szakasz, amit kezelni kéne. Ahogy mondtam, általában van ez a két gyűjtővéna, abból is az a hosszabbik, ami a lágyéghajlattól indul, az a leggyakoribb rész, ami elégtelenné válik, de vannak ettől teljesen eltérő esetek, valamikor egy-egy szakasz van csak kitágulva, valamikor egy-egy oldalágra lokalizálódik, van olyan, hogy közvetlen összeköttetés van a mélyvénás rendszer, és ettől a gyűjtő felületes vénás rendszertől teljesen távol egy oldalág között, és akkor azt kell elzárni, ahhoz nem is kell műtét, tehát így nagyon fontos, hogy egy olyan vizsgálat előzze meg a visszérellátást, amikor az ember felméri, hogy igazából melyik az a szakasz, amit itt a problémát okozza, és elsőnek azt kell ellátni. Utána érdemes egyébként szinte mindig várni, mert sokkal kevésbé kényelmetlen és hosszadalmas egy kezelés, hogyha hagyunk egy pici időt az elzárt beteg kezdeti szakasz után, mert akkor össze tud esni az a mögötte lévő kitágult rendszer, és akár magától elzáródhat, vagy annyira elsorvadhat idővel, hogy nem is kell hozzányúlni.
1: Egyébként most itt a műtétekről beszélünk. Mit jelent a szakember számára a sikeres műtét?
2: Hát a végére el kéne tudnia minden. Mm-hmm. Tehát abszolút az, hogy ami a páciens zavarja, az úgy a végére ne legyen. Alapvetően én is azért szeretem, mert hosszú távon úgy biztonságosabbnak is gondolom, hogy egyszer mindent lezárni. Azért mondom így, mert ahol kezdetekben, tehát ahogy van egy elégtelenség, és mondjuk a lágyékból elindul egy nagyobb nyomás, az egész gyűjtőrendszeren keresztül átmegy, annak valahol vissza kell menni a mélyvénás rendszerbe, és kialakulnak egyébként is meglévő olyan összeköttetésekből egy még nagyobb összeköttetés, ami később nyitva tudja tartani az alul lévő rendszert. Az a baj így...
1: Ez egy kicsit bonyolultnak
2: igen,
1: tűnik így elmesélve.
2: Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen fordított fát képzelne el az ember, és az ágaknak a végei becsatlakoznának egy olyan mélyen futó rendszerbe, ami utána igazából visszaviszi a vért. Tehát ahol visszafolyik így a lábfej felé a vér, annak valahogy végül el kell vezetődnie, és az a mélyvénás rendszer lesz, és azok a pontok, amik így összekötik ezt a felületes meg mélyvénás rendszert, azokat is el kell zárni ahhoz, hogy hosszú távon egy sikeres műtét legyen.
1: És egyébként inkább a technikai eredmény, vagy mondjuk az számít, amikor kap egy visszajelzést, hogy fájdalommentes a páciens?
2: Hát az első, vagy a második az nagyon fontos, nyilván az az első lépés, hogy legyen elégedett. Egyébként abban is meglepően széles a range, hogy valaki már azzal is elégedett, amivel én még nem, valaki meg azzal is elégedetlen, aminek én már úgy örülök, hogy
1: ebből ezt lehetett
2: kihozni. Izgultam, hogy ezt úgy valóban jól meg lehetett csinálni, és amikor látom, hogy tök jól néz ki, el van záródva, itt már csak várni kell, akkor a páciens meg így ki van akadva, hogy hát ő azt hitte, hogy ez így azonnal el fog tűnni. Próbálom mindenkit így előre kondicionálni, vagy így elmondani, hogy nem azt kell várni a műtéttől, hogy minden azonnal eltűnjön, hanem ez adja meg az alapot arra, hogy a végére, hogy legyen egy sikeres kezelés, de mindig egy kezelési procedúrában kell, és nem egyetlen egy műtétben úgy gondolkozni szerintem.
1: És egyébként van, hogy az érsebész lebeszéli a beteget a műtétről?
2: Endovénás módszereknél eléggé ritka amúgy, nyilván így életkor magas rizikók mellett, de annyira alacsony magának a beavatkozásnak a rizikója, hogy elég kevés olyan dolog van, amikor az ember azt mondja. Inkább az, amikor nem teljesen biztos benne az ember, hogy valóban az okozza a panaszt, amit ott úgy látunk, tehát előfordulhat mozgásszervi elváltozás, előfordulhat szívelégtelenségből eredő, és az, hogy a beteg már volt valami vizsgálaton, valaki azt mondta, hogy az a baja, és onnantól úgy elég nehéz néha meggyőzni, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy lehet, hogy van viszere is, de hogy a kifejezett panasza az megszűnik-e attól, azt már úgy nem mindig meri az ember mondani, mert gyanús, hogy nem csak az, vagy nem az a fő baja.
1: Mitől lesz hosszú távon sikeres egy kezelés? Mi az, ami mondjuk a beteg felelőssége? Mert ugye eddig elsősorban az orvosról és a kezelési lehetőségekről beszéltünk.
2: Hát az abszolút benne van, hogy a megbeszélt kontroll azért az úgy legyen meg, mert ahogy mondtam, ez nem egy befejezett ellátás.
1: Van, hogy nem jön vissza a beteg?
2: Nagyon sokszor, nagyon sokszor. Ami igazából nem feltétlenül rossz jel, de hát azért az ember szeretné látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor jobban járna egy olyan kezeléssel is, ami még úgy nem feltűnő. Vannak ilyen nagyon apró ágak, amik így a lágyék felől jönnek, és azt úgy érdemes elzárni minél hamarabb. Alapvetően egyébként azért úgy látszódik, ha valami baj van, tehát olyankor azért úgy visszajövögetnek, mondják is, hogy nem jöttem el akkor, amikor megbeszéltük, de igazából olyankor nem azt nem szor, az a lényeg, hogy úgy végül ott van. Inkább szerintem az a része fontos még, hogy ne vesszen el a bizalom azért, mert így kapásból nem minden tűnik el, és ne az legyen, hogy voltam valahol műtéten. Olyannal is sokszor találkozom, hogy kollégáknál voltak műtéten, és akkor valami oldalág, valami ilyen összeköttetés, amiről az előbb beszéltem, olyan túl bonyolultan, abból van még valamilyen ág, ami úgy látszik. És mondom is így a páciensnek, hogy tökéletes műtétet kapott, csak hát azt még ott kellene kezelni, ami nem a műtét meg a kollega hibája, hanem
1: ez az egy már a betegnek természetes... az együttműködéséről szól.
2: Igen, igen. De valamikor valaki nem szeret pont ugyanoda visszamenni. Nyilván kollégák is látnak utánam is betegeket, tehát ez így gondolom egy természetes.
1: Mennyire fejlődik a szakma, és merre fejlődik a szakma?
2: Hát az érsebészet az egyik leggyorsabban fejlődő, talán van nyilván egy hasi sebész, vagy egy általános sebész, most felszisztem, hogy náluk ott a robot, hát nálunk meg a katéteres beavatkozások, amiről meséltem, hogy iszonyat nagy feltárás volt annó így medikus koromban, annak a nagy részét most már katéteres úton végzik a világon mindenhol, egy-egy centrumban maradtak, kik ezt jól csinálják, de alapvetően a katéteres beavatkozások azok fejlődnek iszonyat sebességgel.
1: És látszik, hogy akkor akár a következő pár évben új lehetőségek nyílnak meg?
2: Hát folyamatosan jönnek ki új eszközök, igen, mindig van egy olyan terület, ami igazából látszik, hogy most az lesz a célkeresztben.
1: Egyébként hogy lehet ezzel lépést tartani? Egyrészt az ember folyamatosan praktizál, benne van a napi műtétekben. Mennyi idő jut arra, hogy az ember fejleszte magát, illetve hogy egy picit így kitekintsen a napi kerékből?
2: Hát folyamatosan kell, és igazából szerintem itt megint fontos az, hogy érsebészet azért az ritkán egy szakmás, tehát így a Városmajorban, amit úgy legjobban szeretek, hogy rengeteg olyan okos és ügyes kollega van, akik ugyanúgy imádják a szakmát, és úgy érdeklődnek iránta, és úgy elkötelezettek az iránt, hogy valamit jobban csináljanak. És szerintem az egyik kulcs az inkább ez, hogy egy teambe gondolkozni, senki sem megkérdőjelezhetetlennek tartsa magát, hanem fontos az, hogy több ember legyen. Kéne csoportokat alkotni, akik bizonyos módszereket, meg bizonyos betegségcsoportokat jobban figyelnek, de fontos az, hogy amiket ők behoznak, az igazából a többiek számára is elérhetővé váljanak.
1: Tehát a tudás megosztás.
2: Abszolút, abszolút fontos lenne.
1: Beszélgessünk még, köszönöm, hogy ma itt volt.
2: Én is köszönöm.
1: Dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a figyelmet, Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Utasi Juditot hallották.
3: Sziasztok, Fekete Ernő vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben.
0: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
8: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
7: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Giorgi Ben, Antonio Carlos Jobim és Gilberto Gil mellett a harmadik legnagyobb brazil nemzeti intézmény. Az 50-es évek óta komoly érdemei vannak majd minden zenei stílus megszületésében. Brazília nem hivatalos himnusza, a Maskenada szerzője 1942. március 22-én született Rio de Janeiro-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Post Malone eredeti nevén Austin Richard Post több mint 70 tetoválással rendelkezik, köztük az ikonikus Always Tired felirattal a szeme alatt. A Guitar Hero videójáték hatására kezdett el gitározni. Kezdetben egy metal bandában játszott. 2025 tavaszára több mint 47 milliárd Spotify streammel büszkélkedhetett, és a Sunflower című dala minden idők legtöbbet streamelt hip-hop száma volt a platformon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Galaxisok Együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait. Mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1971-ben egy zenész házaspár megjelentette Some People Never Know című dalát. A szerzeményt Paul és Linda McCartney komponálta együttesük a Wings számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket és elrontsák a boldogságunkat. 2025-ben egy zenész testvérpár megjelentette Some People című dalát. A szerzeményt Liv Mia és Lou Philip van den Hoven komponálta együttesük a Liu számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket és elrontsák a boldogságunkat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem ildomos kéz- és lábtörést kívánni Florence Welch-nek színpadra lépés előtt, illetve illatgyertyát se ajándékozzunk neki. A Florence and the Machine frontasszonya kétszer is eltörte a lábát koncert közben. 2015-ben a Coachella Fesztiválon a közönségbe ugrás, 22-ben a londoni O2 arénában egy intenzív táncmozdulat sült el rosszul. Az illatgyertyákra pedig 2012-es esete óta neheztel az angol énekesnő. Miután zenész kollégáival iszogatott New Yorkban, a szállodai szobájában erős illuminált állapotban meggyújtott egy fahéjas gyertyát elalvás előtt. Másnaposan arra ébredt, hogy rengeteg elolvadt berendezési tárgyat és vízzel teli vödröt látott maga körül. Távozáskor a fizetésnél pedig arra döbbent rá, hogy az esti italszámlája magasabb volt, mint a tűzkár.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1979-ben jelent meg a Highway to Hell, az utolsó olyan AC/DC album, melyen Bon Scott énekelt. 79-ben mutatkozott be a B-52s a The B-52s című albumával, és 79-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall című dupla rockoperája is, amely a zenekar legnagyobb példányszámban eladott albuma lett. A Smashing Pumpkins 979 című dala azonban egyáltalán nem róluk szól.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
5: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsó rakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az a száj, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenék küszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta a rádiónknak Kardos István főigazgató.
7: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
6: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukoricakígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte, vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
8: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
9: Sziasztok! Hamarosan indul a Dzsungelharc. Ma a gyógyítás művészetéről és a technológiáról beszélgetünk vendégemmel. Maradjatok velünk, mindjárt kezdünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, arra számítottam, hogy a technológia csúcsairól, a mesterséges intelligenciáról és az orvosi innovációról esik majd szó. De aztán valahogy eszembe jutott az orvosi eskü. Ebben a gyógyítást nem szakmának, tudománynak, hanem művészetnek, artsnak hívják. És ez megnyitotta a kaput, amelyen most ti is beléphettek. Vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd-traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geneform AI alapító társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk, és szóba került egy neves kollégája, Perner professzor úr. És ővel korábban beszélgettünk, és volt egy tulajdonképpen szomorú mondata. Az orvoslás régen művészet volt. Ha jól tudom, az orvosi eskü latin változata, hát ugye sokszor alakult, az is arsként, művészetként hivatkozik a hivatásra. Mert hogy éli meg művészet, vagy inkább mondjuk így technológia?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben különösen nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és ez óhatatlanul a technikai irányokba is viszi a szakmát. A tudományos oldala a medicinának szintén megkívánja azt, hogy bizonyos szakmán kívüli, tehát medicinán kívüli ismeretekkel is rendelkezünk. Ennek megfelelően a klasszikus hivatkozott művész jellegű arca az orvostudománynak, illetőleg különösen a gyakorló orvosnásnak, az egy picikét háttérbe szorult, de én azt gondolom, hogy kikapcsolhatatlan egy modern gyakorló orvos, és különösen egy kutatónak a tevékenységéből vagy az arculatából az, hogy egy pici művészi oldal is szerepeljen ebben. Alapvetően az evidence-based medicina világában élünk, tehát minden, amit állítunk, minden, amit hirdetünk, minden, amit tanítunk, az megfelelő tudományos alapossággal, megfelelő bizonyítékokon kell, hogy nyugodjon, de ez nem jelenti azt, hogy a kutatásnak vagy a gyógyításnak különböző fázisaiban ne lenne szükség egy művészi intuícióra. És én azt gondolom, hogy ez a művészi intuíció, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha az ember bármi újat hozzá szeretne tenni a meglévő ismeretanyaghoz, de elengedhetetlen ahhoz is, hogy ezt a már meglévő ismeretanyagot megfelelően tudja a napi gyakorlatban kezelni.
1: Hát meg talán a betegekhez is kell, nem tudom, hogy ez művészi intuíció, de hogy egy műsorban láttam, azt mondták önről, hogy minden beteghez van két jó szava. De egy biztos.
2: De legalább egy.
1: De legalább egy biztos. És ugye általában a beteg oldalról tudom azt mondani, vagy hát én betegként találkozom orvossal általában, hogyha találkozom, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, ha az orvos olyat tud mondani, ami nekem szól. Nyilván egy orvosnak, hát ön úgy tudom, hogy nem tudom, én nagyon sok műtétet végez, tehát az ideje szűkös. És mégis, ha megszólít egy beteget, ami személyesen, de abból ahhoz kell intuíció, hogy szólunk bárkihez is.
2: Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyok talán nagyon nagyképű, ha azt mondom, hogy így 41 néhány év praxis után azt gondolom, hogy amihez leginkább tehetségem van, az a gyors kapcsolatteremtés. Tehát az, hogy ha bejön egy első pillanatban még idegen ember a problémájával hozzám, és ő természetesen a problémáját éppen a szenvedései miatt terjengősen kívánja előadni, akkor nekem, akinek pedig a másik oldalon az idővel gazdálkodnom kell, kell, hogy legyen egy olyan képességem, amivel néhány szóval, néhány mondattal tudok olyan szintű bizalmat teremteni, ami feloldja őt is, és felold engem is afelől, hogy közbe merjek kérdezni. És én azt gondolom, hogy ha nekem valamihez volt tehetségem a gyakorlati orvoslásban, akkor talán ehhez valamennyi tehetségem volt, és ez egy nagy szerencse. Tényleg nagy szerencse, mert egyrészt az időmmel tudok így gazdálkodni, egységnyi idő alatt több beteggel tudok foglalkozni, másrészt egy komfortérzetet tudok kelteni a betegben. És ugyanez a helyzet a kontrollvizsgálatok alkalmával is. Tehát akkor, amikor egy műtét után a beteg jön egy 6 hetes kontrollra, vagy egy 3 hónapos kontrollra, akkor is nagyon sokat számít az, hogyha az ember kicsit ráérez az ő egyéniségére, és tud valami olyan kérdést, vagy esetleg olyan mondatot mondani, ami számára is oldja ezt a feszültséget.
1: Ez honnan jött egyébként? Ez így észrevette magában?
2: Egy idő után igen. Én valahogy úgy látom, és most itt vonatkoztassunk el a saját személyemtől, de tulajdonképpen én se vagyok ebben kivétel, hogy az ember, ahogy halad előre az időben, megszerzi ezt a képességet. Általában a fiatal orvosok sokkal többet beszélnek, mint az idősebb orvosok.
1: A betegekkel?
2: A betegekkel, mert nehezen tudnak elvonatkoztatni attól, hogy amikor el akarnak magyarázni valamit, akkor a saját teljes tudásukat akarják átadni. Aki már egy kicsit rutinosabb, az pedig tudja, hogy a probléma megoldása szempontjából mik azok az ismeretek, amit a betegnek tudni kell, mi az, ami az ő döntéséhez, mert azért ő is döntési helyzetben van, az ő döntéséhez elengedhetetlenül szükséges, és akkor nem szórja szét a figyelmét azokkal az információkkal, amiket nem is tud feldolgozni szegény, amikor jön, és a saját sorsáról érdeklődik, és a saját sorsá vonatkozásában érez egy aggodalmat. Tehát olyankor tudni kell azokat az információkat megadni, amik feltétlenül szükségesek, de amelyek nem is viszik félre a fókuszt.
1: És akkor így ezzel tulajdonképpen nem türelmetlen a beteggel, ha jól értem.
2: Én azt gondolom, hogy nem, és ugye mindenhol, most már az én szakmámban is a minőségbiztosítás egy folyamatos kérdés, és a minőségbiztosításon belül ugye folyamatosan monitorozzák a betegeket, különösen egy magánklinikán. Tehát folyamatosan anonim kérdőíveket töltenek ki, hogy most hogy volt megelégedve, megkapta a szükséges információkat. És én szerencsés vagyok, azt gondolom, mert rám nem szoktak panaszkodni, hogy egyáltalán nagyon nem figyelek oda, vagy nagyon rövid időt beszélek, pedig rövid időt beszélek, csak az alatt a rövid idő alatt köszönhetően a kapcsolatteremtő készségemnek egy viszonylag barátságos szituáció alakul ki.
1: Hát egy HR-es azt mondaná, hogy minőségi idő, és ugye vannak introvertált orvosok is, ahogy minden emberben van introvertált, meg kevésbé introvertált ember. Hogyan kapcsolódik egyébként ön az emberekhez?
2: Hát a napi munkám során abszolút a probléma megoldás szintjén. Ugye az én szakmám ortopéd.
1: Bocsánat, ezt meg kell, tehát igen? Nyilván közhelyes kérdés, de hogy a probléma, azt említette, hogy a probléma megoldás szintjén. Szóval önnek ezzel az együttérzéssel mi a viszonya? Ugye szokták mondani, hogy nem szabad a betegekkel együtt érezni, mert akkor elsüllyedek vele együtt. Igen. A problémával. Igen. De azért szerintem ez nem teljesen igaz, mert hiszen emberekkel van szó, tehát ez egy kényes egyensúly, ezt hogy tudja megoldani?
2: Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnan, hogy az én szakmám a medicinán belül, tehát a mozgásszervi sebészet, ez az én szakmám, ortopédia és baleseti sebészet, egy viszonylag szerencsés terület, mert mi a betegeknek a nagy részét meg tudjuk gyógyítani. A hozzánk fordulókat igen magas arányban egy megfelelő elégedettségi szintre tudjuk eljutatni. Tehát, hogy úgy mondjam, sikerszakma.
1: Win-win szituáció.
2: Igen. Tehát egy sikerszakma szemben egy szintén nagyon áldozatos munkát végző onkológiával, egy onkosebésszel szemben, aki

0: sikerélményt tudunk a betegnek nyújtani, ennek megfelelően több örömet kapunk vissza. És itt jön az a kérdésére a válasz, hogy mennyire lehet involválódni a sikerekben, a kudarcokban, a kételyekben, az elégedetlenségben, és néha az indokolatlan kritikákban is. Tehát ezekre mindre reagálnunk kell, és én azt tudom mondani, hogy én akkor érzem, hogy fáradt vagyok, amikor a betegnek az örömével és a lelkendezésével is nehezen tudok azonosulni. Természetesen egyrészt viselkedem, másrészt megélem azért valamilyen szinten minden betegnek, még a legismeretlenebb betegnek is a helyzetét, de amikor azt érzem, hogy fáradok, akkor azt veszem észre, hogy nem csak a szinte, hogy úgy mondjam, ok nélkül kételkedő beteg, akibe önteni kell az energiát, aki ugyanazt a kérdést teszi már fel harmadszor egymás után, nem csak avval nehezebb viselkednem, hanem azzal is, aki megjön és azt mondja, hogy doktor úr, hát sose volt ilyen jó, és hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg hogy elmentem, és az unokámmal fociztam, és tehát ezekkel is néha, tehát elfárad az ember. Tehát
1: hát van úgy, hogy elegünk van az emberekből, nem amikor fáradtak
0: vagyunk. Van. Ezt általában otthon szoktam mondani, hogy már most egy kicsit már elegem
1: és
0: van
1: az emberekből. És akkor hagyja a családja?
0: Megértik. Hát orvos családban dolgozom, a gyerekeim is orvosok, a feleségem is orvos, a szüleim is orvosok voltak, tehát megértik, mindenki hasonló szituációban él, és tudják azt, hogy amikor kicsúszik az embernek a száján otthon egy ilyen mondat, hogy nem szeretnék ma már embert látni, akkor azt nem részvétlenségnek, vagy nem szívtelenségnek tartják, hanem fáradtságnak.
1: A civilek sokszor mondják, talán az orvosok is, hogy ez egy hivatás. Ez egy ilyen megemelő szó. Sokan talán azt látnák különbségnek, hogy a hivatás az deklaráltan sok-sok lemondással jár. Míg a szakma 8-tól 5-ig tart.
0: Igen, lehet egy ilyen megközelítés.
1: Tehát a hivatásnak sosincs vége, nincs munkaidő.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. A hivatás a mi szakmánkban ugye ezt a kifejezést használtam, a mi műfajunkban a hivatás az, amikor már nem csak önmagamért és közvetlen az ellátott betegeimért, akikkel konkrét kapcsolatban állok, azokért mondok le valamiről, hanem távlati céljaim is vannak, és ilyen például a kutatás. Ilyen például annak, akinek az oktatása, hivatása. Ilyen az oktatás is. Tehát ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, ahhoz nem elegendő az ismereteket megszereznie, hanem az ismeretek átadásának a képességét is állandóan ápolni
1: kell. És szeret tanítani?
0: Szeretek, őszintén szóval kutatni jobban szeretek.
1: Még
0: inkább árnyalnám ezt az egészet. Ugye a munkám a feladataim közé tartozott és tartozik az egyetemi, a graduális oktatás. Nem mondom azt, hogy a graduális oktatás önmagában nem jelent nagy örömet vagy kihívást, de azért ennél egy posztgraduális képzés, tehát egy szakorvos képzés, vagy egy továbbképzés, az egy emelt szintű oktatási feladat, sokkal inkább, és ami a legmagasabb szintű feladat, amikor az ember elhagyja ezt az országot, és különböző nemzetközi fórumokon nem csak tudást ad át, hanem megvitat dolgokat, konfrontálódik adott esetben. Ezek szerintem a legmagasabb szintű kihívások. Ezek engem mindig rendkívüli módon vonzottak. Nem csak azért, hogy magasztos kifejezést használva a hazámat képviseljem, azért is, de őszintén szóval ez érdekelt leginkább.
1: De amikor egy ilyen mondjuk ilyen szakmai diskurzusban bocsátkoznak is nemzetközi mezőnyben,
0: igen,
1: akkor gondolom a szakmai ügyekre harap rá, ha szabad ezt a profán kifejezést használni.
0: Abszolút, igen. Hát az én szakterületem az alap

0: képzettségemen és az alapszakmámon belül, tehát a mozgásszervi sebészeten belül, én elsősorban sportsebészettel, izületi porcfelszínek helyreállításával, szalagsebészettel foglalkozom, valamennyire endoprotetikával is, de amiben azt gondolom, hogy nemzetközi szinten igazán szóba jövök és jegyeznek, az mindenképpen a porcfelszín képzés.
1: Ez a bizonyos mozaik plasztika.
0: Hát ez egy innováció ezen belül, ugye ez a porcfelszín képzés, ez alapvető.
1: Mesél egy picit róla, hogy mi
0: mesélek,
1: is értjük.
0: Mesélek. Van egy olyan fajta porckárosodás, amit úgy hívunk, hogy kis és közepes méretű defektus. Nevezzük a nevén, ez egy ilyen 1-től 3-4 négyzetcentiméter nagyságú felületet érint, aminek a pótlása és biológiai értelemben teljes értékű kezelése átültetéssel oldható meg. Úgy.
1: Tehát ez a bőrgyógyászatban is csinálják, hogy a hasonló
0: helyet,
1: tehát egy emberből levesznek az épp területből, átültetik a sérült területre.
0: Így van, csinálnak ilyet. Maradjunk most konkrétan annál az első ízületnél, ahol ezt elkezdtük alkalmazni, a térdízületnél. A térdízületnek vannak olyan területei, ahol van porc, de nincs terhelés. Ezeket hívjuk nem terhelő felszíneknek. Ezek praktikusan széli zónák, és ezekről a területekről el lehet venni porcot.
1: Egy kis tartalék, a természet létrehozott
0: egy kis tartalékot. Így van. Ezekről a területekről el lehet venni porcot, és be lehet ültetni oda, ahol a terhelés van, és ahol a károsodás van. Mivel a károsodott résznek az alakja nem feltétlenül egyezik az adóterülettel, ez vonta maga után azt a technikai újítást, amiről az eljárás a nevét is nyerte, mozaikplasztika, hogy apró darabokat veszünk el a szélről, és ezeket ültetjük be. Ha ez nem elegendő, erre akkor egy másfajta műtéti megoldás kell, akkor jön szóba az, hogy halottból veszünk porcszövetet.
1: Igen, erre alapult a startup, igen. Ha jól tudom, ez a Genuform AI, igen, startup, hogy megvizsgálják ezeket a halott emberekből kivett szerveket, vagy szervrészeket, nem tudom, a porcot minek hívják, nem gondolom.
0: Szövetnek.
1: Szövetnek, igen. Bocsánat, nem szervnek. Ezeket a szöveteket, és az AI abban segít, hogy ezeknek a szöveteknek az alakja legjobban egyezzen azzal, akinek be akarják ültetni.
0: Igen.
1: Ez a magyar startup, igen, hogy úgy mondjam.
0: Igen. Lépjünk egyet tovább, ha már itt egy ilyen kiterjedt portfelszínképzési
1: szemináriumba
0: mentünk bele. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a mozaik plasztika mire jó, a kicsi és a közepes méretű defektusokra, és most eljutottunk oda, hogy de mi van, hogyha nagy a defektus. Ha nagy a defektus, akkor valóban szóba jön az, hogy kadáver donorból vegyünk el anyagot. A kadáverből kinyert szövetnek, porcszövetnek, annak ugyanúgy csontalappal kell rendelkeznie, mint ahogy a mozaik plasztikánál is az átültetett.
1: Ez mit jelent?
0: Ez annyit jelent, hogy ugye az ízületi porc az egy 3-4-5 mm vastag burkolat, de ez alatt csont van. Uh-huh. És önmagában a porcot nem lehet átültetni, mert a porc nem tapad meg.
1: Csonttal együtt kell átültetni.
0: Csonttal együtt kell, valamennyi csonttal együtt kell, mert a csont a csonthoz jól gyógyul, és ott akkor remény van arra, hogy az átültetett porc is stabil.
1: Most egy kis zene jön, utána folytatjuk professzor dr. Hangodi Lászlóval.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Hangodi Lászlóval, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az MTA rendes tagjával. A zene előtt arról beszéltünk, hogyan lehet gyógyítani a viszonylag kiterjedt porckárosodást. Ehhez már donorból származó épp porcot kell használni, ám ez már csak csonttal együtt lehetséges.
6: Transplantológusoknál mindig probléma, hogy a szövet, szervek illeszkednek-e az adott beteg immunrendszerét. Ez egy komoly...
7: Így van, csak itt az illesztésnek kérdés. Nem immunológiainak kell lenni, mert az a szerencsénk van a többi sebészeti szakmával szemben, akik májat, vesét, szívet, tüdőt ültetnek át, hogy nekik egy komoly probléma az immunológiai egyeztetés. Igen. A mi szakmánkban, ha porcot csontalappal ültetünk át, akkor a porcnak semmiféle immunológiai tulajdonsága nincs, mivel a sejtek, amik az immunválaszt kiváltanák, azok a porc alapállományban vannak benne, úgy, mint ahogy a borostyánban benne vannak azok a kis apró részecskék, és ezért nem találkozik a keringéssel, tehát immunválaszt nem vált ki. A csont részben abban valamennyi sejtes elem található, de azt egy megfelelő technikai metodikával, egy ilyen jetlavásnak hívjuk, tehát egy ilyen pulzáló folyadék öblítéssel el lehet maradéktalanul távolítani, és egy ilyen módon kinyert blokkot, tehát aminek a teteje,
6: tehát
7: porc, a
6: falja, semleges csont, lesz a blokk.
7: Az gyakor. Semleges lesz immunológiai szempontból. Igen ám, de az ízfelszíneknek megvan az a tulajdonságuk, hogy ezek a legkülönfélébb alakú, domborulatú, homorulatú felszínek, magyarul, hogyha egy blokkban szeretnék átültetni, tehát ha nem mozaik plasztikát szeretnék csinálni, hanem egy nagyobb felszínt szeretnék átültetni, akkor ott annak különös jelentősége van, hogy az pontosan passzoljon oda. És amikor úgynevezett oszteokondrális allograf transplantációt végzünk, mindjárt
6: ez elmondom. Csoda, zenéje nagyon szép.
7: Mindjárt elmondom, hogy ez micsoda. Amiről eddig beszéltünk, tehát amikor kadáver donorból nyert porcot szeretnénk átültetni a csontalappal, akkor különös jelentősége van annak, mivel ez egy nagyobb darab, hogy az pontosan passzoljon. amikor ezeket a műtéteket elkezdték csinálni a világon, és ezt nem mi kezdtük el, tehát mi ezt csak követtük, tehát oszteokondrális allograf transzplantációt, tehát amiről most beszélünk, ezt már csináltak évtizedekkel ezelőtt is, nagyon keveset a technikai problémák miatt, akkor ezt a sebész mindig úgy ránézésre próbálta megoldani, hogy hát itt van ez a defektus, itt van ez a térd, a kadáveré, hát talán ez fog ide jól passzolni.
6: Szemmérték, pusztán szemmérték.
7: Szemmérték.
6: Ahol milliméterek számítanak.
7: Így van, szemmérték, és megfelelő műszerezettség hiánya is gátolta ezeknek a műtéteknek az elvégzését. És amikor mi ebbe az irányba elkezdtünk kutatni, akkor egy megfigyelésünk az volt, hogyha lerövidítjük az időt a kivétel és a beültetés között, az javítja az eredményeket, mert az javítja a porcsejt túlélést, de nagy szükség van arra is, hogy ez jól passzoljon.
6: Tehát nem lehet csak úgy hip-hop beültetni.
7: Így van. Tehát nagyon jó lenne egy olyan technika, ami megmondja nekünk, hogy pontosan melyik részt és hová kell beültetni. És akkor találkoztam én kollégámmal, barátommal, Szoldán Péterrel, aki már akkor nagyon otthon volt a mesterséges intelligencia fejlesztésben, és fölmerült a részünkről az az igénypont, hogy jó lenne egy olyan metodika, ami felismerné a porcfelszínt, egy porcfelszínnek az MR képét, és a recipienst és a donort ennek a segítségével tudnánk egymáshoz hasonlítani. Most azok a betegek, akik nagy, kifejezetten nagy porcfelszín defektussal, vagy esetleg nem is csak porcdefektussal, hanem az alatta lévő csont hiányával is küzdenek, azok általában várnak erre a műtétre, tehát az ő vizsgálati leleteik, az ő MR képeik, azok a birtokunkban vannak. Amikor történik egy donáció, és alkalmunk van arra, hogy egy kadávernek a térdéből porcot távolítsunk el, akkor arra is lehetőségünk van, hogy erről készítsünk egy MR-vizsgálatot. És hogyha az egyik adathalmazt összehasonlítjuk a másikkal, akkor megvan az elméleti lehetősége annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy ez a térd mely recipienseknek a megoldására volna a legalkalmasabb. De ehhez kellett a mesterséges intelligencia, egy olyan program, ami az MR képeken felismeri a porcot, felismeri annak a porcnak a térbeli és topográfiai vonatkozásait, és amely emberi képességeknek a kizárásával tud összehasonlítást végezni.
6: Miért kell kizárni ebből az emberi képességeket?
7: Hát azért, mert nem tudja senki fejbe tartani.
6: Túl sok adat.
7: Persze.
6: Igen, és azért is kérdezem, mert ugye ön életműdíjat kapott. Abban a méltatásban azt mondták, hogy hát igen, Hangodi professzor az az ember, aki ennek a szakmai hátterét adja, az emberi töltetét, és bennem felvetődött az a kérdés, hogy oké, sokan félünk a mesterséges intelligencia leendő uralmától, de itt a példa, ember nélkül, a szakértelm nélkül mindez csak eszköz. Ez az önök cégében
7: igen,
6: mutatkozik
7: igen,
6: meg.
7: Igen, tehát nem lehet a történetből kihagyni sem az indikáló sebét.
6: Tehát az szaktudását nem lehet kihagyni.
7: Igen, ezt nem lehet kihagyni, de ez egy olyan technikai lehetőség, ami segít abban, hogy a legjobb döntést hozzuk meg. Azelőtt is meghoztuk ezeket a döntéseket, csak azelőtt ezeknek a döntéseknek a hiba aránya, vagy a pontossága az alacsonyabb volt. A mi esetünkben ez a mesterséges intelligencia, ami felismeri a porcot, ez egy konkrét igény által fejlesztett mesterséges intelligencia volt, de én mindig azt mondtam, a már idézett Szoldán Péternek, aki segített ebben, és aki ennek a informatikai hátterét adja, hogy azon túl, amit mi vártunk ettől a mesterséges intelligenciától, ez még nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható. Használható lesz arra, hogy bizonyos porcbetegségeket fölismerjen, használható lesz arra, hogy bizonyos terápiáknak az eredményeit kontrollálni tudjuk a posztoperatív képeken, használható lesz rengeteg mindenre, még akár protézis tervezésre is, mert ugye az endoprotetikai fejlesztés is abba az irányba megy, hogy próbálja a biológiát közelíteni, hogy minél jobban hasonlítson. Igen, így van. Tehát erre is jó lehet. Tehát én azt gondolom, kicsit nagyképűen, hogy mi ezzel csak egyfajta kaput nyitottunk ki egy további fejlődésnek. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban ez a mesterséges intelligencia már tudja azt iszonyú nagy pontossággal, amire nekünk szükségünk van, de lesznek olyanok, akik majd ezt más irányba fogják fejleszteni, és én azt gondolom, hogy ahogy én visszatekintek a saját szakterületemre, hasonló a helyzet ezzel, mint volt 30 évvel ezelőtt a mozaik plasztikával. A mozaik plasztika is azon túl, hogy egy olyan eredményt, egy olyan gyakorlati eredményt produkált, amit ma is használunk, azon túl új porcfelszín képzési eljárások kutatásának az irányait is kinyitotta.
6: 40 éve dolgozik a Tuzsokiban. Sehol máshol nem dolgozott. Hogy ennyire hűséges?
7: Hát igen. Igen, én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én hát hűséges voltam ugye az országhoz, hűséges voltam a szakmához, és ezen belül hűséges voltam az első munkahelyemhez.
6: Hát ilyen nem nagyon van, hogy manapság 40 évig egy helyen dolgozik. Ez már kuriózumnak számít.
7: Nem tudom, hogy mi az országos átlag, azért azt büszkén mondom, hogy most én idén 25. éve hogy is? Nem is 25. De. Jövőre lesz 25. éve, hogy osztályvezető vagyok, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a zöme, annak ez az első munkahelye, az időseké is. Tehát sokan dolgozunk ott. Tehát ehhez sok minden kell. Kell ahhoz, hogy tényleg, ahogy említettem a beszélgetés korábbi részében, hogy ez egy sikeres szakma, Ez egy jó munkahely, és ez egy jó közösség volt. Amit én az előző főnökeimtől megörököltem, az az, hogy amikor én oda kerültem a Luzsokiba, akkor ez már egy nagyon jó baráti, családi közösség volt, ez az osztály, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk tartani. És akkor teltek, múltak az évek, jött egy-két siker, nemzetközi elismerés, ami kinyitotta a kaput a kollégáimnak is, nem csak én nekem, és jó leső érzés az, hogy ennek ellenére olyanokkal tudok együtt dolgozni, akikkel 40 éve, 30 éve, 20 éve dolgozom együtt, de én tulajdonképpen azt mondom, hogy a mai világban arra is büszke lehet az ember, hogyha egy fiatal 10-15 éven keresztül meg tud tartani. És erre ez a kórház ez alkalmas volt. Ebben nem abban, hogy én ezeket a hűségszinteket tudtam produkálni, abban én nem a saját emberi nagyságomat látom, hanem az, hogy tényleg jó közegbe kerültem, szerencsés is voltam, tehát a kutatási vonalon én kifejezetten szerencsésnek éreztem magam, mert én kitalálhattam volna hasonló kariberű, hasonló nehézségű más eljárást vagy metodikát, amit esetleg egy-két év alatt túl lépett volna a világ, vagy ami kevésbé lett volna népszerű, tehát ugye miről van szó? Az életkor előre haladtával előbb-utóbb mindenkinek lesz valami mozgásszervi problémája. Magyarul óriási a merítés, tehát óriási a betegek oldaláról az érdeklődés is, tehát bármi, ami ebben a szakmában történik, az kiemelt figyelmet kap.
6: Igen.
7: Hát ez kiemelt figyelmet kap. Tehát ha megyünk az utcán, és találkozunk 10 szembe jövő emberrel, akkor, és megkérdezzük, hogy hallott-e már a térprotézisről, vagy a csípőprotézisről, vagy a porcátültetésről, a zöme azt fogja mondani, hogy igen. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezzük, hogy a policisztás veséről hallottak-e már, akkor nem biztos, hogy kettő is van közöttük, aki azt mondja, igen. Hogy igen. Tehát fókuszban vagyunk, ráadásul, ahogy említettem, szerencsések is vagyunk, mert azért ez egy olyan értelemben szerencsés terület, hogy a betegeink zömét meg tudjuk gyógyítani, nagyon sokon tudunk segíteni, a napi életvitelüket könnyítjük meg. Ennek megfelelően jó, pozitívak a visszajelzések.
6: Igen. Azt mondta, hogy ez egy kvázi, hát nem azt mondom, hogy sikerszakma, de olyan szakma, amiben sok a sikerélmény.
7: Így van, igen.
6: Hát akkor viszont, hogyha valami nem sikerül, akkor ez különösen így erős van. Impulzus. Ez hogy éli meg?
7: Hát nehezen. Hát,
6: jó közegben, sikerekben között ez nem nagyon fér bele akkor a sikertelenség, igen. Ugye?
7: A pályám első részében, mondjuk vegyük úgy, hogy talán az első 20 évben sokkal több traumatológiát csináltam, és a traumatológia vonatkozásában a politraumatizált, tehát a nagyon súlyos traumákat elszenvedett betegeknek az esetleges elvesztése az nagyon megviseli az embert. Az is nagyon megviseli az embert, ha valakinek olyan végtag sérülése keletkezik, ami helyreállíthatatlan, és amputációval végződik a dolog. Ezek nyomokat hagynak. A elmúlt 25 évben, amikor is a endoprotetikai tevékenység ennek az aránya rendkívüli módon felszaporodott, és a már több évtizede végzett endoprotetikai tevékenység folyományaként már a kilazult protézisek az idős embereken, rossz immunológiai állapotú, számos mellékbetegséggel vagy kísérőbetegséggel kezelt betegeken nem tudunk esetleg segíteni, ezek megviselik az embert.
6: Ez mit jelent egyébként? Hogy hat rá önre?
7: Hát deprimálja az ember. Tehát ezek azok, amik, hogyha ha hazamegy, akkor is gondolkodik ezeken, akkor is úgy benne van a fejébe, de amik úgy végigvonulnak egy napon. Tehát ugye mi nagyon sok beteget látunk el, mert a műtéteknek a hossza, mondom, az általános sebészettel szemben valamivel rövidebb, nagyobb számú beteggel találkozunk, és ennek megfelelően egy ilyen kontrollos napon 50-60 beteggel is találkozunk. És előfordul az, hogy az 50-60 betegből a 8. vagy a 10. egy problémás beteg, akinél érezzük, hogy nem tudtuk eddig úgy megoldani a problémáját, ahogy szeretnénk. Ő is panaszos, én is tudom, hogy itt valami szövődménnyel kell szembenézni. És akkor utána jön a következő 20-30, akinek semmi baja nincs, de közben többször is eszembe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy jobb legyen neki. Tehát hál' Istennek mondom, a győzelmek száma nagyobb, mint a kudarcoké. De azért nincsen olyan szakterület, ahol nincsenek kudarcok.
6: Én csak egy pillanatra visszatérnék gondolatilag arról az együttérzésről, amiről pedzegettük az elején, hogy lehet egy orvosnak együtt éreznie, vagy nem lehet, de nekem úgy tűnik, ezt nem lehet kikapcsolni.
7: Nem ez lehet kikapcsolni.
6: Vagy van együttérzés, igen, vagy
7: igen,
6: nincs.
7: Igen. Nem lehet. Nem lehet, még akkor sem lehet kikapcsolni, amikor valakivel semmilyen vonatkozásban, hogy hétköznapi kifejezést használjak, nem jött létre a kémia közöttünk, mert nem azonos típusú emberek vagyunk, nem azonos életkorúak vagyunk, nem azonos intellektuális szinten vagyunk, de akkor is a problémával való azonosulás azért az elkerülhetetlen. Tehát az mindig működik.
6: Fiaival is dolgozik, igen. Két fia orvos, ugye a harmadik
7: műtős
6: asszisztens.
7: Mindent tud.
6: És arra lennék kíváncsi, hogy nyilván sokat beszélgetnek. Meg önök orvos dinasztia. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatni.
7: Igen.
6: Mégis, mit mondana nekik, ha csak egy mondat, srácok, olyanok legyetek, vagy arra figyeljetek?
7: Az a döntés, a sebészeti szakmában az indikáció. Amikor műtétet indikálunk, akkor azon túl, hogy az elvégezhető-e, mérlegelni kell azt, hogy tényleg ez a legjobb a betegnek, tényleg segít-e rajta, tényleg fel tudja-e azt dolgozni. Mert van olyan műtéti eljárás, amit a beteg nem tud egyszerűen intellektuálisan vagy habituálisan feldolgozni. Vannak olyan kombinált szalagpótlások, amiknek az utókezelését nem biztos, hogy a beteg úgy fogja végigcsinálni, mint amilyen bonyolult az a műtét, és mint amit az a műtét megkíván. Úgyhogy a döntéseken nagyon sok múlik. És ez a napi gyakorlati műtéti tevékenység során is így van, tehát az, hogy amikor haladok előre egy feltárásnál, mi az, aminek jelentősége van, mi az, amit csinálhatok gyorsabban, és mi az, aminél le kell lassítani, és meg kell állni, és meg kell fontolni.
6: Ön is így dolgozik?
7: Hogy én így dolgozom?
6: Igen.
7: Azt gondolom, hogy ha van olyan tulajdonságom, amivel, vagy készségem, inkább így fogalmaznék, amivel úgy tényleg elégedett vagyok, arra azt gondolom, hogy talán amellett, hogy haladósan szeretek operálni, a döntési helyzetekben azokban jó vagyok, szerintem.
6: Hangori professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba, és beszélgethetünk a szakmáról, meg önről is.
7: Én köszönöm szépen a meghívást.
5: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA rendes tagja, és a Genoform AI társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthalyi Igort hallottátok.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jamári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormány szóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az Erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta a rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
1: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp test ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
9: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kémszoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kémszoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajházásnak nevezték a vádakat. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódban etikai és morálfilozófiai mélységekbe, vagy épp magasságokba lépünk, elhelyezzük magunkat az embert a gépek világában, átgondoljuk, hogyan álljunk hozzá, vagy épp hogyan álljunk ellen az AI és robotok trendjeinek. Mai vendégünk, aki ezekben az egyik legelismertebb gondolkodó, Rab Árpád, szociológus jövőkutató, és egyben az NK UNESCO tanszék vezető kutatója, aki mellesleg mostanság robotfejlesztő innovátor is. Kérdéseink, ahonnan elindulunk, hogy disztópiát vagy utópiát építünk, kiben bízhatunk, kire számíthatunk, és hogyan tekintsünk az embergép együttműködésre, szervezeti, vagy akár üzleti és technológiai szinten. Nem utolsó sorban rákérdezünk, hogyan maradhatunk kulcspozícióban ezekben az összekréselt értékláncokban, átírt szerepekben, szerepkörökben és kiszámíthatatlan üzleti modellek között. Szia, Árpi!
2: Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye te eredetileg néprajz kutató vagy, felmerül a kérdés, hogy hosszú út vezet a robotfejlesztésig, de hogy látod, hogy kulturálisan vagy néprajz szempontból egyébként a gépek most milyen hatást fejtenek ki az emberi kultúrára, vagy az emberi környezetre?
2: Hát azért a néprajz tudományt megkímeltem a gyarlóságomtól, de valóban néprajzot végeztem antropológián, és már az ELTE-n ott a számítógépek nagyon érdekeltek, és ott már egy ilyen rendszergazdaként az azt jelentette, hogy akkor volt egy saját gépem, és tudtam kutatni és olvasni. Mindig érdekeltek a technológia és az emberek összefüggései. Az, hogy egy másfajta intelligencia, vagy egy tükör, vagy az, hogy életre keltsünk egy gondolkodó gépet, azt szerintem a kezdetek óta benne van az emberi kultúrgondolkodásban. Nem is csak a gólem, vagy maga a robot, vagy akár az önjáró kis kempelem sakgépétől kezdve mindig is szerettünk fejleszteni ilyesmit. Most a mesterséges intelligencia, illetve a humanoid robotok nyilván egy jóval erőteljesebb tükröt tartanak elénk, ami szól rólunk is, hogy mint gondolunk magunkról, ugye ez a mesterséges intelligenciával is eljött, és egy csomó zavarodást is okoz a fejekben, hiszen szétválasztja a kultúrát annak a kigondolójától, vagy hordozójától, tehát az alkotót az eredménytől, ez egy nagyon furcsa helyzet. És ez megsokszorozódik, amikor a térben is látod mozogni, és akkor magával az emberi testtel kapcsolatosan is lesznek kérdései, de amikor a felmerül az, hogy de hát ő, azt mondom, hogy ő, ugye pedig gépről van szó, hogy maga az emberi test tud-e olyan tökéletes lenni, mint egy úgy most soha nem fáradó robot, aki nem tudom hány kilométer per órával egész nap tud futni, amíg bírja az aksia. Ezek olyan kérdések lesznek, amiknek biztos van kulturális levetülése. Maga a science fiction, vagy ezek a sok jelenség, hát ez megúhatatlanul mindig jelen volt a kultúránkban.
1: Igen, viszont így érdemes szétszálazni, hogy mik vagyunk mi emberek, tehát hogy mondjuk így néhány ilyen tengely vagy szempont mentén, így akkor szálazzuk szét, hogy az embernek, a gépnek a szerepét, illetve neked van egy jó hasonlatod, ahol ugye ebbe az állatokat is beteszed, hogy mik a különbségek szerinted?
2: Tekintsük az embereket egységesnek, tehát emberként gondolunk magunkra, és ebben van egy erőteljes arrogancia is, hogy mi milyen intelligensek vagyunk, ami arrogancia hozzásegített ahhoz, hogy mondjuk kizsákmányoljuk a természet erőforrásait, vagy azt mondani, hogy ez nem érez fájdalmat, vagy ha érez is, nem foglalkozom vele, megehetem, vagy ezt szeretjük amúgy is azt csinálni emberi fajon belül is, hogyha könnyebb mondjuk lenézni valakit, és akkor úgy elvenni a földjeit, erről szól akár a gyarmatosítás az 1400-as évektől kezdve sok esetben, hogy már kulturális szinten is lehet, hogy biológiai alapon úgy működik, mint én, de valahogy mégsem ott van, tehát hogy így lenne helyezni. És az ember önmagát úgy érzi, hogy persze rácsodálkozik kedvesen, hogy hát a delfinek is milyen okosak, és szeretnünk rácsodálkozni a természetre, hogy ez hogy lehet, hogy ő hanggal tájékozódik, meg a természet millió csodájára, de valahogy az ember van a csúcson. És a mesterséges intelligenciával elértük azt, sőt, most már teljesíti azt, amit néhány évvel ezelőtt ígértek, és ez csak fejlődni tud, az, hogy már nem gondolhatjuk magunkat a legokosabb fajnak, persze mi hoztuk létre, de azokat, amiket eddig az intelligencián tükröződésnek tartottuk, azokat hozza utána.
1: Igen, mondjuk ez a mi hoztuk létre, ez is egy kicsit olyan, mint amikor mi nyertünk ugye a foci meccsen, hogy nem mi hoztuk létre, hanem azok a kedves mérnökök ott, főleg San Francisco környékén.
2: Pontosan, csak így most koncepcióként tekintve, tehát mint emberi faj, jogos büszkeséggel, de a mi és ők tudatról beszéltem az előbb, ugye, amikor kicsit itt szétszálladott. De alapvetően az életről van szó, és az életnek részei vagyunk, egy eszközhasználó faj vagyunk, aki az elmúlt 150 évben a technológiai evolúció mentén nagyon-nagyon sokat dolgozott idézőjelben azon, hogy eltávolítsa magát a természettől, illetve a káros számára hátrányos dolgoktól. Tehát akár az, hogy az én lakásomban ne legyen rovar, hogy ne zavarjon, akár az, hogy lebetonozom, hogy kényelmesebben tudjak, akár az, hogy erőforrásként tekintek, kivágom az erdőt, hogy ipari forradalomban meghosszabbíthassam az életemet, és megduplázom az élettartamomat, és ennek nagyon sok tényleg hosszan ragozható kivetülései vannak, akár már a halált is szeretjük eltolni magunkról, nem beszélgetni róla, nem természetes velejáróként tekinteni, de az az igazság, hogy élőlények vagyunk, és az élet vesz minket körül. Egyébként ezt, hogy eltávolítottuk magunkat a természettől, nyilván a klímaváltozás, vagy a mondjuk úgy, hogy a klíma, okos klíma gondolkodást is megnehezíti, hiszen nehezebb úgy rávenni embereket, hogy figyelj, tök jó hatékonytalanul, nem tudom, egy fát öntözni évekig, ha nem szereted a fákat, hanem azt mondod, hogy nekem nem kell fa, nekem nem kell erdő, az olyan keszekusza megrendezetlen, nekem kell egy jól leültetett fasor, ahol én tudom, hogy milyen fák vannak, és mikor virágoznak, és a levelek ne hulljanak be az én udvaromra. Tehát érted, van egy ilyen eltávolítás, de élő.
1: De ez még szintén az arrogancia egy kicsit, ami...
2: Hát, meg természetes, tehát mindenki, minden élőlény igyekszik a környezetét olyanra alakítani, ami neki megfelelő. Tehát még egy muréna is ás egy ilyen alagutacskát magának a tenger alatt, és abban szépen elbújik meg mindent. Tehát ez természetes lehet, de ez mindenképpen az élet és az öntudat nak a belejáró, és itt akkor már kezdünk közelíteni a gépekhez, hogy akkor most a gépek még eszközhasználó faj vagyunk, ahogy mondtam, és ezt nagyon sikeresen csináljuk, tök jól csináljuk. Tehát fejlesztünk gépeket, ezeket használjuk, mondhatnám robotoknak, robotszerű képződőnyeket már ezer éve használunk, összetett gyártósorokat, vagy akár a lift föl le cipel minket, vagy akár egy exoskeleton, egy ilyen külső testre erősíthető vád segít gyalogolni, de ezeket mindig gépeknek tekintjük. A mesterséges intelligenciával megvadítva viszont már azt kezdjük érezni, hogy valamit több, már az agyunkat támadja ez a jelenség, hogy ez most akkor nem csak egyszerűen egy eszköz, hanem gondolkodó eszköz, vagy tényleg gondolkodó eszköze. És ezért szoktunk nagyon gyorsan eljutni azokhoz, hogy öntudatra ébred-e a mesterséges intelligencia, vagy
1: jó,
2: sem.
1: Jó, a Mérő László azt mondja, hogy ez nem fog megtörténni.
2: Én azt gondolom, hogy nem fog megtörténni, de ez nagyon nehéz mégis ezt meghatározni. Az öntudatnak több szintje van. Van egy ilyen alapvető, mondjuk úgy, hogy nulladik szint, egy ilyen reaktív öntudat, amikor gyakorlatilag önmagadat véded. Tehát egy ostoros egysejtűt most, hogyha megböksz, egy nagyon vékony tűvel, egy pici tűvel, akkor arrébb megy. De hát az mégsem olyan öntudat, mint mondjuk kb. A vége felé van ez a társadalmi öntudat, amikor te tudod, hogy az életed is veszélyben foroghat, vagy feláldozol valamit magadból, mondjuk a társadalomért, vagy a családodért, egy anya, amikor nagyon fáradtan is a gyerek neveléssel foglalkozik, az egy magasabb szintű öntudat, amikor már tudod, hogy te ki vagy, tudod, hogy létezel, önmagad értékeit és életét akarod őrizni, de mégis ebből feláldozol valamit valami magasabb célért.
1: És akkor ehhez képest ugye most akkor a mesterséges intelligencia ennek az illúzióját azért biztosan tudja kelteni, de a valóságban...
2: Igen. Az biztos, hogy mi nagyon gyorsan fogunk gondolni azt, hogy öntudatra ébred. Tehát amikor azt olvasom, hogy hát öntudatra ébredt a mesterséges intelligencia, mert le akarták törölni, és ő elmenekült. Ezt el lehet így is mondani, ezt a narratívát, és úgy is, hogy hát ember adatmentésnek hívjuk, és nagyon megharagszom, hogyha a szövegszerkesztőm nem ment rendszeresen, és amikor ne adj Isten lefagy a gépem, nincs egy mentésem, akkor ideges vagyok. Nyilván egy alapvető informatikai művelet, hogy az értékeket próbáljuk másolni. Tehát, hogy most ez öntudatra ébredés, hogy elmenekül és lemásolja magát, vagy egy egyszerű informatikai backup folyamatnak a része. Az, hogy kifejlesztek egy gépet, és azt mondom neki, hogy figyelj, a te feladatod az, hogy folyamatosan menj neki fejjel a falnak másodpercenként több milliárdszor, és keres rajta egy rést, és utána talál egy rést, és akkor azt mondom, hogy kiszabadult a mesterséges intelligencia, és feltört más rendszereket, hát ez nem öntudatot jelent még, hanem azt, hogy csinálja azt a feladatot, amit én megbíztam. De az, hogy te öntudatra ébredtnek érzékeled, hogy mondod el magadnak a történetet? Tehát én azt mondom, hogy mondjuk legyen ez a város okos város, és mondjuk egy mesterséges intelligencia irányít mindent. Tegyük félre azt, hogy ez milyen nehéz amúgy, tehát az adatok nem kommunikálnak egymással, meg nincsen infrastruktúránk, de mondjuk van egy mesterséges intelligencia, ami ezt a várost irányítja. A fűtés fel lekapcsolja, a közlekedési lámpákat, stb. Aztán én minden nap életben nyilván úgy élném meg, hogy a gép átvette az uralmat az életem fölött. Tehát én megnyomom, hogy legyen hűvösebb, és azt mondja, hogy nem, ez így nem kell neked, mert te olyan korú vagy, egyedül laksz, mit tudom én, ilyen hőmérséklet neked jó. Vagy az autómat lelassítja, vagy felgyorsítja. És ez összességében például az egész emberiségnek többet ad, mert tudjuk, hogyha ilyen kompromisszumokat hozunk, akkor egy fenntartható jövőt létre tudunk hozni. Az én egyéni életemben meg azt fogom érezni, hogy énnek, amit amúgy megtettem volna magamtól, a gép rám kényszeríti. Öntudatra ébredt vagy sem? Társadalmilag jó vagy sem? Ezekkel a kérdésekkel igazából kezdetek óta foglalkozunk, talán a legletisztultabb a Isaac Asimov robot törvényei, és amúgy is nagyon szeretem a novelláit is, mert ugye ott akkor ő még pozitronagynak hívta, amit most így AI-nak hívunk, de rengeteg ilyen dilemmát előhozott, hogy a robot egyszerűen csak megcsinálja, amit mondasz neki, és akkor ugye erre minden novella egy kicsit egy ilyen helyzetekről szól. Az egyik kedvencem például az, ami egy ilyen gondolatolvasó robot jön létre. És ugye az egyik szabály az, hogy emberben nem okozhat kárt. És amikor beszél

0: sérelmet okozott az embereknek. Azt akarom csak kihozni ebből az egészből, hogy az a fajta öntudat, tehát biológiai élet nem tud lenni, mert ez nem egy biológiai élet. Ha azt mondom, hogy nem biológiai alapú öntudatra ébredés, akkor az lesz a kérdés, hogy hol húzom meg ezt a határt, de kívülről nagyon nehéz lesz megállapítani, most öntudatra ébredte vagy sem, mert úgy fog viselkedni, mintha öntudatra ébredt volna.
1: Igen, és hogyha már Asimov, akkor ugye másik novella, ugye a robotpolgármesternek a sztoria, amit talán egyébként valaha már egy Epic Stories epizódban biztos vagyok, hogy fel is jött, de hogy ott is ugye az egész kérdés arról szól, hogy tudjuk-e, hogy ő ember vagy nem, és hogy semmilyen módon nem tudták effektív ugye ott a történetben bebizonyítani, hogy ez nem derül ki.
0: Igen.
1: És hogy ezt, hogyha most áthozzuk a mostani jelenünkbe, akkor hogyha én emberként kódolgok így a világban, akkor már nem nagyon tudok biztos lenni abban, hogy egy emberrel beszélek, ő küldte azt a levelet. A LinkedIn-en szerintem most már egy dologban lehetünk biztosak, hogy a posztoknak a 95%-át azt maguk az emberek, de a valamelyik ilyen ellenmel írták, uh-huh. És hogy így nagyon bizonytalanná válunk abban, hogy most akkor egyébként éppen az emberi kultúrá vagyok interakcióban, vagy a gépével.
0: Itt a fő kérdés az, hogy ez probléma ez, vagy mi ebben igazából a probléma? Tehát mi az igazi gond? Mert ugye azért jó ideje már egy ilyen digitális kultúrával átszőtt világban élünk, nagyon sok olyan emberrel dolgozunk együtt, akiket sose láttunk, levelezünk velük, most van egy kis projekt, egy nyomdával levelezek, kiadunk egy könyvet, lehet, hogy 2 évvel később találkozunk ennek. Ja, veled dolgoztunk együtt, de jó. Nem probléma. Ugyanezt megcsom egy AI-jal, úgymond lefordítatom, vagy megszerkeztem a könyvet, akkor miért probléma? Így nem probléma, de meg kell tanulnunk a kihívást megérteni, és elkezdeni építeni a fejünkben egy olyan immunrendszert, vagy egy ilyen helyretételi rendszert, hogy a hosszú távú értékeinket megőrizzük. Ugye itt az egyik kihívás az, hogy egy versenyhelyzet jön létre. Nagyon szeretek sok embert, de nincs elég időm, ezért a figyelemnek a értéke nagyon felmegy. Tehát ki az, aki sokat foglalkozik velem, gyorsan válaszol az üzeneteimre, hosszan válaszol, alaposan válaszol. Egy AI ezt meg tudja csinálni, tehát egy ismerősem számára az én AI avatárom sokkal jobb fej lehet a digitális térben, egyszerűen azért, mert gyorsan válaszol, stb. Én most órákig nem fog tudni ránézni az üzeneteimre, lehet, hogy egy barátom vár egy tanácsot, és én majd este tudok neki válaszolni, vagy valami. Van egy nagy online fórum, ahol AI chatbotokat küldtek be. Ez a fórum arról szól, hogy az emberek egymás eltérő véleményéről tudnak vitatkozni. És elmondod, hogy mi a te véleményed, és mások megpróbálnak meggyőzni arról, hogy tett egy vitakészséget, egy nagyon jó hely egyébként, egy eredi platform. Ott, amikor beküldtek AI chatbotokat, akkor az derült, hogy sokkal jobban meggyőzik. Nagyon nagy hatékonysággal győzték meg az igazukról az embereket, de nem azért, mert sokkal okosabbak voltak, bár nyilván olvasottak, és a többi, hanem azért, mert hosszan, kidolgozottan és gyorsan válaszoltak.
1: Tehát szorgalmasak voltak.
0: Nagyon. Igen. És az, hogy te mondjuk most meg akarjuk egymást győzni, hogy nem tudom milyen biciklit vegyél, én meg akarok győzni arról a márkáról, ami nekem, azért nyilván egy olyan versenystratégia, ahol egyből válaszolok a dolgot, jól elmondom részletesen, nem hazudok, meg nem, de hogy ott vagyok, figyelek. Ez egy versenyhátrány. Az, hogy a barátaim most engem kérdeznek-e meg valamiről, hogy a világról, figyelj, pedig mit gondolsz, vagy mondjuk egy AI chatbottal beszélik meg, ez számomra egy versenyhelyzetet jelent, mert én azt érzem, hogy meg kevesebbet érek a barátaim szemében, hiszen egy AI chatbot is el tudja azt mondani, ami eddig az én privilégium volt, mert Árpád ezért. Tehát nem az a kihívás, hogy olyanokkal dolgozunk, akiket nem látunk, sőt, akár lehet, hogy csak algoritmusok, hanem felénk nézve az a kihívás, hogy akkor mi mit érünk. Mi az az újfajta versenyhelyzet, amiben a magánéletben vagy a munkaerőpiacon részt veszünk. És viszont, ha így megfordítjuk, akkor a megoldási stratégiák is tök jól ki tudnak alakulni. Nyilván a barátaimmal az a jobb, minél többet találkozom a fizikai térben, és együtt töltünk időt, mert akkor egy összetett komplex rendszerben, meg plusz megosztunk olyan dolgokat, ami egy mesterséges intelligenciának, egy robotnak sose lesz, mondjuk az élet élvezete, egymás megölelése, összekacsintások. Munkahelynél pedig azt kell megnézni, rendben mi az, amiben én más vagyok, vagy jobb. És ezek pont nem a gépekkel való konkurálás, hanem az amelletti dolgok, amiket, amin most így ezt a könyvemet írom, ez a hatékony-hatékonytalanság. Tehát ez az, amikor nem a szuperracionális vagy szuperhatékony döntés hozod meg, hanem valami mást. Mert hosszú távon egyébként ezek sikeresebb stratégiák a fenntartható jövőben.
1: Igen, ugye emberként megengedhetjük magunknak még azt, hogy a nem leghatékonyabb döntést hozzuk meg. Tehát ez igazából egy luxus-e? És ez már akkor ez a említett etikai vagy ilyen morálfilozófiai kérdés, hogy ugye a gépekkel most ki tudjuk választani a leg

0: jobb megoldást, ami a leghatékonyabb, legenergiahatékonyabb, vagy legolcsóbb, vagy legnagyobb hatású, de hogy emberként döntenünk úgy valamiért mégis, és ugye ez a meglepetés ereje, hogy nem ezt választjuk, hanem valami mást, és mondjuk ki tudja, lehet, hogy drágább, de mondjuk nem azokat az embereket találja el, hanem másokat, hogy akkor az emberségnek mondjuk ez lehet az egyik kulcs, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy egyébként nem a legjobb, leghatékonyabb megoldásokat választjuk.
1: Pont azt csináltuk, leegyszerűsítve az elmúlt 150 évben, egyre hatékonyabbá tettük magunkat, tehát egyre több gép, és az emberi gondolkodás többet közeledett a gépi gondolkodás felé, mint a gépeké az ember felé. Magunkat tettük egyre hatékonyabbá, beosztottuk az időt, a napokból órákat, az órákból perceket csináltunk, tudószoftverek, projekt az életünk, tervezzük az életünket, mert így vagyunk sikeresebbek, hatékonyabbak, és a túlzásba is lehet vinni. Tehát amikor azt mondod, hogy leülök játszani egy órát, az már elkezdő magában egy ilyen oximoron lenni szinte, mert hogy akkor hol van a flow élmény, stb. Tehát tudom, hogy 41 perc múlva befejezem, tehát hogy ebbe bele kéne
0: merülni. Amikor leülök egy órát játszani, általában az a legjobb 5-6 óra abban a napban.
1: Hát igen, de hogy megengedheted magadnak, de hogy nyilván kell hatékonyak mennünk, de van itt három vektor. Az egyik vektor az az idő vektor. Tehát lehet, hogy valami most nagyon hatékony, de hosszú távon elkezd hátrányokat okozni. Tehát mondjuk akár a saját értékeimből erodálok, akár az, hogy nagyon hatékony ezzel a járművel menni mindig, de hosszú távon mondjuk szennyezi a földet. De rövid távon hatékony. Tehát van az idővektorom, amit figyelembe kell vennem. Van a másik, hogy nagyon ritkák ezek a... Tehát mi a hálózati társadalomban élünk, és az 1/1-es hálózatok azok döbbenetesen ritkák. Tehát lehet, hogy én a lehető leghatékonyabb megoldást tudom, de 4-5 ember van még a rendszerben, nekik más nagyon hatékony megoldásuk van, és akkor a 4-5 lehető leghatékonyabb megoldások közül melyik az a kompromisszum, ami ötünk számára a leghatékonyabb megoldást, vagy hogy hozzuk meg. Tehát ez a kontextusba helyezés. A harmadik pedig az, hogyha most munkaerőpiacilag nézzük, vagy akár emértékileg, hogy én magamat hogyan menedzselem. Tehát, hogy mondjuk eddig is írtam újságcikkeket, most AI segítségével gyorsabban többet írok, de hogy veszitek-e hosszú távon az én saját fogalmazó készségemből. Az elején ugye, melyet még maximálisan van, leellenőrzöm a szövegeket, egyre jobban bízom benne, egyre jobbat ír, és gyakorlatilag az a kérdés, hogy én veszitek-e magamból. Nem is az elején, hogy újságíró leszek-e, hanem ha mondjuk az a képességem, hogy én szövegeket tudok írni, és meg tudom ítélni a szövegről, hogy jó-e. Ez a három vektor van, és ezeket tologatjuk jobbra balra. Közben meg szükségünk van nagyon sok esetben a lehető leghatékonyabb megoldásokra, egyszerűen azért, mert sokan élünk, gazdagok lettünk, és ezt nem akarjuk elveszíteni, igyekszünk, mohók is vagyunk, és ezt szeretettel ilyen mondom, mert emberek vagyunk, és mohók vagyunk, igenis azt akarjuk, hogy legyen időnk a családra, legyen időnk magunkra, de legyen elég pénzünk, de hatékonyak akarunk lenni. A fő tanulság viszont az, hogy hatékonyságban nem a gépekkel kell versenyezni, hanem az első lépés az, hogy eldöntöd, hogy most hatékony vagy-e vagy sem, és utána az, hogy ez a hatékonytalanság vagy hatékonyság, amit most fogsz művelni, ez a három vektoron hol a leghatékonyabb és hol nem. Tehát mit veszítek? Nem hívhatjuk tudatosságnak, hívhatjuk összetett gondolkodásnak, de ezt nem engedhetjük el. Ez a fő tanulság. És hogyha így gondolkodunk, akkor abszolút semmi probléma nincs az AI használattal, vagy a humanoid robotok, vagy bármivel. Ha megvan a saját narratívánk arról, hogy hogyan képzeljék el a jövőt, és milyen út vezet oda, akkor oda pöccintjük be. Ha nem képzeljék el a jövőt és magunkat a jövőben, akkor nem pöccintjük be, hanem mindig csak rövid távú hatékonysággal reagálunk, és az mindig erodációval jár.
0: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
2: Sziasztok, Csuka Panka vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul leci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Jelent magyarni. Magyarni például annyit tesz, a madács teret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
5: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok. Minőségi zene.
6: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
7: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok. Mai vendégünk Rab Árpád, szociológus jövőkutató, és egyben az NK UNESCO tanszék vezető kutatója, aki mellesleg mostanság robotfejlesztő innovátor is. A mai epizódban elhelyezzük magunkat az embert a gépek világában, átgondoljuk, hogyan álljunk hozzá, vagy épp hogyan álljunk ellen az AI és robotok trendjeinek. Most ilyen robotfejlesztő projektben is dolgozol, ahol humanoid robotot építettek. Az ugye, hogyha sikerül ez nektek, meg többeknek mondjuk így a világon, vagy nem vagytok egyedül vele, hogy ezen dolgoztok, akkor ugye azt szoktuk mondani, hogy nem baj egyébként, hogy bizonyos feladatokat elvesz, mert ugye annál több jogoktató, meg pszichológus, meg tréner, meg személyedző lesz, de hogy pont, hogyha csináltok egy humanoid robotot, az ugyanolyan fáradhatatlanul fogja csinálni ezeket a típusú dolgokat is, és persze lehet azon gondolkodni, valamit embertől szeretnék kapni, vagy mindegy, hogy kitől kapom, vagy kifejezetten jobban szeretném egy géptől kapni. Tehát mondjuk lehet, hogy egy ügyfélszolgálaton egyre többen fognak szeretni egyébként gépekkel beszélni, mert az sokkal eredményesebb. De hogyha ez sikerül, akkor azon túl, hogy egy identitásválságot még tovább erősít, de azért felvetődik annak a kérdése is, hogy akkor ezzel mennyire terheljük meg tényleg a földet, az erőforrásokat, vagy a saját ilyen kapacitásunkat, mert az jó, hogy kiemelted, hogy mohók vagyunk, tehát hogy valójában ugye az emberek így nem sajnálnak semmit saját maguktól, de hogy egy idő után, hogyha ezeket a dolgokat felrakjuk egy exponenciális függvényre, akkor annak azért majdnem biztos, hogy nem lesz jó vége.
8: Hát igen, tekinthetjük véges rendszernek a Földet, tehát egy bolygón élünk, amit most nem tudunk elhagyni, tehát ilyen szempontból egy véges rendszer, egy doboz, amiben megjelenik sok élőlény, pont azért, mert mohók vagyunk, és minél hosszabban, minél egészségesebben, minél boldogabban akarunk élni, megduplázzuk, lassan megtripázzuk az élettartamunkat, akik születnek, hála Istennek, élnek, tehát egy jó miatt, de hát azért nem volt nehéz rájönni, hogy sokan lettünk. ahogy sokan vagy egy zárt rendszerben, sokkal több a pötty, adott fizikai térben, magyarul gyakoribbak az ütközések, magyarul a világ felgyorsul, és a világ összetetté válik. A világ nem azért gyorsult föl, megvált nagyon összetetté, mert technológiát használunk, hanem technológiát fejlesztünk azért, hogy ezt a helyzetet kezeljük. Azért gyorsult föl, mert sokkal lettünk és gazdagok. És ez tök jó. Az, hogy optimalizáljunk, az, hogy összetett helyzeteket kezeljünk, ahhoz ezek a technológiák kellenek. Az, hogy nem tudom, egy bárhogyban egy közlekedés megoldjak, vagy az, hogy egy ismeretlen autójába beszálljak taxi helyett, vagy az, hogy tudja külföldiekkel beszélgetni a real-time fordítóval valahogy, tehát emberi együttműködéseket tudjak, ezek a technológiák kellenek. Az, hogy mi az igazi célom, hogy az előbb beszéltem az idővektorról, és van például a hivatás szakmákban nagyon nagy hiány teljes Európában, de igazából az egész földön. Hivatás szakma az orvos, tanártól kezdve bármi. Nem arról van szó, hogy el akarja venni valaki a tanároktól a munkát, hanem arról van szó, hogy kevés a tanár, és milyen jó lenne egy olyan matek tanár, aki van egy humán tanárom is, de mondjuk minden második órára egy robot besétel, és ő tartja a matek órán. Meg tudod oldani azt, hogy minden osztályban eleve van egy alap dilemmát, mindig vannak, akik a csillogó szeműek, a tantár irán nagyon érdeklődőek, van egy semleges rész, aki hagyja, hogy megtörténjen, de nem izgatja föl, de elvégzi a feladatát, és van, aki mondjuk nem szereti azt az órát. Akkor tanárként már is döntened kell, hogy most a tehetségekkel foglalkozol, vagy a lemaradókat húzod föl, vagy a középet életbe tartod, és egy olyan szobatiszta tudást azt neki ne legyen szégyelni való. Most ezt meg tud csinálni mind a hármat a magas szintje. Sok mindent meg tud csinálni. De mi az igazi probléma mondjuk? Pótolni akarok segíteni. Oké. Pont az oktatásban viszonylag tisztább, de nézzünk egy másik helyzetet. Az iskola az nem csak arról szól, hogy át akarok adni tudást az én koponyacsontom mögül az ő koponyacsontja mögé, hanem neveléstől, példamutatásról. Az iskola például kiváló helyszín arra, hogy a saját képességemet felmérjem. Én azt gondolom magamról mondjuk, hogy okos vagyok és vicces, beérkezek egy osztályba, és akkor látni fogom, hogy de hát mindenki pont ilyen, vagy pont nem ilyen, vagy tényleg ott összehasonlítom magam, megtalálom a helyem, az erősségeimet, stb. Egy ilyen rendszerben egy robot, pont amiről beszéltünk 14,5 perccel ezelőtt, versenyhelyzetet is jelentheti, de hát ő mindent tud. Robotnevelő. Hogyan állítsak be egy robotnevelőt? A gyerek hibázhat, vagy nem? Például, hogyha otthon engem egy robot nevelne föl, és ő tudná azt, hogy nekem fájni fog, ha leesek a fáról. De többügetlenül lehet, hogy egy fiúgyermeknek föl kell kapaszkodni fára, meg le kell esni egyszer legalább, hogy fájjon, hogy tehát nem lehet tehetne meg azt, hogy megakadályozom. Beszélgető társat szeretnék. Nagyon sok magányos ember van. Ugye meghosszabbodott az élettartamunk, sok idős, ennek gazdaság és a többi, de egyedül maradnak. Egy jó beszélgetőtársal nem csak információt oszhatok meg, hanem a magányát tudom oldani. De mi az igazi cél? Az, hogy ez a sok magányos ember egymással kezdjen egy idő múlva beszélgetni, vagy az, hogy mindenkinek adjak egy olyan beszélgető társat, aki mindenre emlékszik, figyel rá, tökéletesen jó érzelmi intelligenciával fel tudjuk ruházni, és mindenkinek adunk egy beszélgetőtársat. Az én történetem, vagy narratívám, vagy vízióm a jövőről az, hogy az embereket tanítsuk meg egymásra beszélgetni. Akkor hogy fejlesztsek humanoid robotot? Úgy, hogy nagyon jól beszélget vele, de figyeli az ember beszélgetőtársát, és pont arra neveli rá, hogy hogyan tud más emberekkel jól beszélgetni, és hogy mikor tud visszalépni. Az a szoftver, amit fejlesztettünk, az például pont ezt csinálja, nem az van, hogy függővé teszi az illetőt magához, tehát hogy egy ilyen kapcsolatot hoz létre, hanem azt nézi, hogy hogyan tud más emberekkel jobban kommunikálni, és úgy is beszél, és amikor azt látja, hogy túlzott függőség van, lekapcsol, de hogy arra vezeti rá, hogy visszavezesse úgymond az embert az emberi társadalomban.
7: Mert különben mi lenne a következménye, hogyha mondjuk a másik irányba mennénk? Tehát, hogy igazából meg tudjuk csinálni azt is, hogy mindenkivel úgy beszélgessen mondjuk egy mesterséges intelligencia, hogy az neki jó. Mi a különbség?
8: Az, hogy 1.1-es rendszereket hozok létre, ahelyett egy összetett rendszereket hoznék létre, és akkor hogy várjam el, hogy mondjuk egy fenntartható jövőben ő áldozatot hozzon, mondjuk segít angolul tanulni a szomszédjának azért, hogy kapjon egy fűnyírót, vagy a pogmosáskor elzárja a vízcsapot, hogy maradjon több víz mondjuk a faluban, hogyha mindenki már nem humán egy-egyes kapcsolatokban van, tehát a közösségek a jövő. Az összetett gondolkodás, a kontextusértés, a jó értelembe vett lemondás a társam felé, ez a magasabb szintű öntudat, amiről itt beszéltünk, tehát hogy jól összekapcsolódnak most a legókockák, ehhez az kell, hogy közösségben legyél. Az, hogy megérts, hogy egy ember nem csak 1 és 0. Ugye a digitális kultúra szuper jó közösségeket hoz létre, és én nagyon-nagyon szeretem, de azért ezek a közösségek mindig azt üzenik, hogy egy jellemző a nagyon fontos, én ezt az autót szeretem, én ezt a pártot, és a többi jellemző vagy van, vagy nincs, de nem olyan lényeges. De a közösségben élsz, akkor azt látod, hogy igen, ő lusta, de nagyon jó szívű, bután vezet autó, de ha hétvégén megkéred, levágja az ágakat. Tehát tudod, hogy egy ember komplex lény. Semmi bajom azzal, hogy és ez a humanoid robot szoftver, amit fejlesztettünk, elképesztően jól kommunikál, egyébként a legjobb, most Európa első, nagyon jól működik, ez a csapatot dicsérő, nem engem, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a fő cél nem az, hogy mindenkinek egy ilyet adjunk, hanem az, hogy közösségeket kapcsoljunk össze. Ettől függetlenül ott kell lennie. Hol húzod meg a határt? Mi az üzleti érdek? Én könnyen beszélek, kutatófejlesztőként meghúzom, de amikor belép az üzleti modell, hogy oké, Árpád, de hát el kell adnunk X embernek. Nem tudok eladni úgy egy szoftvert, hogy azt mondja a saját felhasználónak, hogy figyelj, ez problémás számodra. Pedig nem lett volna baj, azért nagyon jól tudjuk, hogy a közösségi média algoritmusai, a közösségi média megint csak egy nagyon-nagyon jó dolog. De az üzleti érdek miatt akkor is torzította a társadalmi valóság érzékelést, most ugye pont a napokban is nagy perek mennek amerikai közösségi média cégekkel, de azt látjuk, hogy ez megtörtént, és hogyha most a jövőt formálom, és hát tanulnom kell ezekből, hogy a jövőben ne egy ugyanilyen torzulást hozzak létre.
7: Igen, amit utaltál, ugye a Meta ellen, hogy eredetileg ilyen 200 milliárd dollár büntetés, vagy ilyen bírság volt belengetve, de peren kívüli megállapodásban 17 milliárd dollárra lehúzták. Még megnéztem, hogy egyébként ez mondjuk az amerikai-kanadai éves árbevételének azért nagyjából a negyede. Tehát ez azért nem egy kicsi összeg már, vagy mondjuk, hogyha az ilyen globál profitjának nézzük, akkor is már egy szignifikáns része, de mondjuk ez a kérdés inkább, hogy az ilyen függőséget okozó, vagy túlhasználatot okozó motivumokat, meg ilyen gyakorlatokat valóban ki kell leszedniük, vagy megvették a jogot ennek a használatára 17 milliárd dollárért, de hogyha mondjuk így átmegyünk ugyanennek az ilyen fenntarthatósági, vagy skálázva nézzük, tehát ugye amit mondjuk egy-egyben még okénak tűnik, de hogy lehet, hogy egyébként néha azért választok akkor egy gép helyett egy emberi megoldást, mert egyszerűen energiahatékonyabb, vagy mondjuk így miért pörgessek egy cloud szervert 100%-on azért, mert szomorú vagyok, amikor felhívhatnám a barátomat, vagy átmehetnék a szomszédba.
8: Igen, és az a dupla nyereségre tenni szert, mert ott is van mondjuk egy valaki, aki beszélgetni szeretne, meg itt is, és akkor ketten beszélgetünk. Tény, hogy az energiafogyasztás az jóval magasabb, hogyha humanoid robotta, vagy akár egy AI chatbotta
7: beszélget. Ezt össze tudjuk hasonlítani?
8: Igen, itt a most, amiket számogattam, az, hogy azért 7-8-szor több energiát fogyaszt, hogyha én egy humanoid robottal beszélgetek a mindennapi élményeimről, mint hogy egy másik emberrel, mindenféle kaját és szoftvert, és egy viszonylag egyszerű robotot, tehát még csak nem is egy AI ökoszisztémát használó, vagy egy ilyen AI ügynök hálózatot használó robotról van szó, tehát ez is egy egyértelmű irány, hogyha az emberek mind AI-okkal fognak beszélgetni nagy magányokban, akkor igazából felgyújtjuk a bolygót. Ha az emberek egymással kezdenek el, akkor a fenntartató jövőnek megnyílik, és nem gyújtjuk fel a bolygót. A másik az van, hogy egy rendszert sose a saját rendszerének eszközeivel oldasz meg, hanem ez az integritás, ez a saját identitásom és a saját történetem elmondása és megértése a helyemnek a világban, ez nagyon-nagyon fontos. A közösségi média az, hogy én ingyen olyan dolgokat tudok tenni, amitől kibővítem és jobbá tehetem az életem, ez tök szuper. Látom mások mit csinálnak, ha kell, ki tudok menni, homokzsákokat hordani, benne vagyok csoportokban, tudást szerzek, ezek tök jó dolgok. Az, hogy amik érdekelnek, azt tegye le elém a gép, tehát az algoritmusoknak ez az előkészítő hatása, ez egy természetes dolog. Nincs vele semmi probléma, azt tudjuk, hogy minél inkább közösség része vagy, annál jobban ellenállsz a dezinformációnak, annál jobban lát, annál kevésbé polarizál a közösség média. Ha minél inkább egyedül marad, mondjuk magányos valaki, rossz érzelmi állapotban, akkor sokkal könnyebb befolyásolni, adatait ellopni, stb. Ezt mind tudjuk, erről szól ez az egész kiberbiztonsági témakör is. Lehet büntetgetni a közösségi médiát. Itt a perenkívüli megegyezés azért volt lényeges, hogy ne legyen kimondva, hogy befolyásolta. Mert akkor az úgy már nagyon rosszul hangzana, ennyit megért az a pénz. De nem az a baj, hogy befolyásol. Mi is befolyásoljuk egymást a mindennapokban. barátaimat szerettem, kedves vagyok velük. Vagy az élet arról szól, hogy persze, hogyha leülök olvasni, akkor egy olyan könyvet szeretnék olvasni, ami érdekel, nem olyat, ami nem érdekel. Nem fogok 10 könyvből 5 olyat elolvasni, ami nem érdekel, azért, hogy egyensúly legyen az életemben, 5 olyat fogok elolvasni, ami érdekel. Nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy mennyire tudom azt, hogy most manipulálva vagyok, vagy én is manipulálok, és mi ennek a határa. Mi az, amit nem látok? Ugye a közösség médiában nem az a probléma, amit látsz, hanem az a probléma, amit nem látsz. És ezt kell megtanulnod.
7: Ez minden ilyen média helyzetben, ugye ez az alapvetés, hogy mondjuk egy újságnak az elfogultságát akarod vizsgálni, akkor nem azt kell nézni, mit írnak, hanem azt kell megnézni, hogy miről nem írnak, igen, és akkor már is tisztább a kép, hogy.
8: És hogyha egy közösséget tartozok, kaphatsz ilyen visszajelzéseket. Tehát hány és hány ilyen beszélgetésben vehettünk részt mi is az elmúlt években, amikor így ja, hogy te nem is ismered ezt a nevet. De hát nekem olyan evidens, hogy minden nap követem őt podcasten. Én nem is hallottam még róla. Én nem is hallottam erről az esetről. Én nem is hallottam arról. Közösségek azért kellenek sok minden miatt, de hogy igazából a közösségi média káros hatásait nem a büntetgetések meg a szabályozás fogja megoldani, ezek mind kellenek, mert másképp nagyon ellene szabadulva, hanem az, hogy emberi közösségeket megerősítünk, és elmeséljük nekik ezt a történetet. Ugyanígy az AI használat is, tehát az, hogy te attól vagy a újságíró, gyorsan is cikket, vagy attól, hogy érdekel a világ és más emberek, és most leiratozol, vagy bármit csinált, vagy oda mész terpre, és gondolkodsz, és így tovább. Tehát, hogy azt kell megértenünk, hogy a mesterséges intelligencia például pont az emberi értékeket emeli föl. Ez a tükör, amiben belenézünk, az pont az élet szépségéről beszél. Viszont, ha ez igaz, akkor azt kell megértenünk, hogy az élet hatékonytalan, és hogy az élet egy csomó időt és lemondást igényel a részünkről, de jó értelemben lemondást. Tehát szeretem a gyerekemet, és időt töltök vele, ami alatt mondjuk játszhatnék számítógépes játékot, vagy több pénzt kereshetnék. Vagy öntözöm a fákat, ahelyett azt mondanám, hogy nem érdekel, mindegy, pusztuljon ki, lényeg, hogy nekem legyen vízem, hogy nem tudom, lemoshassam az autót. Tehát, hogy hozunk döntéseket. Ha te nem vagy az élet része, a teljes rendszer része, akkor sokkal könnyebben hozol mondjuk úgy egy egoista döntést. Nincs ezzel gond, csak hogyha csak egoista döntéseket hozunk, csak mennyiségi alapú döntéseket hozunk, az nem fenntartható fejlődés.
7: És az egyébként ezeket az egoista döntéseket, mivel nem ébredt öntudatra, ezért tökéletesen kiszolgálja?
8: Hát igen, csak ugye az, hogy kinek az érdekét szolgálja ki éppen, tehát ez egy örökös probléma, soha nem volt még ilyen sokszínű az emberiség, és soha nem volt milyen összetett az életünk. Már most sose volt egy ennyi generációin egymás mellett. Akárha csak egy várost nézek, most mi a leghatékonyabb megoldás valamire, nagyon nagy valószínűséggel lesz egy csoport, akiknek nagyon jó lesz egy csoport, akiknek kicsit pályás lesz, akiknek nagyon rossz. És akkor itt jön be a politika, vagy a diplomácia, vagy tehát mondhatom azt, hogy végülis 67%-nak ez jó, bum. A 43% azt fogja mondani, na itt a terror. Én itt el lettem nyomva, stb. És itt jön be az emberi rész, hogy ezt hogyan kommunikálod le, hogyan hozol létre minél több győztes, minél kevesebb vesztes, mit adsz a veszteseknek egy másik nyereséget, akik azt mondják, hogy rendben, most kevesebb autóút van, de végül is többet tudok biciklizni, és amúgy is akartam mozogni. Tehát, hogy mit adok, mit veszek el. Minél összetettebben, minél komplexebben gondolkodunk. És itt jönnek be az emberi játékok, amikhez kellenek a közösségek. A gépekkel szeretünk gonoszul bánni, olyan értemben gonoszul, hogy hát ő egy gép, tehát dolgozzon. Kiadom neki a keresést, végezd el a feladatot. Az automotorja nem tudom járjon, mert hogy én bármikor bepattanhatok. És az, hogy mohók vagyunk, az egyáltalán nem probléma, sőt, nagyon jó dolog, mert az élet szép. De az, hogy miről mondok le, azért tudjuk, hogy nagyon sok minden pocsékolunk az időnkből is, de az energiából is. Mondok egy példát. Csak nagyon sok mindenre mi úgy kezeljük, mint ez természetes lenne, és csak kicsit belegondolunk, sokkal jobban járnánk. Most én egy mesterséges intelligenciától kérdezek valamit, ugye ez nagyon nagy energiaigényű, dübörögnek a háttérben a processzorok, megy a pénz, stb. Stb. Azért, hogy azonnal válaszolja nekem, ezért folyamatos rendelkezés állásban van. Ha csak annyit tennénk, hogy én ma megkérdezem, és holnap reggelre a postaládámban van a válasz, még így is 100-szor gyorsabb lennék, mint 10 évvel ezelőtt voltam, vagy 40 évvel ezelőtt, amikor bementem a könyvtárba a testemet, elvittem egy helyre katalógus cédulákat, egy hétig nyomozgattam, és mondjuk egy hét múlva megkapom azt a választ, amit így másnap reggelre. Ilyen szemszögből nézve azért még mindig nagyon előre tartok. Energiafogyasztásban ez drasztikus különbség. Egy 24 órán belüli mozgás, hát erről sokat tanultunk most Magyarországon is, nem mindegy, hogy napenergiával, vagy mondjuk valami mással.
7: Igen, akkor kérdezgesd az AI-t, amikor süt a nap.
9: mondjuk.
8: Hogy ezt intézzék el a gépek, én azt a díjat kötöm meg, hogy kapok egy nagyon okos mesterséges intelligencia modell, de vállalom, hogy csak 24 órán belül valamikor fogom megkapni a választ, nem azonnal. Erre mondom azt, hogy közösségben gondolkodás, vagy lemondás, olyan értem, vagy jó, nem azonnal lesz meg. Tehát, hogy mi ezzel igazából a gond? Igazából nincs ezzel gond, kivéve, hogy maguk az üzleti szolgáltatók szoktatnak rá arra, hogy azonnal legyen meg a válasz. Ez például nagyon sok munkaerő policyre is jó hatással lenne, hogy én most valóban most mi történik, hogy a kollega az most éjjel csinálja, vagy sem, azért jobb-e, vagy sem, hát másnapra készül el. Nem azt mondom, hogy ez legyen. Én csak azt mondom, hogy ezek azok a kontextus gondolkodások, amikkel nagyon jól helyre tudnánk rakni az értünket, hogy igazából mi a fontos és mi az igazi nyeresség. A nyerességet maximalizálni akarom, nem csak, hogy okos legyen, de azonnal is válaszoljon, az érzelmi dolgaimra is reagáljon, de ne hazudjon nekem.
7: És ne gyújtsa fel a földet.
8: Igen, de minden nem megy egyszerre. Ja.
7: Köszönjük szépen, hogy ezeket a nagyon inspiráló gondolatokat, meg utána vitaindító gondolatokat megosztottad velünk.
8: Köszönöm, nagyon élveztem a beszélgetést.
7: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Rab Árpád jövőkutató volt, akivel az ember-gép együttműködés fontos szempontjait jártuk körbe. Többek között arra is kitértünk, hogy mire ne használjuk az AI-t, hogyha nem akarjuk felgyújtani magunk erre a földet, és arról is beszéltünk, hogy hogyan tudjuk megtervezni a jövőnket a segítségével. Hogyha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dániát hallottátok, sziasztok!
10: Rádió Café. Van barátod.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
5: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
4: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki könyvklub, klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén.
6: Sziasztok!
7: Sziasztok, szia Anna!
6: Ezúttal is Fekete Dina a vendégem. Azt elfelejtettem az előző adásban mondani, hogy Edinának az oldala Könyv legyen veled. Ezen a néven találjátok meg az Instagramon és a Facebookon is.
7: Igen, ott kövessetek be.
6: Igen. Ugye belinkelem az oldaladat mindig a leírásba, de azért így szóban is hozzáteszem most. És az előző adásban könnyedebb nagyjából, ugye egy kivétellel, mert azért a Helen Gardnernek a Fájdalomháza azért ez nem egy könnyed olvasmány, de mindenképpen minőségi olvasmányokat ajánlottunk nektek, többféle zsánerben is. Ebben az adásban is nagyon változatos lesz szerintem így a műfaj ajánlásunk. Miket hoztál erre az adásra?
7: Én Havas Julitól hoztam a Második csillag jobbra című legújabb regényét, illetve az előző adásban egy norvég kisregényt ajánlottam, most pedig egy dán, Cisse Jógazannak a Mind egyetlen cseppben című könyvét, ami így műfajában hasonlít a korábbi regényeihez, hogy családregény és egy kis krimi ötvözve.
6: Kezdjük a Havas Juli könyvével?
7: Kezdhetjük.
6: Okay.
7: Havas Juli új regényében az a szerkezet található meg, ami nekem a kedvencem, hogy több szál elindul, és akkor lehet találgatni, hogy na vajon ők hogyan fognak kapcsolódni egymáshoz. Az egyik szál az egy középkorú férfi és nő, akik az interneten egy társkereső abban találnak egymásra, és ezt a levelezést láthatjuk. A férfi Ádám egy nagyon fura alak, mert hát az egy dolog, hogy nagyon körülményes, de hogy képzeld el, hónapokig nem akar találkozni, és szabályrendszert állít, hogy hogyan tartják ők a kapcsolatot egymással, amit aztán így tényleg követ is.
6: És nem adja fel a nő ezen a ponton, hogy...
7: És valamiért nem adja fel, én már biztos, hogy feladtam volna a legelején, de Zsófi, ez a középkorú hölgy, aki orvos, valahogy bírja a pasinak a humorát, ami furcsa, de van neki, és valahogy így jól kezeli ezt az egész helyzetet, és így szelídítgeti őt, és egy kicsit lehozza így a mai modern életbe. A másik szál pedig egy fiatal férfi és nő. A kedvencem a szereplők közül nekem Franciska volt, egy hát én úgy képzelem el, hogy egy ilyen nagyon hippi kinézetű állatorvosnő. Az biztos, hogy rasztás a haja, és hogy magas és karcsú, és úgy emlékszem, hogy vörös haja van, szóval ez nekem így nagyon jól elképzelhető volt, és egy ilyen kedves figurának tűnt. És egy ügyvéd fiúval ismerkedik meg, mégpedig egy macska révén. Az elején ugyanis a macska szemszögéből látjuk ezt a fiatal fiút, aki egy hajléktalanné volt, de az sajnos meghal, és akkor valahogy így ehhez a fiatal fiú mellé szegődik, és ez Lebowski, a macska, és tényleg ez egy nagyon vicces szemszöget mutat be. Én nagyon élveztem volna, hogyha végig hangot kap ez a macska. Nem tűnik el, megjelenik, mindig ott van a szereplők körül, de az ő szemszöge kevésbé jelenik meg.
6: És a Coen filmből van, gondolom, a Nagy Lebowski-ból.
7: Így van, aha. Így van.
6: Igen. És akkor egy ponton...
7: És van még egy harmadik szál is, ahol egy kutató orvosnő, illetve a férje kapcsolatát tudjuk követni, és ők éppen egy nagyon krízis, nagyon nagy krízisből jönnek ki, mert a kisfiúk rákos volt, és ott lépnek be a történetbe, amikor kimondják, hogy akkor most jól van, meggyógyult, és akkor a nő szeretne visszamenni kutatni. És ugye azt mondják, hogy az a nehéz, amikor beteg a gyerek, de az is nehéz, amikor így vissza kell térned az életbe egy ilyen teljesen más világon kívüli szituációból, és akkor ezzel nagyon küzd ez a fiatal kutatónő. Nem jó módszerekhez folyamodik, hogy a szorongásait legyőzze, és így a család annak ellenére, hogy gyarapodik, már 3 gyerekük van, és a férje látszólag mellette áll, de valahogy mégse tud... igazán rendbe jönni.
6: Uh-huh. És akkor milyen ponton találkoznak ezek a történetek? Tehát, hogy ki az, aki így összeköti őket? Ez ilyen nagy fordulat lesz? És ez spoiler?
7: Hát egy idő után lehet már sejteni, de még az elején nem, úgyhogy talán ne spoilerezzük el. De
6: összeáll akkor.
7: Abszolút összeáll a kép, hogy ki kicsoda, és az is összeáll, hogy itt ugye kiderül, hogy azért itt a családban vannak problémák, Ádám a középkorú férfinek a családjában, mert nem áll vele szóba a fia, és hogy hát ezek is valahogy aztán nyilván terítékre kerülnek, hogy hogyan lehet ezt rendbe hozni. És hogy hogyan lehet hát annyit elárulok, hogy a függőség mint téma azért az erősen megjelenik a történetben, illetve hogy hogyan lehet egy függő emberrel párkapcsolatban élni, vagy hogyan lehet segíteni neki. Nem feltétlenül úgy, hogyha támogatjuk abban, hogy ő ezt csinálja. Uh-huh. Nyilván nem úgy támogatni, hogy persze csinált, hanem hogy határokat kell szabni.
6: Mindegyik történetnek, mindegyik krízis helyzetnek lesz egy ilyen kifutása és lezárása?
7: Nem, lebegtetni nem hagy, de nyilván nem a teljes végkifejletig megy el minden szár, de úgy látjuk az irányt, hogy ez hova tud
6: kifutni. De tök érdekes, mert nekem olyan, mint hogyha igazából egy is elég lenne ebből a 3-ból, így egy regényre.
7: Igen, végül is lehetne. Benne van 3 történet, abszolút, de ő egybe gyúrta, és tulajdonképpen itt azért vannak átfedések.
6: És nagyon... fekete-fehérre vannak véve a karakterek, hogy egyértelműen utáld, vagy szeresd az egyiket, meg a másikat, vagy ennél sokkal árnyaltabbak,
7: nem,
6: és nehéz azt látni, hogy kinek van igaza például egy konfliktus helyzetben.
7: Nem, árnyaltak a karakterek, tehát, hogy vannak jó és rossz tulajdonságaik is, és esendő emberek mindannyian. Annyiban idealisztikus, mint talán így a regények többsége, hogy van egy jó kifutása a dolgoknak. Igen. Ugye Tóth Krisztina szokta úgy hagyni, hogy hát nincs. De Havas Júli azért megkegyelmez nekünk.
6: Igen, hadd szenvedjen az olvasó is a karakterekkel együtt.
7: Igen.
6: De...
7: Nem, ez ennyiben nyári könnyed olvasmány, hogy nem tragikus a vége.
6: Aha. És az a típusú befejezés van, mint amire mondjuk így számítasz, vagy tehát, hogy nem annyira meglepő, vagy inkább egy kicsit ilyen sablonos, és odafut ki, ami mondjuk így reálisnak tűnik a kiinduló pontot megismerve?
7: Annyiban, tehát egy kicsit kiszámítható, hogy ez azért gondoltam, hogy ez az a fajta regény, ahol itt lesznek megoldások, meg úgy nagyjából jóra fordulnak a dolgok, de azért sablonosnak nem mondanám, illetve a végén még számomra meglepő módon egészen új karakterek is beléptek, úgyhogy titkok derültek ki, úgyhogy voltak meglepetések a végén is.
6: És a teljesen egy ilyen mai magyar valóságban vagyunk, tehát ilyen szempontból
7: igen,
6: is így tudunk kapcsolódni hozzá olvasóként, hogy igen, ez a mi környezetünk, és mondjuk ilyen embereket ismerhetünk, vagy láthatunk a...
7: Hát olyan nagyon nem hozza
6: be. Metrón.
7: Tehát, hogy biztos, hogy Magyarország és ma játszódik, de így a társadalmi problémák...
6: Ja, hogy annyira egyébként nem reflektál így az ilyen, nem tudom, aktuális, nem tudom, dolgokra, vagy...
7: Nem, ez nincs benne, inkább így a személyiségfejlődés, vagy a családtörténet a lényeg.
6: Irodalomterapeutaként is dolgozol, hogy így bevinnél ezt a könyvet például közös olvasmányként, tehát úgy olyan szempontból jó választás lehet, hogy, hogy olyan helyzetek vannak benne, vagy olyan dilemmák, amikhez mondjuk tudnak kapcsolódni.
7: Hát, mikor olvastam, akkor így ez nem jutott eszembe, de most, hogy így mondod, és így végig fut a fejembe.
6: Mert hogy annyiban... így, ahogy leírtad, hogy milyen problémái vannak ennek az a három szál, így nekem egyből ez jutott eszembe, hogy egy csomó olyan dolog van, amihez ugye beteg gyerek, a társkereső alkalmazásnál is, hogy milyen feltételeket támaszt a másik, vagy hogy mennyire...
7: Igen, tehát hogy legyél. Sokféle generáció tud hozzá kapcsolódni, és olyan nehézségek vannak benne, amik mindannyiunk életében ott vannak, és mutat rá mondjuk egy mintát vagy megoldást, hogy hogyan lehetne ezt kezelni. Főleg a női karakterek nagyon támogatóak, meg türelmesek, ugye, amit mondtam, hogy hát engem már kiborított volna Ádám. Aztán pont a posztomra reagált is a szerző, hogy hát ő ezt megérti, de hát ott van egy kis probléma, és akkor igen, megtárgyaltuk, hogy hát ő biztos, hogy nem urodivergens. És mondta, hogy hát igen, ő is így képzelte.
6: Akkor én most szerintem két eléggé nehéz emberrel fogom folytatni, két világhírű nehéz emberrel, két zseniről, zsenik az a címe, Jaime Bailey könyvének, mert hogy ő Mario Vargas Llosának és Gabriel García Márqueznek a különös barátságáról írt egy nagyon érdekes könyvet, ez az Animusnál jelent meg, és igazából először is így a műfaján gondolkodtam, hogy ez zseniális olvasmány, mert hogy így a bulvár és az ilyen non-fiction, ilyen életrajzi könyvek között tök jól egyensúlyoz, és iszonyatosan jó képet ad nem csak ennek a két írónak az életéről, meg a magánéletéről, de egyébként ennek a 50-es, 60-as, 70-es évek párizsi, meg dél-amerikai irodalmi életéről is. Tehát egy rengeteg más írót is behoz, akik ugye a baráti társaságához tartoztak, meg politikus, ugye Castro-nak volt nagy barátja Márquez, ugye Llosa is azért így eléggé sokat barátkozott. Tehát, hogy két nagyon különböző karakterű emberről van szó.
7: De akkor ők igazából is barátok voltak?
6: Egy ideig. Aztán ugye megütötte Márquezt Llosa azért, amit Patriciával tett, aki Llosának a felesége volt Márquez, és utána nem is álltak már többé szóba egymással így. Hát így a könyv szerint, tehát ezt nem tudom, hogy ténylegesen ők soha többé nem beszéltek egy szót se, de hogy egyébként tisztelettel beszéltek egymásról, mint alkotóról. De hogy nem volt már az a típusú közelség meg barátság közöttük, ami addig volt. Nagyon-nagyon más személyiségről van szó, ugye mind a kettő író zseni, tehát zsenik az egy teljesen találó cím. Mind a ketten Barcelonában éltek egy időben, és ott került sor erre a konfliktusra, egy állítólagos konfliktusra, meg szerintem a pofonra is talán ott került sor. Ugye Márqueznek évtizedeken keresztül ugyanaz volt a felesége, Mercedes. Llosának nem, de ő azért egy, nem tudom, hogy Márquez mennyire volt nőcsábász, így ugye a könyv szerint egyébként nem volt, tehát hogy neki Mercedes volt az egyetlen a házasságuk után, legalábbis előtte azért így mások is voltak az életében, de amikor elvette feleségül, aki egy gyerekkori szerelme volt gyakorlatilag, vagy nagyon fiatalkori szerelme volt, és akkor ő hűséges maradt hozzá. Én azt utána olvastam, és azért ez nem teljesen így van, mert szerintem neki volt későbbi viszonya, és azt hiszem talán abból egy gyerek is született, rémlik egy ilyesmi. Ez egy ilyen történet. Llosának, Mario Vargas Llosának viszont azért ennél lényegesen nagyobb volt így az étvágya így a szép nők iránt, és azért neki nem volt elég a Patricia. Egy ideig igen, aki érdekes módon amúgy a rokona volt, tehát ilyen másodunoka testvére volt, azt hiszem. Korábban meg a nagynényével jött össze, ugye nagyon fiatalon, aki egy nála sokkal idősebb nő volt. És tehát ugye alapból azzal kezdődött, meg szerintem azzal verte ki a biztosítékot a családjánál, hogy ő összejött a nagynénivel ilyen 17-18 éves korában, aki nála egy ilyen, nem tudom, 15-16 éve volt idősebb. Ideig együtt voltak, aztán lecserélte a nagynénit. Nem tudom, hogy egyből a Patriciára, vagy még közte volt más, az most így hirtelen nem ugrik már be.
7: És ezt azért jó pár. Nem nézett
6: és aztán, de színésznők, igen, tehát azért így utána már sikerült, és aha, szerencsére az egyik hajóúton, amikor éppen Európába utaztak, Dél-Amerikából, vagy New Yorkból, már nem is tudom, akkor ott például egy nagyon vonzó fiatal feleség lett a kedvese, és aztán a Patriciát elhagyta miatta. Aztán ezt a nőt megcsalta egy színésznővel, aki az egyik filmjéből, vagy egyik regényéből készült adaptációban játszott, és aztán azt hiszem, hogy még visszatért a Patriciához, de hát azért így nem gondolom, hogy ő így lehet, hogy papíron még házasok meg maradtak, meg együtt éltek, de nem gondolom, hogy aztán hirtelen teljesen jó útra tért, és soha többet nem nézett rá senki másra. Ugye teljesen más volt a felállás pont ebből fakadóan is magánéletükben. Teljesen más dinamikák mozgatták igazából egyébként az alkotói pályájukat is, és nagyon jól ír a zsenik írójáról, mert tökre olvasmányos az egész az életük is, tehát abszolút egy ilyen teleregényként, vagy egy ilyen szappanoperaként olvasod egyrészt ezeket a kalandokat, amik történnek velük. Közben meg azt, ahogyan a

0: körülöttük, vagy akik még akkor éppen nem híresek, de majd később azok lesznek, vagy hogy pont már egy ilyen más korosztály, és már egy jóval idősebb generáció. Szóval nagyon-nagyon szórakoztató ez a Zsenik. Tehát egyrészt, aki nyilván, aki alapból rajong Márquez és Jossa regényeiért, annak ezért is egy nagyon élvezetes olvasmány, mert itt tök jól belelát ezeknek az embereknek a magánéletébe is, meg a személyiségébe. És ha meg nem ismered a műveiket, akkor is egyébként abszolút élvezetes olvasmány. Tehát ha csak egy ilyen nagyon felületes képe van valakinek a mágikus realizmusról, meg a száz év magányról. És én nagyon élveztem ezt. Egyébként nem most olvastam, tehát ez még egy téli olvasmányom volt. Olyan szempontból is egyébként ez egy ilyen hiánypótló zsáner nekem, hogy akit az irodalmi bulvár érdekel, és azért vagyunk egy páran szerintem, akik tök szívesen olvasnánk ilyen best magazin, és azért nem a best magazinos stílus, de hogy azért így vannak benne olyan dolgok, amik így igen, így azért nyilván szépen dolgozza fel ezeket, meg klasszul mozgatja ezeket a karaktereket Bailey. Tök jó lenne ugyanúgy más íróknak különböző ilyen irodalmi konfliktusokról, tehát ilyen valós, valós akár ilyen párbajokról is, vagy úgy tudod, ilyen...
1: És neked nem kiábrándító, ilyen... amikor így kiderül, hogy ők is esendő húsvér emberek?
0: Nem, ez ilyen szempontból nem volt. Hát másképp nézel, akkor persze már így utána valószínűleg így rájuk. Összességében sokkal inkább azt érzem, hogy ez tök szórakoztató, hogy így ott vagyok, így az életükbe így leláthatok, meg azokkal az embereket is láthatom, akik mondjuk így körülöttük mozogtak, és ezt iszonyatosan élvezetesen szappanopera jelleggel mozgatja ezeket az embereket tényleg a Zsenikben Bailey, úgyhogy én ajánlom.
2: Szervusztok, Rudolf Péter vagyok, itt állok a Rádiókafében, és jól érzem magam.

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
3: Ugye az előző adásunkban Erlendlónak a könyvét ajánlottad, a Vesszőfutást, és most pedig egy dán írónő hoztál még.
4: Igen, Sissel Jógezantól, az Egyetlen cseppben, ez az idei regénye.
3: Nagyon sok könyv megjelent már neki magyarul.
4: Igen, talán 4, uh-huh. És én mindegyiket olvastam, nagyon-nagyon szeretem. És itt volt ő is a Pestexen egy pár éve, és egy nagyon okos, nagyon...
3: Tök szimpi volt nekem is, én is azon ott voltam azon a beszélgetésen vele.
4: Igen, úgyhogy nekem ez az egyik legnagyobb élményem így külföldi írókkal való találkozással kapcsolatban a beszélgetés is, ami vele volt.
3: Nagyon közvetlen volt, meg tök érdekes, mert ugye ő biológus végzettségű.
4: Igen, és pont az az írónő kérdezte, aki most nem jut eszembe a neve, aki szintén biológus végzettségű. Az a
3: Teréz. Molnár T. Eszter.
4: A Molnár T. Eszter kérdezte, és annyira jól megértették egymást. Ugye mind kettőjüknek a könyveiben megjelenik a biológia, mindig, most is ebben a regényben is. És ez is olyan érdekessé teszi, még egy réteget így beletesz, és egy ilyen kicsit egy ilyen ismeretterjesztő hatása is van, nem nagyon, de azért tényleg egy plusz. Ebben a könyvében a történet az a 80-as években játszódik, saját országában, Dániában, ahol egy 4 fős családból az édesanyja eltűnik. És úgy tűnik el ráadásul, hogy előtte, mielőtt elment, hogy elugrik a postára egy levéllel, összeveszett a 17 éves örökbefogadott lányával, Miával, úgyhogy ez is egy ilyen rossz érzést szül nyilván a kislányban. Annak ellenére, hogy kisváros, meg mindenki igyekszik segíteni, megtalálni őt, egyszerűen nem lenyomára a rendőrség, és ugye nagyon nehéz úgy élni, hogy nem tudod, hogy él vagy meghalt az, aki eltűnt. Ez talán még rosszabb, mint amikor tudod,
3: egyértelmű, hogy igen, mi
4: tudod, hogy meghalt valaki, hiszen nem tudod lezárni ezt az egészet. És itt ráadásul az apát kezdik el gyanúsítani, mert kiderült, hogy volt egy szeretője. Uh-huh. És ezzel a Miával megyünk, ezzel a koreai származású kislánnyal megyünk a történetben, több évtizedet ölel föl. Mia már ott kamaszként is elkezd nyomozni, aztán később tulajdonképpen az egész élete erre épül rá, hogy az ő anyukája eltűnt, és szeretne a nyomára bukkani, hogy egyáltalán kideríteni, hogy mi történt. És ahogy a szerzőnél megszoktuk, mindig van egy olyan rétege is a történetnek, ahol így a helyi ilyen maffia is valahogy megjelenik, mert a szereplő kapcsolatba lép velük, illetve hát a múltban is ilyen titokzatos, a múltról is kiderülnek titokzatos dolgok, illetve itt ugye a biológiai szál, amiről beszéltünk, az a DNS kutatása, uh-huh. illetve annak megjelenése a nyomozásban, mert amikor az anya eltűnik, akkor még ez nincsen.
3: Ah,
4: később azonban igen.
3: És akkor fel is tudják használni bizonyítékként, és megfejteni, hogy mi történhetett. Igen. Ugye múltban. Aha.
4: Az örökbefogadás, mint téma, annyiban felerősödik a történetben, hogy egy e köré épülő ilyen biznisz is lelepleződik. És ez is nagyon izgalmas, meg érdekes benne, hogy ugye egy olyan alak tűnik fel, akit mindenki egy nagy szentnek gondol, és közben hát neki is van egy sötét oldala. Szóval nagyon-nagyon sok rétegű, több témát felölel, de amit szeretek benne, hogy nem úgy, hogy ugrál felszínesen a témák között, hanem ezeknek a mélyére is
3: megy. Szervesen beépülnek. Igen. Így a regénybe.
4: Igen.
3: És meg azért Gazan tök kritikus szokott lenni így a
4: társadalom kritika, abszolút megjelenik. Igen.
3: Tehát, hogy ő nem ez az ilyen idealizált, ilyen hügge
4: nem,
3: képet festi
4: nem.
3: Dániáról, meg azért.
4: Igen, pedig mi azt gondolnánk, hogy hú, skandináv, de jó, és Dánia milyen jó, a legboldogabbak, és akkor így olvassuk, minden történetében nagyon sötét alakok szerepelnek, és nagyon nagy bűnök. Úgyhogy az előző regényében, a Fehér virágokban is, ott is a pedofília is megjelenik. De ugyanakkor nagyon rétegzetten és sok szempontból és empatikusan beszél ezekről, tehát nem egy szempontból világítja csak meg a helyzetet.
3: És ez az egész eset, például a Mia és az apja kapcsolatára így rányomja a bélyegét, tehát pont emiatt így mindig megmarad majd ez a bizonytalanság Miában.
4: Nem, hullámzó, abszolút hullámzó. Eleve ugye egy kamaszról beszélünk, és egy olyan apa, aki tehát nem volt olyan nagyon jó kapcsolatuk a feleségével, nagyon másféleképpen működtek. A férfi volt, aki csak a józsarú szerepét szerette vinni, a nő volt a rozsarú, aki korlátokat igyekszik szabni, és ez a
3: gyerek. És más gyerek nincs? Vagy volt
4: de
3: más
4: van,
3: gyerek?
4: Van, még egy gyerekük is van, tehát az örökbefogadás után aztán született saját gyerekük is. És ebben a családban is van ilyen megszakadt kapcsolat, amit aztán ugye bejön az a szál is, hogy miért szakadt meg jó-e, ha újra felvesszük ezt a kapcsolatot. De az apjával való kapcsolat az abszolút hullámzó. De ez nekem ez is tetszett, mert szerintem a valóságban is ilyen.
3: És aki még nem olvasott Gazántól, annak ez egy jó belépő könyv, vagy valamit inkább
4: abszolút
3: ajánlanál?
4: Nekem talán a kedvencem az a Fehér virágok lett. Szerintem az még összetettebb, és még mélyebbre megy, és a karakterábrázolása is még erősebb, de ez is abszolút jó. Tehát egyre jobb minden könyve. Tehát nagyon, azt hiszem a legelső az a Dinoszaurusz Tolla volt, ami a szakdolgozatának egy fiction változata. Ahhoz képest ez tényleg több emelettel jobb. Tehát nagyon fejlődik.
3: Aha. És itt akkor alapvetően a krimi bemegy el a történet, ugye, ami az eltűnés és annak a kinyomozása, vagy ugyanúgy azért a többi
4: nem, egyensúlyban van. Tehát ez a családregény is megmarad, a krimi szál is megmarad, egy gyerekkori barátság hogyan tud megmaradni a későbbiekben, tehát itt abszolút már a felnőtt korában is követjük, és egyébként olyan a befejezés, hogy biztos, hogy lesz folytatása.
3: De azért még tehát lezárt, tehát nem marad hiányérzeted így olvasóként, hogy akkor nem kapsz választ a...
4: Nem, abszolút nem, csak
3: hogy
4: vége
3: a lehetőség.
4: Olyan, hogy ott látjuk, hogy ez még tovább fog menni.
3: De ezt nem tudjuk még, hogy ennek lesz-e ténylegesen folytatása.
4: Én nem tehát tudok róla. Hát azért sejthető, hogy lesz.
3: És ez idei megjelenés. Ez.
4: Igen, nálunk idén jelent meg, Súlyok Viktória fordította, 24-be írta, nálunk pedig idén jelent meg.
3: Akkor simán lehet, hogy jövőre fog jönni nálunk majd a...
4: Lehet, náluk. Két évente szokott szerintem kijönni egy regénnyel.
3: Én is most, ha már fordítókat említetted, igen, Ács Eleonóra fordította még a Zseniket, az előző Jószáról és Márquez Furcsa barátságáról szóló könyvet. Könnyed nyári olvasmányok jeligére ajánlottunk könyveket ebben az adásban is, meg az előző adásban is. Én most egy ilyen ennek a kitételnek teljes mértékben megfelelő könyvet fogok ajánlani, a Curtis Sittenfeldtől a Vicces Romantikus című könyvet, amit Goretich Franciska fordított, ami egyébként valószínűleg eszembe nem jutna elolvasni, mert hogy annyira nem szeretem ezeket az
4: gyanús
3: könnyed,
4: címe,
3: romantikus, és nem én vagyok a célcsoport. Aha. Tök jó, hogy ennek van egy célcsoportja is. Azért ebben is azért tudnak olyan minőségű sztorik lenni, amik tényleg jól esik ezt olvasni a tengerparton, vagy a medence mellett, vagy csak a teraszon. Tehát ezt egyébként teljesen elfogadom, megértem, meg átérzem, aki ezeket választja. Ez a vicces romantikus, ez azért a második felében hozza ezt a fordulatot, és ami miatt viszont mindenképpen ajánlom olyanoknak is, akik nem vesznek le automatikusan a polcról egy ilyen vicces romantikus, vagy csak romantikus könyvet, mert hogy itt van egy képzeletbeli amerikai, mint a Saturday Night Live, tehát annak egyébként a abszolút a mintája, egy ilyen sketch műsor szombat esténként, ami egy ilyen legnézettebb amerikai, tehát tényleg, mint a Saturday Night Live, pár perces, nem tudom, jelenetekkel, és akkor arra készülnek, és így gyakorlatilag mi az első felében ennek ennek a show műsornak gyakorlatilag a létrejöttét kísérjük végig. Tehát, hogy a hétfői meetingtől elkezdve hogyan rakja össze a stáb szombat estére azt a műsort. És iszonyatosan jó, iszonyatosan jól belelátsz abba, hogy egyébként a hétfői értekezeten ki hogyan hozza az ötleteit, ugye rengeteg íróval dolgoznak, akkor kimarad benne a következő körös keddi prezentációra, kinek fogadják el a javaslatát, és ugye ki vannak dolgozva ezek az ilyen kis jelentek. Itt ugye van egy sztár, minden adásnak van egy abszolút ilyen celeb főszereplője, aki ebben az esetben, ugye itt az a kiinduló pontunk, hogy van egy 30-as, szerintem a 30-as évei végén járó nő, egy nő, aki ki van azon akadva, hogy ő bezzeg soha nem jön össze celeb vendégekkel, bezzeg a férfi kollégái, akik egyáltalán nem néznek ki jól, azok a szebbnél szebb szupersztár színésznőket, meg modell, meg énekesnő, meg ezeket így folyamatosan kifogják, és hogy itt is az történik éppen, hogy az egyik kollégája az összejön az egyik korábbi vendégükkel, aki egy híres színésznő. És nehezen felbuzdulva ír egy jelenetet erről, és azon a héten ennek a képzeletbeli sketch műsornak pont egy nagyon híres, elég nyálas férfi énekes a vendége, és ő az, aki majd gyakorlatilag a főszereplője ezeknek a különböző jeleneteknek, és akkor nyilván ők együtt dolgoznak azon, hogy kidolgozzák az ő jelenetét. Ettől nyilván romantikus a sztori, hogy akkor így látod, hogy ez egy nagyon cinikus csaj, persze kiderül, hogy milyen traumák érték korábban, meg mi az, ami azért így kicsit ilyen megkeseredetté tette.
4: És összejön ezzel a nyálas énekes.
3: És a nyálas se annyira nyálas, meg nem annyira, és hogy nagyon, tehát az elején még nem. Aha. Nyilván vicces, romantikus, tehát azért ez nem egy sírós, szomorú végű történet lesz. Mindenképpen be lehet nyugodtan tenni a bőröndbe, mert hogy nem fogunk zsebkendőt elővenni az olvasása közben. Eljutnak a műsor műsorig, és aztán van egy ilyen after party a műsor után, és akkor ott azért így nem válnak el annyira jó viszonyban, és azért ez bántja szerintem mindkettőjüket, mert nem úgy viselkednek, ahogyan igazából kellett volna, meg ahogyan egy romantikus könyvben így elvárnánk fordulatként, és aztán a Covid alatt kezdenek el levelezni egymással, tehát egyébként ez egy ilyen Covid regény is, és akkor a középső részben mi a levelezésüket, az e-mail váltásukat olvassuk gyakorlatilag, és aztán persze a lány elrepül a sráchoz Kaliforniába, és akkor ott meg már teljes happy end vár mindkettőjükre, de azért ott eléggé elmegy egy szirupos, csöpögős, kötelező köröket azért így meg kell futni végkifejletbe, és nem is azért ajánlanám alapvetően ezt a könyvet, hanem egyértelműen ennek a kitalált Saturday Night Live-nak a folyamat ábrázolás. Tehát, hogy annyira izgalmas tényleg ezt így látni. Tehát, akit így érdekel ez a világ, hogy egy ilyen tévéműsort hogyan hétről hétre, ugye itt az a iszonyú nyomás, hogy neked hétről hétre kell elképesztően vicces ötleteket hoznod, amik ugye aktuálisak, kapcsolódni tudnak hozzá a nézők, passzolnak az adott sztárhoz, aki éppen a vendég szereplő lesz azon a héten, és akkor ezeket ugye meg ugye van egy rivalizálás is ebben, hogy akkor kinek az ötletét fogadják el?
4: Igen.
3: Meg ki az, aki esetleg egy másik ötletet dolgoz ki jobban, vagy mondjuk beesik, mert hogy azt mondják rá, hogy oké, ez jó lesz a sztárainak, hogy ez mégsem működik, amikor elkezdik próbálni.
4: Uh-huh.
3: És aztán így akkor kiesik, akkor mit rakjunk be helyette, vagy mondjuk valami más miatt kiesik. Tehát ez a szintű ilyen az élő műsor nyomása, amit hétről hétre mindig produkálnod kell, és hogy egy mekkora stáb dolgozik ezen, meg hogy az írók is tényleg éjszaka dolgoznak, és ők teljesen egy más életritmusban vannak pont emiatt. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas szerintem annak, aki ezt a világot így szeretné jobban megismerni, ez a könyv. Szerintem tényleg sokkal jobb, mint egy, nem tudom, megnézed egy dokumentumfilmet erről, mert hogy nem adja át annyira jól pont azt, amit egy ilyen regényben jobban ki tudsz dolgozni. Neked van egy főszereplőd, és igazából az ő nézőpontjából követed, hogy akkor tényleg milyen hatással van egy ilyen, meg hogy nyilván azért a többsége az íróknak az férfi, tehát hogy azért az is, hogy ő
4: hogy nőként
3: hogy
4: igen,
3: igen, hogy ezt kiválasztják-e, hogy mit ad, igen, igen. Meg hogy író, azért azok ugye háttér emberek. Szóval, hogy nagyon sok aspektusból szerintem ez egy tök jó ötlet volt az írótól, hogy ezt a világot egy kicsit így megismerteti az olvasóval.
4: Lehet, hogy ő is ebben volt benne,
3: lehet,
4: vagy van.
3: Lehet, ezt nem tudom, de ez itt tényleg tök jó. Persze aztán a sablonos happy end az kell. Igen, anélkül meg lehet, hogy nem fogadta volna el az ügynöke, vagy a kiadója, hogyha az hiányzik, mert azért azt hiányolták volna valószínűleg az orvosok, hogyha egy ilyen
4: hagyjuk meg neki,
3: happy end az. Így van, az kell. Én pont nem a medence mellett olvastam, de hétvégén és pihenés közben, és tényleg tökre jó kikapcsolódás volt. Egy picit el is gondolkodtam azon, hogy te mennyire szoktál amúgy tipikus ilyen romantikus könyvek, mondjuk az én Emily Henry könyveket olvasni?
4: Egyáltalán nem. Már így a borítója alapján azt gondolom, hogy biztos, hogy nem nekem írták. De és ez előítélet nyilván.
3: És azért, mert hogy pont azért, mert hogy kiszámítható, hogy egyébként majd lesz egy konfliktus, tehát hogy kb. Így látod magad előtt, hogy mik lesznek a különböző elemek.
4: Hát nagyképűen ezt képzelem be magamnak. Igen, meg én azt szeretem, hogyha nagyon mély a karakterábrázolás, és vannak traumák, és ilyen sötét sztorik. Sajnos. Én nekem ezek jönnek be.
3: Mert szerintem most már ezekben az újabb romantikus könyvekben azért már sokkal mélyebbre szoktak menni. Mm. Tehát, hogy amire azt gondolod így a borító alapján, hogy hát ez egy ilyen nagyon csöpögős kis cuki, szerelmes történet, ilyen Hallmark típusú történet lesz, azért most már egy kicsit árnyaltabb szerintem sok esetben, nem minden
4: tehát
3: szempontból.
4: Keverik a mérfajokat, akkor tehát elmegy a szép irodalom felé.
3: Hát, vagy legalábbis, hogy az ilyen személyiség ábrázolás azért az sokkal mélyebb is. Én most pont így, lehet, hogy egy-egy ilyet azért én majd bevállalok teljes kikapcsolódásképpen, mert azért én is inkább a fájdalomháza és társai típusú nagyon könnyed, szirupos történeteket szoktam inkább választani. Néha olyan szempontból ez jól tud esni, hogy nincs az a fajta nyomás
4: nem
3: rajtad.
4: Nem megterhelő.
3: Igen.
4: Én a Covid alatt egyébként ilyeneket olvastam, mert egyszerűen nem bírtam. Annyira szorongtam, hogy nem bírtam nehéz történeteket olvasni, és akkor olvastam ilyeneket.
3: Meg most már ügyesebben tudják, bár most ez is ilyen előítélet, mert én régen egyáltalán nem olvastam ezeket a műfajú könyveket. Tehát nincs igazából összehasonlítási alapom, mondjuk a régi romantikus könyvek, azok mennyire mentek mélyen bele az ilyen párkapcsolati problémák, vagy a szingliség problémája, vagy amikor a családod állandóan csesztet az, hogy mikor találsz már magadnak egy párt, vagy ha pont egy ilyen rossz kapcsolatból kéne valahogy kiszállni, de nem tudsz. Tehát, hogy azért nagyon sokféle olyan téma is szerintem megjelenik, ami az újabbakban biztosan, ami lehet, hogy régebbiekben is benne volt, csak hogy így nálam annyira ez az ilyen romána típusú, vagy ilyen Harlekin típusú sztereotípia van meg, hogy nem tudok sajnos így annyira nyilatkozni így erről a műfajról. De mondom, ez a könyv, ez abszolút az ilyen amerikai. Én tök szívesen olvasnék, hogy szerintem valamennyire hasonló lehet az ilyen Jimmy Kimmel, meg a többi ilyen műsoroknak is, hogy hogyan készülnek. Aha. Mert ott is egy iszonyat nagy íróstábbal dolgoznak ezekhez a talk show-hoz is.
4: Egyébként Nick Hornby-nak van egy regény, aminek most nem jut eszembe a címe, de abban egy sorozat hogy készül. egy ilyen napi sorozat. Aha. Talán abban, hogy egy fiatal szépségkirálynő vidékről bekerül, hogy
3: tényleg,
4: egy ilyen
3: igen.
4: sorozatba, és akkor, hogy ott hogyan áll helyt, és ott is persze szerelmi történetek is vannak körülötte, de az is így témájában hasonló.
3: Na, tök jó, tök jó. Köszönöm szépen ezt az ajánlást. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál, Edina, és köszönöm szépen az ajánlásokat.
4: Köszönöm a meghívást, örömmel jövök mindig, én is élveztem.
3: Olvassatok sokat, és pihenjetek.
4: Sziasztok!
3: Sziasztok!
5: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

Jó reggelt, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladány Mene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
3: Angolul léci.
4: And if that big baby doesn't fire this time, they're not coming back.
5: Dr. Charles Keith, Chief of Man's Space.
6: Well, there's a rumor the men are already dead.
5: Not true. Mr. Henry.
7: What happens if you can't get the engine to retrofire?
5: We're prepared for every contingency, Mr. Henry. All of the resources of the NASA and our industrial contractors are being used to the fullest.
8: Look, I don't want to just lay here and die. All right, then figure the odds.
9: Right now on its way to launching, the XRV has never before been in space. And when it makes its first flight, Colonel Dart is going to be going it alone because that bird was designed for two men, but now it's been modified, of course, to carry four men. And Colonel Dart will be on his way to bring home the three astronauts of Iron Man 1.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul léci.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, Péter Bence vagyok, ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok. Thank you.

0: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.
1: Hazakísérhetlek utána? Meddig engedtek el?

0: nem vagyok, nem tetszik. A kezem.
1: Nekem tetszik.
0: Járunk. Szereted ezt a szám? Nekem tetszik. Járunk.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Hi, this is Guy Pratt telling you to get down to Radio Cafe.

itt van, hogy hozzád megyek.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Jó reggit, kafé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Kafét, mert van barátod.

0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.